0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman vagyunk, és véleményezés, ítélkezés, ez lesz most az a gondolat, ami mentén mehetünk tovább. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez a kiinduló pont Máté leveléből, Máté 7:1-5. Tehát ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Na most hadd kérdezzek egy olyat magamtól is, mint hármunktól, hogy előítéleteink kikkel szemben vannak. És akkor én szívesen megkezdem a sort, de ha akarod, András...
1: De hát az előítélet az más, előítélet, mint az ítélet, hát, hanem amikor még megelőlegezed hát, valamit.
0: Okay. Csak ránézel, meghallod az első két szavát, és már magadban, már gondolsz is róla mindenféle.
1: Biztosan nem.
0: Nincs ilyen?
1: Nincs.
0: Na, akkor mondok egy példát, mert nekem van.
1: Na.
0: Ha valaki saját magáról jókat kezd mondani, nagyon jókat, saját magát dicséri, akkor én már ott elkezdem magamban ítélgetni, hogy ne, hát azért biztos nem olyan jól van az ott minden, és lehet, tehát nekem ez például szerintem szinte kikapcsolhatatlanul mindig ott van, hogyha valaki önmagát nagyon fényezi, dicséri, hát akkor nekem meg is van a véleményem, hogy pedig elvileg őt se kellene akkor megítélnem, mert lehet, hogy igaz. Amit mond.
1: Teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem igaz.
0: Te nem meg tudod tenni, hogy nem ítélkezel, mert nem
1: azt hiszem. Észrevettem saját magamon, hogyha megyek az utcán, és szembe jön egy tárta, akkor azt észreveszem például.
0: És az neked jó, vagy nem jó? Tehát tetszik, vagy nem tetszik?
1: A lényeg az, hogy észreveszem. És már itt van a probléma, amikor ezt észreveszed. Tehát nem szabadna észrevegyed. És hát, gondolom, hogy ez... De érdekes, hogy azt már azt is észreveszem, hogy észrevettem.
0: Na, hát ez már egy lépés. Egyébként én meg azt veszem észre, hogy nagyon sokszor nem veszem észre azt, hogyha valakinek például a bőrszíne egész más, hogy egyszerűen nem tűnik fel nekem. Ennek én szoktam örülni.
1: Az biztos, hogy jó.

0: Laci, te mit mondasz? Te tudsz előítéletmentesen járni kelni?
1: Itt az alap a probléma. Na. Ha te nem tudsz teremteni.
0: Teremteni?
1: Létrehozni. Igen. Egy embert. Akkor miért ítélsz? Szerintem csak az ítéljen, aki létrehozott bennünket. Mert az igazságot igazából csak Isten tudja. Isten azt mondja, hogy a bűneiért mindenki bűnődik majd. Ő az ítéletet meghozza, de nekünk, mondom, nem szabad ítélni, és főleg az új szövetségben, ebben az új világban, amit Jézus adott nekünk át, hogy na akkor kezeljük. Ő itt azt mondta, hogy itt most már ne is ítéljünk, itt most már ne bíráskodjunk egymásra, oldjuk meg a problémákat, de ezt ne csináljuk. Olyan. És a világ visz

0: viszont egyértelműen teljesen abba az irányba ment, amit Kain és Ábel története hozott.
1: Még
0: vagyis
1: pedig?
0: Ádám és Éva első gyermekei, mert ő is megítélte a testvérét, megölte, de és onnantól kezdve a világon mindenki szinte átveszi ezt a dolgot, ahelyett, hogy követnék azt, amit Isten javasolt nekik annak idején.
1: Megítélnünk jó, hogyha meg tudjuk ítélni, hogy ez jó, vagy nem jó, bibliai alapon.
0: De a véleményezés is ugyanolyan, hogy szerintem csak a jó véleményt
1: kellene
0: illik, tehát terjeszteni.
2: De állítólag már, egyiket sem.
0: Lehet véleményem valaki, de azt ne. Ne, hát a jót, igen, de...
1: Hát, amit szeretettel, mert, nem úgy, mert...
0: De az sem biztos, hogy igaz. Tudod, igen. Hát ezért már Jézus is, amikor ott volt a kereszten, mondta Jézus, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És mondom, tényleg ez egy ilyen dolog a világon, hogy mi nem igen. tudjuk mi emberként igazsággal, meg szeretettel, jótékonysággal kezelni ezeket a dolgokat, úgyhogy nem illik ítélkeznünk.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Most akkor hogy vagyunk, Laci? Neked vannak előítéleteid? Elkapod magad, néha nyakon csíped saját magad, hogy hát most előítéletes voltál?
2: Hát nem, nem.
1: Nem csíped el magad? Sajnálom, vagy nem is vagy?
2: Igen,
1: vagy
2: az ítélkezés, azt nem.
1: Tudod nem csinálni? És ha tudod, hogy tudod?
2: Hát igen, mert még mindig én is félnék attól, hogy
3: megítélnek.
2: Így, nem?
1: Aha, hogy
2: kezdettől
1: mások.
2: Kezdettől fogva próbáltunk, hogy én azért is lettem jogász, mert az igazságot már akkor is tényleg szerettem, akkor mondom, na jó, akkor legyek jó, jogász.
1: De hát az pont
2: de
1: az a másik
2: igazság, igen. És ezért
3: hát meg a jogászoknál az igazság az nagyon távol van.
2: És, de figyelj, hát jogászok hát megtaníthatják az embereket.
1: Megpuhíthatják?
2: Hát nem, például, nem hát például vannak olyan dolgok azért a világon, amik szerintem jó. Például egy bíró nem ítélhet el bárkit úgy, hogy az ellenfelét is ne hallgassa meg.
1: Hát meghallgatja, de hát utána csak elítél.
2: Hát mert hogyha mi kapunk egy véleményt,
1: hát ráadásul tizedig
2: oda rögtön elítélünk bárkit, miközben nem ellenőrizzük, hogy ja, de tényleg.
3: Sok. És sokszor az sem elegendő.
2: Nem, hát ha valakiről mondanak, hogy ez igen, akkor tőled meg kell rögtön kérdezzem, na hogy jó, igaz, hát jó mondanak róla. És hát, mert egy bíró nem hozhat ítéletet, hogy mind a két oldalt ne használja, vagy ne hallgassa meg. Sőt, általában ez úgy volt, hogy együtt. Tehát nem külön-külön,
1: hát jó, jó,
2: hanem együtt volt, egymás mellett ülnek, vagy egymással szembe,
1: hát
2: és mind a kettő hallgatja a másikat, utána ellenőrzik, és utána mindenki hoz még tanúkat is, stb.
1: Na hát ez azért sokra megyek én vele, hogyha én csak 5 tanút tudok hozni, a másik oldalon meg hoznak 25 tanút, meg mindenkit nyugodtan maguk mellé állítanak, és aztán a bíró meg azt mondja, hogy szavarcs, vagy tudom én, kötél általi, mert mindenki azt mondja, amit egyébként nem is csináltam.
2: Ezért mondjuk azt, ezt mondja a Biblia, hogy bízzunk Isten ítéletében, mert az példát fog nekünk mutatni, és ő majd ugyanolyan új világot szeretne, én szerintem, hogy ne legyen harc, gyűlölet, ítélkezés, küzdelem egymással.

0: mércéket is felállítunk más emberekkel szemben.
1: Azt talán nem annyira, én azt hiszem, mert azt tudom mindig elképzelni, hogy na, azt szerintem én el tudom képzelni, hogy bármi meg tud történni, a leglehetetlenebb ember is tud teljesen másképp viselkedni, mint ahogy ő egyébként szokott. Ha éppen mi találkozunk össze, ilyeneket mindig tudok elképzelni, meg feltételezni.
0: És hogyha már ismerted, és akkor miért szétállítasz fel?
1: Hát, na látod, ha már bejáratva valakit 100 éve ismerünk, igen, hogy akár az lehet egy családtag, és már több ezerszer találkoztunk, akkor már ott is könnyen lehet, hogy már eleve úgy megyünk oda, hogy most ő úgy lesz ott, ahogyan az első 1000 alkalommal is volt. Pedig, igen,
2: hát az aranyszabály, no. Nem? Nem arról akarsz beszélni?
1: De biztosan, csak még nem tudok róla.
2: No? Hát dehogy nem, az, hogy mindenki azt csinálja a másikkal, amit szeretne, ha vele is csinálná.
1: Ezt akartam mondani?
2: Azt akarom, hogy engem ítéljen meg mindenki, jó, hát akkor én is megítélek mindenkit. Ezért ez egy ilyen aranyszabály, egyébként, hogy ne csináljuk azt. Illetve...
1: Engem nem zavar, ha megint.
2: Illetve, amit mondtál az előbb.
1: Nem.
0: Igen. Na.
2: Szerintem erre is figyeljen mindenki, hogy mindig várjon, mert egy idő után lehet, hogy teljesen...
0: Más lesz a vélemény.
2: A bíróság is, figyelj, sohasem tudod elintézni, hogy beadod a bíróságra a vádat, és egy nap alatt hozzanak ítéletet. Nem. Hosszú ideig csinálják, mindig várnak, mert mindig jönnek új dolgok, új gondolatok, stb. Jó?
1: Időhúzók.
2: Igen.
1: De jó, így van. Na, egy dolgot viszont tudok mondani, hogy arra mindig törekszem, hogy amikor valakiről az ő jelenléte nélkül beszélgetünk, tehát nincs itt valaki, és úgy beszélgetünk róla, akkor én azt mindig kérni is szoktam, ha véletlenül elferdülne a beszélgetés, hogy úgy beszéljünk róla, hogyha bármelyik pillanatban ő belép, akkor tudjuk folytatni azt a beszélgetést.
0: Na, ez egy szép gondolat törekvés. És törekvés, és mindig meg is történik.
1: Hát aztán az nem jelenti azt, hogy mindig megtörténik, és néha ne gondolnék valakiről olyat magamban, hogy... De ez egy törekvés.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hát akkor ítélkezésről most ennyit, mindenki iránt a jóra törekedjetek, írja Pál az első levelében a tesszalonikaiakhoz, 21. vers. De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Zárhatjuk így az ítélkezést, megítélést.
2: A jót tartsátok meg,
1: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
2: Honnan tudjuk, hogy mi a jó és
1: hát
2: mi a rossz?
1: Ellenőrizzük
2: a Biblia alapján.
1: Mit szólsz hozzá, Laci?
3: Hát igen, igen. Én most láttam megint egy filmbe, összejönnek emberek beszélgetni, de azonnal mindegyik szinte így kiabál, hogy ne, ez így, miközben azt kéne, hogy mindegyiket meghallgatni, nem? És utána akkor átgondolni, hogy nem, mert mindenki mást mond ugyanarról az esetről, és nem, mert az, ahogy én gondolom, így van. Szóval ezt nem kéne csinálni senkinek, hanem nyugodtan összejönni, beszélgetni, mindenkitől kapunk gondolatokat.
1: És ez milyen szépen meg tud történni, lehet, hogy már emlegettem, és pont évekkel ezelőtt ebben a műsorban történt egyszer Andrással, neked már biztos mondtam, András, hogy valamit mondtam, én adásban, te pedig válaszoltál rá. És amit válaszoltál, az bennem indulatot gerjesztett, hogy miért mondasz ilyet, András, én nem is ezt gondoltam. De akkor csendben maradtam, és figyeltelek téged, és hallgattalak, és aztán szépen fordult vissza a gondolatod, és végül kezdted megvédeni azt, amit én mondtam, és végül azt mondtad, hogy de végül is Szabolcs nem is azt akarta mondani, és végül megvédtél, és én anélkül, hogy megszólaltam volna, megoldódott minden.
2: Úgyhogy nem szóltál bele, pontosan. És nem voltál indulattal.
1: De az elején még indulattal voltam, hogy ekkora zagyvaságot hogy lehet gondolni, megmondani, de nem mondtam ki semmit, csendben maradtam, és te magad védtél meg engem.
2: És az, amit szerettem volna mondani, az feltételezhetően ugyanaz volt, amit te mondtál.
1: Hát ki tudja, mi volt, de végül magától meg
2: másféle úton megközelítve.
1: Igen. Na hát, ennyit az ítélkezésről?
2: Ennyit az ítélkezésről.
1: Jó, pár
2: mehetünk
1: pillanat.
2: Tovább.
1: Megyünk mindjárt, pici zene, és jövünk, ez a Bibliáról másképpen című műsorban.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Arról gondoltuk, hogy pár szót váltunk itt most, hogy Jakab az Úr testvére. És külön én kértem egy kis segítséget is, és kaptam is, van egy kiadvány, ami Jakab az Úr testvére. Talán pont ez a címe a kiadványnak is. Ezt most el nem hoztam, de kimásoltam belőle pici részletet.
1: Jakab, mit tudunk Jakabról?
0: Jakab Jézushoz fűződő családi kapcsolatát másodlagos fontosságú kérdésnek tekinti ez a kiadvány is.
1: Másodlagos?
0: Nem az a legfontosabb kérdés, hogy ő tulajdonképpen kinek a kie, de még azt
1: de
0: is...
1: De érdekes, hogy nem nagyon foglalkozunk különben sem azzal, hogy ki a testvér. Egyáltalán én nem is tudtam, hogy van testvére.
0: Most ebben a kiadványban például egy picit idézek ebből a kérdést, vizsgálva a legvalószínűbb értelmezésnek a Helvidiuszi nézetet tartjuk, írják ott, amely szerint Jakab a többi testvérhez hasonlóan József és Mária gyermeke volt. De ez is igazán ezt tényként nem tudjuk, mert sehol nincs teljesen egyértelműen leírva, sok mindent lehet tudni Jakabról, az Úr testvéreként emlegetik, de ilyen teljes bizonyossággal nem lehet ezt így tudni, legalábbis amennyit én ebből tudtam kibogozni. Az Új Szövetség két helyen ír Jézus származásáról visszafelé. Tehát Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is le van vezetve Ábrahámtól Jézusig. Máté szerint 41 generáció telik el Ábrahám és Jézus között, Lukács szerint 56.
2: Van egy személy, na, ami viszont
0: na,
2: mind a kettőben, Dávid.
0: Dávid.
2: Ő attól a családtól származik, Dávidtól.
0: És akkor milyen ezért érdekes?
1: Mária Dávid vonalon van.
2: Igen, Dávid vonalon, így van. Így.
0: És abban is milyen érdekes belegondolni, hogy ez tulajdonképpen nem rég volt Jézus, és nem rég élt, 2000 éve élt, és az őt körülvevő személyek is, sőt, az ő édesanyja is, az ő nevelőapja József is nem rég éltek, 2000 éve éltek, nekik is voltak még gyermekeik. Azt tudjuk, ezt talán a Biblia is írja.
2: Utána, igen.
0: Közben utána.
2: Utána.
0: Utána, előtte nem?
2: Hát igen, igen, mert amikor tudjuk, összejöttek, akkor már
0: első
2: akkor
0: volt.
2: Már Máriának, és akkor
0: Jézus volt
2: Józsefnek
0: az első.
2: El kellett ezt ismernie, igen, hogy ő Mária nem paráználkodott, igen, hanem el kellett hinnie, igen, és elhitte.
0: Abba nektek nem érdekes belegondolni, hogy mivel ez nem rég volt, hogy Máriának, Józsefnek, a további gyermekeinek a leszármazottai valahol most is köztünk élő emberek.
1: Nagyon jól mondod, hogy valahol itt van a vérvonal köztünk.
0: Ugye milyen érdekes ez tény?
2: Igen.
0: Végig gondolni, és vajon hol
2: és
0: lehetnek,
2: mit csinálhatnak. És nem is a testvéreket kérdezzétek meg.
0: Na, de biztos nem
2: hát,
0: tudják.
2: Ha ismeri valaki, mert a nép, vagy a nemzet, főleg a törzseket rögzíti csak, de nem a családokat.
0: Valaki tudja, sőt valakik tudják, sőt valaki eleve az, a család tagjai. Ki tudja, hogy micsoda szerte ágazó
1: már
0: család.
1: Mármint Jézus leszármazott.
0: Hát a szüleinek a...
1: Jézus szüleinek a leszármazott.
0: Igen. Leszármazottai.
1: De hát akkor Jézus rokona, ugye?
0: Hát igen. Olyan érdekes ebbe így belegondolni.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. Minden hiába való. A prédikátor rengeteg mindent felsorol, hogy mi az, amit csinálhatunk, ő mi mindent próbált ki, mennyi mindent tett ő az életében, és akár mit vizsgált, akár mit csinált, végül mindig arra jutott, hogy ez is hiába valóság. És a 12. fejezetben már minden hiába valóság írja.
1: Jó, de na? A 7. fejezetben meg azt köszönöm, írja, na? Hogy igen? Sok mindent láttam, na? Hiába való életemben.
0: Na hát az élete is hiába való. Hanyadik versben mondtad ezt? 7. fejezet.
1: 7. fejezet.
0: Igen.
2: 15-ös vers.
0: 15-ös. Sok mindent láttam. Hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. És akkor folytatja.
2: Mert hogy az élet az nem...
0: Nem kiszámítható.
2: Hűha, nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy az élet nem igazodik a gonoszsághoz és az igaz léthez.
0: De egyébként meg igazodik szerintem, mert magát... Hát mert magára húzza a vacakságot, az, aki vacakságot tesz, erről is ír a Biblia.
2: Azt kapod, amit adsz, vagy azt,
0: hát, és így tovább. De lehet, hogy 100 éves koromig fogok élni, és megkeserítem gonosz módon sok mindenkinek az életét, és mások meg, akik csak 25 évet éltek, néznek, hogy most az meg már 100 éves, már 70 éve gonoszkodik, és még mindig él.
2: Igen, hát ez pontosan így csodálkoznak rá, na, az emberek, hogy nézd meg, hogy egész életében milyen rossz ember volt, és
0: még
2: mégis
0: mindig csinálja.
2: És még mindig csinálja.
0: Jó, minden ez hiába valóság.
2: Ennyi volt.
0: Isten nélkül minden hiába valóság. Én erre jutottam ennek kapcsán.
1: Ez azt jelenti, hogy igen, mi semmiképpen ne akarjunk olyan világban élni, ahol nem
2: amit
1: Istenem,
2: mi határozunk
1: hiszen
2: meg.
1: Ő teremtette ezt a világot, a mennyet és a földet, ezért nélküle mi teljesen más irányba mászkálnánk
2: hiába
1: mindig.
2: Valóak vagyunk.
1: Hiába való.
0: És egyébként nekem most állt össze igazán, hogy a minden hiába valóság, az korábban olyan szomorúnak tűnt, hogy jó, hát akkor semminek nincs semmi értelme, de ez igazából csak azt jelenti, hogy nem fontos, hogy nem az a fontos, nem az a lényeges. Hogy hiába való, hogy jó, hát lehet éppen ezt is, meg azt is, de nem az a lényeg, nem az a fontos. Mert a prédikátor azt írja, hogy mi mindent csinált, mi mindent próbált, ő maga is. De az mind, rájöttem, az mind hiába valóság, hogy nem az a lényeg. Én ezt most magammal így fordítom. Az Istenre való figyelés, a vele való együttlét, a vele való kapcsolódás.
2: Az együttműködés.
0: Igen, és arra szánni az időnket, amit a jó Isten sugall. Nem? Nekem egyébként a heti saját magamban az életemben ez is ez a tanulságom.
2: És mikor sugall?
0: Hogy érted, hogy mikor sugall?
2: Amikor figyelek
0: rá.
2: Na, így van. Tehát akkor, amikor bekapcsolod a rádiót és fogod az
0: hát
2: adást.
0: Azt így, ja, hogy azt a rádiót, hogy a saját magamat?
2: Igen.
0: Aha. Igen. Vagy a többi zajt lecsendesítem.
2: Vagy a többi zajt lecsendesítem.
0: És csak rá figyelek, és meg is teszem, amit sugall. Jó.
2: Azt hiszem, hogy ennyi volt mára.
0: Jó, én ezt viszem haza magammal. Ti mit visztek? Valamit visztek még haza magatokkal?
2: Nem. Jó. Most csak is szépen hazamegyünk.
0: Jó, ez volt a Bibliáról másképpen című műsor. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként írót olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Márk evangéliumának 8. fejezetében, a 34-től a 36. versig terjedően a következőképpen. Ekkor magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de életét veszendőbe megy?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Elérkeztünk negyedévi biblia tanulmányunk utolsó stációjához, utolsó megállóhelyéhez, a 13-hoz, amelyiknek az a címe, hogy a menny, az oktatás és az örökös tanulás. Nagyon jó volt ez a negyedévi tanulmány azért is, mert egyrészt visszatekinthettünk a múltba, és a biblia vonatkozásában megláttuk azt, hogy az Édenben is már tanulni kellett az első emberpárnak, hogy a családnak milyen vonatkozásai vannak, hogy a családban is mindig tudunk tanulni, hogy a törvény, mint nagy tanítómester, ugye, vagy az Úr szemei hogyan látnak bennünket. A következő gondolatsor az volt, hogy Jézus, mint mesteri tanító, tehát nem csupán abból állt az ő szolgálata, hogy elmondta, mi az Isten üzenete, hanem tanítványokat hívott maga mellé, akik tanultak tőle. Az istentisztelet és az oktatásról is szó volt, tanításról és megváltásról, az egyházról, mint egy olyan oktatóról, aki mindig neveli, tanítja a diákjait, a tagjait, akik hozzátartoznak az egyház és az oktatás után a művészeti és természettudományos képzésről szóltunk, kereszténységről és a keresztény és a munkáról, illetve az elmúlt héten a szombatról, hogy mit jelent megtapasztalni és megélni Isten jellemét, és most eljutottunk a mennyhez, mint az oktatás és az örök tanulás egyik színhelyéhez. Nézzük a halottak sorsáról mit mond. Van 3 biblia versünk, János 3.16, Timóteusi első levél első fejezet 16. verse, és a Jánosi első levél 5. fejezet 13. verse.
2: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van.
1: Tehát a halál után lesz feltámadás, és hogy akik méltóképpen élték le a földi életüket, azoknak Isten örök életet fog adni. De hogy ez ki lesz, azt nem mi emberek döntjük el, nem emberi szavazás, bizottságok, nem megmérés, minőség alapján, hanem majd az Isten fogja ezt eldönteni objektívan, és ezt mindenki el fogja fogadni, és amikor egy halottunkat elveszítjük, akkor mindig fájdalom, akkor mindig hiányérzet látható bennünk, tapasztalható a mi szívünkbe, de ott van az a tudat is, hogy ez a halott majd föl fog támadni. Ott van az, hogy ez a halott örök életet kaphat az Istentől. Tehát ezt is meg kell tanuljuk, és az Isten országában, az örökké valóságban ott is tanulni fogunk. Nem fog véget érni a földi életünk úgy, hogy na most eljutottunk, 60, 70, 80, 100 évet tanultunk, és akkor utána nincs rá szükségünk. Most csak Marikánra nézek, aki doktornő, orvos. Én nem nagyon értek hozzá, és milyen jó lesz, amikor az Isten országába majd ezeket is meg fogjuk tudni tanulni egy más összefüggésben, mint ahogy te tanultad az egyetemen. Vagy én nem tudok olyan szépen orgonálni, mint ahogy Tokics Marika tud. És milyen jó lesz, ott lesz rá időnk, akkor oda fogok ülni az orgonához, és akkor elkezdem szépen gyakorolni, és mindent megtanulhatunk. Marika.
3: Hát miért van halál a földön? Mert bűn is van. És a bűn zsoldja, a bűn következménye a halál. És kereszten meg kellett halni Jézusnak, hogy Sátán fölött győzni tudjon. És hány halál van? Egyszer vagy kétszer halunk meg. Ugye, ha egyszer mindenki meghal. És hogyha a mi hitünk és az életünk olyan, akkor a feltámadás után kapunk egy olyan világot, ahol nem lesznek a földi életre jellemző gyötrelmek, akik viszont nem hisznek. Azoknak másodszor is halálba kell menni, és onnan már nincs feltámadás.
1: Tehát halál és halál között van különbség.
3: Van különbség, és nem tudjuk, hogy mennyi időnk van itt a földön. Tehát most a járvány kapcsán sajnos meg kellett tanulni, hogy egyik nap vagy másik nap elmész. Hogy nekünk minden napunkat úgy kell élni, hogy készen legyünk az Úr eljövetelére. Mert amikor valaki meghal, és az Úr feltámasztja, az egy pillanat, és mindegy, hogy közben 1000 év, vagy 100 év, vagy csak egy pár óra telt el, mindenkinek a következő pillanata a feltámadás lesz a halál után. És a másik, hogy örök életünk van. Tehát ha mi a földi életünkben olyan jellemvonásokat próbálunk elérni, és arra igyekszünk, és a hitünk olyan, hogy őszinte, tiszta, nagy hitünk van, és bízunk Jézusba, akkor már itt a földön örök életünk van. Halál után nem tudunk semmit se csinálni, megváltozni, vagy kegyelmét kérni az Úrnak. Tehát nekünk ez az egy lehetőségünk van, hogy itt a földön úgy éljünk, hogy az Úr alkalmassá tegyen bennünket a mennyei életre.
1: Köszönöm szépen, István.
0: Érdekes ez a tanulmányunk, Paszkált hozza itt.
1: Igen.
0: Egy szóba, hogy ugye azon elmélkedett, hogy bármeddig él is az ember, és legyen akármilyen jó az élet, előbb-utóbb mindenki meghal. Erre szoktuk mondani azt, hogy megszülettünk után egy biztos, hogy meg is halunk. Habár azt is tudjuk, és ezt is szoktuk mondani, hogy a 90. Zsoltár is mond, hogy a életünk ideje 70 esztendő, legfeljebb 80 esztendő, ezzel is tisztában vagyunk. De Paszkálból előre bújt ez a közgazdász megközelítési dolog, hogy ő azt mondja viszont, hogy ami a halál után történik, az sokkal tovább tart, mint a halál előtti történet. Nevezetesen ebből azt következtette az, hogy logikus lenne, hogy ki kéne találni, hogy milyen sors vár a halottakra. Jó hírem van, mert Pascalnak nem kell ezt kitalálni, meg nekünk sem, mert a Biblia éppen elég eligazítás ígéretet tartogat azok számára, hogy mi jön lesz a jövőnk. Viszont egy feltételt mond, ami azokra vár, akik üdvösségre lehettek Jézusba. Tehát itt nagyon fontos az, hogy már most kéne elkezdenünk ezt a készülődést, mert az üdvösségre lehettekre fog várni a jövő, amiről majd fogunk tanulni a lecke során.
1: A hagyomány szerint a rabbihoz elmegy a fia, és a fia egy elég világi életet él, és azt mondja, hogy atyám, én most ott hagyom a zsinagógát, a szombatot, én megyek, és azt mondja, egy jó tanácsot adjál nekem. Azt mondja a fiának a rabbi, hogy fiam, a halálod előtt egy nappal őszintén tér meg a teremtődhöz. A fiú nagy örömmel elmegy, néhány sarok múlva aztán eszébe jut, hogy hoho, különösen egy súlyos balesetet látva, visszarohant az apjához, és kérdezte, na de édesapám, hát honnan fogom tudni, hogy mikor halok meg? Na látod, ezért kell most megtérjél, mert lehet, hogy holnap meghalsz. Tehát nem mindegy, hogy a halál előtt milyen életet élünk, mert az még a halál utáni állapotunkra is kihatással lesz. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a halottaknak a sorsa egyrészt az örök élet, másrészt az örök nem élet. És e között van a mi földi életünk. Menjünk tovább. Az új életről szól a hétfői gondolatunk, és ott a Péter második levele 3. fejezet 10. versétől 13. verséig terjedő szakaszt hallgassuk csak.
3: De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik.
1: Köszönöm szépen. Nekem ebben az egész történetben azt tetszik nagyon, hogy azt mondja, hogy az Úr napja úgy jö el, mint a tolvaj. Ha ma írnák a Bibliát, akkor biztos vagyok, hogy megcenzúráznák, és azt mondanák, na az Úr napját, azt nem lehet ilyen tolvajhoz hasonlítani. De itt nyilván nem a tolvaj erkölcséről beszél, hanem a tolvaj váratlanságáról. Mert a tolvaj mindig ott tűnik fel, ahol nem várják. A tolvajlásnak pont ez a váratlanság a lényege. És az Úr napjának is ez lesz a lényege, hogy ilyen váratlanul fog meglepni bennünket. Miért? Nem tudjuk, hogy fog jönni az Úr napja, de tudjuk. Mindent tudunk róla, és mégis váratlan lesz. Van egy másik szép Biblia gondolatunk, a Jelenések könyve 21. fejezet, és ott az első versétől a 6. verséig, tehát Jelenés 21.1-től.
2: És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé, és a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet, a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme, újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak, az életvizének forrásából ingyen.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon szép és csodálatos, amikor az idős János ott van Pátmosz szigetén, és Jeruzsálemről, Isten templomáról, a trónról és az eljövendő világról gondolkodik, és egyszer csak Isten egy látomást, egy víziót ad számára, és azt mondja, hogy láttam az új Jeruzsálemet, láttam, amint leszállt a mennyből, és felkészítve, mint egy mennyasszony, gondoljátok, majd 100 éves, idős ember, és mégis egy mennyasszonyhoz, mennyire fiatalos ez a hasonlat. Az új Jeruzsálemet egy mennyasszonyhoz tudja hasonlítani. Amikor Marikával Jeruzsálemben voltunk, ott a siratófal előtt, egy péntek délután oda jött egy ifjú házaspár, egy szép, csodálatos mennyasszony és egy nagyon kedves fiatalember, és ott táncoltak, és eljött a rabbi is, és áldást adott, és elmondta az ősi szavakat, és akkor ott voltak a barátaik, és ahogy láttam ezt a fiatal párt, éreztem, hogy na, ilyen lesz az új Jeruzsálem. Ilyen lesz, mint egy keleti mennyasszony, mert a mi mennyasszonyaink, azok is nagyon szépek itt Európában, de másak. A keleti mennyasszony az el van készítve, az fel van díszítve, az valami nagyon szép, csodálatos, és ilyen lesz az új Jeruzsálem.
2: Igen, ahogy mondod, nekem is eszembe jutott, hogy milyen csodálatos volt az, amikor Szigeti Jenővel és a feleségével utoljára együtt voltunk Jeruzsálemben, és ott a sikátorokban együtt sétáltunk, és ahogy mentünk, megérkeztünk a Sirató falhoz, és ott megálltunk, és egy péntek délután volt ez, nagyon sok ember gyűlt össze, hiszen siettek az emberek, a rabbik, és fiatal gyermekek, zsidó vallásos gyermekek a siratófalhoz, hogy a szombat kezdetét egy imádságolót megkezdjék, és nagyon sokat jelentett a számunkra, hogy Szigeti Jenő ott volt velünk, és nem felejtjük el azt a mondatát, amikor azt mondta, hogy hasonlóképpen fog majd megtörténni ilyen örömben, ahogy látjuk a zsidó vallásos embereket menni a siratófalhoz, amikor a szombatot Istennel fogjuk az új Jeruzsálemben tölteni, megkezdeni.
1: Köszönöm szépen, és ha már itt Szigeti Jenő testvért emlegettük, akkor van megint egy nagyon szép idézet tőle, és ezt az idézetet Székely Marikától halljuk.
3: Szigeti Jenő, a Jelenések könyve 86. oldalról ezt írja. A Jelenések könyvének mondani valója az örökkévaló evangélium, Isten kegyelmi üzenete. A kegyelem viszont nem a büntetés elengedése, a bűn következményének az elmaradása, hanem az újrakezdés lehetősége. Ezért az evangélium mindig döntésre hív. Sokan azért tartják az apokalipszist borzalmas könyvnek, szent kriminek, mert nem akarnak dönteni. Az evangéliumnak mindig van következménye az ember életében. Valamiben minden ember hisz, még Jézusban is hisznek is, meg nem is az emberek, de kevesen vállalják a Krisztusba vetett hitük konzekvenciáját.
1: Nagyon szép idézet, köszönöm szépen, István.
0: Én azt mondanám, hogy ez a két bibliai szöveg kétféle aspektusból ragadja meg a kérdést. Ugye a péteri szöveg azt mondja, hogy mi lesz a jelenlegi földünkkel, hogy az egek recsegve elropognak, elemek felé elégnek, a föld rajta lévő alkotásai megégnek, és tulajdonképpen azt a gondolatot folytatja Péter, hogy ugye, amit te is emlegettél, hogy el fog jönni, mint a tolvaj. És ebből azt következik, hogy milyennek kell nekünk lenni, hogy megfeleljünk ennek a dolognak. És a másik aspektus pedig ez a jelenések könyve aspektus, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy a múltbeli szenvedéseinkre vigaszt fogunk nyerni, eltöröl minden könnyet, nem lesz többé szenvedés, elsők elbúlnak, és lesz egy csodálatos dolog, és hogy szemtől szemben megláthatjuk a Jóistent, hallhatjuk szavát, és tanulhatunk tőle. Tehát ez a mostani és az újnak a szembeállítása, ami azt is mutatja nekünk, hogy ez a mostani helyzet nem folytatódik egyszerűen, hanem egy egészen más élet lesz, és hát itt van, amit a idézetben olvastuk, a döntési lehetőségünk az, hogy el lehet önteni, hogy ezt akarjuk, vagy azt akarjuk, hogy Pasztkához visszatérve, hogy úgynevezett életünket válasszuk-e, vagy az örök életet válasszuk-e.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a keddi gondolatunkhoz. Akkor megtudjuk majd, tehát ez egy jövőre irányuló gondolatsort indít el, és a korintusi első levél 4. fejezet 5. versében egy nagyon szép biblia szöveget hallhatunk, amelyik így szól.
2: Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Olyan sokat jelent számomra ez az ige a korintusbeliekhez írott levélben, amikor azt mondja, hogy Istentől kapja meg a dicséretet. A mai világban is olyan nagy szükségünk van arra, hogy dicséretet kapjunk a családban, a munkahelyen, és úgy gondolom, hogy legyünk mi az elsők, akik dicsérünk, hogy aztán mi is dicséretet kaphassunk Istentől.
1: Így van, köszönöm szépen, és olyan szépen mondja a másik korintusi szöveg, amit a végén olvastál, a 13. fejezet 12. verse, hogy tükör által homályosan látunk, hiszen az ókori ember ezüst tükrökből nézegethette magát, nem létezett ilyen tökéletes üvegtükör, mint amiben mi reggel a fésülködésünket végezhetjük el, és azt mondja, hogy akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megírt, ismert az Isten. Szóval nagyon szép. Ez a jellegzetes páli gondolkodás, ez a lépcsőzetesen adott ismeret, ez fantasztikus, ahogy ő ezt elmondja. István?
0: Tulajdonképpen egy jelentmondás van azért. Mindig elmondjuk azt, hogy a tudomány mennyire fejlődött, és ez igaz. És ennek ellenére rengeteg ismeretlen kérdésünk van. Ugye, és itt tulajdonképpen az az ígéret, hogy az örökké valóságban Isten megígéri azt, hogy rendetett titokot fel fog tárolni előttünk, sőt azt is megígéri, hogy nem csak feltárol előttünk, hanem meg is értjük, és meg is látjuk. Ez különösen fontos, mert hiszem, ha láttam, szoktuk volt mondani. Tehát a vizualitás az emberi tulajdonságok egyik nagyon fontos összetevője. Tehát megígéri, hogy megértjük és meg fogjuk látni. És akkor itt jön, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy döntsél helyesen. Az, hogy mindenképpen ragaszkodnunk kell a hitünkhöz, bíznunk kell Isten ígéretébe, és élnünk kell a kapott világosság fényébe, és tartsuk ki mindvégig. Itt mindig eszembe jut ez a Máté ége, hogy aki mindvégig állhatatos maradt, az üdvözöl. Vagy az új fordítás azt mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözöl. És ehhez még, ugye szoktuk mondani, de erőtlen vagyok, nincs erőm, stb. Erre is van egy nagyon-nagyon fontos ígéret, mert azt mondja Filippi Belélek írt levélbe, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát ha én a Krisztusban vagyok, Krisztusban végzem a munkámat, nehézség, probléma, fáradtság ide, ahol megígér, hogy minden vele van, lesz erőm ebbe, hogy eljussok ahhoz, hogy üdvösségre jussak.
1: Köszönöm szépen, Marika.
3: Én azon gondolkodtam, hogy ha a Földön itt az isteni elveket elfogadod, akkor ugyanezek az elvek érvényesülnek majd a mennyben is. Tehát, ha itt nem fogadod el a Földön ezeket az elveket, akkor...
1: Akkor miért kerülnél oda?
3: Miből gondolod, hogy akkor ott a helyed? És Isten kegyelmét, irgalmát itt a Földön kell kérni, mert a mennyben nem kell már. A másik dolog, hogy... Nem szabad nekünk nyugtalankodni, hogyha bennünket ért nem jó dolog, bántás, sérelem ér, mert az Úr igazsága az mindig ott lesz, és ott van. És az Úr ismeri a gondolatokat, a szándékot is. És amikor a nagy ítélet zajlik, akkor az Úr megvilágít minden körülményt, hogy kiderüljön, hogy amikor az történt valakivel, akkor az Úr igazsága teljesült. Senki ne legyen nyugtalan, hogy nem derül ki az igazság, mert olyan nincs, amit az Úr ne tudna.
1: Köszönöm szépen. Szóval az Isten országa nem lesz olyan, mint amit mi sokszor a mai világban gondolunk, hogy kiválogatjuk az Isten országából azokat a dolgokat, amelyek nekünk tetszik. Nem, ez nem egy ilyen terített asztal, és oda megyek, és akkor azokat a falatokat kiveszem, ami nekem tetszik, amit én szeretek, és a többivel nem törődök. Úgy is mondhatnám, hogy ezt egy csomó.

0: Ilyen ország nincs. Olyan ország van, ahol megtisztult állapotban egy más értékrendszerrel, nem bűn által megrontott értékrendszerrel fogunk rendelkezni, és talán másnak fogunk örülni, mint amiben ma a társadalom boldognak látja magát. Nem a tárgyak vonzásában, hanem az Isten közelségében fogjuk az örömünket lelni. Nem az állandó rohanásban, hanem egy megszervezett életünk lesz, mindenre lesz időnk, és mindenhova időben fogunk odaérni, és másképpen fogjuk szervezni az életünket. És én azt hiszem, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen ez a világ, csak úgy az írások alapján ki tudjuk jelölni azokat a mérföldköveket, azokat a kerítéseket, amin belül, és talán inkább azt tudjuk mondani, hogy milyen nem lesz az a világ, mint az, hogy milyen lesz. Tehát sokkal többet tudunk, hogy ami a világunkban negatív, az nem lesz. Nem lesz Covid, nem lesz halál, nem lesz szenvedés, nem lesz betegség, nem lesz gyász, nem lesznek temetők. Ezeknek az ellenkezője lesz. És ez egy más értékrendet fog jelenteni. Szóval ez így van, és a legtöbb ember a mai világban nem tudja, hogy mi az, hogy bűn, vagy a bűnt már annyira szereti, hogy nem ismeri, hogy mi az, hogy nem bűn, és annyira ragaszkodik a bűnhöz. És itt pont akkor fogjuk majd megtudni, amikor oda fogunk kerülni az Isten országába. Egy biztos, az eredeti édeni állapotokat fogja Isten helyreállítani, és ebben az Isten, a természet és az ember egy csodálatos hármasságban, egy csodálatos kötelékben fog lenni egymással. Igen. A menny egy iskola, és azt mondja, hogy tanulmányozásának területe a világegyetem. Tanítója a mindenható, ennek az iskolának egyik ágát az Édenben alapította az Úr, és az a megváltás tervének befejezése után újra tovább fogjuk majd tanulni a tanulást az Édenben. Ahogy mondja Ellen White testvérnőnk, Előtted az élet a nevelés című könyvében. István?
1: Te azt szoktad mondani, hogy tanulni örökké kell.
0: Igen.
1: És te azt teszi hozzá a White testvérnő, hogy az örökké valóságban is folytatódni kell.
0: Igen.
1: Tehát örökön örökké kell tanulni.
0: Így van. A következő gondolatsorunk pedig a szerdai iskola a túlvilágban. Itt van egy biblia szövegünk, a Korintusi második levél, és ott a 4. fejezet 17.-18. verse.
2: Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
0: Köszönöm szépen, milyen szépen elmondja, hogy pillanatnyi szenvedéseink a nagy örök és folyamatos dicsőségre. Tehát a pillanatnyit, és ez a pillanatnyi idézőjelbe van téve, mert lehetnek ezek napok, órák vagy évek, de az örök élethez képest ezek mind nagyon rövid időnek tűnnek. És azt mondja, hogy egy nevelés, egy iskola, egy rendszer lesz az Isten országában is. És olyan szép, ahogy itt megint Ellen White azt mondja, hogy akkor eltűnik majd a fátyol, amely most elhomályosítja a látásunkat, és szemünk meglátja a szépségnek azt a világát, amelyből most csak halvány fénysugarakat fogunk fel a mikroszkópokkal, amikor majd szemléljük a menny dicsőséget, amelyet most távolról vizsgálnak teleszkópokon át, amikor eltűnik a bűn rozsdája. Igen. Szóval egy egészen más dolgok lesznek, amikor nem csak a betegség és egészség fogja a mindennapjainkat meghatározni, ugye? Hanem egy egészen más. Miért? Mert a betegséget csak a múltban fogjuk ismerni. Nem kell pirulát

0: vagy gyógyszereket, vérnyomást, nem kell konzultációra járni a doktornénihez, vagy a doktorbácsihoz, és nem fog fájni itt, nem fog fájni ott, nem lesznek vérnyomásbeli problémáink, cukorproblémáink, és ezernyi más dolog. Egyszerűen ezek eltűnnek, és ezek azt mutatják, hogy valami megnyílik az ember előtt. És ebben a megnyíló új világban az ember helyén fogja találni magát. Nem lesznek pszichés félelmek ebben a világban, nem lesznek depressziók, nem lesznek fáradtságok, nem lesznek kimerültségek. Miért? Mert egészen más viszonyba fogunk kerülni a saját testünkkel, a saját környezetünkkel, a világgal és Istennel. Marika?
1: Olyan gyönyörűséges világ vár ránk, ami véges emberi agyunk föl se tud fogni, ki se tud találni. De mi nem lesz ott a mennyben? A mennyben, ami bűnös természetünk nem lesz ott. És csak tényleg csodálni tudjuk Isten alkotását. És a másik nagyon fontos dolog, hogy az harmónia lesz mindenütt, és az emberek másként viszonyulnak egymáshoz, mint itt a Földön. És a szeretet köteléke mindenkit összeköt. És olyan csodálatos lesz ez a világ, hogy nekünk nincs fogalmunk róla, hogy az Úr mire képes. Mert a mi szűk agyunk, az nem tud annyi mindent kitalálni, mint amit az Úr nekünk rendelkezésre bocsát. És az, hogy valaki nem szeret tanulni, hát nem olyan tanulás lesz ott a mennyben, mint itt a Földön, hogy gyötrődni, meg magolni, vizsgázni, hanem olyan természetesen jön ez a tanulás és a képességek kibontakozása, ami mindenkit örömmel fog eltölteni.
0: István?
2: Itt a tanulásról most az jutott eszembe, amit a Marika mondott, hogy ha visszaemlékszünk egyetemi tanulmányainkról, akkor ott is volt előadások és gyakorlatok. Tehát a gyakorlatban is nagyon-nagyon sokat tanulni, nem csak a magolásról van szó, de a kettő elválaszthatatlan egymásról. Nekem nagyon-nagyon szép ez az ellentétpár, amit itt a korintusi levélben olvastunk. Tulajdonképpen azt mondja a számomra, hogy én mindig szoktam mondani, hogy az ember egyik legnehezebb funkciója ez a döntés, hogy döntést kell hozni. És itt most az ige egy konkrét döntési helyzetet... És
0: félbeszakítalak, mi magyarok roppantul lassan döntünk. Igen. Kelet-európai lassan dönt, mert az elmúlt évtizedek a lassú döntésre tanítottak meg bennünket. Igen. Folytasd.
2: De hát a döntésnek az is problémája az, hogy két lehetőség van, igen vagy nem. Ezt is a Biblia nekünk világosan mondja. És tulajdonképpen itt ez a döntési lehetőséget kínálja fel az ige, mert azt mondja, hogy vállal a szenvedés vagy dicsőség. Vagy látható, vagy láthatatlan, vagy ideig való, vagy örökké való. Ez neked kell dönteni. De viszont Jézus ígéretei teljes mértékben valóságosak is, és minden okunk van rá, hogy elhiggyük, de azért egy kicsit furdal a lelki kíváncsiskodás abban vonatkozásában, hogy itt a Bibliában csak utalásokat, felvillanásokat láthatunk arra vonatkozóan, hogy mi vár ránk. Hogy az a fantasztikus jó lesz, az biztos. Ez a kíváncsiság, azért szoktuk volt mondani, hogy szent kíváncsiság bennünk van, abban, hogy milyen lesz, de azt egyértelműen mondhatjuk, hogy fantasztikus lesz, és el se tudjuk képzelni, mert amit a Marika is mondta, hogy minden fájdalom, szenvedés, ami a bűn következtében ránk tört, ennek a következményétől mentesíteni fogjuk. És Krisztus tulajdonképpen arra azért jött hozzá, hogy folytatja ezt a visszafordítási folyamatot. És a visszafordítás után jön egy helyreállítási folyamat, ami olyan lesz, mint eredeti állapotban volt, sőt, még biztosak lehetünk, még jobb is lesz, mint az eredeti állapot.
0: Az erkölcs teológiának van egy olyan gondolata, hogy a döntéstől hogyan jutunk el a választásig. Ugye? Mert a döntés az mindig egy választás, egy konkrétra. Hogy a döntésben hogyan jutunk el Isten országának a választásáig. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy eljussunk ide. Ez körülbelül olyan, mint amikor a kis feleségem megkér, hogy hozzál mosóport. És akkor elmegyek, és ott a szupermarketben 55 fajta mosópor van. Akkor el is kezdek gondolkozni, hogy jaj, milyen mosóport is szokott az én feleségem, és akkor, hát akkor ott, ami nagyon hasonlít, akkor már csak 2-3 van, és akkor a döntéstől eljutottam a választásig, amikor a mosóport berakom a tolókocsiba, elmegyek, és kifizetem. És onnantól fogva már nincs visszaút. És ez ilyen a Jóisten dolga is. Amikor a világ különböző döntési mechanizmusokkal támad meg bennünket, és akkor innen, ebből a sok erkölcsi lehetőségből kiválasztunk egyet, és ez nem más, mint az Isten. És ez az egyetlen egy tárházat nyit ki. Egy olyan, ami egy pinkóddal egy egész tárházat nyit ki, ahova mindenhova bemehetünk, és sok helyiség van, és ez elvezet bennünket az örök életre. Nem zsákutcákba megyünk, mint ahogy a világ nagyon sok döntési lehetőségében zsákutcákba megyünk, és ugye megyünk évekig, évtizedeken keresztül, és a végén ki van írva, hogy ez egy zsákutca, és nincs nagyobb tragédia ennél. Köszönöm szépen. Csütörtöki gondolatunk a nagy tanítóról szól. Ez a nagy tanító arról szól, hogy Jézus akármerre ment, mindenütt tanított. Tehát ő volt a tanár, és mindenhol voltak hallgatói. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy Jézust én el nem tudom gondolni tanítványok nélkül. Sőt, azt is mondom, hogy én a tanítványokon keresztül látom Jézust. Nem önmagában, tehát nem látok egy élettől elvonult Jézust, hanem Jézus mellett, mögött, előtt mindig látom a tanítványokat is. Azokat a kis vitatkozó, csipkelődő, egymással huncutkodó tanítványokat, akik Jézus közelében lecsendesednek, de Jézustól egy kicsit távolodva már mindjárt egymást csipkedik. És Jézus mindig rendet tud tenni ezeknek az embereknek a lelki életében. És csak egy egyszerű kérdés. Mi fölött beszélgettetek az úton? Mi fölött? Hát azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. És ugye Péter meg a többiek egymást túllicitálták. És Jézus csak ártatlanul megkérdezi, mi fölött vitatkoztatok? És akkor elmondja, hogy aki nagy akar lenni, az legyen mások szolgája. Miről beszélsz, Uram? Aki nagy akar lenni, az legyen mások szolgája. És ezek a tanítványok elkezdik érteni Jézus tanításának egy kis részét, és amikor Jézus eltávozik tőlük, akkor a nagy tanítónak a tanítása lepattan a szemükről, mint egy pikkely a tudatlanság, és akkor értenek meg összefüggéseket. Biztos voltál te is így, Marika, vagy István, vagy Tokics Marika, hogy valamit tanultunk az iskolába, aztán elmúlt néhány évtized, és aztán egyszer csak valamit megértettünk. Aha, erről beszélt a tanár. Tényleg, most értem. De hát addigra már befejezett dolog volt, már hosszú esztendők elmúltak. És ugyanígy van Jézus esetében is, hogy sokszor hallunk egy igét, hallunk egy tanítást, és jó, értjük, igen, igen. Aztán egy olyan élethelyzetbe, egy olyan szituációba kerülünk, hogy akkor értjük meg, hogy mit jelent a nagy tanítóra figyelni. Marika?
1: Hát nekünk van egy jó kis könyvünk, amit tanulhatunk, mert a Biblia az, amit Isten ihletett.
0: A könyvek könyve.
1: A könyvek könyve, és hiába több ezer éves, a szituációk, az erkölcsi elvek ugyan azok régen is, mint ma. És hogyha mi jól belegondolunk a régi történetekbe, annak a körülményeibe, akkor felfedezhetjük, hogy ez mai nap is ugyanúgy ránk is vonatkozik, és nekünk ebből tanulni kell.
0: Köszönöm szépen. Marika, Tokics Marika.
3: Igen, egy nagyon szép gondolat van itt a Ellen White-tól a Nagy Küzdelem című könyvből, ami ennek a könyvnek az utolsó sorait jelenti, és ezt szeretném felolvasni, így hangzik. A nagy küzdelem véget ért, nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.
0: Köszönöm szépen. Milyen érdekes, hogy a mi fülünk mindig csak azt hallja, hogy nagy küzdelem. Pedig az itt szereplő angol kifejezés, ugye, azt jelenti, hogy a nagy háború, a nagy harc, azt is jelenti, hogy a nagy küzdelem. Ezt mi kivettük, és ezt szeretjük hallani. De nyugodtan mondhatjuk, hogy a nagy háború, a nagy harc véget ért. Mert az életünk egy nagy háború, egy nagy küzdelem, egy nagy harc. És ennek egyszer vége lesz, és olyan szép, hogy a nagy tanítónál tanulhatjuk ennek a háborúnak a háború utáni alapszabályát, a háború utáni békeidőnek az etikai tanítását. István?
2: Nagyon szép volt, amit Amerika felolvasott, hogy tulajdonképpen itt két nagyon fontos tényezőre utal rá a szerző. Azt mondtuk, hogy nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Ez is nagyon fontos, mert hát a bűn meg a bűnösök azért két nagyon nagy kísértés mind a kettő a számunkra. És
0: az egyik egy általános, igen, a másik, igen, egy konkrét. Igen.
2: És amit még ismét szeretnék mondani, amit az előző nappal kapcsolatosan megemlítettem, hogy tulajdonképpen itt az előadásokat és a gyakorlati foglalkozásokat is a Krisztus tartotta. Mert ugye az számomra nagyon kívánatossá tévő dolog lenne, hogy tetteit és cselekedeteit is látni. Tehát nem csak úgy mondanám, hogy elméleti ismereteket adok, hanem tetteivel és cselekedeteivel támasztotta alá, hogy kell őt követni. És ez mindegyik evangélium Jézus tanításait megtalálhatjuk. És tulajdonképpen hát az örökké valóságban, ha eljutunk, akkor ez a tanulási lehetőség tovább folytatódik, mert felbecsülhetetlen értékű kutatási lehetőségünk nyílik arra, hogy rácsodálkozunk sok mindenre. Örömteli felfedezéseket is fogunk majd tenni, és a tanulás lehetőségek tovább élnek bennünk. Tehát sok mindent nem tudunk, mert állandóan azt közünk, miért az. Szembe azzal, hogy a tudomány minden vonatkozásában előre alatt, sok mindenre válasz alatt, de sok mindenre még nem kapunk választ, amit majd az örökő valóságban megláthatjuk és meg is érthetjük.
0: Csak gondoljunk arra, hogy egy ilyen pici vírus, és ez valószínűleg Marika sokkal hitelesebb, ha te mondanád, egy ilyen pici vírus, és mennyi intelligens kutató, professzor hónapok óta százezer és százezer órát eltölt a kutatásában, és már az is nagy problémát jelent, hogy hogyan tudjuk ezt biztonsággal kimutatni. És hogyan tudjuk ennek megelőzni az emberi testbe jutásának a fertőzését. Szóval, és ez milyen pici? Egyetlen pici vírus. Szinte láthatatlan, mikroszkóp alatt látjuk. Amúgy nem is tudnánk róla, ha nem lenne mikroszkópunk. És milyen csodálatos ezzel szemben az Isten végtelensége. Szóval ott van az Isten teremtés és a bűn. A bűn az mindig a betegséggel hozható kapcsolatba. A bűn az az elmúlással. És Isten országában nem lesz bűn, és ennek az egyenes következménye, hogy nem lesz bűnös, és nem lesz halál, nem lesz betegség. Így van. Na, van egy nagyon szép összefoglalásunk. Valaki olvassa föl az összefoglalást.
3: Az oroszlán, amitől itt félnünk és rettegnünk kell, leheveredik majd a bárány mellé. Az új földön mindenütt béke és összhang lesz. A fák magasak, sudárak lesznek. Formájuk nem sérül. Mindaz, ami földi otthonunkban szép, terelje a gondolatainkat a mennyei hazánk kristály folyójára, zöld mezőire, hajladozó fáira és buzgó forrásaira, a ragyogó városra és a fehér ruhás énekesekre, a csodaszép világra, amit egyetlen művész sem képes lefesteni, és halandó szava nem tud leírni. Képzeljük el a megváltottak otthonát, és ne felejtjük, hogy szebb lesz, mint amit valaha elgondolhatnánk.
0: Nagyon szépen köszönjük, és elköszönünk a kedves hallgatóktól, tanulmányozzuk a Szentírást, forduljunk Isten fele az ő kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Egyiptomi Kapcsolat című műsorunkban. Ezúttal Liketi Zsuzsával fogok beszélgetni, aki gyönyörű szép rajzokat hozott itt. Épp ezt nézegettük az előbb, és akit mindjárt megkérek, hogy néhány szót szóljon magáról.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én nyugdíjas tanítónéni vagyok. És most már inkább úgy mondom, hogy grafikus. Hiszen mikor nyugdíjba mentem, akkor jobban ráértem rajzolni. Korábban is mindig rajzoltam, akvareleket csináltam, pasztelképeket, most már kikötöttem a vonalas rajzoknál. Csak a lényeget megragadó. Akármerre járok, mindenütt rajzolok valamit. Ez teszi ki az időm nagy részét, a többi pedig a kertem, hogy hatalmas kertem van, Szigethújfalun, és a 11 unokám.
1: Nem kevés.
2: Minden évben tartok nekik egy unokatábort, hiszen 3 gyerekem van, és a 3 csapatot valahogy össze kell hozni, hogy sok időt töltsenek együtt, sőt, a nővérem unokái is jönnek ilyenkor, úgyhogy hát ez 14 fő, és akkor ehhez még ugye a nagyoknak jönnek a barátok és barátnők is már. Hát hiszen a legidősebb 24 éves, a legkisebb még 8.
1: Ez elég széles skála. Sok gyerek van. Mit jelent az, hogy tábor? Milyen tábor, közös program?
2: Tábor. Tehát azt jelenti, hogy sátorban laknak. Napos van, aki reggelbe biciklizik kiflír és tejér a faluba, aki segít megteríteni, elmosogatni, egyáltalán ügyel a rendre, tehát nekem segítkezik. A programról most már egyre kevésbé kell gondoskodnom, mert ők hozzák az ötleteket, a nagyobbak természetesen. Rengeteget kézműveskedünk, de én megtanítottam őket hímezni, filcet csinálni, nemezelni, batikolunk, rajzolnak rengeteget, tehát ami éppen adódik, de volt már kosárfonás is, tehát elég kirakni eléjük, és akkor a nagyok már tanítják a kicsiket.
1: Ez az ötlet, ez a tanítói gyakorlatból jött, vagy máshonnan?
2: Az, hogy tudok bánni a gyerekekkel, az nyilván a tanítói gyakorlat. Persze ez fordítva is lehet, hogy azért voltam jó tanítónéni, mert szerettem a gyerekeket, és tudok velük bánni. Én nagyon szerettem tanítani, pedig véletlenül kerültem a pályára. 3 iskolába tanítottam összesen, Budapesten, Lőrincen, Új-Budán és végül Csepelen. Ezek mindegyike nehéz kerület volt olyan értelemben, hogy sok problémás gyerek volt szociális okok miatt, illetve a gyerekek fejlődése miatt sem volt egyöntetű a csapat. Általában 32 fős osztályokat tanítottam.
1: Nem lehetett könnyű feladat.
2: Nem. És nem. Hogy? És nagyon szerettem csinálni, hiszen minden gyerek más. Azt hiszem, hogy nincs kreatívabb pálya a tanítóinál, hiszen minden pillanatban dönteni kell, és hát illene jól dönteni. Persze ez csak vágyálom, de talán arra kellene vigyázni, hogy a döntéseknek a trendje jó legyen, jó irányba mutasson. Nagyon sok tanítványommal tartom a kapcsolatot mai napig. Pedig én csak kicsinek tanítottam őket, első, második, harmadik, negyedikbe.
1: És az Egyiptom iránti érdeklődés hogy került a képbe?
2: Engem minden érdekel, ott kezdődik. Tehát ami távoli táj, hazai táj is, ahova utazni lehet, amit meg lehet ismerni. Na most ebbe az irodalom nekem nagyon kedvezett. Az első egy egészen furcsa könyv, amit nem sikerült a nyomára akadnom, hiszen egész 6-7 évesen találkoztam vele. Az atomok világába vitt, ahol egy feltaláló és a gyerekek találkoznak, és az elviszi őket az atomok világába, tehát lekicsinyítnek, és akkor egészen lehetetlen helyeken jöttek elő, többek között Egyiptomban is. Na most én itt találkoztam először. És akkor meg kellett keresnem a térképen, hogy hol van Egyiptom, és hogy ez egyáltalán micsoda, de olyan nagyon sok történetre már nem emlékszem belőle, csak hogy, de voltak a francia forradalomban is, mindegy. Legletetlebb helyeken nőttek újra, amik az atomok világából kész emberé. A következő ilyen regény, ami mai napig kedvesem, Sienkiewicznek az Őserdőben és vadonban, vagy más címen is fordították, mindegy, az a Suezi csatorna építésének idejében játszódik. Sienkiewicz természetesen megajándékozott bennünket egy lengyel mérnöknél, és egy angol emberrel, aki szintén ott dolgozott, és az ő gyerekeikkel történik a regény története. Elrabolják őket, végig viszik őket a Szaharán, és aztán egyre lejjebb Szudán, végül valahol Tanzániában bukkannak ki, Mozambiknál szállnak hajóra. Millió kaland van, és akkor ott már az ember megismert bizonyos dolgokat. A tájleírások, az emberek, onnan sok mindent meg lehetett tudni. Én mindig megnézem ilyenkor a térképen, hogy merre is ment, Port Saidból indultak, merre is mennek, hol vannak azok a csatornák a Nílus mellett, egyáltalán a Nílus, hogy hol van Kartum, ahol megállnak és hetekig várakoznak a gyerekek, miután elrabolták őket. És akkor, hát, mint minden ország érdekelni kezdett, és akkor levettem a polcról Csolnoki Jenőnek a Föld és lakói című Afrika kötetét, és akkor ott szépen végig tanulmányoztam, hogy Afrika földrajzát, mert az engem nagyon érdekel, hogy ez hogy alakult ki, milyen, miket illik róla tudni. Aztán jött Hegedűs Gézának az Írnok és a Fáraó című örökbecsű műve, amit nem csak én élveztem, a gyerekeim is nagyon szerették, és most az unokáim olvassák ugyanazt a kötetet. Tehát öröklődik.
1: Hányszor olvastad ezeket a könyveket, hogy ennyire benned élnek?
2: Ó, én minden többször olvasok el, ami tetszik. És akkor mindig újabb részekre tudok figyelni. Aztán már nagyobbacska volt, amikor Prusznak a Fáraója került a kezembe, és olvastam el. De hát olyanok is egészen érdekes történelmi és helyszíneket lehet megismerni belőle, mint Agatha Christie-nek van két regény. Az egyik a Halál a Níluson, ugye, ami egy első osztályú dolog, és nem csak azt mutatja meg, hogy ugye ott vannak a régi dolgok és templomok, hanem az ottan, akkori viszonyokat, és ez valahol a két háború közötti idő. De van neki egyetlen egy történelmi regénye, az is Eljő a halál, ami kifejezetten egy egyiptomi történet, Echnaton idejében játszódik, és abból is sok, és mivel a férje régész volt, tehát ő nem ír butaságot. Nagy élvezettel olvastam. De mivel engem, mondom, minden érdekel, többek között a régészet is, ezért elég korán elolvastam Carternek a Tutankhamon sírját, ami...
1: Hát ez az elég korán mit jelent? Mennyi időskorodban?
2: 13-14.
1: Hát az...
2: Igen.
1: Nem volt unalmas ebben a korszakban?
2: Nekem nem. Én a minden útleírás, történelmet... Én mindig egy lóhosszal jártam az iskolai földrajz és történelem tanítás előtt. Tehát ezeket, mire sorra került, azokat én már mind tudtam. Ezek nagyon fölkeltették az érdeklődésemet, és akkor már úgy ember direkt kereste, hogy smint van. De hát azért persze olyanok is vannak, mint Verdinek az Ajdája, ami persze nem régészetileg pontos, nem igaz történet, egyiket sem lehet ráhúzni, de a hangulata, az, hogy a rabszolgákat hogy szerzik, hogyan viselkednek a rabszolgákkal, hogyan viszonyulnak a papok és a fáraó és a hadvezérek, hogy befolyásolják a cselekedetek, ez azért benne van. Roppantul élveztem, mikor sikerült eljutnom Isztambulba, a Történeti Múzeumba, hogy ott látható második Ramszesz és Hattusili, vagy valami ilyen nevű.
1: Hattusilinek
2: a kadesi békeszerződése. Ugye a hetitákkal háborúztak, és akkor ez jelentette a békekötést.
1: Sőt, nem csak békekötést, hanem kölcsönös segélyezést.
2: Igen, hát utána lett egy feleség is, egy hetita felesége is Ramszesznek a többek között. És akkor az ember ennek persze utána néz, hogy akkor hogy is voltak ezek a hetiták. Akkor elolvastam azokat a könyveket, hiszen manapság már azért ez elég széles skálája van, amit nézni, olvasni lehet, és akkor még ott van az internet ráadásul. De azért ez az ékiratos könyv, szerződés, azért ez nagyon tetszett. Ez roppant érdekes, hogy ez megmaradt. Ugye mindig azt hiszük, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszt. És akkor, ahogy Korinti mondja, ugye már a régi görögök ismerték a bőrt. Na de hát az egyiptomiak is annyi mindent föltaláltak. Kezdve az, nekik nem furcsa naptáruk volt, amit a Nílus igazgatott, ugye, hogy az áradáshoz és a csillagok járásához igazítottak mindent.
1: Igen, kétféle naptár volt.
2: Nagyon tudták. Én mondom, nem jártam Egyiptomban, csak gondolatban, de jártam Szudánban, és ott volt olyan hely, ahol úgy volt belőve a piramisuk bejárata, hogy a nap akkor sütött, pont akkor úgy lehetett látni, amikor elkezdődik a Nílus áradása. Tehát ez náluk mindent befolyásolt. Én most nagyon jól megéltem, hogy a Nílus mellett van egy 2-300 méteres sáv, ahol, ami művelhető. Odaig ér el az öntöző csatorna vize. Utána sivatag van.
1: És ezt repülővel, hogyha az ember Egyiptom felett repül, akkor nagyon szembetűnő.
2: Hát azt repülőről láttam. Repülőről láttam. És ez az éltető erő, amit tulajdonképpen létrehozta ezt a civilizációt, az most szűnik meg. Megépült az Aszuáni gát, megépült a Merovéi gát, és följebb még további gátak a Nílusokon.
1: Etiópiában is.
2: Igen, végig, úgyhogy megszűntek az áradások. Most öntöznek, kis ócska motorok mennek, és öntöznek, de már most szikesedik. Óta. Már most szikesedik a talaj. Ugye, mert nincs megújulás.
1: Hát 1906-ban volt az első gátnak az építése, tehát Egyiptom területén igen. Azóta nincs áradás.
2: Pontosabban, legalábbis alatta.
1: Pontosabban a gáttól északra, tehát azon a részen, ami a mai Egyiptom, és nagyon ritkán azért előfordult még, amikor annyira sok víz jött délről, hogy nem fért el. De ez gyakorlatilag 64 óta egyetlen egyszer nem történt meg, és addig is nagyon kevés alkalommal.
2: Igen, mert most már több gát van, és elosztják hát el más közt, mert olcsó áramon termelnek.
1: Azóta már rengeteg. És folyamatosan újak épülnek, úgyhogy a víznek a medre is, illetőleg a víznek a magassága is jelentősen lecsökkent.
2: Jó, ezt nem tudom megítélni, de sok mindent köszönhetünk az egyiptomiaknak. És akkor még nem is beszéltem az alexandriai könyvtárról, ugye, hogy mi kincs nyűlt ott össze. Hogy amikor az egyiptomi kultúra után az iszlám került hatalomra itt ezen a vidéken, akkor az arab kultúrának és az arab tudománynak az őrzői is ők voltak, amiről keveset tudunk, vagy nem szeretünk róla beszélni.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az ókori egyiptomi kultúra, a fáraók kora, az a hellenizmusba átnőtt, hát, egy keverék kultúra alakult ki, ami a római korban is tovább élt. A római kor végén, a késő római korban a fokozatos átállása a keresztény vallásra, az megint egy nagyon komoly változást hozott. Akkor Bizánc része volt Egyiptom, és akkor 641-ben, mikor jött az arab hódítás, akkor pedig körülbelül körülbelül 2-300 éven keresztül a két kultúra, a kopt keresztény, mert akkor már a keresztény világnak egy speciális ágához tartoztak az egyiptomiak, és az iszlám kultúra egymás mellett élt. Az iszlám volt az uralkodó, de a kopt vallás is még szabadon gyakorolható volt. Gyakorlatilag a 10. századra iszlámosodott el az ország annyira, hogy ugyan továbbra is voltak koptok, de annyira kisebbségbe szorultak, hogy az ország gyakorlatilag iszlám országgá vált. De ez alatt az idő alatt, a bizánci idő alatt, bizánci időszak alatt, meg a korai kopt időszak alatt is nagyon sok mindent, hát együtt éltek, átvettek. Az az arab világ, amelyiknek Egyiptom az egyik végpontja volt tulajdonképpen, hiszen nem a központi terület volt, de az egész arab világban jöttek, mentek a tudósok, utazók és különböző kereskedők és személyek, és nagyon sok mindent tudatosan, vagy nem is tudva, de tovább vittek, és Európába gyakorlatilag rajtuk keresztül került az egyiptomi ismeretanyag, meg az antikvitáson keresztül, tehát két különböző irányból mind a két kultúra hozzátette a magáét, tehát valamilyen irányba továbbfejlesztette.
2: Ami mindig érdekelt, hogy az egyiptomiak, amik mint nép, hogyan vált arabbá, mert ők arabnak tartják magukat.
1: Egyiptomi arabnak, igen.
2: Igen. Pedig még kinézetre sem igazán olyan, mint amit arabnak gondolunk, vagy hiszünk mi európaiak. Egy kicsit mások.
1: Hát, ha belegondolsz,
2: van egy ismerősünk, arról majd Szudánnál beszélünk. Amint visszatartom magam. Van egy ismerősöm, akinek az apja egyiptomi, az anyja magyar. Papa itt tanult, megnősült gyerekei lettek. Hát egyértelműen azt mondja magáról, hogy arab, pedig hát nem úgy néz ki. A kislányon, vagy nem, a nagylány, abszolút nem látszik, ő az apja vallását követi. Kendőt hord, hihetetlen értelmes, nagyon jó közgazdász. És akkor, mikor rákérdezik, hogy akkor te most mi vagy? Azt mondja, hát ilyen arab, egyiptomi, magyar. És akkor rögtön így mondom, hogy én találkoztam egy magyarabbal. Ezek nem olyan régen kerültek a köztudatba, végül is Almási László fedezte föl a 20-valahányas években, amikor ott Afrikában járt, és Vadi Halfánál találkozott ilyen csoporttal. És ezeknek azóta, mióta gátak megépültek, el kellett hagyni a többnyire a lakóhelyüket, és szétszórodtak, de állítólag Kairóban még mindig van egy népes, tehát egy ilyen 50-60 ezerre tehető népcsoport, és másutt is, Kartumban is van belőlük, meg úgy erre-arra-amarra. Állítólag még a múlt században még volt egy saját nyelvjárásuk, tehát ők borzasztóan őrzik az identitásukat, hogy honnan származnak. Kétféle változat van, az egyik, hogy az 1500-valahányas években janicsárok voltak, tehát az elrabolt magyar gyerekekből janicsárt neveltek, és ezeket küldte a szultán a különböző hadszínterekre, és ezek oda kerültek, részt vettek valami lázadásban, ott maradtak, de hát nyilvánvalóan csak helyi lányokat lehetett elvenni. Úgyhogy a többsége az fekete, göndörhajú néger igazából, de még mindig akadnak köztük kékszemű szőkék.
1: Találkoztál is ilyennel?
2: Nem, a miénk, az én magyarabom, aki olyan boldog volt, hogy magyarokkal találkozott. Nem olyan régen, tehát a 2000-es évek elején ment expedíció a nyelvészekből, akik kimentek és próbálták ezt kutatni, keresni, és megálmodták a következő expedíciót, amikor már tudták, hogy mit kell nézni, vagy mit kell kutatni, de hát erre már nincs pénz. Ugye kultúrára nem nagyon áldoznak az emberek. Mindesetre jött onnan is egy csapat egyszer körülnézni, hogy hát milyen is a nagy testvér. Ez nagyon érdekes volt, hogy így szét vagyunk szórodva a világban.
1: És most visszatérve az ókori Egyiptomra, mi az, ami neked, ami megfogott az ókori egyiptomi kultúrában, ami miatt érdekes volt számodra?
2: Az ábrázolásuk. Tehát az ábrázolás fejlődése, azt már ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, ha egy kisgyerek rajzait nézzük, ő se tud azonnal kész emberfigurát rajzolni, hanem sematikus ábrákat csinál, és csak a jellegzetességeket rajzolja le. A magyar kisgyerek, vagy hát európai kisgyerek a szemből ábrázol, tehát két szeme van, orra, szája, feje, pocakja és keze, lába, mint legfontosabb. Az egyiptomi rajzok, azok oldalról ábrázolnak, érdekes módon, és szemből szinte soha. Kivételt képeznek a szobrok. A szobor, ami majdnem, hogy körbejárható, mert azért az is többnyire egy nézetre készül, bár azért vannak teljesen körüljárható szobraik is. Tehát ez az ábrázolás fejlődés, az nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy az emberi kultúrával együtt a kezdetektől hogyan alakul ki, hiszen már a hellenisztikus korban már olyan gyönyörű arcábrázolások maradtak fenn, freskók, amiket bármelyik európai ország elfogadna. Tehát és látni, hogy honnan indult, és hova került el. De persze engem roppant érdekelt az írásuk, a hieroglifák, hogy azok hogy fejlődtek ki egymásból, ugye, mert vannak a különböző rétegei, ahol még szinte követhető, ahogy mit ábrázol az a jel, és akkor ez hogy absztrahálódik valami köztes jellé. Nyilván a nyelv az többféle lehetett. Én legalábbis úgy gondolom.
1: Hát szólás, az
2: biztos,
1: hogy, biztos,
2: hogy sok volt. És az írás kötötte őket össze, úgy, mint a kínaiaknál.
1: Akik... Hát de gondoljunk a magyarokra is, a szögedi, vagy a palóc.
2: Igen, ennél feltétlenül nagyobb eltérések lehettek, gondolom én. De hát én nem vagyok nyelvész.
1: Tehát ekkora kis területen is annyiféle nyelvjárás, egy 1000 kilométer hosszan, még több.
2: Igen. Miért? Hát, ha csak a szomszédba megyünk át, Karintiába, minden völgyben más a tájszólás, és alig lehet megérteni. Na most ott, ahol az oázisokból áll egy világ, akkor könnyen lehet, hogy ott is óriási eltérések lehetnek.
1: Viszont a Nílus meg összekötötte a Nílus partján élőket.
2: Ez egy érdekes játék, mivel ugye hangzóanyag nem maradt fönn, úgyhogy csak elképzelni tudjuk.
1: Az egyébként nagyon érdekes, hogy egyiptomi szavakat, például neveket átírtak, ugye említetted. Igen, az ékírást. Ékírásba is átírtak, meg átírtak görögbe is. És így aztán azért lehet visszakövetkeztetni hogyan ejtettek egy-egy szót, de hát 3000 évről van szó. Úgyhogy ugyanannak hosszú a szónak az ejtése, az bizony az idők folyamán változhatott és változott is. Uh-huh. Tehát konkrétan kimutatható, az Isten nevek, azok megmaradtak 3000 éven keresztül.
2: Meg a
1: fáraó
2: nevek is többnyire. Az ékírás megfejtés, vagy a hieroglifa megfejtés is úgy kezdődött, hogy a király nevek, vagy fáraó nevek.
1: Igen, Ptolemaiosz és Kleopátra nevét olvasta el először Champollion, de görögből ismerte. Viszont az Isten neveknél van olyan, hogy egy sokat görögben is ismerünk, és aztán ott van a ékírásos átírás 1500 év különbséggel körülbelül.
2: Hát én jártam ott, ahol az mondta szerint Amon született.
1: Na, hát akkor erről a helyről mikor jártál ott?
2: Tavaly februárban.
1: És hogy kerültél oda?
2: Az a csavargásaimnak egyik része, van a Teleki Sámuel Felfedező Klub, ez a Magyar Földrajzi Társasághoz tartozik, és ott van egy lelkes utazásszervező, aki kitalál nagyon jó és érdekes utakat a világon bárhol, a Spitzbergákon, vagy Üzbegisztánba, Szudánba, de Kanadába, bárhova szervez utat. És amikor ezt megláttam, azt mondtam, hogy Egyiptomban nem kerültem el, ez most itt van, menjünk. És nagyon jó volt.
1: Akkor ezzel fejezzük be a műsorunk első részét, és az utazással folytatjuk majd a zene után.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Ligeti Zsuzsannával beszélgetek, grafikus, tanítónéni volt, és rajzol. És nagyon érdekes, hogy nagyon sok felé jár, viszont nem fényképez, hanem rajzol. Hogyan alakult ki ez a szokás?
1: Hát elromlott a fényképezőgépem. És mint egy angol régi vágású hölgy, úgy gondoltam, hogy én is majd akkor rajzban örökítem meg, amit látok. Bementem az első boltba, vettem papírt, ceruzát. Na, aztán később kialakult, hogy mekkora méretben rajzolok, milyen eszközt használok, nem ceruza, mert az elmosódik, elkenődik, nem bírja a gyűrődést.
0: Igen, ezek is fűztollal készültek.
1: Fűztollal készülnek, és ezeket nagyon vigyázok rájuk, mert a nap kiszívja színét, tehát azonnal készül róla egy jó minőségű fénymásolat, és azt tekintem eredetinek. Nagyon sok felé van kiállításom most már, hívna,

0: ha
1: nézed... Esetleg odaadom, hogy a kedvenceidet tudjad.
0: Sok kedvenc van. Tájak, ugye meglátom, és hú, akkor tájkép jön. Műalkotások, hiszen Szudánról nem tudjuk, hogy mi minden van, de egy csodatárháza egyiptomi kultúrának és a még régebbinek. Rossz nyelvek szerint kicsit hamarabb alakult ki az államiság Szudánban, mint Egyiptomban és a kultúra, de hát ez a történészek hát dolga majd eldöntik. Én csak
1: ez régészeti téren nagyon egyforma volt az egyiptomi meg a szudáni kultúra, de az államforma, mint egységes létforma, az azért úgy tűnik, hogy, hogy Egyiptomban volt előbb, és az írás mindenképpen, tehát az, hogy rögzítették írásban a különböző dolgokat, hogy szükség volt arra, hogy nagy távolságokra üzenetet tudjanak
0: küldeni,
1: hogy hosszabb időre rögzíteni tudjanak valamit. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy olyan helyen van erre szükség, ahol nagy területek vannak, és összpontosított formában élnek az emberek.
0: Na, ilyennel találkoztunk Szudánban. Ez a kermai kultúra, ami egy ilyen 4-5 ezer évvel időszámítás előtt. Tehát úgy röpködnek ott az évezredek, szóval a legrégebbi, amivel találkoztunk, az az időszámítás előtt 8-10 ezer évvel, amikor még a Szaharában még gazellák voltak, és más volt az éghajlat, és sziklarajzok hajóval, emberekkel
1: Igen, ez ott a Vádi Uvejnát környékére gondolsz.
0: Csodálatos.
1: Igen, ott Egyiptom, Szudán, meg egy kicsit még Líbia is benne van ebben a területben.
0: Nem, ez a Nílus mellett van. Uh-huh. Ez a Nílus mellett van, közel a harmadik kataraktához. Uh-huh. De hát ez a kermai kultúrában, annak a kellős közepén van a nyugati defufa, ami egy hihetetlen méretű szárított agyaktégla építmény, amiről nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, találgatják, hogy palotának nem palota, templomnak nem templom, de talán mégis valami vallási jellegű dolog lehetett, körülötte a város, ahol megvan a fejedelem, vagy király, vagy vezetőnek a palotája, nagy állattartók voltak, földművelők voltak, a Nílus mellett van az egész, és évszázadokig, évezredekig lakott volt, még akkor is, amikor maga ez a kermai kultúrának nevezett formáció már nem volt.
1: Egy középbirodalmi kereskedő város is épült ott.
0: Igen.
1: Aminek a feltárását most végzik.
0: Hát láttuk az mindenütt ásatnak Szudánban, mert akárhova nyúlnak, ott valami kincs rejtőzik. És mindig újra meg újra kell írni a történelmüket.
1: Hát igen, Zahi Havasz mondja Egyiptommal kapcsolatban, hogy ahol lenyomják az ásót, ott műkincs kerül elő, de hát ugyanez igaz.
0: Ugyanez, igen.
1: Itt is nagyon-nagyon
0: sok.
1: Na
0: most az állam borzasztó szegény, úgyhogy ő biztos, hogy nem tud ásatni. Hát ezért kiadja albérletbe a különböző egyetemeknek, úgyhogy találkoztunk a Varsói Egyetemmel, a Humboldt Egyetemmel, a New York-i mit tudom én mivel, és megállapodnak abba, hogy a talált kincsek felét az a megy a Khartoumi Történeti Múzeumba, vagy helybe, és a többit vihetik magukkal, és megegyeznek valamilyen formában.
1: Igen, ez volt Egyiptomban is, egészen 1922-ig, igen, amikor a Tutankhamen kincs előkerült. Az aztán megváltoztatta a helyzetet.
0: Hát itt is volt egy gyönyörű kincs, amiről csak nyomokban találunk az európai múzeumokban, egy őrült francia 1700-as évek végén a merói piramisok tetejét fölrobbantotta, és rögtön az elsőben megtalálta valamilyen királynőnek, kimondhatatlan nevű királynőnek a kincseit, ékszereit, amit én Párizsba láttam. Hát az egy költemény, egy valami olyan csoda, és az az időszámítás előtt 100-ból származhat.
1: Igen.
0: Na mindegy, de utána fölrobbantotta a pasas az összes piramis tetejét.
1: De nem talált
0: többet. És nem talált többet. Szóval ott is

0: bárhol ásnak, az persze jó, ez a Nílus mentén levonatkozik, mert hát ott volt a kultúra. Most miután gátakat építettek ők is, Merovéban, meg még följebb is, az elöntendő területre ugye hívták, ment boldog-boldogtalan is ástak. Magyar expedíció is volt kint, illetve nem
1: igen,
0: is
1: Lassányi Gábornak a igen. vezetésével kétszer is kimentek.
0: Na most találnak korai kultúrákat, és találnak egyiptomi kultúrát, meg a későbbieket is. Na most a későbbiek sem akármik, mert ugye az egyiptomiak azok időszámítás előtt van 1300 körül terjeszkedtek délfelé.
1: Hát a birodalom részévé az új birodalom igen. korában tették. A második kataraktáig volt egyiptomi terület, a mai Szudánnak igen. gyakorlatilag az északi része.
0: Csak ők aztán mentek lejjebb.
1: És az új birodalom korában akkor pedig az a Szudán, amit Szudánnak nevezünk.
0: Hát ez az Észak-Szudán.
1: A Dél-Szudán az, ami nem volt már egyiptomi fennhatóságon.
0: Nem, mert az már szavanna vidék és őserdő. Odáig ez a kultúra oda nem ment
1: az le. Az úgynevezett Szud területe volt, nagyon mocsaras volt, szóval ott igen. már, ott már másfajta világ
0: volt. De korábban is nagy gazdasági cserebere volt a két ország között. Tehát Egyiptom és az akkori szudáni
1: Núbia
0: mondjuk azt,
1: szoktuk.
0: Hogy így Núbia között. Núbia hozta délről a fűszereket, az elefántcsontot, az aranyat, és Egyiptomból pedig ment a kerámia, bár kellett. Ott volt a Sej szigetén a határállomás. És ott egy nagyon finom, vékony kerámiát gyártottak, amivel ellátták mind a két országot. Lépni nem lehet, annyi cserép van a földön. De ez egy nagyon jó helyen épült, mert ugye a núbiaiak használták, egyiptomiak használták, az oszmánok használták, a keresztények használták, és egymás köveiből építkeztek.
1: Egymásra ráépítve.
0: Ráépítve, berakva az Amon templomból a
1: viszont erről jut eszembe, amikor ott jártatok, nem tudom mikor, melyik időszakban jártatok ott, de vannak ilyen egészen apró legyek, amik iszonyatosan
0: csípnek,
1: és
0: ott
1: olyan nagy mennyiségben, hogy az valami elképesztő.
0: Igen. Ez három termékenyíti,
1: vagy négy hónapig tart.
0: Olyan sokáig azért nem. Ez termékenyíti meg a datója pálmán. Tehát ez olyan kincs, ezt nem szabad írtani, nem szabad belélegezni, el kell takarni az arcodat. Milyen jó lett volna akkor az a maszk, amit most hordunk a villamoson. De lehet kapni ilyen kis fátyolkát, ami megkülönben megbolondul az ember az apró legyektől. De hát az egy kincs, mert a datója az népélelmezés alap, mint nálunk a búza vagy a kukorica. De visszatérve a Sej szigetére, ahogy az nagyon tetszett, ahogy egymás köveit felhasználták. Ugye hát az első volt valami ős dolog, azok ilyen nagyon elnagyolt nagy kövek, azokat szépen az Amon templomba berakták. A hieroglifákkal ellátott Amon templom köveit beépítették a keresztény templomokba. Amin a kereszt volt, meg a Jézus emblém, meg ilyenek, azok ott vannak a oszmán birodalom által épített erődben. Mert Núbia mindent tud. Tehát az egyiptomiak után, ugye Egyiptom terjeszkedett északra, és a 25. dinasztiát ők adták Egyiptomba, amik az alsó-fölső Egyiptomot, nem sokáig persze, de uralták Egyiptomot.
1: Igen, hát Szudán volt egy olyan időszak, amikor Egyiptomban szétdarabolódott gyakorlatilag az úgynevezett igen. líbiai korszakban, és akkor
0: és benyomult
1: nem
0: az
1: a helyes vallást követték az egyiptomiak és a núbiaiak, akik addigra már annyira átvették az egyiptomi igen. vallást, az Amon kultuszt, vissza akarták hozni Egyiptomba a valódi Amon kultuszt, ezzel az ideológiával.
0: Én is ezt mondtam volna. Én is ezt mondtam volna.
1: Saját országukat. Na most Egyiptommal.
0: Az a jó, hogy ez a Pie vagy Peje, aki nem volt fáraó, de...
1: De fáraó le.
0: Jó, nubiai fáraó volt, de még nem az egyiptomi kettős bűzét nem rakta a fejre. Ő volt a nagy hódító. Jártam a sírkamrájában, fölül le a piramist már elhordták a falu építéséhez mellette. Na mindegy, de azt hiszem a Delfin könyvek között van a Fekete Fáraó című könyv, amiben ezt el lehet olvasni. Nagyon jó. A újabb adalék, hogy az irodalom mit ad ahhoz, hogy az ember megismerje az egyiptomi mindennapokat és történelmet. De miután ugye a 25. dinasztia lecsengett, mert jöttek asszírok jöttek, azt nem állták már, és akkor visszaszorultak Núbiába, és akkor ők volt fáraó, de kisebb egységekre estek ők is szét, és ott nagyon szépen palotákat építettek, templomokat építettek, de már teljesen egyiptomi stílusban, és piramist. Beleszerettek a piramisba. De másfajta piramisuk van. Tehát más a dőlésszöge, sokkal hegyesebb. A koraiakban még alatta van a sírkamra, a későbbiekben pedig viszintesen a belsejébe lehet bemenni. Nem kőből építették, meg kövük nem volt, hanem szárított agyagtéglából. De azért ugyanúgy megfaragták a belsejét, vagy kifestették, gyönyörű sírkamrákat lehet látni. De nagyon hamar fölvették a kereszténységet. Tehát ott keresztény királyságok voltak. Egészen az középkorig, 1300-1400-as évekig három királyság volt, aminek az egyik helye az Ódongola volt, amiben, hát azért mondom olyan, hogy látni, hogy ott van az ásnivaló dolog, amit ki kellene ásni, de egy angol csapat dolgozgat rajta, mert nincs több pénz. Pedig hát olyan szépséges, középkori oszlopfők, épületek, templomok vannak, ami csodájára lehetne járni. A Meruvai gát által elöntött részen volt Farazban egy kolostor, aminek olyan szép freskói vannak. Ez látható most a Kartumi Történeti Múzeumban. A másik fele Varsóban valahol.
1: Mert lengyelás.
0: Lengyelek ásták. Nagyjából abban az időben keletkeztek, mint nálunk Veszprémben a Gizella kápolna freskói. Olyanok, csak nagyobbak, meg sok. Tehát Szudánban van mit nézni, határozottan. És ami ott Núbiában még megragadott az ottani élet. Egy nagyon szegény ország, bár itt a Nílus mellett, ahol földműveléssel foglalkoznak, ez még gazdagnak mondható, mert megtermeli, amit magának kell, és emiatt négy feleséget is tarthat, ugyanis kutya kötelességgel tartani a feleséget.
1: Tehát és csak a gyerekeket.
0: Gazdag, és a gyerekeket, és már pedig gyerek van bőven. És ez is nagyon megragadott, hogy hogyan élnek együtt ezzel a régi kultúrával, vagy annak a romjain, vagy azon, hogy élnek ma.
1: Mennyire tudtál beszélni velük, hogy ők hogyan élik ezt meg? Tehát, hogy ők mit mondanak ezzel kapcsolatban?
0: Volt egy nubiai idegenvezetőnk, egy régész gyerek, és angolul lehetett vele értekezni, és akkor onnan azért sok mindent, én sokat kérdeztem, meg sokat válaszolt, úgyhogy ez így nagyon sok mindenre fény derült, hogy mint és hogy van. Volt nubiai nyelv is, ami most már nagyon visszaszorult, és helyette van az arab. És érdekes, hogy koron fekete négerek, és arabnak mondják magukat. Legalábbis Észak-Szudán.
1: Hát mert a vallásuk muszlim.
0: A vallásuk muszlim, bár az is nagyon érdekes, mert a muszlim találkozott Afrikával. Tehát mi jártunk ott egy szertartáson, amit péntekenként tartanak Kartumban, a Dikr tánc. mert hogy úgy lehet Allahhoz közel kerülni, vagy az égiekhez, hogyha mozognak. Hát Törökországban is láttam kerengő derviseket, ez ennek egy ága. És pörögnek, szaladnak, de leginkább fölle masíroznak nagy dobszóval, és utána kört alakítanak, körbe szaladgálnak a dervisek, és a tömeg az meg afrikai törzsi táncot jár. De közben azt mondja, hogy Allahakbar. Tehát olyan érdekes, ahogy mondom, találkozott a kétféle kultúra. Nem haragszanak, ha fényképezed, nem haragszanak, ha rajzolnak, hihetetlenül barátságosak, vendégszeretők. Minden jót elmondhatok róluk. Nagyon kellemes volt.
1: Ettetek olyan ételeket is, amik speciálisan ilyen núbiai ételek voltak?
0: Igen, hiszen ott helybe főztek nekünk mindig. Rengeteg zöldségfélét ettünk. Azért minket megtiszteltek azzal, hogy kaptunk tányért kést és villát, de tudom, hogy a helybeliek azt ugyanazokat úgy eszik, hogy egy nagy tál, és körbeülik, és pitával mártogatják. De amiket főztek, azok ízletesek, kellemesen lágyan fűszeresek, nem csípősek. Nagyjából azok a zöldségek, amiket mi eszünk, kivéve az okra, amit hát az egész arab világ is, mert nagyon finom, nagyon jó. Rengeteg gyümölcs, és akkor érett a mangó. Úgyhogy ez egy micsoda különbség az érett mangó és a nálunk az áruházakba kapható éretlen vacak között.
1: És ilyen alkalmakkor is rajzoltál, vagy hogy volt a rajzolás? Hogy láttam, hogy nagyon sok műemléket megörökítettél,
0: igen,
1: embereket
0: tehát,
1: is.
0: Meg embereket is, tehát ami jön velem szembe egy táj, megragadja a figyelmemet, egy épület részlet, egy ember, vagy emberek, hiszen van itt a kávés nénit lerajzoltam, ahogy teáznak, vagy kávéznak az útszéli. Ki akartam mondani, de egyik szó sem jó rá. Egy olyan hely, ami fedett, ahol árnyék van, és garantáltan lehet kávét kapni, és van legalább 50 műanyag szék. Tehát mi mindent vittünk magunkkal ezen az úton, 4 terepjáróval, a tetején volt sátor, asztal, szék, matrac, főző, minden, ami kell. Teljesen önellátók voltunk.
1: Van itt egy olyan képed, amihez az van írva, hogy kávézó, és ül egy ember. Ő miért ragadta meg a figyelmedet?
0: A mozdulat. A mozdulat ragadta meg a figyelmemet, ahogy ott úgy látszik, hogy úgy teljes nyugiban élvezi. Hogy most leült, nem kell menni, nem kell semmire odafigyelni. És a szemmel láthatóan ez
1: mert itt egy egész sorozat.
0: Igen.
1: Egymás
0: egy
1: után sorozat, jönnek a
0: mert utána
1: ilyenek.
0: Vannak kávézó és barátor, núbiaiak. No, ez az a hely, ahol
1: a Jebel Barkal.
0: Jebel Barkal. Ez mindig is szent helynek tekintették. Egy homokkőszikla a Nílus partján, alul gránit, fölötte núbiai homokkő, és a tetején pedig bazalt van. Föl lehet menni
1: fölmásztatok
0: a tetejére?
1: Fölmásztatok
0: a tetejére, igen. És onnan néztük meg a naplementét.
1: És hogyan tudtatok lejönni? Mert ez azért nagyon meredek.
0: De az egyik oldalra a szél fölhalmozta a futóhomokot, és ott olyan 5 perc alatt le lehet csúszkálni rajta.
1: Igen, mert ez egy különleges homokcsúszda.
0: Nem csak ott van ilyen, másutt is jártunk. Ilyen helyen, ahol kipróbáltuk a homokcsúszdát.
1: És egyébként még milyen nevezetes élmények fűződnek Szudánhoz? Olyan, minthogyha a Nílus partján lenne valaki.
0: Itt csónakázunk a Níluson, és valaki filmezi, fotózza. Csónakáztunk ott, ahol kis hajóval, ahol összefolyik a fehér és a kék Nílus.
1: Pont erre gondoltam, hogy az egy az fantasztikus egy nagyon látvány, a két különböző,
0: és különböző színű.
1: Különböző
0: színű folyó, igen. Nekem talán az egyik kedvenc élményem, mert ez a 12 napot voltam ott, tehát végig egy sűrű élménnyel teli út, hogy sétálunk egy Tombos nevű falucskában. Ott meg volt a szállásunk, és akkor este még kódorogtunk a faluban, kértünk a Níluspartra óriási gránitsziklák, és egyszer csak az egyik gránitsziklán van egy ekkora kis, ilyen 2-3 tenyérnyi hieroglifás írás. Ez az, itt jártam, Sanyi. Ugye? Tehát ez a...
1: Igen, az expedícióknál nagyon sok expedíciót onnan tudunk, hogy van ilyen rövid szikla felirat.
0: Mondom, az itt jártam, Sanyi.
1: Ez mindenütt
0: megvan. Ez nagyon fontos volt. De ugyanott van ebben a faluban egy ledöntött, vagy pontosabban soha föl nem állított taharka szobor. A taharka a fekete fáraó a 25. dinasztiából. Nyilván meghalt, aztán már nem volt érdemes fölállítani, mert igen, már csak az új fáraót. De ez a faluban nagy közszeretetnek örvend, ugyanis a gyermektelen asszony, ha éjszaka kimegy, és ráült a harkába szobrára, akkor az megáldja őt gyermekkel. Hát szerintem a fiatal férfiak is tudják, hogy hova mennek az ifi asszonyok icaka, de nagy sikere van. Nem engedik fölállítani, mert az a falu gyarapodását szolgálja.
1: Van arra szabály, hogy mennyi ideig kell rajta ülni? Vagy hogy...
0: Nem tudom erről.
1: Bármelyik éjszaka lehet?
0: Bármelyik éjszaka lehet, az igen. De nyilván híre megy, mert...
1: Mert azért készülni kell rá?
0: Igen.
1: Hát ez érdekes. Itt pedig egy út közben, ez egy nagyon érdekes, szép képecske lett.
0: Ez már egy teljesen modern autópálya pihenő. Na most vannak autópálya pihenők természetesen, de mint mondom, az egy többnyire egy fészer, ami árnyékot ad, és van néhány műanyag szék, és van egy kávés néni, aki kávét főz. De azért van egy főbb út, ami már Meroét köti össze Kartummal, és ott fölötte vannak az aranybányák, tehát onnan már nagy forgalom van, nagy autó, teherautó forgalom. És oda már modernebb autóút pihenő, mert autópálya nincs. És azt úgy olyan megcsinálták csinosra, jópofára, kellemes környezet volt, azért rajzoltam le. De hát az igazi izgalom az volt, mikor a sivatagba autóztunk, meg ki kellett tolni a terepjárót a futóhomokból.
1: Na, akkor viszont itt most abba hagyjuk a mai műsorunkat. Köszönjük a történeteidet, és búcsúzunk kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Fény a sötétben. A mai ige: 2 Sámuel 22-29. Te vagy, Uram, a mécsesem. Az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Gondolatok az igéről. Világosságban élek? Igen, mert te vagy, Uram, a lámpásom. Ha eltávoznál, megszűnne örömöm, de mert velem vagy, nincs szükségem sem a jelenkor fáklyaira, sem az emberi vigasz gyertyáira. Isten jelenléte tökéletesen megvilágít mindent. Tudunk világító tornyokról, amelyek 20 mérföldnyire, 32 kilométer is láthatók, de a mi Urunk nem csak egészen közelről megtapasztalható Isten, ő a távoli messzeségből is látható, még az ellenség birodalmából is. Ó, Uram, boldog vagyok, mint az angyalok, ha szereteted fénysugara betölti szívemet, csak téged kívánlak, semmi mást. Sötét úton kell járnom? Igen, de az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Hamarosan megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy ügyeim mind sivárabbá teszik az életemet, lehet, hogy a felhők egyre csak gyülekeznek felettem, de ha a sötétség miatt már saját kezemet se látnám, az Úr kezét akkor is látom. Ha magamban nem látok már semmi fényt, se barátaim között, se máshol a világon, akkor is hiszem, hogy az Úr, aki a világosságot teremtette, most is teremthet világosságot bennem és körülöttem. Hiszem, hogy kivisz még a napfényre. Nem fogok meghalni, hanem élhetek. Már közeledik ez a nap, ez a vigasztaló ige fénylik, mint a hajnalcsillag. Még egy kis türelem, nem sokára újongani fogok örömömben. Bízatok, én legyőztem a világot. A szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án, hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3 és 8 között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól: Bízatok, én legyőztem a világot. Ami János evangélium

0: Akkor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Reggeli csendesség. Isten azt akarja, hogy éber légy.

Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Isten egyik alapvető jellemzője az éberség. Ő soha nem alszik el. Ébersége sohasem csökken velünk kapcsolatban. A Szentírásban több helyen olvashatunk erről. A 121. Zsoltárban a Zsoltáros ezt írja ennek kapcsán. Bizony nem szunnyad és nem alszik, aki Izraelt őrzi. Az Úr a te őrződ. Az Úr oltalmaz téged. Ő áll jobbot felől.

A szeretet Istenem a téged is szellemi éberségre bíztat. Ez az állapot az ő akarata, mert ilyenkor együtt tud működni veled. Az elalvás viszont ördögi akarat, mert olyankor az ellenség dolgozik. Elhinti a maga gonosz magjait az életedbe. Eltompítja az érzékeidet. A füleid nem hallják az Úr hangját. A szemeid nem látják, hogy mit cselekszik. Vizsgáld ma meg, hogy a te életedben mi csökkenti az éberséget. Minek a következménye szokott lenni a szellemi elalvás? Több dologra is gondolhatsz. Ilyenek lehetnek az élet gondjai, a mindennapi pörgés, a bűneid, a megalkuvásaid, az Istennel szembeni engedetlenséged, a menekülés a kihívások elől a mámor élvezetébe, a szenvedélyek rabságába.

Az éberség megőrzésében segíthetnek téged Lukács evangélista szavai. Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban, meg az élet gondjaiban, és készületlenül érjen benneteket az a nap. Mert mint a tőr, úgy fog lecsapni a föld színének minden lakójára. Vérasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az ember fiának színe előtt. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 12-e. Galatabeliekhez írt levél, első fejezet, 17-től 24. versig. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Cilícia vidékére. Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán ezt hallották. Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették én értem az Istent. Mit is jelent a tegnapi igében olvasott, nem tanácskoztam, testtel és vérrel gondolat? Egyik megközelítés, amit itt ír le Pál. Nem emberi kapcsolatokat kezdett építeni. Nem a helyezkedését indította el az apostolok között, hanem igyekezett az Úr vezetését követni. A beszámolója látszólag a tetteiről szól. Ilyen szavakat használ. Nem mentem, hanem elmentem. Visszatértem, meglátogattam, nála maradtam. Mintha emberi tettek lennének csak. Talán vádolták is ilyennel. Ezért írja, hogy nem hazudik. Pál nem magyarázkodik, hanem ismertet. Ez az egyszerű beszámoló is komoly üzenetet közvetít. Először is emberi tettek szükségesek, hogy tudják bennünk, értünk dicsérni az Istent. A tétlenségből ez nem következik. Másodszor a tetteinket vezesse mindig Isten, ne az érdekek, a pozíciókeresés vágya. Ha alkalom van rá, vagy szükségesnek érezzük, mondjuk is el, mit tett velünk az Úr, és mi mit végeztünk vele. Ez legyen őszinte beszámoló, és ne magyarázkodás vagy lépéseink, döntéseink kimagyarázása. Gondold ma végig azt, hogyha az életedről kell mondanod valamit, tudod-e őszintén Isten munkáját bemutatni, vagy magyarázkodásba kényszerülsz? Jézust követed, vagy belemagyarázod a követést a döntéseidbe? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Faith Joyce írta Angliából, az Egyesült Királyságból. Hátrahagyni az ismerőst. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének 4. fejezetének 22. és 23. verse. Mielőtt követte volna Jézust, Péter halászatból élt. Egész élete a halfogás körül forgott. Ez változott meg, amikor Jézus új hivatást adott neki, emberek halászává tette. Mégis 3 évnyi tanítványság után, miután hallotta Jézus tanításait, szemtanúja volt a kereszt halálának, sőt, látta feltámadását követően is, Péter elbizonytalanodott a következő lépést illetően. Úgy döntött, visszatér ahhoz, amit jól ismer. Elmegyek halászni, mondta. Gyakran megesik, hogy amikor összezavarodunk vagy elakadunk, visszamenekülünk abba, ami ismerős számunkra. Amikor bizonytalansággal nézünk szembe, Péterhez hasonlóan mi is visszatérünk az ismerős vizekre, a korábbi szokásainkhoz vagy a múltbéli helyszínekhez. Jézus azonban nem arra hív, hogy a megszokottba térjünk vissza, hanem hogy induljunk el új utakon, követve azt az ösvényt, amelyet kijelölt nekünk. Pál az efezusiakhoz írt levelének 4. fejezetének 22. versében írja, vessétek le a régi élet szerint való óembert. Arra kaptunk elhívást, hogy lépjünk túl korábbi önmagunkon, és éljünk céltudatosan Isten országa számára. Hűséges Istenünk, erősíts meg minket a kísértésekkel és a régi utainkkal szemben, amelyek még mindig hívogatnak. Jézus nevében kérünk. Amen. Napi gondolat. Krisztusban magam mögött hagyhatom a múltamat. Imádkozzunk bátorságért, és hitben menjünk tovább.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1944. augusztus 12-én született Dobai Péter, Kossuth és József Attila díjas költő, író, dramaturg, forgatókönyvíró, rendező. Lírája intellektuális jellegű, komor teóriával közeledik a világhoz és a nyelvhez. Verseit az objektivitás és az indulati kettősség jellemzi. Parabolikus regényeiben, filmforgatókönyveiben a történelmet tekinti hivatkozási alapnak.

Dubai Péter, álomnak akarom, de élet. Timár Péter fotóművésznek. A régi fényképekben van valami boldogítóan démoni. Végleg szótlan és szólíthatatlan, nevezhetetlen ott lét, ott időzés, valami biztos időnkívüliség. Mégis meghitten az időben, ahogy magának egy fénykép kézbevehetőségének is. Valami hatása van arra, aki nincs a fényképen, miközben, amíg nézi, a fényképet éli, nem a saját életét, nem a saját helyén van, nem a maga idejében, hanem a fényképében. Különösen akkor érdekes ez a veszedelmes játék, ha önmagáról készült fényképet nézeget az ember megható önkívületben. Talán arról van itt szó, hogy minden egyes fénykép, amit kezünkbe veszünk, hogy megnézzük áhítattal, a saját létezésünk szünetét jelenti. Kvázi narcisztikus kómába esünk. Kár, hogy eszméletre üldöznek belőle jóságos kezek. Az albumba ragasztott fotók kiszakadnak eltűnt terük idejéből, és kézbe véve a fényképeket, mintha nem csak egy hős múlt pillanatot, de egy örök, meghitt helyet is tartana a kéz. Nem pusztán egy papírdarabot. S az ember már indulna is, de ez a hely végleg elérhetetlen. Ó, Belvedere, kép, kép után, hogy már is emlék, hogy emlék se már.

0: Mire tanítsuk gyermekeinket?
1: Jézus nyomában járva. Jézus pedig mondta: hagyjatok békét a kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Máté evangéliuma 19:14. Gondolatok az ígéről. A megváltó bárhová ment, kedves tekintete, szelíd, barátságos modora megnyerte a gyermekek szeretetét és bizalmát. Egy anya elindult otthonról a gyermekével, hogy megkeresse Jézust. Elmondta célját szomszédjának, aki szintén szerette volna, hogy Jézus áldja meg a gyermekeit. Végül több anya gyűlt össze az úton, gyermekeikkel együtt. Jézus várt, hogy meglássa, mit tesznek a tanítványok. Amikor látta, hogy elküldik az édesanyákat, mert azt gondolták, hogy ezzel szívességet tesznek Jézusnak, e szavakkal mutatott rá a tévedésükre: hagyjatok békét a kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. A kicsiket karjába vette, és kezeit rájuk helyezve megáldotta őket. Isten azt szeretné, ha minden gyermek kicsi korától az ő gyermeke lenne, hogy mindnyájukat befogadja családjába. Gyermekek százait és ezreit hozhatjuk Krisztushoz, ha munkálkodunk értük. Tanítsuk meg őket, hogy szorgalmasan dolgozzanak a misszió munkában, kicsi koruktól fogva gyakoroljanak önmegtagadást, és hozzanak áldozatot mások javáért, hogy Isten munkatársai legyenek, hiszen mindebben igazán örömet találnak.

0: Elfelejtett csoda.
1: Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Zsoltárok könyve 40. fejezet, 5. vers. Hallani lehetett a gépek hangjait a műtőben. Szikét kérek, szívást ide, tartsd erősen. 6 órával később a nyílt szívműtétnek vége volt. Jól végződött. Ez volt az első kapcsolatom a szív- és érrendszeri sebészettel. 2018 elején negyedéves orvostanhallgatóként jelentkeztem egy Erasmus külföldi tanulmányi ösztöndíjra. Bár voltak más lehetőségeim is, 6 hónapra egy római egyetemre osztottak be. Egy olasz kolléga meghívására itt egy szív- és érsebészeti műtőben voltam. Egy aorta koronáriás bypass műtétre készültek, amibe közvetlenül bevontak a sebész csapat tagjai, és hála Istennek, remekül megbirkóztam vele. Az egyetemi évek gyorsan elteltek, és a rezidens vizsga után, a kiküldetésem napján az egyetlen és első szerelmemet, a szív- és érrendszeri sebészet szakterületét választottam. Nem hiszem, hogy van szebb dolog annál, mint hogy egymás mellett operálhatok magával a szív teremtőjével, ezzel a fáradhatatlan és oly csodálatosan megalkotott motorral. A megpróbáltatások és a nagy akadályok, amelyekkel találkoztam, hamarosan elkedvtelenítettek, és úgy döntöttem, hogy elbeszélgetek a legjobb barátommal, és biztosítékot kérek tőle, hogy azt akarja, hogy a szívsebészeti területen maradjak. Eljött a szombat, és amikor éppen indultam volna az imaházba, kitört egy zivatar, amely fákat tépett ki. Bár nem szívesen hagytam el a házat ilyen körülmények között, erős késztetést éreztem, hogy elmenjek az Isten tiszteletre, és nem is bántam meg. Isten felfigyelt aggodalmaimra, és előkészítette a választ az imára. Szív ultrahang volt a prédikáció címe azon a szombat reggelen. A prédikáció konkrét válasz volt, amely megmutatta nekem, hogy az Úr azt akarja, hogy tiszteljem őt azzal, hogy ezen a területen dolgozom. Akik őszinte szívvel keresik Istent, azoknak ő soha nem hagyja homályba az útját. Isten akarata nem rejtély azok számára, akik lemondanak saját vágyaikról és készek követni az ő vezetését. Isten nem játszik velünk, amikor döntéseket kell hoznunk. Nem titkolja el az ő akaratát, nem hagy minket bizonytalanságban. Azonban a vezetéséhez való hozzáférés feltétele, hogy szívünket alárendeljük neki. Sokszor azért nem értjük meg Isten akaratát, mert ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez. Amikor életünk nagy vagy akár apró döntései előtt állunk, Isten azt kéri, hogy ne csupán tanácsot kérjünk tőle, hanem kész szívvel engedelmeskedjünk is annak, amit kijelent. A csendes ima, az ige tanulmányozása és a lélek halk sugallatai mind eszközök, amelyeken keresztül Isten megmutatja nekünk a helyes utat. Az Úr vezetése sohasem ellentétes az ő igéjével, ezért, ha valamilyen sugallatot kapunk, mindig vizsgáljuk meg a Szentírás fényében, összhangban van-e Isten kijelentett akaratával. Kívánom, hogy fedezd fel a csodákat és a terveket, amelyeket az Úr ezen a napon számodra tartogat, és örülj a beteljesedésüknek.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 12-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a 103. Zsoltár 13. versében találjuk. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Az új szövetségi igét pedig a Galatákhoz írt levél 4. fejezetének 6. verséből olvasom. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Mindenki a legjobbat akarja gyermekeinek. Hány konfliktus származott már ebből a mondatból, gondolatból, érzésből, szándékból? Hiszen emberi gondolkodásunk sokfélesége, generációs különbségeink, életkorunktól függő kötődéseink és tapasztalataink eredményezik, hogy mit látunk a legjobbnak. Mit látunk gyermekként legjobbnak az életünkre nézve, és mit látunk felnőttként a legjobbnak a gyermekünk életére nézve. Azt, hogy osztozhatunk az Isten gyermekség, az Isten fiúság áldásában, nem befolyásolja sem a gondolkodásbeli, sem a generáció, sem az életkortól, sem a tapasztalattól függő véleménykülönbség. Mindenható Atyánk valóban tudja, mi a legjobb nekünk. Irgalmával fordul felénk, és bocsánatában mindig bízhatunk. Szeretetét nem vonja meg tőlünk, amit abban mutat meg, hogy mindig, bármikor, bizalommal Atyánként szólíthatjuk meg a mindenható, örökké való Istent. Mit kezdünk ezzel az atyai örökséggel? Mire megyünk azzal, amit Urunk ránk bízott? Isten legnagyobb ajándéka, hogy fiaként, gyermekeként tekint ránk. Az örökség ránk eső részét kikérő és eltékozló, vagy mellette megmaradó fiaként élhetjük életünket. Mivel azonban tudjuk, hogy Atyánk a legjobbat akarja, és a legnagyobb ajándékot már ide adta nekünk, ezért hálával követhetjük életünkben. Imádkozzunk! Atyai jóságodat sem meg nem értemeljük, sem meg nem szolgálhatjuk, Urunk. Hálaadásunk mégis megszólal, amikor megköszönjük, hogy a legközvetlenebb kapcsolatban lehetünk veled. Fiatként, gyermeketként tekintesz ránk is, generációkon, korszakokon átívelően az emberek mellett áll szereteteddel és kegyelmeddel. Mindent megadsz gyermekeidnek, és mi hittel követhetünk téged. Amen. Az áhítatot Nagy Zoltán írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám.

Volt egyszer a messzi időtlenségben egy gyönyörű kert. Nem olyan voltám, mint a földi kertek, tele porral, gyásszal, hanem fénnyel átszőtt, illatokkal teli, ahol minden levél egy dal volt, és minden virág egy mosoly. Ebben a kertben élt a tiszta emberiség, akik szabadon sétálhattak a fény forrása körül, beszélgethettek a teremtővel, mintha egy szív dobogna két testben. De aztán történt valami. Egy árnyék, ami a kert határain túlról szivárgott be, egy suttogás, ami édesebbnek ígérkezett még a teremtő szavánál is. Ez volt a bűn árnyéka, és a suttogás az én hatalmáról szólt, a függetlenség ígéretéről. Az emberiség elfordult a fény forrásától, megkóstolta a tiltott gyümölcsöt, nem a fa gyümölcsét, hanem a saját akarat gyümölcsét. És ekkor megjelent két ösvény. Az egyik széles volt és fényes, tele ígéretekkel és csillogó csalétekkel. Ez volt az az ösvény, amit az emberiség saját erejéből akart járni. Az első lépés örömteli volt, mintha felszabadultak volna. Most már mi döntünk, kiáltották. Azonban minél beljebb haladtak az ösvényen, annál inkább érezték, hogy a fény elhalványul, az ígéretek homokká válnak az ujjaik között. Ez volt az az ösvény, ahol az emberiség meghalt a bűnért. Minden egyes önző döntés, minden meg nem bocsájtott sérelem, minden elhallgatott igazság egy-egy szöget vert a szívükbe. Nem hirtelen haltak meg, hanem lassacskán, fokozatosan, ahogy az élet erő kiszivárgott belőlük. A lelkük elnehezült, a szívük megkeményedett, és a fény forrása egyre távolibbnak tűnt. Végül már nem is látták a fény forrását, csak a saját árnyékukat. Ez volt a bűn bére, a halál. Nem a test halála, hanem a lélek sorvadása és elszakadás a teremtőtől, az igazi élettől.

Azonban létezett egy másik ösvény is. Ez az ösvény eleinte keskenynek és nehéznek tűnt, tele lemondással, kihívásokkal. Ez volt az az ösvény, amit a fény fia mutatott meg, aki önként jött el a gyönyörű kertből, hogy bejárja az emberiség útját. Azt mondta, ha nem halsz meg a bűnnek, a bűnért fogsz meghalni. Ez a mondat rejtélyesnek tűnt. Hogyan halhat meg valaki egy dolognak, ami nem is él? De a fény fia elmagyarázta. Meghalni a bűnnek azt jelenti, hogy nap mint nap letesszük a saját akaratunkat. Azt jelenti, hogy meghalunk a büszkeségnek, a haragnak, az irítségnek, a bosszúvágynak. Azt jelenti, hogy elengedjük az önzést, és a teremtő akaratát választjuk a sajátunk helyett. Ez egy harc volt, egy belső küzdelem minden nap, mintha meghalna egy régi én, hogy egy új, tisztább én születhessen újjá. Akik ezen az ösvényen jártak, megtanulták, hogy minden elesés után van felállás, és minden gyengeség után ott a fény fia ereje. Ő vezette őket. Ő adta az erőt, hogy ellenálljanak a széles ösvény csábításainak. És a csoda az volt, hogy minél inkább meghaltak a bűnnek, annál inkább éltek. Az életük megtelt fénnyel, békességgel és örömmel, a szívük megtisztult, a lelkük újjászületett, és, ami a legfontosabb, újra láthatták a fény forrását. Nem haltak meg a bűnért, mert már meghaltak a bűnnek. A bűn hatalma megtört felettük, mert önként adták át magukat egy nagyobb hatalomnak.

Az életünk két ösvény között húzódik. Az egyik a saját akaratunk ösvénye, ami a bűnért való lassú halálhoz vezet. A másik a teremtő akaratának ösvénye, ahol naponta meghalunk az önzésnek, hogy az igazi, örök életre ébredhessünk. Fontos megérteni, hogy meghalni a bűnnek nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat. Napról napra, pillanatról pillanatra születnek döntések, melyekkel vagy a saját énünket, vagy a teremtő akaratát választjuk. Ez a választás mindennapi gyakorlást igényel, akár csak egy hangszeren való játék, vagy egy idegen nyelv elsajátítása. Minél többet gyakoroljuk az önzetlenséget, a szeretetet, a megbocsájtást, annál könnyebbé válik, és annál inkább beépül a jellemünkbe. A Teremtő nem a bűnös halálát kívánja, hanem azt, hogy az ember éljen. A halál a bűnnek természetes következménye, az ember elfordul az élet forrásától. De a halál a bűnnek az a lehetőség, amelyet a fény fia kínál. Egy lehetőség arra, hogy a régi énünk meghalljon, és egy új élet kezdődjön, tele reménnyel, gyógyulással és valódi szabadsággal. Ez a választás nem kényszer, hanem a Teremtő szeretetteljes meghívása egy gazdagabb és teljesebb életre. Melyik ösvényt választod ma?

Ti is tartsátok magatokat halottaknak a bűnre nézve, de élőknek Istenre nézve a Jézus Krisztusban. Róma beliekhez írott levél, 6. fejezet, 11. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Fiatalok napja. Ifjúsági világnap. Az ENSZ közgyűlése 1999-ben augusztus 12-ét a Fiatalok Nemzetközi Napjának nevezte ki. Az ünnep célja, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, kötelességeikre, valamint a nehézségekre, amelyekkel a mai társadalomban találkoznak. Az ENSZ szeretné felhívni a figyelmet a generáció közötti szolidaritásra mindenütt, a családban, a közösségekben, a nemzet egészében. A fiatalok nagyon fontos szerepet töltenek be egy társadalomban, egy hajót alkotnak, amely fenntartja az időseket és az iskolás korúakat. Ifjúság vasárnapja 2026-ban is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án vasárnap országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék, vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától még péntekig, augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon.

0: Hol? Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Én ezt mondtam. Szeretnék veletek úgy bánni, mint fiaimmal, és nektek adni a kívánatos földet, mint legékesebb örökséget a népek között. Azt gondoltam, hogy atyádnak hívsz engem, és nem fordulsz el tőlem. De ahogyan egy asszony hűtlenül elhagyja házastársát, úgy hagytatok el hűtlenül engem, Izrael háza. Így szól az Úr. Hang hallatszik a hegytetőken, Izrael fiainak panaszos sírása, mert rossz útra tértek. Elfelejtették Istenüket, az Urat. Térjetek meg, elpártolt fiaim! Meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok. Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, Uram, a mi Istenünk. Bizony, csak csalás folyt a halmokon, zajongás a hegyeken. Bizony, csak Istenünk az Úr szabadítja meg Izraelt. A gyalázatos bálvány emésztette ifjúkorunk óta őseink szerzeményét, juhainkat és marháinkat, fiainkat és leányainkat. Fetrengünk a gyalázatban, szégyenpír a takarunk, mert vétkeztünk Istenünk az Úr ellen, mi is, őseink is. Ifjúkorunktól mind a mai napig nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak szavára. Ha meg akarsz térni, Izrael, így szól az Úr, hozzám térj meg. Ha eltávolítod színem elől förtelmes bálványaidat, ne ingadozz. Ha őszintén esküszöl az élő Úrra, a törvénynek és az igazságnak megfelelően, akkor áldást kapnak tőle a népek, és vele dicsekszenek. Ezt mondja az Úr a júdaiaknak és a jeruzsálemieknek. Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé. Az Úrért metélkedjetek körül, szívetek előbőrét távolítsátok el, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. Különben fellángol haragom, mint a tűz, és égni fog oldhatatlanul.

gonosz tetteitek miatt. Jeremiás könyve, 3. fejezet, 19-től a 4. fejezet 4-ig.

0: Visszatérés.
1: Vele együtt szenvedtem. Több ízben megpróbálta a házaspár ismét újrakezdeni egymással, de a férj egyszerűen nem tudta otthagyni a másik nőt. Többször hazaköltözött, és a feleség mindent megtett ilyenkor, hogy a férjel jól érezze magát, de a férj csak tovább találkozgatott a szeretőjével. Drámai volt. Ilyennek érzem azt, ami itt olvasható az Isten és népe közötti kapcsolatról. Az izraeliták tudják, hogy a többi Isten nem jó nekik. Isten azt mondja, csak ha alapvetően megváltoztatok, akkor tudjuk még egyszer teljesen előről kezdeni. Ahogy a magot sem a gaz közé vetik, úgy az Isten és ember közötti szeretett kapcsolat is csak akkor lehet előről kezdeni, hogyha a régit már teljesen kiirtották. A körülmetélkedéssel a férfi leszármazottak külsőleg Isten népéhez rendeltettek, de Isten nem elégszik meg egy vallásos külsőséggel. Ő a szívet akarja, és azzal az egész életet, az egész embert.

a szívünk összetört, ó Uram. Itt állunk előtted gyászba. A mélyből hozd ki az életünk, ne szóljon igét hiába. Áld meg igédet, hogy érthessük, dicsőségedre, hogy élhessünk. Ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába.

0: Szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket.
1: Imádkozzunk!

Irgalmas, kegyelmes Istenem! Megvédtél az elmúlt éjjel minden bajtól, és megengedted, hogy a napfényt újra megláthassam. Dicséret és hála neked, akinek jósága és hűsége minden reggel megújul. Küldd el szent angyalaidat, hogy minden utamon kísérjenek. Védj meg mindentől, ami kárt okoz. Akadályozd meg a gonosz ellenség hatalmát, ha bűnre akar csábítani. Irányítsd gondolataimat és szavaimat. Áld meg minden tettemet és szenvedésemet. Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy minden kisebb-nagyobb gondomban hozzád fordulhatok. Amint az elmúlt éjjel is gondomat viselted, úgy ezen a napon is mellettem maradsz, és gondoskodni fogsz rólam. Védj el tőlem minden kis hitűséget, s állj mellettem vigaszoddal, hogy semmilyen nehézségtől ne hátráljak meg, hanem egészen rád bízzam magam. Ámen.

0: Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 12-e. Toruckai Máté 1553 és 1616 között élt unitárius lelkész. 1579-től Marosvásárhelyen és Udvarhelyen, majd Tordán, azután Radnóton és Kolozsvárott volt lelkész, 1601-től püspök. A kegyetlen basta üldözése elől a toruckói vasbányákba menekült, erről tanúskodik a 88. Zsoltár átdolgozása, melyben ottani bujdosását említi. Mint pap és püspök népszerű, ékes szóló és kiváló tudású férfiú volt. 1607-ben énekes könyvet szerkesztett. Nagyszabású munkája Engedi György latin nyelvű explikációjának magyar nyelvre fordítása és kiadása, valamint a keresztényi üdvösséges tudománynak a Régi és Új Testamentum szerint egyben summáltatott című műve.
2: Antal János, református lelkész, 1795-ben a jénai, 96-ban a göttingeni egyetemre járt. Hazatérte után 97 őszén sáromberki, azután marosvásárhelyi pap lett. Emellett teológiai segédtanár, 1801-től a történelem és filológia tanára volt az ottani kollégiumban. Közben 1830-ban egyházi főjegyzővé, 36-ban pedig szuperintendensé választották. Nagyenyedre költözött, 1848-ban a román szabadcsapatok támadása elől Kolozsvárra menekült. Sorsára kellett hagynia a püspöki levéltárat, amely a város földúlásakor el is pusztult. Antal Jánost 1850-ben az erdélyi kormányzó Nagyszebenbe hívatta, ahol az egyház önkormányzatának feladására akarták rávenni, azonban a bátor püspök az eliadott tervet alá nem írta. Tevékeny maradt 1854-es haláláig. Gyászbeszédei, prédikációi mellett fönnmaradt írása, az erdélyi helvét vallást követők vallás sérelmei. Gyermekkora történetét versben írta meg.
1: Haán Lajos történetíró, evangélikus lelkész 1818-tól 1891-ig élt. Bölcseletet és teológiát Eperjesen és Jénában hallgatott. Németországi tanulmányút után Selmecbányán, Nagylakon lelkészkedett. 1848-ban, mint nemzetőr, részt vett a délvidéki harcokban. 1855-től lehetett Békés Csabán lelkész. Széleskörű egyháztörténeti munkásságot fejtett ki. Ennek eredményei például Békés Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról. Időszaki tábla a magyar protestáns egyház történethez. Időszaki tábla Magyarország történelméhez. Békés vármegye hajdana első-második kötet, valamint Bél Mátyás.
2: Akner Mihály János 1782-től 1862-ig élt, erdélyi szász evangélikus lelkész, egyházi író. Teológiát Wittenbergben tanult, ám a jénai csata után a várost a franciák megszállták. Napóleon bevonulásakor útlevelet kapott, így Göttingenben fejezhette be tanulmányait. Ezután gyalogosan bejárta egész Európát, és figyelme a régészet és a természettudományok felé fordult. Hazatérve a Nagyszebeni Gimnázium nyelvészet és régiségtan tanára 13 évig. 1821-ben Szent Erzsébet egyházközség lelkészévé választották, Berethalomban a néptanítókat fölmérésre és csillagászatra oktatta. 1832-től 1847-ig főként régészettel, földrajzzal és ásványtannal foglalkozott. Gyűjteményt állított össze az egész Kárpát-medencét bejárva ásványokból, kővületekből. Jeles munkái: Antiqua Musei Parisiorum Monumenta, Mineralogi Siebenbürgens.
1: 1904-ben született Losonczy Tamás, Kossuth-díjas festőművész, grafikus. Tanult a képző és iparművészeti főiskolán egyaránt. 1957-től egy szakmunkás képzőben szerkezettant tanított nyugdíjazásáig. Ez időt készítette a Tisztító Nagy Vihar című igen hatásos képét. Egész életében aktívan alkotott, 105 éves korában bekövetkezett haláláig. Több mint 1000 olajképből és mintegy 15 000 grafikából áll az életműve. Kezdetben a nonfiguratív festészet vonzotta, majd organikus térkonstruktív téralkotásokat hozott létre. Az úgynevezett ikerháromszögek és az űrképek korszaka után fölerősödtek művészetében az expresszionista és szürrealista hatások.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe. De a fedhetetlenekre szép örökség vár. Példabeszédek könyve 28. fejezet, 10. vers.

Ismered ezt a közmondást? Aki másnak vermetás, maga esik bele. Tudtad, hogy ez a Bibliából származik? Itt természetesen nem a számítástechnikai adathordozóról van szó, nem is arról a régen használt vermekről, amit azért ástak, hogy abban tartósítsák a zöldségeket és más hűteni való dolgokat, még abban az időben, amikor nem létezett hűtő. Itt csapdára kell gondolnod. Olyan álcázott, földbeásott mély gödörre, amit a vadak elejtésére használnak. Esetleg az ellenséges katonák elfogására vagy megölésére készítenek egy-egy katonai konfliktus során. Ez olyan mély, hogy sem kimászni, sem kiugrani nem bír belőle az áldozat. A tetejét vékony ágakkal fedik le, lombbal, ajnövényekkel álcázzák. Mikor az áldozat rálép, a súlyától beszakad és beleesik a csapdába. Néha hegyes karókat is tesznek a verem aljára, hogy a magasból beleeső áldozatot felnyársalják.

0: A te környezetedben is vannak olyan fiatalok, akik a többieket megpróbálják veszélyes vagy helytelen dolgokra rávenni. Csábító ajánlatokkal kecsegtetik, hogy rászedjék őket. A dolog viszont gyakran fordítva sül el, és valóban, aki a másikat akarta csapdába csalni, maga lesz saját maga áldozata, ami akár az életébe is kerülhet. Ezért te legyél mindig résen.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Csak Krisztus keresztjében dicsekszünk.
1: A mai ige Galáta 6:14. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Gondolatok az ígéről. Krisztus keresztje. Vajon mennyien tudják, hogy pontosan mi az? Mennyien tanulmányozzák és tudják igazi jelentőségét? Nem lehetne egy keresztény sem a mi világunkban Krisztus keresztje nélkül? Forduljunk el a világi példáktól, szűnjünk meg dicsőíteni a világ állítólagos nagy embereit, forduljunk el minden más dicsőségtől, kivéve Krisztus keresztjét. Pál azt mondta, ne legyen senki másban dicsekedésem, kivéve a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Kicsitől nagyig mindenki értse meg, mit jelent dicsekedni Krisztus keresztjében. A keresztet bátran és férfiasan kell viselni. Krisztus kijelenti. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Márk 8:34. S mindenki, aki felmagasztalja és hordozza azt, Krisztus példáját követve, annak a kereszt a dicsőség koronájának biztosítéka, amely soha nem halványulhat el. Ez a legmagasabb rendű tudomány, amit csak elsajátíthatunk, a megváltás tudománya. A Kálvária keresztje, ha helyesen szemléljük, igaz filozófia, tiszta és szeplőtelen vallás. Örök élet mindazok számára, akik hisznek. Fáradhatatlan erőfeszítés révén, sorról sorra, előírásról előírásra, itt egy kicsi, ott egy kicsi, mély benyomást gyakorol az elmékre, hogy Krisztus keresztje éppen olyan hatékony most is, mint Pál napjaiban, és éppen olyan tökéletesen kell értenünk nekünk is, mint a nagy apostol. Tudnod kell, hogy az egyetlen dolog, amelyben bizton dicsekedhetsz, az, ami majd megnyitja előtted az Isten városának kapuit. Tanuld meg Isten igéjéből, hogyan formálódik az a jellem, amely illik ahhoz az országhoz, ahová törekszünk. Tudjuk, hogy Krisztusnak meg kell nyilatkoznia közöttünk, és mindazt, amit Ádám elvesztett, Krisztus keresztje tökéletesen helyreállítja minden hívő lélek számára.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj hozzám, amikor gyenge és megfáradt vagy. Fészkeld be magad örökkévaló karjaimba. Nem vetlek meg gyengeségedért, gyermekem, mert gyengeséged könyörületre indít, vágyat ébreszt bennem, hogy segítsek. Fogadd el magad fáradtságodban, és tudd, én megértem, milyen nehéz volt az utad. Ne hasonlítgasd magad másokhoz, akik látszatra könnyedén szögdelve haladnak az életútjukon. Az ő útjaik különböznek a tiédtől. Én pedig megajándékoztam őket bőséges energiával. Téged törékenységgel ajándékoztalak meg. Alkalmat adva lelkemnek arra, hogy jelenlétemben kivirágozzon. Ezt az ajándékot törékeny, ám mégis tündöklő fénnyel ragyogó, szent kincsként fogadd. Ahelyett, hogy leplezni vagy letakadni próbálnád gyengeségedet, engedd, hogy gazdagon megáldjalak ezen keresztül.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve, 42. fejezet, 3. vers. 54. fejezet, 10. vers. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 16. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 8. rész. Bálványimádás a jeruzsálemi templomban. A 6. esztendőben, a 6. hónap 5. napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, megérintett ott az Úrnak, az én Uramnak a keze. Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott, derekától fölfelé pedig ragyogónak látszott, ezüstösen csillogónak. Ekkor kinyúlt felém valami készhez hasonló, és megragadott a hajamnál fogva. Fölemelt a lélek az ég és a föld közé, és isteni látomásban elvitt Jeruzsálembe, a belső kapu bejáratához, amely észak felől van, ahol az Istent ingerlő bálvány foglalt helyet az ő bosszantására. De megjelent ott Izrael istenének a dicsősége, ugyanolyan volt, mint amilyennek a völgyben láttam. Ezt mondta nekem, emberfia, tekints észak felé. Föl is tekintettem észak felé, és megláttam a kaputól északra egy oltárt, ahol az Istent ingerlő bálvány volt a bejáratnál. Azután ezt mondta nekem, emberfia, látod, mit művelnek? Olyan nagy utálatosságot művel itt Izrael háza, hogy el kell távoznom miattuk a szentélyemből, de még más nagy utálatosságokat is fogsz látni. Azután bevitt engem az udvar bejáratához, és láttam, hogy egy rés van a falban. Ezt mondta nekem, emberfia, törj át a falon. Áttörtem a falon, és láttam ott egy ajtót. Majd ezt mondta nekem, menj be, és nézd meg, hogy milyen gonosz, utálatos dolgokat művelnek ott. Be is mentem, és láttam, hogy ott mindenféle csúszómászónak és förtelmes állatnak a képe, és Izrael házának valamennyi bálványa be volt vésve körös körül a falba. Ott álltak előttük Izrael házának vénei közül 70-en, közöttük Jaazaniá, Sáfán fia. Mindegyiknek tömjénező volt a kezében, és illatos füstfelhő szállt fölfelé. Akkor ezt mondta nekem. Emberfia, látod, hogy mit művelnek Izrael házának a vénei a sötétben? Mindegyik a maga bálványának fülkéjénél? Mert ezt mondják, nem lát bennünket az Úr. Elhagyta az Úr ezt az országot. Majd ezt mondta nekem. Még más nagy utálatosságokat is fogsz látni, amiket művelnek. És bevitt engem az Úr háza kapujának a bejáratához, amely északra néz. Asszonyok ültek ott, akik tammúzt siratták. Ezt mondta nekem. Látod, emberfia? Még ezeknél is nagyobb utálatosságokat fogsz látni. És bevitt engem az Úr házának belső udvarába. Az Úr templomának bejáratánál, a csarnok és az oltár között mintegy 25 férfi volt, háttal az Úr templomának, arccal pedig kelet felé, és kelet felé leborulva imádták a napot. Akkor ezt mondta nekem, látod, emberfia, nem volt elég az, hogy Júda háza olyan utálatos dolgokat művelt, amilyeneket itt elkövettek. Még az országot is elárasztották erőszakkal, és engem folyton folyvást csak bosszantottak. Nézd, hogy tartják a szőlőhajtásokat az orruk előtt. De én majd elbánok velük haragomban, nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Kiálthatnak hozzám bármilyen nagy hangon, nem hallgatom meg őket.

0: Mai szakasz, Ezékiel 8. rész. Érdekes az, hogy Ezékiel mindenik látomása ebben a fejezetben sokkal negatívabb, mint az előző látomás. Az első látomásban Ezékiel az Istent bosszúságra ingerlő bálványt látja, amely Jeruzsálem északi kapujában található, és ott imádják. Észak volt az az égtáj, ahonnan általában Júda ellenségei érkeztek. Ahelyett, hogy Istenben bíztak volna, ettől a bálványtól várták a védelmüket. Bár nagyon súlyos volt Júdának ez a bűne, még mélyebbre süllyedtek. Miközben az első látomás egy nyilvános bálványimádásról szól, Ezékiel második látomása egy sokkal bizalmasabb helyre viszi el őt, a templom udvarának a bejáratához. Itt látja Ezékiel a 70 vezető embert, akik falba vésett, egyiptomi stílusú isteneket imádnak. A következőben Ezékiel asszonyokat lát, akik babiloni rítusokat gyakorolnak, siratják Tammúz istent. A szertartásnak az volt a célja, hogy felgyorsítsa Dumuzú, Tammúz babiloni neve, föltámadását. Ez a szertartás a tél végét jelölte, és a termékenységet és az új életet jelképezte. Ezek az asszonyok a halott tél istent imádták, az élő isten helyett. A 8. fejezet utolsó látomása a templomban történik. Ezékiel 25 embert lát, akik hátat fordítanak a templomnak, kelet felé néznek, és imádják a napot. Hátat fordítanak a teremtőnek, és a teremtményt imádják. Fontos megfigyelni a Júda bálvány imádásáról szóló látomásokban, hogy ezek a bálványimádók soha nem állították azt, hogy Isten nem létezik. Elismerték létezését, de Júda népe és vezetőik tagadták azt, hogy valami köze lenne az életükhöz. Ugyanez elmondható rólunk is. Amikor komoly betegséggel vagy anyagi nehézségekkel nézünk szembe, vagy amikor tönkre mennek a kapcsolataink, ritkán kérdőjelezzük meg Isten létezését. Bár nem kételkedünk létezésében, aggodalmaink és félelmeink világosan megkérdőjelezik azt, hogy Istennek köze lenne életünkhöz. Amikor az aggodalmainkra és a nyugtalanságunkra saját magunk alkotta bálványainknál szórakozás, vagyon, erkölcstelenség, keressük a megoldást, azt üzenjük Istennek, hogy ő vagy nem képes segíteni nekünk, vagy nem akar megáldani bennünket. Pedig Isten akar és tud is segíteni. Ebben mindenek fölött bízhatunk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Az Úrnak szeme előtt van mindenkinek az útja, és minden ösvényét ő rendeli. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Példabeszédek könyve 5. fejezet, 21. és 22. vers. Nem is tudjuk, hogy milyen sokkal tartozunk Krisztusnak azért a békéért és oltalomért, amit élvezünk. Isten fékező hatalma akadályozza meg, hogy Sátán teljesen hatalmába kerítse az emberiséget. Az engedetlen és hálátlan embernek számos oka lenne a köszönetre, hogy az irgalmas és türelmes Isten féken tartja Sátán kegyetlenségét. De amikor az ember átlépi Isten türelmének a határát, akkor a korlátok ledőlnek. Nem Isten hajtja végre a bűnösön a törvényszegése miatt kimondott ítéletet, hanem magára hagyja irgalmának visszautasítóját, hogy azt arassa, amit vetett. Minden elutasított fénysugár, semmibe vett intés, szabadjára engedett szenvedély és Isten törvényének minden egyes megszegése egy-egy elvetett mag, amely biztosan meghozza a maga termését. Ha a bűnös konokul ellenáll Isten lelkének, a lélek végül visszavonul, és többé nincs olyan hatalom, amely el tudná folytani az ember gonosz indulatait, és meg tudná védeni őt Sátán gonoszságától, gyűlöletétől. Jeruzsálem pusztulása félelmetes és komoly figyelmeztetés mindazoknak, akik játszanak Isten felkínált kegyelmével, akik ellenállnak az irgalmas Isten kérlelő szavának. Soha semmilyen bizonságtevés sem adott ennél erősebben hangot annak, hogy mennyire gyűlöli Isten a bűnt, és hogy a bűnös nem kerülheti el büntetését.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Azok a pillanatok. A lélek mindig valami szépet remél. Kell neki minden nap a pillanat, amikor valami szépet befogad, és felerősítve sugározza tovább, hogy szebb legyen tőle a világ. Rajki Miklós.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Az igazi reménység. A kipróbáltság szüli a reménységet. Pál levele a rómaiakhoz, 5. fejezet, 4. vers. Úgy érzed, nagyobb támadásért, mint amit el tudsz viselni? Olvasd el a következőket. A megpróbáltatás, nyomás és nyomorúság szüli az álhatatosságot, türelmes és megingathatatlan kitartást. Az álhatatosság a kipróbáltságot, valódi hitet és érett jellemet. A kipróbáltság az örömteli és szilárd reménységet. Pál levele a rómaiakhoz, 5. fejezet, 3. és 4. vers. Vedd észre, hogy el lehet jutni a lelki érettség olyan fokára, amelyen már automatikusan örömteli és szilárd reménységgel reagálsz a nehézségekre. Könnyű azt mondani, hogy ne aggódjunk, ám ahhoz, hogy valóban képesek legyünk erre, tapasztalatot kell szereznünk Isten hűségéről. A félelem és aggodalom nélküli élethez szükséges bizonyosságot úgy nyerhetjük el, ha bízunk Istenben, és meglátjuk hűségét az életünkben. Ezért olyan fontos, hogy kitartóan higgyünk Istenben, és megtanuljunk próbák alatt is bízni benne. Isten segítségével legyőzhetjük a kísértést, hogy feladjuk, amint nehezebbre fordul a helyzet. Éppen ezekben a kemény, embert próbáló időkben formálja ki bennünk Isten azt a türelmet, kitartást és jellemet, amely végül megtermi az örömteli és szilárd reménységet. Soha ne feledd, hogy a csaták közben olyan értékes tapasztalatra teszel szert, amelynek később hasznát veheted. Könnyebben tudsz majd bízni Istenben a nehézség idején, és bizonyságot tehetsz másoknak az ő jóságáról és hűségéről. Most is csatát vívsz éppen. Rajtad áll, hogy elhagyod magad, vagy erősebben kerülsz ki belőle. Dönts helyesen, és juss el ezáltal a lelki érettség magasabb szintjére.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Holnaptól, csütörtöktől vasárnapig rendezik meg az idei szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját holnaptól, augusztus 13 és 16 között Balatonszárszón, a Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Egy szív Krisztusban. Örmény katolikus ifjúsági világnapokat rendeztek Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal vett részt a libanoni Anjarban július 29 és augusztus 3 között rendezett találkozón, amelynek keretében imádságokat, műhelybeszélgetéseket és közösségi programokat tartottak. A 2026-os örmény katolikus ifjúsági világnapokat az örmény katolikus egyház patriárkája nyitotta meg hivatalosan. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett esemény mottója ez volt: egy szív Krisztusban. A nyitó szentmisére több mint fél tucat országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek fiatalok, valamint püspökök és papok is. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak a rendezvényen, amelynek keretében liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális estéket tartottak. Mindezek megmutatták az örmény örökség gazdagságát. Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentinában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be a szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-ától 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban. November 8-ától 11-éig Buenos Aires, Córdoba és Luján, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa. Utoljára II. János Pál kereste fel az országot 1987-ben. Argentina pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahova 12 év pápaság alatt soha nem látogatott vissza. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-30

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Nehéz esetek. Általában az elmúlt időszakban, ha nehéz esetekről beszéltünk, akkor valóban esetekről, eseményekről és az eseményekhez kapcsolódóan egy-egy személynek a személyes szerepéről, vagy több személynek a személyes szerepéről beszéltünk. Azonban ma egy egészen különös biblia tanulmány következik, olyan szempontból, hogy a mai biblia tanulmányunk egy személyre koncentrál, hogyan lesz Márk evangélista valóban evangélista, de tulajdonképpen sokáig azon törtem a fejem, hogy valahogy finoman hogy kéne azt megfogalmazni, hogy hogy lesz egy nagyon félénk, nagyon esendő, menekülésre kész fiatalemberből egy nagyon határozott, nagyon evangéliumi szellemű, tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy vezető. Remélem, hogy biblia tanulmányunkban ez kiderül, és mivel az idő nagyon szűkre szabott, és nagyon sok helyen kell most járnunk majd az Új Szövetség lapjain, szeretném mindenkit arra kérni, hogy először, ha lehet, Márk evangélium a 14. fejezetéhez lapozzunk. Már is szeretném mondani, hogy az első nagy valószínűséggel Márkról szóló jelzés, amit tökéletes nagy biztonsággal ugyan nem tudunk, de azt tudjuk, hogy a kor szabályai szerint egy-egy könyv írója a legritkább esetben nevezhette meg magát, a legtöbbször harmadik személyben beszélt, amolyan rejt jelezve önmagáról, pontosan azért, hogy betartsa a kor illendőségi szabályait, irodalmi szabályait. Mit is olvasunk itt a Márk evangélium a 14. fejezetében? Azt kell tudni, hogy a Gecsemáné kertben vagyunk, és megjönnek azok, akik le akarják tartóztatni Jézust,

0: és tudjuk, hogy ott van az Úr Jézus, tudjuk, hogy ott vannak a tanítványok, tudjuk, hogy megjön Júdás az áruló, már csókkal elárulta a mestert, és itt kapcsolódunk a történetbe. Tessék csak hallgatni? Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesednie. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak, de követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén, őt is elfogták. De ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült. Hogy kerül ez az ifjú a történetbe? Hát ő mégse tanítvány, nem tűnik úgy, hogy olyan szorosan benne lenne az Úr Jézus követőinek a sorába. Ha a következő ige helyhez lépünk, az talán sokat segíthet ebben. Tessék csak kinyitni az apostolok cselekedeteit a 12. fejezetnél. Az apostolok cselekedetei 12. fejezete Péter fogságáról számol be, arról a fogságról, amikor Heródes biztosra akart menni, és mindenképpen ki akarta végeztetni Pétert, de a biztonság okáért belül is 4 katonához volt láncolva, és még az őrségek számát is megnégyszerezte Heródes, azért, hogy még csak véletlenül se tűnhessen el a fogja. Amikor Pétert az angyal mégis kivezeti a börtönből, akkor egyenesen a gyülekezethez igyekszik, ahol tudja, hogy együtt vannak a testvérek, és érte imádkoznak. Tessenek csak hallgatni? Apostolok cselekedetei 12. fejezet, 12. vers. Amikor feleszmélt, elment Mária házához, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek, itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Szóval úgy tűnik, hogy ez a fiatalember otthon volt a gyülekezetben. Nem csak azért, mert megtérésével bekapcsolódott a gyülekezetbe, hanem azért, mert minden bizonnyal elég jómódú családból származva édesanyja volt az a határozott nőtestvér, aki nagyon-nagyon szívesen rendelkezésre bocsátotta otthonuknak a nagy termét, nem csak az utolsó vacsorához, hanem később a gyülekezet számára is. Úgy tűnik, hogy Jeruzsálemen belül Mária háza, de nyugodtan mondhatnám, hogy Márkék háza, amolyan stratégiai pont lett, amolyan gyülekező hely, ahol együtt voltak az apostolok, nem csak együtt voltak, hanem ahonnan útra indultak, és amolyan missziós bázissá vált ez a hely. Éppen ezért talán nem túlzás azt mondani, hogy Márk az első, akit név szerint tudunk úgy említeni, hogy kisgyermek korától hívő családban nőtt föl. Mostanában nagyon sokan kezdik úgy a bizonyságtételüket, hogy keresztény családban nőttem föl, és aztán vagy igazi, vagy pedig amolyan mellébeszélést hallunk bizonyságtétel helyett, de János minden bizonnyal elmondhatta, hogy ott volt a kereszténység első lépéseinél, a kezdeteknél, a Gecsemáné kerttől a pünkösdi lélekkiáradáson át, egészen az apostolok munkájának a kiteljesedéséig, a jeruzsálemi gyülekezet növekedéséig, és nyilván nem csak ebben a házban volt gyülekezet, hiszen a gyülekezetbe tartozók nagy száma szükségessé tette, hogy házanként úrvacsorázzának, törjék meg a kenyeret, hogy házanként együtt legyenek közösségben, de Márkék háza mindenképpen egy központi hely volt, nem véletlen, hogy Péter apostol is oda igyekezett. És ez azt is jelentette, hogy Márk a Krisztusról szóló bizonyságtételt első kézből hallotta. Neki nem meséltek Mátéról, nem meséltek Jánosról, Péterről, Tamásról, Andrásról, Bertalanról és a többi apostolról. Ő személyesen kellett, hogy ismerje ezeket. És mivel személyesen ismerte, nyilván az ő életébe nagyon aktívan beleszövődött a kereszténységnek a tanítása. Ez nem azt jelenti, hogy milyen könnyű helyzetben volt, mert neki legalább nem kellett megtérni. De neki ugyanúgy szüksége volt arra, hogy döntsön az Úr Jézus Krisztus mellett, és az az első esemény, amit konkrétan tudunk, tudnilik az a bizonyos Gecsemáné kertbeli menekülés, úgy tűnik, hogy ennek a fiatal embernek azért úgy beleégett a lelkébe. Nyilván nem olyan egyszerű vállalni Krisztusért szenvedést. Nyilván az emberben indulnak reflexek. Én magam is emlékszem bizonyos helyzetekre, ahol kisgyermekként futásnak eredtem, és hogyha utólag megkérdezték, hogy miért kezdtem el futni, lehet, hogy magyarázatot se tudtam volna adni, de úgy éreztem, hogy ahogy csak a lábam bírja, nekem innen futnom kell. De ezek a különös mozdulatok beleégnek az ember lelkébe, és később is reflexévé válhatnak. Ám nem csak abban volt különös Márknak a helyzete, hogy ő az apostoloknak személyes ismerője volt, hanem nagyon különös nagybácsival ajándékozta meg őt az Úr. Tudnélik, úgy hívták a nagybátyját, hogy Barnabás. Barnabásról pedig tudjuk, hogy ciprusi származású lévita. És ez a ciprusi származású lévita Jeruzsálembe kerülve úgy tűnik, hóna alá vette ezt a fiatalembert. Tessék csak figyelni, hogy hogy is számol be erről az apostolok cselekedetei 12. fejezet. A 25. vers, jó, ha megjegyezzük, hogy ekkor már Antiochiából jön vissza Barnabás együtt Pállal, akik adományt hoznak, és a híreket arról, hogy hogy is folytatódik, hogy is halad a misszió Antiochia városában, de amikor visszaindulnak Antiochiába, ezt olvassuk. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Ennél jobb kör, ahol tanulni lehet az igét, tanulni lehet a missziót, tanulni lehet a Krisztust követést, ugye nem is kell. Barnabás és Saul, hát csodálatos mentorok, ahogy ma mondják nagyon szívesen, két olyan ember, aki mellett valóban fölnőhet valaki igazán lelki érett férfivá. Valószínűleg ezt Saul és Barnabás is így látta, mert amikor Antiochiában a Szentlélek megmutatja, hogy nekik el kell indulni világmissziós szolgálatra, távoli vidékekre, akkor magukkal viszik ezt a fiatalembert. Tessék hallgatni, hogy mit ír a 13. fejezet. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, János is velük volt, mint segítőtárs, aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Mi történt? Hát ha valaki végigolvassa a missziónak ezt a részét, az első missziótnak ezt a részét, akkor azt kell mondani, hogy szinte semmi. Persze, hát ott volt Szergiusz Paulus helytartó, meg ott volt Bar Jézus, meg voltak ott mindenféle nehézségek, de hát az igazi nehézségek csak utána következtek. Hát hol vagyunk még Lisztrától, Derbétől és Ikóniumtól? Hol vagyunk attól, hogy hol Istennek akarják kikiáltani Pált és Barnabást, hol üldözni kezdik őket, megkövezés jön. Hát messze nem történnek ilyenek. Jánosnak mégis inába száll a bátorsága, és menekülőre fogja a dolgot. Azt mondtam az előbb, hogy beleégnek a mozdulatok az embernek a lelkébe, amolyan reflexekké válnak. Nem akar ütközni. Ő nem akarja ezt a feszültséget, nem bírja valami miatt elhordozni annak a tudatát, hogy itt nagyon nehézre fordulhatnak a dolgok. Később Barnabás és Pál között ez a különös hazarohantunk a mama szoknyája mellé döntés, ez meglehetősen komoly vitát eredményez. Ha az apostolok cselekedetei 15. fejezetéhez lapozunk, akkor azt fogjuk látni, hogy ennek a fiatal embernek bizony, bár visszatér később Antiochiába, mégiscsak a helyzete nagyon megkérdőjeleződik. 15. fejezet 36. versétől így olvassuk. Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Bárnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét. Lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Jól tudjuk, hogy Pál pedig társául választotta a Jeruzsálemből érkezett Silást, és aztán együtt indultak el, gyalogosan egy másik irányba, észak felé haladva, és bejártak egy nagy területet, amíg el nem jutottak a Lisztra-Derbe-Ikónium vonalra is újra. Na de hát, Barnabás és Pál, mégiscsak, hát hogy is mondjam csak, nézetkülönbség keletkezik köztük Márk miatt. Kinek van igaza? Annak, aki azt mondta, hogy egy gyáva nyulat nem visz magával a szolgálatba? Vagy annak, aki látta ebben a gyáva nyúlban, hogy egyszer majd ő lesz Krisztusnak az egyik komoly munkása? Zárójelbe jegyzem meg, hogy Nagy Kalapács a fordítása János Márk nevének. Hát annyira nem biztos, hogy látszik ebben itt mindjárt, az elején, vagy a szolgálatnak a kezdetein. Miért akartam erről beszélni ma a kedves hallgatóimnak? Azért, mert mi nagyon-nagyon sok esetben statikusan, pontszerűen látunk. És úgy gondoljuk, hogy Márk az, akinek látjuk, aki elfut a Getsemáné kertből. Vagy az, aki hát igazából olyan belelkesedő módon megy a nagybácsival együtt Pál apostollal, de aztán elfogy a bátorság, inába száll a bátorság, megint menekülőre fogja. Hogy fejleszti Krisztus a jellemünket? Hogyha nem figyelünk erre a kérdésre, akkor megbélyegezzük egymást. Sokszor gondolkozom rajta, hogy szegény Tamás apostolon rajta maradt a hitetlen Tamás jelző. Pedig az indiai keresztények úgy tudják mind a mai napig, hogy Tamás apostolon keresztül érkezett Indiába az evangélium, aki az életét sem sajnálta odaadni Krisztusért. És hogyha már itt tartunk, akkor az egyiptomi keresztények mind a mai napig úgy tudják, hogy Márk volt az az apostol, és ők apostolként gondolnak rá, aki odaérkezett, megalapította az első keresztény gyülekezetet Alexandriában, annak a püspöke lett, és hűségesen szolgált minimum 10 esztendő keresztül, 50 és 60 között ott köztük, és végezte a Krisztus munkáját, és írta az evangéliumot, és hirdette az igét, mégpedig nevéhez méltóan jegyezték fel az egyiptomiak, azaz úgy, mint egy nagy kalapács, aki alakítja, aki igazán formálja a vasat, és akinek a keze munkája nyomán életerős gyülekezetek születtek, és életerős keresztények indultak el az úton. Hát lehetséges ez? Ami gyengeségünket Krisztus át tudja formálni. Pál apostol, amikor később a korintusiaknak levelet ír, azt írja, aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, ó, ez egy pillanat alatt meg kell, hogy történjen. És Márk személye a bizonyíték, hogy részben életkorából adódóan is fejlődnie, érnie, növekedni kell, és itt most nem a fizikai méretekre gondolok elsősorban, hanem a lelki értelemben való növekedés. Tapasztalatokat kell gyűjteni. És Barnabás nagyon bölcsen úgy látta annál a bizonyos vitánál, vagy majdnem azt mondtam, hogy viszálynál Pállal, hogy kezdjük a Kályhától. Ciprusban fogyott el a bátorság? Induljunk együtt Ciprusba. Az más kérdés, hogy Pál apostol, aki egy határozott jellem volt, meg úgy gondolta, hogy a misszióban érett embereknek kell ott lenni, akik nem hátrálnak meg. Igen ám, de az érett embereknek valahol meg kell érni. A lelki ajándékok jelentősen különbözőek voltak. Barnabás sose nevezzük apostolnak. Az apostol, bocsánat, de olyan, mint a fúró fej az alagút fúró szerkezeten. Megy előre és töri a követ, zúzza maga előtt az akadályt. Barnabásnak a lelki ajándéka a pásztori ajándék. Nem véletlen, az ajándékáról kapta a nevet is. Barnábas azt jelenti, hogy vigasztalás fia, akinek az a kegyelmi ajándéka, hogy segítsen, támogasson. Egyébként Pállal is ezt csinálta, tessenek csak rá emlékezni, amikor nem akarták befogadni Jeruzsálembe, mellé állt. Amikor később Antiochiába őt küldi a gyülekezet, akkor elmegy Tarzusba, megkeresi Pált, és nem nyugszik addig, míg szolgálatban nem állítja maga mellett, és az első misszió úton nem Pál a vezéregyéniség, Barnabás tekinti mindenki vezetőnek, fölnevelődött mellette apostollá Pál, az ő kegyelmi ajándékán keresztül segítette Isten. És most úgy érzi Barnabás, itt a lehetőség, hogy most segítsen Márknak. Sikeres ez a szolgálat? Hát úgy tűnik, hogy miután visszatértek onnan, egy új időszak következik Márk életében. Az első, hogy Péter apostolhoz csatlakozik. Ezt onnan gondoljuk, mert Péter azt írja az 5. fejezet 13. versében a teljes kis-ázsiai gyülekezet csoportnak, Bitinia, Kis-Ázsia, és ott egész sok területet felsorol Péter a preambulumában a levelének, de az 5. fejezet 13. versében azt írja, köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Úgy tűnik, hogy Barnabás után a következő egyetemi fokozat a teológiai képzésben Péter apostol mellett van. Egyébként Papiasztól, az egyházatjától úgy tudjuk, és Eusebius tőle vette át ezt az ismeretet, hogy Péter apostolnak a bizonyságtétele olyan hatással volt János Márkra, hogy lejegyezte ezeket. Ami azt jelenti egyébként, hogy képzett embernek kellett lenni. Ő egyáltalán nem volt egy írástudatlan, magatehetetlen ember, és ha valaki végigolvassa Márk evangéliumát, még azt is lehet mondani róla nagyon hamar, hogy jótollú, összegzésre kiválóan alkalmas. Egyébként tényleg olyan a Márk evangélium a maga sűrű, tömör információ közlésével, mintha valakinek a jegyzeteit olvasnánk, amit majd később, amikor prédikál, majd kifejt bővebben elmondja a hallgatóinak. Minden esetre ezek a sűrítmények nekünk megmaradtak, és lett belőle Márk evangéliuma. És mindenki úgy tudta a korai egyházatjáknál, hadd hivatkozzak újra Papiaszra, hogy az alexandriai gyülekezet számára írta meg aztán először az evangéliumot, hogy el ne felejtsék, és Egyiptom szerte terjesztették, tehát ott lett Márk evangéliuma először közismert, de később nyilván az egész keresztény világot bejárta. Na de lehetséges, hogy Pál apostollal soha az életbe nem lett volna rendezve a kapcsolata? Hát távol álljon, hogy ilyet gondoljunk. Tessék csak arra gondolni, hogy amikor a kolosséiaknak, de nyugodtan mondhatom Filemont is, aki az elmúlt alkalommal velünk volt, emlékszik erre, hogy a kolosséi levél és Filemon levele egyszerre íródott és egyszerre ért célba. A kolosséiaknak azt írja a 4. fejezet 10. versében Pál apostol. Köszöntiteket Arisztarchosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Ami azt jelenti, hogy Pál amolyan utazó hírnöknek, hírvivőnek, vagy az evangélium továbbadójának tekinti ekkor már Márkot. Ez annyira így van, hogy egy kicsivel később, amikor már a síralomházból ír levelet Timóteusnak, azt írja a 2. Timóteusi levél 4. fejezetében, a 11. versben Pál apostol, egyedül Lukács van velem, Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Hogy lett a menekülésre hajlamos emberből Pál kiválóan hasznos munkatársa? Hát úgy, hogy folyamatosan hagyta, hogy az ige Isten igéje formája. Jöttek a keresztény tapasztalatok, és néha önmagunkban is csalódni kell, mert amikor a saját megfutamodásainkat, gyávaságunkat, csekélységünket, kevés erőnket látjuk, egyre inkább érezzük, hogy mennyire rá kell bízni magunkat Isten lelkére. Aztán jött a felelősség, mert amikor Egyiptom területén gyülekezet alapításba kezdett, akkor azt nem a saját szakállára kezdte, de óriási felelősségként szakadt rá ennek az egyébként egész világon rendkívül híres városnak, Alexandriának a súlya, felelőssége. Abban az időben 1 millió zsidó élt Alexandriában. A könyvtára, ami sajnos tűzvészben megsemmisült, az egész világon minden más könyvgyűjteményt messze megelőzött, a tudományban a világ elejének számított, és itt tudott Márk elindítani egy gyülekezetet, és itt lett hasznos eszköz a Krisztus kezében. És átformálódott még Pál gondolkozása is vele kapcsolatban. És itt ez egy nagyon fontos dolog így ennek a Biblia tanulmánynak a végén, hogy Pál apostol nem mondta azt, hogy kutyából nem lesz szalonna. aki az elején gyenge volt és hajlamos a megfutamodásra, mindig olyan lesz, majd meglátjátok. Pál nem tudta, hogy ő új szövetséget ír, de minden esetre Istennek a különös kegyelme, hogy megtudhattuk, hogy volt egy állásfoglalás. Nem akarom a munkában magam mellett látni, mert kiállt a szolgálatból, és jó pár évvel később, több évtizeddel, legalább 2 évtizeddel később pedig elhangzik ez az értékelés. Hasznos a szolgálatra. Fogadjátok be, és figyeljetek a vele kapcsolatban elhangzott kérésekre. Tehát, hogy lesz egy gyáva nyúlból oroszlán? Egyedül Krisztus kegyelme által, aki képes a mi jellemünket átformálni, a mi egész lelkületünket átformálni. És éppen ezért szól ez a bátorító üzenet mindenkihez, aki úgy érzi, hogy ő gyenge, ő erőtlen, ő nem biztos, hogy meg tud állni a munkában, nem biztos, hogy Krisztusért igazán oda tudja tenni magát. Legyen bátor, mert Krisztus lelke által ez nem lehetetlen. Egyébként az, aki a Getsemáni kertből megfutamodott, életét Alexandriában végezte be, pogány papok kötelet kötöttek rá, és körbehúzták a városon, belehalt. De Krisztusért, a vérével is Krisztusért áldozta önmagát. Legyen előttünk példa mindaz, amit hallottunk, és bárcsak bennünk is végezné, Isten áldott lelke és az ő igéje ezt a Krisztus képére formáló munkáját. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Petőfi Sándor, az ítélet. A történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Az ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tenger ölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ. A mostani béke, ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét, mély titkú jövendő, és megnyitván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta, borzadok, iszonyodom, s egyszer s mind kedvre derülök, és örülök szilajan. A háború istene újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messze világon, és a népeket eldöntő viadalra kihíja. Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni, a jók s a gonoszak, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül, mindegy. Ez lesz az ítélet, melyet ígért Isten proféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet, az örök üdvösség, s érette a mennybe repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.

0: Egészségpercek.
1: Vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet elég későn elkezdeni. Ezek közé tartozik az alkoholfogyasztás is, amelybe jobb, ha bele sem fogunk. Egy amerikai felmérés azt vizsgálta, hogy a gyerek vagy serdülőkorban elkezdett italozásnak milyen következményei lehetnek a közvetlen egészségkárosodáson túl. Kiderült, hogy aki nagyon fiatalon kezdi a barátkozást a szeszes italokkal, annak lényegesen több problémája akad a későbbiekben, a tanulásban vagy a munkahelyén. Sokkal gyakrabban válnak az ilyen gyerekek kábítószer vagy dohányfüggővé. Ráadásul sokkal agresszívebbek is, és gyakrabban kerülnek a vádlottak padjára, mint azok a társaik, akik sem gyerek, sem pedig serdülőkorban egyáltalán nem fogyasztottak alkoholt. Mindenből az tűnik ki, hogy a gyerekek az ilyesféle deviáns viselkedési formákat nem növik ki maguktól. Komoly erőfeszítéseket kell tenni mind az otthonokban, mind pedig a hivatalos szervek részéről, hogy visszaszorítsuk a hazánkban is egyre inkább növekvő szeszesitalfogyasztást a gyerekek és a fiatalok körében. Ezzel valószínűleg csökkenthető lehet a kábítószer használat és a dohányzás mértéke is.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A példabeszédek könyve, második rész, a bölcsesség Isten útján vezet. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a fedhetetlenül élőknek. Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Megfontolás örködik feletted, értelem oltalmaz téged. Megment a helytelen úttól és az álnokul beszélő embertől, azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket, és sötét utakon járnak. Örülnek, ha rosszat tehetnek, vigadnak a gonosz fonákságokon, ösvényeik görbék, útjaik hamisak. De a bölcsesség megment a más asszonyától, a hízelgőszavú idegennőtől, aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről. Mert halálba süllyed a háza, és útja az árnyak közé. Aki bement hozzá, nem tud visszafordulni, és nem talál rá az élet ösvényeire. Te azért járj a jók útján, és ügyelj az igazak ösvényeire. Mert a becsületesek fogják lakni a földet, és a fedhetetlenek maradnak meg rajta. De a bűnösök kivesznek a földről, és a hűtlenek kipusztulnak onnan.

0: Mai szakasz, példabeszédek 2. Amikor Salamon trónra került, Isten megjelent neki egy éjszakai álomban, és megkérdezte, hogy mit adhatna neki. Salamont alázatra késztette az a feladat, hogy Isten választott népét vezesse és ítélje, ezért gondolkodva válaszolt. Adj nekem bölcsességet és tudományt, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Első pillantásra úgy tűnik, hogy Isten ezt a kérését azonnal megadta neki, vagyonnal, gazdagsággal és tisztességgel együtt. A Biblia azonban nem részletezi, hogy Salamonnak mennyit kellett együtt munkálkodnia Istennel, míg kérése teljesült. A mai szakaszból az derül ki, hogy nem jött olyan könnyen, mivel Salamon tanácsa szerint a bölcsességért kiáltani kell, és az értelmet hangosan kell kérni, úgy kell keresni, mint az ezüstöt, és úgy kell kutatni, mint az elrejtett kincset, írja 3-4-5. Versben. Csak ezek után érti meg az ember az Úr iránti félelmét és Istene ismeretét. Isten adja a bölcsességet, és az a bölcs, aki ismeri őt. Az Úrtól kapott bölcsesség adja a jó és a rossz közötti különbségtétel képességét, és ő véd meg bennünket a gonosz embertől, a parancsolatokat meg nem tartók hatásaitól. Kiáltsunk föl ma szívünk mélyéről azért az értelemért és bölcsességért, amelyet egyedül Isten adhat.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Így szól az Úr. Jókedvem idején meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. Megtartalak, és népszövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, s kioszd az elpusztult örökségeket. Így szólván a foglyoknak, jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő. Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz. Az Atya egyszülött fián kívül senki nem ajánlhatott fel olyan áldozatot, amely alkalmas lett volna mindazok megtisztítására, akik, bármilyen bűnösek és szentségtelenek is, engesztelő áldozatként fogadják el a megváltót, és engedelmeskednek a mennyei törvénynek. Semmi más nem helyezhette vissza az embert Isten pártfogásába. Miért volt joga Jézusnak arra, hogy kimentse a foglyokat az ellenség kezéből? Azért, mert olyan áldozatot hozott, amely eleget tesz a mennyet irányító alapelveknek. Krisztus a bukott emberiség megváltásáért jött földünkre. Le kellett győznie a ravasz ellenséget, hogy az igazság mellett álhatatosan kitartva megváltsa mindazokat, akik megváltójukként fogadják el. A Golgota keresztjén Krisztus lefizette az emberiség megváltásának árát. Ezzel jogot nyert arra, hogy a foglyokat kiszabadítsa a nagy csaló kezéből, aki hazugság által ellenszegült az isteni kormányzásnak, és később az emberiség bukását okozta, s így minden lehetőségét elveszítette arra, hogy Isten dicsőséges és örök országának hűséges polgára legyen.

0: Isten fiai és leányai. Csak Krisztus keresztjében dicsekszünk.
1: A mai ige Galáta 6:14. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Gondolatok az igéről. Krisztus keresztje. Vajon mennyien tudják, hogy pontosan mi az? Mennyien tanulmányozzák és tudják igazi jelentőségét? Nem lehetne egy keresztény sem a mi világunkban Krisztus keresztje nélkül? Forduljunk el a világi példáktól, szűnjünk meg dicsőíteni a világ állítólagos nagy embereit, forduljunk el minden más dicsőségtől, kivéve Krisztus keresztjét. Pál azt mondta, ne legyen senki másban dicsekedésem, kivéve a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében. Kicsitől nagyig mindenki értse meg, mit jelent dicsekedni Krisztus keresztjében. A keresztet bátran és férfiasan kell viselni. Krisztus kijelenti. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Márk 8:34. S mindenki, aki felmagasztalja és hordozza azt, Krisztus példáját követve, annak a kereszt a dicsőség koronájának biztosítéka, amely soha nem halványulhat el. Ez a legmagasabb rendű tudomány, amit csak elsajátíthatunk, a megváltás tudománya. A Kálvária keresztje, ha helyesen szemléljük, igaz filozófia, tiszta és szeplőtelen vallás. Örök élet mindazok számára, akik hisznek, fáradhatatlan erőfeszítés révén, sorról sorra, előírásról előírásra, itt egy kicsi, ott egy kicsi, mély benyomást gyakorol az elmékre, hogy Krisztus keresztje éppen olyan hatékony most is, mint Pál napjaiban, és éppen olyan tökéletesen kell értenünk nekünk is, mint a nagyapostól. Tudnod kell, hogy az egyetlen dolog, amelyben bizton dicsekedhetsz, az, ami majd megnyitja előtted az Isten városának kapuit. Tanuld meg Isten igéjéből, hogyan formálódik az a jellem, amely illik ahhoz az országhoz, ahová törekszünk. Tudjuk, hogy Krisztusnak meg kell nyilatkoznia a közöttünk, és mindazt, amit Ádám elvesztett, Krisztus keresztje tökéletesen helyreállítja minden hívő lélek számára.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Az igazi reménység. A kipróbáltság szüli a reménységet. Pál levele a rómaiakhoz, 5. fejezet, 4. vers. Úgy érzed, nagyobb támadásért, mint amit el tudsz viselni? Olvasd el a következőket. A megpróbáltatás, nyomás és nyomorúság szüli az álhatatosságot, türelmes és megingathatatlan kitartást. Az álhatatosság a kipróbáltságot, valódi hitet és érett jellemet. A kipróbáltság az örömteli és szilárd reménységet. Pál levele a rómaiakhoz, 5. fejezet, 3. és 4. vers. Vedd észre, hogy el lehet jutni a lelki érettség olyan fokára, amelyen már automatikusan örömteli és szilárd reménységgel reagálsz a nehézségekre. Könnyű azt mondani, hogy ne aggódjunk, ám ahhoz, hogy valóban képesek legyünk erre, tapasztalatot kell szereznünk Isten hűségéről. A félelem és aggodalom nélküli élethez szükséges bizonyosságot úgy nyerhetjük el, ha bízunk Istenben, és meglátjuk hűségét az életünkben. Ezért olyan fontos, hogy kitartóan higgyünk Istenben, és megtanuljunk próbák alatt is bízni benne. Isten segítségével legyőzhetjük a kísértést, hogy feladjuk, amint nehezebbre fordul a helyzet. Éppen ezekben a kemény, embert próbáló időkben formálja ki bennünk Isten azt a türelmet, kitartást és jellemet, amely végül megtermi az örömteli és szilárd reménységet. Soha ne feledd, hogy a csaták közben olyan értékes tapasztalatra teszel szert, amelynek később hasznát veheted. Könnyebben tudsz majd bízni Istenben a nehézség idején, és bizonyságot tehetsz másoknak az ő jóságáról és hűségéről. Most is csatát vívsz éppen. Rajtad áll, hogy elhagyod magad, vagy erősebben kerülsz ki belőle. Dönts helyesen, és juss el ezáltal a lelki érettség magasabb szintjére.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 28. szakasza. Luther Márton nyilatkozata és a kérdésre adott válasza után az országgyűlés szóvivője így szólt. Ha nem vonod vissza tanaidat, a birodalom császára és országai megtanáskozzák, mit csináljanak egy megrögzött eretnekkel. Luther barátai, akik nagy örömmel hallgatták a reformátor nagyszerű védekezését, megrettentek e szavak hallatán. De a doktor nyugodtan válaszolt. Legyen Isten a segítőm, mert nem tudok visszavonni semmit. Luther nem maradhatott benne az országgyűlésen a fejedelmek tanácskozása alatt. Nagy válság előszelét lehetett érezni. Luther álhatatos ellenállása századokon át kihatással lehet az egyház történelmére. Az országgyűlés úgy döntött, hogy még egy alkalmat ad neki tanai visszavonására. Utoljára vitték a gyűlés elé. Újra elhangzott a kérdés, hogy megtagadja-e tanait. Nincs más válaszom, mondta, mint az, amit már adtam. Nyilvánvaló volt, hogy sem ígérettel, sem fenyegetéssel nem lehet rábírni arra, hogy meghódoljon Róma végzése előtt. A pápai vezetőket bosszantotta, hogy hatalmukat, amelytől királyok és nemesek megremegtek, egy jelentéktelen barát ennyire semmibe veszi. De Luther, aki tudta, hogy veszélyben van, mindenkihez keresztény méltósággal és nyugalommal beszélt. Szavai mögött nem volt gőg, indulat, sem megtévesztő szándék. Nem gondolt önmagára és a körülötte lévő hírességekre. Úgy érezte, mintha egyedül lenne a pápáknál, a főpapoknál, a királyoknál és a császároknál mérhetetlenül nagyobb valakinek a jelenlétében. Luther ékes bizonyság tevése által Krisztus szólalt meg hatalommal. Egy pillanatra tisztelet és csodálat ébredt, mind barátban, mind ellenségben. Isten lelke jelen volt a tanácskozáson, és érintette a birodalom nagyjainak szívét. Számos fejedelem bátran elismerte Luther ügyének igaz voltát, sokan meggyőződtek az igazságról. Egyeseknél azonban nem volt tartós ez a hatás. Voltak olyanok is, akik ugyan nem tettek vallást meggyőződésükről, de később, miután a Szentírást maguk is tanulmányozták, bátran a reformáció mellé álltak. Frigyes választó fejedelem, aki szorongva gondolt Lutherre, amikor a barát az országgyűlés elé készült, most mély megindultsággal hallgatta beszédét. Örömmel és büszkeséggel figyelte a doktor bátorságát, álhatatosságát, nyugodtságát, és eltökélte, hogy még határozottabban fogja védeni. Összehasonlította egymással a versengő pártokat, és látta, hogy a pápák, királyok és főpapok bölcsessége eltörpül az igazság hatalma előtt. A pápaság olyan vereséget szenvedett, amely érezhető lesz mindig és mindenhol.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe: Fény a sötétben. A mai ige: 2 Sámuel 22-29. Te vagy, Uram, a mécsesem. Az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Gondolatok az igéről. Világosságban élek? Igen, mert te vagy, Uram, a lámpásom. Ha eltávoznál, megszűnne örömöm, de mert velem vagy, nincs szükségem sem a jelenkor fáklyaira, sem az emberi vigasz gyertyáira. Isten jelenléte tökéletesen megvilágít mindent. Tudunk világító tornyokról, amelyek 20 mérföldnyire, 32 kilométer is láthatók, de a mi Urunk nem csak egészen közelről megtapasztalható Isten, ő a távoli messzeségből is látható, még az ellenség birodalmából is. Ó, Uram, boldog vagyok, mint az angyalok, ha szereteted fénysugara betölti szívemet, csak téged kívánlak, semmi mást. Sötét úton kell járnom? Igen, de az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Hamarosan megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy ügyeim mind sivárabbá teszik az életemet, lehet, hogy a felhők egyre csak gyülekeznek felettem, de ha a sötétség miatt már saját kezemet se látnám, az Úr kezét akkor is látom. Ha magamban nem látok már semmi fényt, se barátaim között, se máshol a világon, akkor is hiszem, hogy az Úr, aki a világosságot teremtette, most is teremthet világosságot bennem és körülöttem. Hiszem, hogy kivisz még a napfényre. Nem fogok meghalni, hanem élhetek. Már közeledik ez a nap, ez a vigasztaló ige fénylik, mint a hajnalcsillag. Még egy kis türelem, nem sokára újongani fogok örömömben. Bízatok, én legyőztem a világot. A szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án, hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3 és 8 között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól: Bízatok, én legyőztem a világot. Ami János evangéliumából származik, 16:33. A himnusz több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkül, tehát az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. habilitált Schöner Alfréd főrabbi rektor, egyetemi tanár előadását hallgathatjuk meg Eszter könyvéről.
3: Kezdeném előről egy picit a zsidó ünnepekről, az ünnepeknek a hátteréről és a háttéren belül elsősorban arról, hogy miért alakultak ki az ünnepek a zsidó legenda világ szerint. Tehát most nem a Biblia szavát fogom idézni, hanem a zsidó legenda világét.

fogalmazni. Értsd, miért teremtette az örökkévaló az ünnepeket. És a választ a zsidó legendavilágnak egy gyöngyszeme a következő képen adja, nem héberül mondom, hanem magyarul, hogy mindenki jól értse. A mindenható Úristen megteremtette az ünnepeket, elsősorban és mindenek előtt azért, hogy egyenlőség legyen az emberek között. Miért? Nincs egyenlőség? Folytatja az ágáda. A válasz igen. A hétköznapokon általában nincs egyenlőség az emberek között. De eljönnek az ünnepek, eljönnek a közös imádságok, amikor mindenkinek a fohásza, mindenkinek az imája, aki szívből imádkozik, eljut a mindenhatóhoz, és ez elősegíti azt, hogy az emberek lelkében megszülessen az az érzés, hogy mi egyenlőek vagyunk, ahogy a Szentírásban áll, nem de egy apánk van valamennyünknek, nem de egy Isten teremtett valamennyünket. És ha így van, akkor valamennyien testvérek vagyunk, és a testvér mi volt? Az egyenlőséget jelent. Az ünnepekről. Milyen ünnepei vannak a zsidóságnak, amelyeket a Szentírásból vezetünk le, és a mai napig ünnepelünk. Talán minden ünnep közül a legfontosabb és a leglényegesebb a sabbat, a szombat, közismert, hiszen minden monoteista vallásnál nagyon fontos a kiemelkedő nap, a zsidóságnál éppen a szombat, a klasszikus kereszténységnél van vasárnap, a kereszténységből kinőtt kisebb közösségeknél másnap, önök ezt sokkal jobban tudják, mint én. Kétségkívül tény, hogy a Szentírás szerint az örökkivaló 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. napon megpihent. Ezért ezt elnevezte sabbatnak, sabbat annyit jelent, hogy pihenő nap. A pihenő nap egy nagyon-nagyon fontos adomány az ókornak és a mai nap, a 20. század végén, a 21. század elején még inkább. Főleg ebben a robotoló világban, amikor rohanunk, megállás nélkül dolgozunk. Fiatalok, középkorúak és idősek vagy idősebbek, reggeltől estig, hajt bennünket a kenyér, hajt bennünket a gyümölcs, pont-pont-pont utáni vágy, hogy az ember étkezzék, hiszen ez az élet természetes rendje, hogy egyről kettőre nyúl. Igen ám, de alig van időnk pihenni. Alig van időnk arra, hogy transzcendentális kapcsolatot alakítsunk ki ember és Isten között. Így aztán teremtetett, megadatott nékünk, néktek a pihenőnap, amely bibliai előírás, hogy pihenni kell. Ha tetszik, ha nem tetszik, egy kicsit relaxálni kell, leülni, kizárni a világ zajlását, a világ rohanását, ezt a tempót, és egy picit nyugodtan elmélkedni, közösen imádkozni, közösen gondolkodni, fohászkodni ahhoz, akitől az életet kaptuk. A szombat után következnek az úgynevezett nagy ünnepek, ezek közül kettőt emelnék ki, az egyik a Rosh Hashanah, a zsidó új év, a másik a Yom HaKippurim, azaz a hosszú nap. Ez a mi életünk két igen fontos dátuma. Ezen kívül szeretném megemlíteni az úgynevezett zarándok ünnepeket. A zarándok ünnepek közül három találtatik a Bibliában. Jelesül a Pesach, Savuot, Szukot, magyarul a húsvét, a Savuot az a pünkösd, és a Szukot a sátoros ünnep. Ez a kereszténységnél, a kereszténységnél is meglévő és ismert ünnepek. Azért zarándok ünnepek, mert a zsidó hagyomány szerint ilyenkor az ókorban felzarándokoltak a hívek Jeruzsálembe, és ott áldozatot mutattak be. Szombat, nagy ünnepek és zarándok ünnepek. E hármas egység mögött van egy negyedik kategória is, amelyet úgy nevezünk, hogy örömünnepek. Hiszen ezek az ünnepek is örömmel telítettek, a Rosh Hashanah és a Yom HaKippurim az elmélkedéssel, gondolkodással, önvizsgálattal, önkontrollal is teli, míg a

0: örömünnepek, amelyekről mindjárt fogok beszélni, azok természetesen elsősorban a vígságnak, a nyugalomnak, a hordozói és a megnyilvánulási formái. Kettő van ezek. Az egyik a Hanuka, a decemberi nálunk általában október végén, decemberben eltöltendő fény ünnepe, az esetek egy részében a karácsonnyal egy időben is található, és az utolsó egység, amely miatt az előzőeket elmondtam, a két örömünnep közül a második az a Púrim. A Púrim egy nagyon fontos esemény a mai előadás miatt, hiszen Eszter könyve, amelyről most ez az előadás szólni fog, jelentős mértékben Púrim gondolatával foglalkozik. Eszter könyve és Púrim története elválaszthatatlan egymástól. A hagyomány szerint a Szentírás, most beszéltünk át, hogy milyen ünnepek vagyunk. Egy picit most szólnék arról, hogy hogyan lehet proporcionálni, milyen módon lehet felosztani a zsidó ünnepek hagyományát a teológiai szemszögből nézve, a teológia szemszögéből nézve. Ha azt mondom, hogy Púrim, ha arról beszélek, hogy Eszter könyve egy egészen különleges esemény, azért, mert az előző ünnep, vagy előző ünnepek mind-mind valamilyen módon az elmélkedéshez kapcsolódnak, a Púrim pedig inkább, és mindenek előtt, a kikapcsolódáshoz. Egy ünnep, ami a kikapcsolódáshoz, a feloldáshoz, a lélek belső feloldozásához vezet, az öröm, a nevetés, a vígság által. Miért? Azért, mert Eszter könyve, amely a szentírási kánonnak úgy a keresztény, mint a zsidó kánonnak integráns része, egy olyan történetről szól, amely a maga nemében unikális. Unikális, mert benne a zsidó nép megmeneküléséről olvashatunk, megmeneküléséről az ókori tragikus körülmény közepette. Történeti hátteréről körülbelül azt tételezi fel az ember, hogy valószínűsíthető a polgári időszámítás előtti 5. században játszódik, durván 480 és 470 körül, és főszereplője a Szentírás elmondása szerint egy Ahasvéros nevű uralkodó, aki 127 tartományon keresztül uralkodott. E 127 tartomány feje, irányítója volt Ahasvéros, az a király, aki egy abszolutista uralkodó volt, egy olyan személyiség, aki népének békét szeretett volna adni, azonban Ahasvéros király könnyen befolyásolható, igen könnyen befolyásolható ember volt. Feleségét is ismertük, név szerint Vasti. Ahasvéros és Vasti házassága, hogy milyen volt, erről a Szentírás sem részletesen, sem kevésbé részletesen, de nem beszél. Azt tudjuk azonban, hogy Ahasvéros király hatalmas lakomát csapott, írja Eszter könyve első fejezetének első egy néhány mondata, és ebben a ezen a lakomára meghívta minden előkelő személyiséget, minisztereket, satrapákat, mindazokat az egyéniségeket, akik ott éltek Ahasvéros udvarában. Többek között el kellett volna jönnie Vastinak is, és megmutatni szépségét. Vasti erre nem volt hajlandó, és a életének a kimenetele ezután a végzet felé terelődött, hiszen Vastinak az életébe került az, hogy ellentmondott a királynak. Egyedül maradt a király, egyedül maradt Ahasvéros, írja Eszter könyve, és királynőt választ. Társat magának. Így kerül, mondjuk úgy a trónra, ha úgy tetszik, a királynői székbe, Eszter királynő, aki egy zsidó származású ember volt. Szüleiről keveset beszél a hagyomány, azt igen, hogy igen, befolyásos személy volt a nagybátyja a héber Bibliában Mordechájnak, a keresztény Bibliában Mardókeusnak hívják. Mordechaj, Mardókeus, amikor Eszter bekerül ebbe a magas pozícióba, azt a tanácsot adja, hogy ne mondja meg a származását. Ne beszéljen arról, hogy zsidó. Jobb arról, kérem szépen, nem beszél. Hát, ha baj lesz belőle. Eszter meditál, elmondja, nem mondja. Nem mondja el. Hallgat a nagybátyja szavára. Nem sokkal később a szentírási elbeszélés szerint igen magas pozícióba jut az Agágita származású Hámán nevű miniszter, aki gyakorlatilag átveszi az ország irányítását. Konfliktusba kerül Mordechájjal, és el akarja pusztítani Mordechájt. Mordechaj védekezik, elmondja Eszternek, hogy mi a teendő. Eszter megmenti a népét, és gyakorlatilag az az időpont, amikor ki akarták végezni, el akarták pusztítani az ókori zsidóságot az 5. században, az Adárhó 14-e. Ezt sorsvetéssel döntették el, hogy melyik nap. Héberül az a szó, hogy sorsvetés, az a Púrim. Púrim ünnepe annyit jelent, hogy sorsvetés. Sorshúzás. Így kerül Adárhó 14-ére a sor, és ezért a mai napokon minden évben Adárhó 14-én megemlékezünk zsinagógáinkban az ókori zsidóság megmeneküléséről, Eszter királynő Mordechaj történetéről. Felolvassuk a zsinagógáinkban kétszer, egyszer este és egyszer reggel Eszter könyvét, és a felolvasott textus alatt az emberek átélik az ókori misztériumot, az újbóli megmenekülésnek a különleges élményét. Körülbelül néhány szóban így foglalható össze Purim története, Eszter története. Amikor az előadásomnak a címében úgy fogalmazta, hogy Eszter és annak interpretációja, itt a hangsúlyt a történetre és természetesen az interpretációra szerettem volna helyezni. Engedelmükkel most a második részre térek rá, mert ahhoz hoztam megfelelő diaképeket. Eszter története megihleti a különböző korok alkotóművészeit. Ezen alkotások sokasága közül engedelmükkel emelnék ki egyet, amelyet talán a legkevésbé ismerünk. Engedjék meg, hogy néhány mondat erejéig szóljak ennek a kompozíciónak, embernek a kompozíciós sorozatnak a hátteréről. Egyébként ezt látják most itt kivetítve. Nem tudom, látható egyáltalán, hogy mi ez. Ez egy freskó sorozat a polgári időszámítás szerinti 3. századból. A polgári időszámítás szerinti 3. századból, tehát durván 1700-1800 évvel ezelőtt készült. Mi ez, és milyen kapcsolata van Eszter történetével, milyen kapcsolata van Púrim történetével? Szeretném önöket, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, megismertetni egy helyiség fogalom elnevezéssel. Ez a helyiség azt a nevet viseli, Dura Europos. Dura Europos, két szó, egy helységnek a neve. A mai Irak és a mai Szíria határán található, de Szíria területén. Sajnos személyesen objektív akadályok miatt nem tudtam oda utazni. Többször próbálkoztam, de valamiért szíriai beutazási vízumot egyelőre nem kaptam. Talán egyszer eljutok Dura Europoszra is. Miért? Dura Europos a polgári időszámítás második-harmadik századában egy centrális helyen lévő város. Egy olyan város, ahol kultúrák, ma úgy is mondhatnám, kultúrák és vallások jellemző és domináns találkozási pontja. Egy olyan hely, ahol a klasszikus helén vagy hellenisztikus kultúra, a kora kereszténység vagy a kereszténység első évszázadainak fantasztikus eredményei, a római kultúra, a görög, helyi szíriai görög kultúra, a távol-keleti kultúrák egymás mellett élnek, és ebből a kulturális halmazból, a kultúrák egymás iránti tiszteletéből megszületik egy centrum, egy olyan vallási, valláskulturális, kulturális tér, amely beszámol arról, hogy hogyan éltek a mi idézőjelben mondom barbár elődeink 1700-1800 évvel ezelőtt szeretetben és békességben. Ebben a városban, Dura Europoson két zsinagógát tárt fel a 19. század legvége és a 20. század eleje kutatásában a modern ember. Igazán 1920-as, 25-ös, 30-as években kerülnek elő az igazán érdekes dokumentumok, többek között egy zsinagógának a maradványa. Az első olyan zsinagóga, amely egyértelműen bizonyosodik, hogy zsinagóga, és a polgári időszámítás kezdetének környékéről való. A zsidók már nagyobb részt nem élnek Júdeában, nem élnek az ókori Izraelben, hanem szétszóratásban, és a szétszóratásban élő közösség elsődleges feladata mindig az volt, hogy zsinagógát építsen, és ott imádkozzék, illetve tanuljon. A zsinagóga héber neve egy szóval nehezen determinálható. Nincs héberül olyan kifejezés, hogy zsinagóga, egy szóval. A zsinagógát hívják Bét HaKnesetnek, gyülekezetházának, hívják Bét HaMidrásnak, a tanházának, vagy a tanításházának, és hívják Bét HaTfilá, az imádságházának. E három feladat a magyar szóhasználattal zsinagóga feladata egyszerre. Imádkozás, együttlét és tanulás. Így a zsinagógai belső tér, az ókorról beszélek, ma már ilyen nincs. A zsinagógai belső tér a maga vizualitásában a tanítást is szolgálta. Az emberek egy jelentős része nem tudott olvasni. Az emberekkel való kapcsolatnak az volt a lehetőség, hogy felállt a rabi, felállt a chacham, tehát a közösség bölcse, és tanított a Bibliáról, a mindennapokról és a hitről. Igen ám, de ezt ismerjük jól a későbbi századokban, hogyha nem csak beszélek, hanem a mondandómat meg is tudom mutatni, be tudom mutatni, akkor a figyelmet jobban megosztom, és a figyelem koncentrálásába jelentős sikereket lehet elérni. Pláne, hogyha audiovizuális módon lehet, vagy lehetne, akkor még inkább. Amikor egy ilyen bibliaórán az embernek van lehetőség, és azt mondani, itt látható az harmadik század, időszámítás szerinti harmadik századból származó Dura Europoszi freskók, akkor meg tudom mutatni. Másképpen néz ki, hogyha én arról beszélek, hogy ilyen létezik. Tehát a harmadik században felépítenek egy zsinagógát, amelynek a nyugati falára képeket festenek, olyan képeket, amelyekről beszél a közösség vallási vezetője, két néven nevezik, vagy rávnak, rabinak, vagy hachámnak, bölcsnek. Beszél a rabi, vagy beszél a bölcs, és tanít. De sokkal egyszerűbb, hogyha tanít valamit, meg is tudja mutatni. Hogy miről tanít? Megmutatom. Például. Megmutatja, hogy a zsinagóga nyugati falán, itt keleten, ahol ez játszódik, ott a nyugati falon, nálunk fordítva van, nálunk a keleti falon. Tehát a nyugati falon Ott van a fritszekrény, itt középen, az a mélyedés. Két oldalon egy-egy oszlop, és az oszlop tetején pedig három motívum. A két oszlop nagyon fontos, minden zsinagógában a két oszlop domináns elem, azért, mert a zsidó hagyomány szerint, a Szentírás tradíciója szerint az ókori zsinagógák atyának, a Jeruzsálemi templomnak két nagy oszlopa volt, azon állt. Az egyiknek az volt neve Jachin, a másiknak az volt a neve, hogy Boáz. No, ennek a dura európai zsinagógának szintén két oszlopa volt, szimbolikus oszlopa, amelynek a tetején három motívumot láthatnak. Megmutatom kivetítve. Az első, itt bal oldalon, az egy menóra, a zsidóság legősibb szimbóluma, hét ágú menóra, mellette pedig az etrog és a lulav, a zsidóság nagyon fontos szertartási kelléke a sátoros ünnepen. Középen lehet látni a fritszekrénynek a stilizált változatát, hogyan nézhetett ki a jeruzsálemi templom, festik le a harmadik században dura Európában, ugyanis az ókori zsidó állam már nincs. Az ókori zsidóság államát elpusztítja a szörnyű római imperátor, Vespasianus, illetve a hadvezér fia Titus, időszámítás szerint 70-ben. És akkor kezdődik a diaszpóra, a szétszóratás. Így kerülnek a zsidók szét a világon, többek között Szíriába is, és alapítanak templomot. Minden zsinagógába kellett, és a mai napig kell, hogy legyen valami, ami emlékeztet a jeruzsálemi templomra. Például van egy tóraolvasó asztalunk nekünk, ehhez hasonló jellegű tóraolvasó asztalunk, amely emlékeztet bennünket az egykori oltárra, ami a jeruzsálemi templomban volt. Van a zsinagógámban fritszekrény, amelyben tartjuk a szent tekercseinket, amely emlékeztet bennünket arra, hogy a jeruzsálemi templomban volt egy frigyláda, amelyben ott volt a bizonyság két kőtáblája. És így tovább, és így tovább. Tehát ennek a képe, a jeruzsálemi templomnak a képe megjelenik a dura európai zsinagógán. És megjelenik rajta egy nagyon típusos jelenet, jelesül itt ez, ami nem más, mint héber úgynevezett Akedat Yitzchak, Izsák megkötözése, vagy Izsák feláldozása jelenet, amely az ókor két klasszikus és domináns vallásának, a zsidóságnak és a kereszténységnek nagyon fontos motívuma. A zsidóságnak is és a kereszténységnek, mindenkinek a saját hite szerint. Az Ábrahám és Izsák és mellette a bárány hármas egységének a zsidóságon belül és a kereszténységen belül is megvan a maga szimbolikus jelentésége, szimbolikus ereje. Ez a kép összesség ezen a képsorozaton, amelyet az előbb mutattam, tehát dura európai zsinagógának a mozaik falképein, itt alul, ide jövök, megmutatom, itt látható. Erről a képről szeretnék beszélni az utolsó néhány percben. Az a kép, amely Eszter könyvének az egyik legfontosabb jelenete. Önök biblia forgató emberek nyilván jól ismerik Eszter könyvét, tehát nem mondok vele újdonságot. Van egy nagyon fontos jelenet, jelesül, amikor Hámán bemegy Ahasvéros királyhoz, és azt kérdi tőle, mit érdemel az az ember, aki megmenti a király életét. Hámán önmagára gondol. És azt mondja, öltöztessétek fel, adjatok rá királyi palástot, ültessétek rá a király lovára, és menjen végig a fővároson, és hangosan mondják, kaha je asela is, annyit ilyen magyarul, így jár az az ember, aki megmenti a király életét, adoráljatok. És akkor azt mondja Hámán, fogd a lovat, és ültesd rá Mordechájt, Márdókeust, Eszter királynő nagybátyát, mert ő megmentette az életemet. És felülteti, nem tehet mást, Hámán Mordechájt a király lovára, végigviszi a fővároson, és mondja az előbb idézett mondatot, így jár az az ember, azaz dicsőség és hódolat jár neki, aki megmenti a király életét. Ezt a jelenetet láthatjuk itt a Dura Európoszi zsinagóga centrális terében. Itt láthatják középen a királyi lovat, rajta Mardókeust, és alatta perzsa öltözékben Hámánt, amint viszi és mutatja, hogyan és miképpen jár a megmentő, azaz Mordechai. A király, a neve héberül Hamelech, a hatodik fejezet első mondata Eszter könyvének, hatai, látom, többünknek kezében ott van a Biblia, meg lehet nézni, hatodik fejezet első mondata úgy hangzik, Balaila hahu, s történt azon az éjjelen, Nadeda, s Nat Hamelech, nem tudott a király aludni. Nem nyugodott a király. Felveti a kérdést a legenda, hogy kiről van szó. Mi az, hogy nem tudott aludni a király? A legenda válaszol, amikor a népe megpróbáltatásokon megy keresztül, akkor a király nem tud aludni. A királyok királya, a mindenható Úristen. A hatodik fejezet első mondata a szó szimbolikus értelmében utalás arra, hogy amikor a nép bajban van, amikor megpróbáltatás jut neki osztályrász részül, a Biblia szavát idézve, Balailahahu, azon az éjjelen, Nadedash Nathamelech, nem alszik a világ királya, őrzi az ő népét. A Purim ünnepe Eszter könyve, a megmenekülésről szól. A megmenekülésről, amelyre bizony a zsidóságnak nagyon nagy szüksége volt. A megmenekülésről, amelyre mindig az üldözöttnek nagyon nagy szüksége van, népre és vallásra való tekintet nélkül. A segítőkészségre, a segítségre, és hát persze mindenek előtt a hitre, amely nélkül nagyon-nagyon nehéz élni. Egyik alkalommal az egyik mesterem, Isten nyugtassa őt, haló poraiban, átalakítva egy klasszikus mondás, azt kérdezte, hogy hit nélkül lehet-e élni. És a válasz úgy hangzott, hogy lehet, de nem biztos, hogy érdemes. Kedves barátaim, itt egy gyülekezetben, rendkívül kedves és meghitt légkörben, talán ezt a mondatot nem kell felerősítenem és megmagyaráznom. Szabadjon a Purim történetének, Eszter könyvének utolsó mondatát idéznem, amely utolsó mondatának utolsó szavait, amely héber úgy hangzik, Dorés tov l'amo, dovér shalom l'chol záró. Na most megpróbálom lefordítani, de valakinél nyitva van, akkor jobb lesz, ha felolvasod. Imre, megteszed, hogy felolvasod? Utolsó fejezet, utolsó mondatának utolsó szava, szó szerint így hangzik, Dorés tov l'amo, megpróbálom vissza a szó szerint, Dorés tov l'amo, népének javát keresi, dovér shalom l'chol záró, és utódainak elősegíti a békéjét és a békességét. Majd mindjárt megnézzük, hogy a Bibliában, hogyha megvan, vagy ha valakinek megvan, minél gyorsabban felolvasjuk, hogyan szerepel klasszikus szövegben, tehát Eszter könyvének utolsó fejezetének utolsó mondata, amelyben az van, hogy Dorés tov l'amo, kell keresni a népnek a békéjét, kell keresni a lelki békéjét, a lelki békességét, dovér shalom, és kell beszélnünk a békességről. A békességről, ami a lelkünkben van, arra a békességről, amely hiányzik, akkor nagyon-nagyon nagy hiátusa van szívünkben. Ha keressük ezt a békességet, akkor megtaláljuk önmagunkat, és megtaláljuk és felerősítjük még jobban a mi hitünket. Hát ha esetleg sikerült megtalálni a mondatot, akkor megtennéd, hogy felolvasod az utolsó mondatokat, hogy hangzik klasszikus magyarsággal, nem az én dadogó szavaimmal? Nem látok. A hatodik fejezet utolsó. Itt van ki javát. Van egy megoldás, Imre. Itt ez az, csak fel kell vennem a szemüveget.
1: Mert itt nálunk tizedik fejezet.
0: Hát az az utolsó fejezet. Így van. Így van. Az utolsó mondat, ez kinek a fordítás? Ez Károli? Gyönyör, Károli leggyönyör. Nem akarok minősíteni, de gyönyör, úgy magyarul kevesen tudtak ő. Azt mondja, 10. fejezet, 3. mondata, 3. mondatának az utolsó szavai. Ki javát keresé népének, és békességet szerzé minden ivadékának. Ezt próbáltam az előbb elmondani, kicsit dadogva, de hát én nem tudom olyan szépen lefordítani, hogy Károli, de a gondolat ugyanaz, Dorés Tovleamó, Bödovér Salom le Holszáró, amikor számomra megtisztelő előadás, meghívásnak eleget tettem, tulajdonképpen ezt a mondatot szerettem volna a magam szerény eszközeivel is megvalósítani, elhozni önökhöz a szeretet szavát, a békesség szavát, amit a Biblia közvetít nekünk, önöknek, valamennyiünknek, hiszen ne tessék elfelejteni, amit az elején mondtam, egy atyánk van valamennyiünknek, egy Isten teremtett valamennyiünket. Köszönöm megtisztelő figyelmet.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Történt pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyiasan, és megállt a király házának belső udvarában, a király háza ellenében, és a király üle királyi székében, a királyi házban, a ház ajtajának átellenében. És Lőn, amint meglátá a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, kegyet talál a szemei előtt, és kinyújtá a király Eszterre az aranypálcát, amely kezében volt, akkor odament Eszter, és megilleté az aranypálca végét. És mondanéki a király, mi kell néked, Eszter királyné, és mi a kérésed, ha az ország fele is megadatik néked? És felele Eszter, ha a királynak tetszik, jöjjön a király és Hámán ma a lakomára, melyet néki készítettem. És mondta a király, gyorsan elő Hámánt, hogy teljesítse Eszter kívánságát. És elment a király és Hámán a lakomára, amelyet Eszter készített. Mondta pedig a király Eszternek borívás közben, mi a te kívánságod, megadatik néked, és mi a te kérésed, ha az ország fele is, meglészem. És felele Eszter, és mondta, az én kívánságom és kérésem ez. Ha kegyet találtam a király szemei előtt, és ha a királynak tetszik megadni kívánságomat és teljesíteni kérésemet, jöjjön el a király és Hámán a lakomára, amelyet készítek nékik, és holnap a király beszéde szerint cselekszem. És kiment Hámán azon a napon vígan és jókedvel, de amint meglátá Hámán Márdokeust a király kapujában, és ez fel nem kelt, és nem mozdult meg előtte, megtelék Hámán haraggal Márdokeus ellen. De megtartóztatá magát Hámán, és hazament, és elküldvén magához hívatá barátait és Zérest, az ő feleségét. És elbeszélé nékik Hámán gazdagságának dicsőségét, fiainak sokaságát, és mindazt, amivel felmagasztalta őt a király, és hogy feljebb emelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál. És mondta Hámán, nem is hívott Eszter királyné mást a királlyal a lakomára, amelyet készített, hanem csak engem, és még holnapra is meghívattattam hozzá a királlyal. De mindez semmit sem ér nékem, valamíg látom a zsidó Márdokeust ülni a király kapujában. És mondanéki Zéres, az ő felesége és minden barátja. Csináljanak 50 könyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdokeust akasszák reá. És akkor menj a királlyal a lakomára vígan. És tetszett a dolog Hámánnak, és megcsináltatta a fát.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.
1: Azon a napon Adá, Ahasvérus király Eszter királynénak, Hámánnak a zsidók ellenségének házát, és Márdokeus beméne a király elébe, mert elmondotta Eszter, micsodája ő néki. Lehúzá azért a király az ő gyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és adá azt Márdokeusnak. Eszter pedig Márdokeus tette Hámán házának fejévé. És tovább szóla Eszter a király előtt, és leborult annak lábaihoz, és sírt, és könyörgött, hogy semmisítse meg az agági Hámán gonoszságát és tervét, amelyet kigondolt a zsidók ellen. És a király kinyújtá Eszterre az aranypálcát, és Eszter felkelt, és megállott a király előtt. És mondta, ha a királynak tetszik, és ha kegyelmet találtam ő előtte, és ha helyes a dolog a király előtt, és én kedves vagyok szemei előtt, írassék meg, hogy vonassanak vissza az agági Hámánnak, Hammedát a fiának tervéről szóló levelek, amelyeket írt, hogy elveszessék a zsidókat, akik a király minden tartományában vannak. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érné az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyám fiainak veszedelmét? Mondta pedig Ahasvérus király Eszter királynénak és a zsidó Márdokeusnak. Ímé Hámán házát Eszternek adtam, és őt felakasztották a fára azért, mert a zsidókra bocsátotta kezét. Ti pedig írjatok a zsidóknak, amint tetszik néktek a király nevében, és pecsételjétek meg a király gyűrűjével, mert az írás, amely a király nevében van írva, és a királynak gyűrűjével van megpecsételve, vissza nem vonható. Hivattatának azért a király írnokai azonnal, a harmadik hónapban, ez a Siván hónap, annak 23. napján, és megírák úgy, amiként Márdokeus parancsolá a zsidóknak és a fejedelmeknek, a kormányzóknak és a tartományok fejeinek, Indiától fogva Szerecsen országig, 127 tartományba, minden tartománynak, annak írása szerint, és minden nemzetségnek az ő nyelvén, és a zsidóknak az ő írásuk és az ő nyelvük szerint. És megírá Ahasvérus király nevében, és megpecsételi a király gyűrűjével, és külde leveleket lovas futárok által, akik lovagolnak a királyi ménes gyors paripáin, hogy megengedte a király a zsidóknak, akik bármely városban vannak, hogy egybegyűljenek és keljenek fel életükért, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak seregét, amely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják. Egy napon Ahasvérus királynak minden tartományában, 13. napján, a 12. hónapban, ez Adár hónapja. Az írásnak mása, hogy adassék törvény minden egyes tartományban, meghirdettetett minden népnek, hogy a zsidók készek legyenek azon a napon, hogy megbosszulják magukat ellenségeiken. A futárok a királyi gyors paripákon kimenének sietve, és sürgősen a király parancsolata szerint, és kiadatott a törvény Susán várában is. Márdokeus pedig kiméne a király elől kék, bíbor és fehér királyi ruhában, és nagy arany koronával, és bíbor bársony palástban, és Susán városa vigada és örvendezett. A zsidóknak világosság támada, öröm, vigasság és tisztesség. És minden tartományban és minden városban, ahová a király szava és rendelete eljuta, öröme és vigalma lőn a zsidóknak, lakoma és ünnep, és sokan a föld népei közül zsidókká lettek, mert a zsidóktól való félelem szállta meg őket.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.
1: A 12. hónapban azért, ez az Adár hónap, annak 13. napján, amikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesítessék, azon a napon, amelyen a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk, ellenkezőleg fordult, mert maguk a zsidók vőnek hatalmat azokon, akik őket gyűlölik. Egybegyűlének a zsidók városaiban, Ahasvérus király minden tartományában, hogy rávessék kezüket azokra, akik vesztüket keresték, és senki sem állhatott meg előttük, mert miattuk való félelem szállott minden népre. És a tartományok minden feje, fejedelmek, kormányzók és a király hivatalnokai magasztalták a zsidókat, mert a Márdokeustól való félelem szállott rájuk. Mert nagy volt Márdokeus a király házában, és híre elment minden tartományba, mert ez a férfiú Márdokeus emelkedett és nagyobbodott. És leverték a zsidók minden ellenségeiket fegyverrel, megölvén és megsemmisítvén azokat, és akaratuk szerint cselekedének gyűlölőikkel. És Susán várában megölének és megsemmisítének a zsidók 500 férfiút. Parsandátát, Dalpont és Aspatát, Porátát, Adáliát és Aridátát, Parmástát, Arisait, Aridait és Vajzátát, 10 fiát Hámánnak, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének megölték, de zsákmányra nem tették rá kezüket. azon a napon megtudá a király a Susán várában megöletteknek számát. És mondta a király Eszter királynénak, Susán várában megöltek a zsidók és megsemmisítettek 500 férfiút és Hámán 10 fiát. A király többi tartományaiban mit cselekesznek? Mi a kívánságod, és megadatik néked, és mi még a te kérésed, és meglészen? És mondta Eszter, ha a királynak tetszik, engedje meg holnap is a zsidóknak, akik Susánban laknak, hogy cselekedjenek a mai parancsolat szerint, és Hámán 10 fiát akasszák fel a fára. És szól a király, hogy úgy tegyenek, és kiadaték a parancs Susánban, és Hámán 10 fiát felakasztották. És összegyűltek a zsidók, akik Susánban voltak, Adár havának 14. napján is, és megölének Susánban 300 férfiút, de zsákmányra nem tették rá kezüket. És a többi zsidók is, akik a király tartományaiban voltak, összegyűlének és feltámadtak életükért, és békében maradtak ellenségeiktől, megölének pedig gyűlölőikből 75 000-et, de zsákmányra nem tették rá kezüket. Történt ez az Adár hónapjának 13. napján, és megnyugovának a 14. napon, és tették azt vigalom és öröm napjává. De a zsidók, akik Susánban voltak, egybegyűlének azon hónap 13. és 14. napján, és megnyugovának azon hónap 15. napján, és azt tették vigalom és öröm napjává. Azért a vidéki zsidók, akik kerítetlen falvakban laktak, Adár hónapjának 14. napját tették öröm és vigalom napjává és ünneppé, amelyen ajándékokat küldözgetnek egymásnak. És megírá Márdokeus e dolgokat, és leveleket külde minden zsidónak, aki Ahasvérus király minden tartományában közel és távol volt. Meghagyva nékik, hogy tartsák meg az Adár hónapnak 14. napját és annak 15. napját évről évre, mint olyan napokat, amelyeken megnyugovának a zsidók ellenségeiktől, és mint olyan hónapot, amelyben keserűségük örömre és siralmuk ünnepre fordult, hogy tartsák meg azokat vigalom és öröm napjaiul, és küldjenek ajándékot egymásnak és adományokat a szegényeknek. És felfogadák a zsidók, hogy megcselekszik, amit kezdtek és amit Márdokeus írt nekik. Mert az agági Hámán, Hammedátának fia, minden zsidónak ellensége, szándékozott a zsidókat elveszteni, és púrt, azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa és megsemmisítse. De mikor a király tudomására jutott, megparancsolá levélben, hogy gonosz szándéka, amelyet gondolt a zsidók ellen, forduljon az ő fejére, és felakaszták őt és fiait a fára. Annak okáért elnevezték-e napokat Purimnak a Púr nevétől, és ezért ezen levél minden szava szerint, és amit láttak erre nézve, és ami érte őket. Elhatározták és elfogadták a zsidók mind magukra, mind ivadékukra, és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak, örök időkre, hogy megtartják-e két napot írásuk és határozatuk szerint minden esztendőben. És ezen napok emlékezetben lesznek, és megülik azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra, és városról városra. És ezek a Purim napjai el nem múlnak a zsidók között, és emlékük ki nem vész ivadékai közül. Íra pedig Eszter királyné, Abihai leánya és a zsidó Márdokeus egész hatalommal, hogy megerősítsék e második levelet a Purimról, és külde leveleket minden zsidónak, Ahasvérus országának 127 tartományába békességes és igazságos szavakkal, hogy megerősítessenek ezek a Purim napjai meghatározott időkben, amiképpen meghagyta nékik a zsidó Márdokeus és Eszter királyné, és amint elrendelték magukra és ivadékaikra a böjtölés és jajkiáltás dolgát. És Eszter beszéde megerősíti ezt a Purim történetét, és könyvbe írték.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe. De a fedhetetlenekre szép örökség vár. Példabeszédek könyve 28. fejezet, 10. vers.

Ismered ezt a közmondást? Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Tudtad, hogy ez a Bibliából származik? Itt természetesen nem a számítástechnikai adathordozóról van szó, nem is arról a régen használt vermekről, amit azért ástak, hogy abban tartósítsák a zöldségeket és más hűteni való dolgokat, még abban az időben, amikor nem létezett hűtő. Itt csapdára kell gondolnod. Olyan álcázott, földbeásott mély gödörre, amit a vadak elejtésére használnak. Esetleg az ellenséges katonák elfogására vagy megölésére készítenek egy-egy katonai konfliktus során. Ez olyan mély, hogy sem kimászni, sem kiugrani nem bír belőle az áldozat. A tetejét vékony ágakkal fedik le, lombbal, ajnövényekkel álcázzák. Mikor az áldozat rálép, a súlyától beszakad és beleesik a csapdába. Néha hegyes karókat is tesznek a verem aljára, hogy a magasból beleeső áldozatot felnyársalják.

0: A te környezetedben is vannak olyan fiatalok, akik a többieket megpróbálják veszélyes vagy helytelen dolgokra rávenni. Csábító ajánlatokkal kecsegtetik, hogy rászedjék őket. A dolog viszont gyakran fordítva sül el, és valóban, aki a másikat akarta csapdába csalni, maga lesz saját maga áldozata, ami akár az életébe is kerülhet. Ezért te legyél mindig résen.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Faith Joyce írta Angliából, az Egyesült Királyságból. Hátrahagyni az ismerőst. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének 4. fejezetének 22. és 23. verse. Mielőtt követte volna Jézust, Péter halászatból élt. Egész élete a halfogás körül forgott. Ez változott meg, amikor Jézus új hivatást adott neki, emberek halászává tette. Mégis 3 évnyi tanítványság után, miután hallotta Jézus tanításait, szemtanúja volt a kereszt halálának, sőt, látta feltámadását követően is, Péter elbizonytalanodott a következő lépést illetően. Úgy döntött, visszatér ahhoz, amit jól ismer. Elmegyek halászni, mondta. Gyakran megesik, hogy amikor összezavarodunk vagy elakadunk, visszamenekülünk abba, ami ismerős számunkra. Amikor bizonytalansággal nézünk szembe, Péterhez hasonlóan mi is visszatérünk az ismerős vizekre, a korábbi szokásainkhoz vagy a múltbéli helyszínekhez. Jézus azonban nem arra hív, hogy a megszokottba térjünk vissza, hanem hogy induljunk el új utakon, követve azt az ösvényt, amelyet kijelölt nekünk. Pál az efezusiakhoz írt levelének 4. fejezetének 22. versében írja, vessétek le a régi élet szerint való óembert. Arra kaptunk elhívást, hogy lépjünk túl korábbi önmagunkon, és éljünk céltudatosan Isten országa számára. Hűséges Istenünk, erősíts meg minket a kísértésekkel és a régi utainkkal szemben, amelyek még mindig hívogatnak. Jézus nevében kérünk. Amen. Napi gondolat. Krisztusban magam mögött hagyhatom a múltamat. Imádkozzunk bátorságért, és hitben menjünk tovább.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Fiatalok napja. Ifjúsági világnap. Az ENSZ közgyűlése 1999-ben augusztus 12-ét a Fiatalok Nemzetközi Napjának nevezte ki. Az ünnep célja, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, kötelességeikre, valamint a nehézségekre, amelyekkel a mai társadalomban találkoznak. Az ENSZ szeretné felhívni a figyelmet a generáció közötti szolidaritásra mindenütt, a családban, a közösségekben, a nemzet egészében. A fiatalok nagyon fontos szerepet töltenek be egy társadalomban, egy hajót alkotnak, amely fenntartja az időseket és az iskolás korúakat. Ifjúság vasárnapja 2026-ban is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az Ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az Ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék, vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától még péntekig, augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Pótfelvételit hirdetett meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pótfelvételi eljárás során az egyetem 2026-2027-es tanévére meghirdetett hitéleti és nem hitéleti képzéseire még lehet jelentkezni péntekig, augusztus 14-éig. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Azok a pillanatok. A lélek mindig valami szépet remél. Kell neki minden nap a pillanat, amikor valami szépet befogad, és felerősítve sugározza tovább, hogy szebb legyen tőle a világ. Rajki Miklós.

nem szabhatja meg, hogy mit tegyek. Vágott vissza Bálint az iskolaigazgatónak. A szüleim úgysem fogják elhinni a vágyjait. És Bálint édesanyja tényleg azzal a szándékkal érkezett az iskolába, hogy majd alaposan oda mond a tanár úrnak. Asszonyom, kezdte mondandóját az igazgató. Ön tudta jól, hogy milyen problémákat okozott régebben Bálint. Ma reggel ellopta a takarító kis szekerét, és azzal szórakozott az alaksorban. A kameráink is rögzítették. Az én fiam, ilyet nem tesz, örjöngött a hölgy. Biztosan olyas valaki volt, aki hasonlít a fiamra. Hölgyem, mondta a tanár, a biztonságiak a felvonónál kapták el. Az ön fia két emelet között állította meg a liftet. Anya, én semmit sem csináltam, kapcsolódott be Bálint. Azért fogják rám, mert gyűlölnek. A tanár lezárta a vitát. Sajnálom, hogy nem vagy hajlandó beismerni a tetteidet. Viszont számtalanszor bebizonyítottad már, Bálint, hogy téged egyáltalán nem érdekelnek a tanórák. Ezen kívül veszélybe sodortad úgy a társaidat, mint önmagadat. Úgy döntöttem, hogy 3 hétre felfüggesztelek, utána pedig áthelyezünk egy másik iskolába.

Mit tesz Isten, ha gyermekei nem hagynak fel gonosz tetteikkel? Úgy tesz, mint az a szülő, aki ad még egy esélyt a gyermekének, vagy az iskolaigazgató, a tanár, aki felfüggeszti a diákot. Isten is fegyelmezi gyermekeit, mert meg akarja tanítani őket arra, hogy képesek legyenek különbséget tenni jó és rossz között. Mindezt azonban nem rossz indulattal teszi az Úr, hanem azért, mert a javukat akarja. Az idő elteltével Izrael népe annyira megátalkodott, hogy már fel sem figyeltek saját gonosz tetteikre. Minden másra vágytak, csak Istenre nem. Ekkor Istennek nem maradt más választása, mint megadni nekik azt, amit akarnak. Hagyta, hogy elhurcolják őket saját házaikból, az országukból távoli földre, bálványimádók közé, de megígérte, hogy egyszer véget vet a büntetésnek, és megszabadítja őket, mint hajdan Egyiptomból.

Isten nem azért fegyelmezi gyermekeit, hogy tönkre tegye őket, hanem azért, hogy fölébredjenek. Ő határozza meg a bűn következményeit, de nem azért, mert gyűlöl, hanem azért, mert messze menő szeretettel szeret mindannyiunkat.

0: Mire tanítsuk gyermekeinket?
1: Jézus nyomában járva, Jézus pedig mondta: hagyjatok békét a kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Máté evangéliuma 19:14. Gondolatok az ígéről. A megváltó bárhová ment, kedves tekintete, szelíd, barátságos modora megnyerte a gyermekek szeretetét és bizalmát. Egy anya elindult otthonról a gyermekével, hogy megkeresse Jézust. Elmondta célját szomszédjának, aki szintén szerette volna, hogy Jézus áldja meg a gyermekeit. Végül több anya gyűlt össze az úton, gyermekeikkel együtt. Jézus várt, hogy meglássa, mit tesznek a tanítványok. Amikor látta, hogy elküldik az édesanyákat, mert azt gondolták, hogy ezzel szívességet tesznek Jézusnak, e szavakkal mutatott rá a tévedésükre: hagyjatok békét a kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. A kicsiket karjába vette, és kezeit rájuk helyezve megáldotta őket. Isten azt szeretné, ha minden gyermek kicsi korától az ő gyermeke lenne, hogy mindnyájukat befogadja családjába. Gyermekek százait és ezreit hozhatjuk Krisztushoz, ha munkálkodunk értük. Tanítsuk meg őket, hogy szorgalmasan dolgozzanak a misszió munkában, kicsi koruktól fogva gyakoroljanak önmegtagadást, és hozzanak áldozatot mások javáért, hogy Isten munkatársai legyenek, hiszen mindebben igazán örömet találnak.

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit. Most kivételesen nem a stúdióból, hanem Alsó-Zsolcáról jelentkezünk, ahol egy különleges, gyönyörű szép új templomban beszélgetünk olyan megtért cigány testvérekkel, akik átadták a szívüket az Úr Jézusnak.

0: Néhány perccel ezelőtt még szólt a zene, mégpedig azt gondolom, hogy igazán szívhez szólóan szépen szólt az Isten dicsérőjének, és abban a csapatban ült valaki, aki gitáron játszott. Amikor azt kérdeztem, hogy ki az, aki elmerné mondani elsőnek a bizonyságtételét, ő szólalt meg, úgy látszik nem csak a gitárja szólal meg szívesen, hanem ő is, és azt mondta, hogy miért lenne nehéz elsőnek bizonyságot tenni, hiszen ha Krisztusról kell beszélni, az egyáltalán nem nehéz.
1: Üdvözlöm a rádióhallgatókat, Horváth János vagyok, és Istenről bizonyságot tenni mindenhol, bárhol, nagyon szeretek is ő dicsérni, zenével, énekkel, illetve tettekkel. Nekem az Isten nagyon megváltoztatta az életemet, mert gyermekkoromban hallottam róla, kiskoromban jártak hozzánk a alsóotthoni gyülekezetbe, a János bácsi elkezdett nekünk mesélni Jézusról, az ő nagyon szép tetteiről is. És gyerekkoromban úgy olyan szép mese volt az egész, de ahogy felnőtt az ember, eltelt 20 év, és elkerültem Isten mellől, de aztán 20 év után megszólított újra, és megfogadtam az ő tanácsát, hogy őt fogom dicsérni. Megváltoztatta az egész életemet, előtte ittam, lakzikzenét játszottunk. Nagyon nem isteni életet éltem, és utána, hogy megváltoztatott, megformált, átformált teljesen, belém körözött a szeretet, szeretem az embertársaimat, teljesen megváltozott az egész életem.
0: Egy pillanatra hadd állítsalak meg, mert amikor azt mondtad, hogy gyermekkorodban hallottál Jézusról, és ez mesének tűnt.
1: Igen.
0: És aztán azt mondtad, hogy egy jó 20 év volt, amíg távol kerültél tőle. De hát, ha jól értettem, egy mulatós lagzi zenét játszottatok 20 éven keresztül. Azért el kellett, hogy jöjjön az a pont, amikor valami miatt ez már nem csak, hogy nem volt elég a számodra, hanem elég volt, és el kellett indulni egy másik irányba. Szabad ezt megkérdezni, hogy mi történt?
1: Volt egy ilyen álom általi dolog, megszólított az Úr, de az nem álom volt, hanem valóság, és elkezdtem zuhanni a mélybe, és akkor olyan volt, mintha megtúl volna el tőlem az élet, és akkor, mintha meg akartam volna halni valóban, és ez megtörtént, és akkor zuhantam a sötétségbe, és akkor egyszer csak segítséget akartam kérni, és ki a segítség, ki a segítség, gondolkoztam, és akkor eszembe jutott Jézus Krisztus. Őről a gyermekkoromban hallottam, és ő segített nekem. Akkor is, és nagy örömet okozott, és imádkoztam hozzá, Istenem, bocsáss meg nekem a bűneimet, és hogyha lehet, akkor hozzávisszam még az életbe, hát ha van valami célod velem. És amikor igazából sírva imádkoztam hozzá, akkor egy másodperc alatt felébredtem, illetve hát visszahozott az életbe, és azótától őt szolgálom a zenével, az életemben, ahogy tudom, minden nap hozzá imádkozom. Sajnos tavaly elvesztettem a feleségemet, fiatalon 52 évesen, és ő nélküle ez, hogy én most így csak ővel maradtam, a gyülekezettel, illetve hát a maga az egész közösséggel, de Istennek hála az, hogy ezt így át tudom vészelni, hogy egyedül maradtam társ nélkül, de Isten velem van minden napokban, és segít nekem abban, hogy őt tudjam szolgálni, és örömöm legyen továbbra is az életben.
0: Ha megengeded, erre még visszakanyarodnánk, de hadd kérdezzek valamit.
1: Igen?
0: Ha valaki cigányzenészeket, roma művészeket lát, mindig ragyog az arcuk, mosolyognak, és mindenki azt hiszi, hogy náluk boldogabb ember nincs, hiszen amikor ott állnak a pódiumon, vagy ott vannak egy lakodalomban, vagy bárhol látja őket valaki, akár egy étterembe, mindig azt hiszik, hogy ezeknek a szívükben is csak muzsika van, és akkor egyszer csak valami miatt szörnyű terhek vannak a szívben, ki tudna még rajtam segíteni. Hát mi okozza ezeket a terheket? Mi van mögötte?
1: Hát igen, valóban úgy látszik, hogy nekünk nincsen gondunk, hogy csak örülünk, de az Úr adott nekünk egy kis tehetséget, hál' Istennek az ő szeretetéből, és mi kifejezzük a zenével azt, amit beszéddel nem tudunk kifejezni, szeretnénk őt dicsérni ebben is, és nekünk is nyugodj, megvannak a problémáink, mint más embernek, de amikor zenélünk, akkor még jobban dicsérjük az Urat, és nagy öröm költözik belénk. És zenével jobban ki tudjuk magunkat fejezni, illetve őt dicsérni. Ki énekkel, ki gitárral, ki hegedűvel, ki az életével, ki bizonságtételekkel, ki tettekkel, cselekedetekkel, ki a maga módján. Ebben a világban, ebben a nagyon nehéz világban azt hiszem, hogy becsülettel megállni a helyét az embernek, valóban Krisztusban maradni, Isten szeretetében maradni nagyon nehéz, de ha Istentre nézek, Jézusra tekintek, akkor lehetséges egyenes embernek maradni, olyan embernek, aki lelkiismeretesen segít a másikon, ha tud, és Isten szolgálja becsülettel, szeretettel.
0: Azt mondtad az előbb, hogy elvesztetted a feleségedet egy éve, és ez a veszteség ez óriási. Bizonyára így van. De használtál még egy kifejezést, ami talán nem csak engem ütött szíven, hanem a hallgatókat is. Azt mondtad, hogy egyedül maradtál Krisztussal, meg a gyülekezettel.
1: Igen.
0: Ez egy megdöbbentő kifejezés. Nem hallottam még senkitől így, hogy egyedül maradtam Krisztussal, meg a gyülekezettel. De ez nyilván indokolja, hogy megkérdezzem, hogy mit jelent ez a Krisztussal, és mit jelent ez a gyülekezettel?
1: Hát a gyülekezet számomra egy másik család. Mindig mehetek hozzájuk, mindig jöhetek minden nap, amikor óra van, és akkor van férfi óra. Mondjuk én nem szoktam benne nagyon sokat részvenni, mert dolgozni szoktam, de a gyülekezet az egy család. Szeretünk menni, járni, mert Isten dicsérni együtt. Az életemben pedig az, hogy Jézus mit jelent, az, hogy elvesztettem a feleségem, ő bótolja nekem azt a szeretetet. Szóval egyedül csak ő tud ebből kivezetni. Akárki akármit mond, meg tesz, Krisztus nélkül, Isten nélkül elveszik az ember is, nem marad meg abba a szeretetbe, abba a hídbe, amit célul tűzött ki. Nekem a célom az, hogy ő dicsérjem, szeressem is. Amit ő mond, hogy tudjam szolgálni tettekkel, vagy cselekedetekkel az életemben, az ő parancsát kövessem.
0: Nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon meg!

0: A következő percekben Túróci Barnabásné Editet kérdezem, hogy ő hogyan találkozott az Úr Jézussal, és miért tartja fontosnak azt, hogy ő egy metodista imaházba járjon?
1: Hát, mert itt születtem Zsolcán, itt ismertem meg János bácsit. Már én 5 éves koromtól itt a tanyába volt egy család, akinél járt János bácsi, és Erdény Lacinak az édesapja oda szokott járni istentiszteletre, és akkor én mi is elmentünk ki gyerekek vele, és ott ismertem meg az Úr Jézus, és én azótától nem hagytam előtt.
0: Hány éves voltál, amikor megismerted az Úr Jézust? Mondtad, hogy 5 éves korod óta jártál, de mikor? Akkor rögtön döntöttél is?
1: Hát az az igazság, hogy János bácsik átjöttek Laci bátyáéknál, Lacinak az édesapjánál igét hirdetni, és azótától én mindig ott voltam. És én annyira megszoktam ezt, és én nem kívántam a világba élni, se diszkóba, sehová így nem mentem, nem kívántam. Én ott szerettem lenni minden héten.
0: Mi fogott meg egy 5 éves kislányt? Mi volt az, ami olyan vonzó volt számodra? Hogy tudsz visszaemlékezni?
1: Mert voltak ilyen gyerekfoglalkozások, és nagyon jól elmondták, és annyira szerettem ezeket az igéket, mert így el tudták mondani Jézusnak az életét. És ez engem megfogott nagyon.
0: Hány év telt el azóta?
1: Nagyon sok. Hát 40-valahány éve.
0: 40-valahány éve. Azért ez egy hosszú idő, amióta az Úrral jársz. Tapasztaltad a segítségét? Valamire vissza tudsz emlékezni?
1: Igen, tapasztaltam, mert a kisfiam megszületett, de már akkor is beteg volt egy cseppet, de én ott sírtam a kórházban, mondta a doktornő, hogy ne sírjak, mert nem lesz ettől semmi baj a gyereknek, hogy szívzöreje született egy kicsit. Bejártunk 2 hónap vagy 3 hónapig, bejártunk így vizsgálatokra, és mondta, hogy ő már nem hal semmit, de imádkoztam én az Úrhoz. És 7 hónaposan építkeztünk 95-ben, és édesanyám miknál nem volt fürdőszoba, és nálunk meg volt az új házba. Felmentem mosni, de a gyerek beteg volt. Édesanyámnak mondtam, hogy vigyázzon a gyerekre, meg a nővéremnek. Tologatta a kocsiba a gyereket, mondom, én felmegyek és mosok. Mostam, és eközben megszólalt egy hang nekem, hogy eredj, mert a fiad rosszul van. Én azonnal letettem a ruhát, és szaladtam fel. De ők semmit nem vettek észre belőle. Én mindjárt láttam a gyereken a kocsiból, hogy lila a keze, el van lilulva. És mindjárt kikaptam a gyerekkocsiból a gyereket, és akkor mindjárt adtam neki mesterséges légzést, kiszaladtam vele. Hál' Istennek helyre jött a gyerek. De én nem tudtam, hogy mit kell, de valahogy bennem volt ez az ösztön. És akkor már édesanyám, mik elkezdtek ott sikoltani minden, hogy már gyerek nem fog élni, de hála az Úrnak helyre jött a gyerek. 2 hétig voltunk a kórházban, és azótától nem jött rá az a lázgörcs. De lázgörcsöt kapott.
0: Ez Istennek egy különleges figyelmeztetése. Igen. És a hétköznapokban hogy tapasztalod az ő segítségét?
1: Hát én azt mondom, hogy minden nap hálát adok az Úrnak, hogy élhetünk, hogy még békesség van, és hogy még dolgozhatok, fel tudom emelni a 2 kezemet, és meg tudom csinálni, amit lehet. Mert sok asszony, belemegy idősök, már régóta szedik a gyógyszert, én még nem szedek csak 1 gyógyszert, hálát adok ezért is az Úrnak, hogy el tudom látni a gyerekeket és a családot.
0: Köszönöm szépen.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok, és ma délelőtt Szappanos Tibor a vendégem, aki az Operaház magánénekese. Beszéljünk talán arról, hogy mit jelent az, hogy valaki magánénekes a Magyar Állami Operaházban. Hogy lesz valaki magánénekes, mit csinál? Kicsit mesélj magadról, a szakmádról.
3: Először is én is szeretném megköszönni a meghívást, illetve köszöntöm én is szeretettel a rádió hallgatókat. Hát, hogyan lesz az emberből operaénekes? Szóval semmiképp se úgy, hogy az ember ezt kitalálja magának, és akkor kijárja ezt a történetet. Ez egy olyan hivatás, olyan szakma, amivé alakul az ember, szóval hát gyermekkoromban már szerettem énekelni, de akkor ez azért még nem volt olyan nyilvánvaló, hogy olyan kimagasló lett volna az én tehetségem. Aztán egy idő után egyre jobban elmélyültem ebbe a dologba, és mivel baptista gyülekezetben nőttem föl, ahol rengetegféle területen lehetett megnyilvánulni, mármint zenei területen, ezért gyermekkórusban, ifjúsági énekkarban énekeltem, aztán majd később felnőtt énekkarban énekeltem. Úgyhogy a zene az abszolút része volt az életünknek, az életemnek, és hát ott ismerkedtem meg jobban, vagy kezdtem elmélyülni az éneklésbe. Nemes egyszerűséggel én azt éreztem, hogy az ének az egy olyan kapu, vagy ha mondhatom, kapcsolat közöttem és Isten között, ami segített nekem sokkal jobban megnyilvánulni, vagy kifejezni az érzéseimet a külvilág felé. Érdekes módon az emberek azt gondolnák, hogy aki színpadra lép, bármilyen formában legyen az előadó művész, színművész, operaénekes, az valami exhibicionista hajlam szükségeltetik hozzá, főleg, hogy az ember önmagát adja, kitárulkozik, és az érzéseit úgymond a idegenek elé föltárja. Hát én nem ilyen gyerek voltam, nem ilyen fiatal voltam, nagyon zárkózott voltam. Nehezebb éltem meg az én belső érzéseimet, sokkal inkább belső vívódásokba küzdöttem meg az én dolgaimmal. De az ének az egy olyan kifejező eszköz volt számomra, ami segített megnyilvánulni, kinyílni az emberek felé, mások felé, és ezt egy olyan csatornának éreztem, nem csak kifelé, hanem befelé, tehát magam irányába is, ami nagyon meghatározta az én fiatal koromat, az én tinédzser koromat, és ami nagyon-nagyon sok tinédzserkori problémán segített átlendülni. Úgyhogy alapvetően számomra az éneklés, a zene, az nem úgy indult, hogy valamiféle szakmakeresés, valami útkeresés, hanem segített az én tinédzserkori problémáimat feldolgozni, segített megnyilvánulni, segített egyszerűen kezelni az én kapcsolatomat például Istennel, vagy Isten felé.
2: Ha már a tinédzserkori vívódásokról meséltél, milyen zene segített téged az önkifejezésben, vagy stílustól függetlenül a zene segített?
3: Hát, mivel, hogy gyülekezetről beszélünk, gyülekezeti életről, tehát ez egy kicsit azért behatárolja a zenei életet, tehát elsősorban egyház zene, ezen belül sokféle műfaj azért létezik, könnyedebb is, meg klasszikusabb is. Én mind a kettőben nagyon otthonosan mozogtam, és nagyon otthon éreztem magam, akár kórusművekről legyen szó, akár pedig a könnyedebb műfajból, gospel irányába indulva. Tehát alapvetően engem a szövegek azok voltak, amik megfogtak, az ének szövegek, az ének énekeknek a dallamai, és ezeknek a mondani valója segített igazából a megnyilvánulásban, illetve hogy jobban ki tudjam fejezni magamat. Úgyhogy különösebben zenei irányzat olyan, ami egyfajta lenne, az nem volt meghatározó, hanem nagyon sokféle rétegből szedegettem össze a dolgaimat, és ezeket nagyon tudtam szeretni. Az minden esetre egy meghatározó élmény volt, amikor először ültem Nagyváradon egy szimfonikus koncerten. Ugye szokás a színház világba, illetve hát az operaházba is ugyanígy van. Hétfői nap az a Filharmónia számára van fenntartva, és akkor filharmóniai koncert, mert nem szokott akkor előadás lenni. És ez ugyanígy volt Nagyváradon is a színházba, úgyhogy bérletem volt, és oda jártam, hallgattam őket, az elképesztő hatással volt rám az élő zene, klasszikus muzsika, úgyhogy ott találkoztam először Mozart zenéjével élőben, Mahlerrel, Beethovennel, Schuberttel, Schumannal, és hát ezek hihetetlen benyomást tesznek az emberre. Kilép egy picit az egyház zenéből, kórus zenéből, találkozni egy másik fajta világgal, ami ugyanolyan mélységekig tudja az embert vinni, szavak nélkül, hiszen szimfonikus zenéről beszélünk, tehát nem oratórikus zenéről. Úgyhogy alapvetően ezek a műfajok határozták meg az én zenei ízlésemet, zenei kíváncsiságomat, és ezekbe kezdtem el egyre inkább elmélyülni.
2: Ha nem sértelek meg, hány éves voltál ekkor, amikor így kinyílt előtted a komoly zene?
3: 15 évesen. Én egy dolgos, kétkezű munkás családból származom, tehát édesapám, édesanyám dolgozó emberek voltak, tehát nem ebben a kulturális közegben nevelkedtek föl. Úgyhogy otthon azért alapvetően nem az volt, hogy mi Mozartot vagy Beethovent hallgattunk volna éppenséggel minden este, de ennek ellenére a zenének a szeretete és a zene iránt való elkötelezettség a gyülekezeten, az egyházon belül az nagyon is komoly volt, és nagyon komoly érdeklődést mutatott a család iránta, és nagyon szívesen tereltek ebbe az irányba, hiszen anyukám és apukám is énekkarban énekeltek.
2: Én egy picit itt leragadtam, ne haragudjál, de mi késztet egy 15 éves kamas rácot arra, hogy vegyen magának egy filharmóniai bérletet? Honnan jött az ötlet, az ihlet?
3: Hát az ihlet az onnan jött, hogy ismerősök beszéltek róla. Tehát elmondták, hogy ez mennyire újfajta élmény, hogy érdemes lenne meghallgatni, beülni egy ilyen koncertre és megismerkedni a zenének egy másik pólusával. Ami nem csak az egyház zene, nem csak a klasszikus kórus éneklés, templomi éneklés, hanem a zenének egy másik fajta mélysége. Úgyhogy először nem az volt, hogy elmentem a jegypénztárba és vettem azonnal egy bérletet, hanem elmentem egy koncertre. Aztán elmentem még egyre, és aztán utána vettem egy bérletet. Tehát, hogy ez így alakult ki, tehát az embert megragadta a zenének a mélysége, a professzionalizmus, ahogy a zenészek játszottak, ahogyan kezelték, ahogyan szavak nélkül a zene tudott üzenetet közvetíteni az ember felé, és ahogyan megragadta a figyelmemet. És hát tinédzserkoromban, amivel eléggé befele forduló voltam, nekem ez nagyon sokat segített, hogy a világot ebből a szemszögből tudjam szemlélni és elfogadni benne magamat.
2: Egyedül csináltad mindezt, vagy voltak társaid is? Tehát ilyen magányos farkas voltál ott a nézőtéren, vagy pedig voltak társak, akik elkísértek?
3: Volt egy-két barát is, de nagyon sokszor egyedül voltam. Szóval eleinte mindenképp szükség volt az embernek bátorításra. Ez egy új közeg volt, amiben az ember belépett. Hát engem ez nagyon elbátortalanított. Nem úgy éltem ezt meg, hogy én egyből jól éreztem, vagy természetesen mozogtam volna ebben a közegben. Úgyhogy eleinte igenis szükség volt barátokra. Volt egy zongoraművész barátom, akinek a segítségével sokszor sokkal jobban meg tudtam érteni ezeket a zeneműveket, és aztán már az ember, ahogyan ebbe beleélte magát, vagy megismerte ezt a közeget, akkor már egyedül is jól éreztem magam, tehát nem volt szükséges mindig a társaság vagy a kíséret.
2: Az élményen túl mi segített még abban, hogy végül is ez lett a szakmád? Milyen élmények határozták még meg a pályádat?
3: Mi gyülekezetünknek az ifjúság énekkarában az énekkar vezető az Emmanuel Egyetemre járt ének és karvezetés szakra. És elég komolyan elkezdett ebbe belemenni, tehát sokkal szakmaiban, sokkal professzionálisabban kezelte ezt, mint addig megszokott, hogy mondjam, jól működő amatőr szinten. És ő szervezett egy tanfolyamot azok számára, akik érdeklődtek, behozott egy énekmestert az énekórákra, és az énekóra előtt egy-egy fél órába lehetett az énekmesterrel picit hangképzést tanulni, gyakorolni, szóval az első igazi komoly találkozásom a hangképzéssel az olyan 17 éves koromban történt meg, mikor is én jelentkeztem, hogy hát engem ez érdekel. Lássuk, hogy van-e több bennem, mint amennyit csak úgy gondolok magamról, érdemes ezzel komolyabban foglalkozni, de ha nem is, ártani nem árt soha, hogyha az ember egy komoly szakembertől tanulhat. Úgyhogy akkor jelentkeztem az első énekórákra, elkezdett foglalkozni velem, és nagyon komolyan elkezdett bátorítani ebben a témában. Elég gyorsan kiderült az, hogy azért az átlagnál mégiscsak több adatot ezen a területen. Tehát nagyon gyorsan, óriási lépésekkel tudtunk haladni, egészen addig, hogy ő azt mondta, hogy el kellene gondolkodnom azon, hogy felvételizek én is erre az egyetemre, és megpróbálom ott az énekszakot, és akkor amennyire csak lehet képzem magam ezen a területen. Úgyhogy jó egy évig jártam magántanárhoz, énektanárhoz, szolféstanárhoz, zongoratanárhoz, hogy az ember egy picit a felvételire felkészüljön. És hát valahogy így volt ennek a kezdete, az első lépések.
2: Ha jól értem, igazán komolyan a zenével te 17 éves korodban kezdtél el foglalkozni. Ezek szerint addig csak ilyen műkedvelő szinten a gyülekezet berkein belül találkoztál a kórus éneklés különböző műfajaival?
3: Igen, alapvetően igen. Azért, hogy már kottát olvasni nagyon jól tudtam, hangszeren is megtanultam, hiszen a gyülekezetben volt fúvószenekar, és hát ott már megtanultam trombitán játszani, pozanon játszani, tehát a kottát olvasni azt elég hamar, 13-14 éves koromban már megtanultam, de természetesen tehát nem professzionális szinten, hanem amatőr szinten, ami ahhoz kellett, hogy azokat az egyszerűbb darabokat az ember elsajátítsa, és a kottából énekelve tudja visszaadni, vagy visszaénekelni.
2: Hát akkor nem voltál tipikusan futtatott csoda gyerek, mint amit most nagyon sokszor preferálunk bizonyos körökben. Hadd kérdezek egy olyat, hogy opera énekesnek születni kell, vagy ki lehet tanulni a szakmát?
3: Alapvetően én azt gondolom, hogy erre születni kell. Nagyon sok minden van, amit meg lehet tanulni, de az opera éneklés vagy játszás az alapvetően nem tartozik azon klasszikus szakmák közé, amit az ember egy iskolapadban jó felfogó képességgel, az idő múlásával el tud sajátítani, tehát klasszikus értelemben véve meg tud tanulni. Ehhez mindenképp szükségeltetik a tehetség. Tehetség kérdése, ugyanúgy, mint a festőművészet, vagy bármilyen más alkotóművészet, szobrászművészet, képzőművészet. Ezt bizonyos mértékig vagy fokig lehet tanulni, el lehet sajátítani, de adottság tehetség nélkül semmiképp nem lehet.
2: Mi az, amit még pluszban hozzá lehet tenni a tehetséghez? Vagy hozzá kell tenni?
3: Mindenképpen nagyon sok mindent hozzá lehet tenni. Az ének technikát azért elég jól képzett szakemberek tanítják a Zeneakadémián, ahol én is tanultam, és a technikai részét azt mindenképp érdemes elsajátítani, és ott lehet képezni magunkat, el lehet mélyíteni a tudást, lehet pallírozni ezt a tehetséget. Ez, ami az ének technikát illeti. Aztán ott van, mivel opera játszásról, éneklésről beszélünk, ott van a színpadi, színészi tehetség, színész...
2: adottság.
3: Hát igen, igen, ugye a színjátszás, ami az operának része, tehát ez nem egy koncertműfaj, nem egy oratórikus műfaj, ahol az ember megáll a zenekar előtt, és akkor kottával a kézben előadja azt, amivel készült, hanem ugye abszolút díszletek, jelmezek vannak, és ez egy komoly zenei énekjátszás, tehát színház, és egyre inkább színház, mai kor, a 21. század egyre inkább ebbe megy, hogy sokkal nagyobb jelentőséget és igényt fektetnek arra, hogy az emberek ne csak egy koncert élményben részesüljenek, hanem igazi színház élményt kapjanak. Úgyhogy alapvetően az opera éneklés, opera játszás, az két részből tevődik össze. Az egyik része az éneklés, az ének technika, az ének tehetség, és a másik része pedig a színjátszás. Ha külön bontjuk, külön-külön kezelve is nagyon komoly szakma, és nagyon komoly képesítést jelent egyik is, meg másik is. Hát ugye a színművészeti iskolán, filmművészeti iskolán ugyanúgy évekig tanulják ezt a diákok. Nekünk a kettőt egybe kellett. Nyilván, hogy a hangsúly az opera játszásban az éneklésen van. Tehát énekhang nélkül, tehetség nélkül az ember játszhat bármilyen jól, az nem elég, kevés. De ugyanakkor meg önmagában már csak a jó énekhang, a szép énekhang az nem elég. Az emberek sokkal többre vágynak. Úgyhogy a képzés, méghozzá a szakképzés, akár az énektechnika, vagy a színjátszás terén nélkülözhetetlen.
2: Ha információim nem csalnak, te 2002 óta műveled ezt a műfajt. Kedvenc szerepek, emlékek, valamolyan, amit érdemes lenne megosztani a hallgatókkal a szakmai pályafutásból.
3: Igen, nagyon pontos az értesülés. 2002 óta folyamatosan az Operaház színpadán vagyok, kisebb, nagyobb szerepekkel, tehát itt vannak főszerepek is, középszerepek is. Hát legemlékezetesebb nyilvánvaló, hogy az első fellépés. Az egy nagyon érdekes dolog volt. Pont akkor voltam másodéves a Zeneakadémián, méghozzá egy kortárs, magyar kortárs zenedarabnak a szerzője keresett meg, Fekete Gyula, a Megmentett Város című darabját mutatták be az Operaházban. Van zeneszerző verseny is, ennek a zeneszerző versenynek a győztese volt Fekete Gyula, és az ő darabja a Megmentett Város. És az ő jutalma az volt, hogy ezt a darabot az opera színre tűzi, és játszani fogják. Fekete Gyula, ő a Zeneakadémián zeneszerzést tanított, és ő onnan ismert engem. És volt egy nagyon picike, mondhatni kétmondatos szerep ebben az egy felvonásos darabban, ez egy 45 perces darab volt, mivel úgy gondolta, hogy az én hangszínemet szeretné ő hallani, úgyhogy kézen fogott, és kijárta az akkori zeneigazgatónál, Győri Ványi Rád Györgynél, hogy meghallgasson engem. Bevitt oda, kaptam néhány percet, hogy valamit énekeljek, elővezettem Mozart Don Giovanniából Don Ottaviónak az áriáját, és akkor gyakorlatilag miután meghallgatta a zeneigazgató úr az én éneklésemet, rögtön mondta, hogy hát természetesen az enyém a szerep. Amikor a kottát a kézbe vettem, úgy gondoltam, hát nem olyan nagy feladat ez, ennél már nehezebbeket is énekeltem. Hát a kortárs zenéről beszélve azért a legkönnyebb dallam is nehézzé válik, ha olyan a kíséret alatta, de ezen az ember hamar túllendül, azért tanultunk Bartókot, Kodályt, különféle kortárs darabokat, tehát úgy gondoltam, hogy nem lesz ez kihívás, egészen addig még nem kezdtem el próbálni a darabot, és ott találkoztam a rendezővel, akinek az volt az elképzelése, hogy az egész darab folyamán, tehát 45 percig, a színpad egyik végétől a másik végéig masírozok fel, alá, fel, alá, legelől. És főleg azért volt ez érdekes, mert az a két mondatnyi kis áriám, amiben aztán makulátlanul meg kellett nyilvánulni, az a darab leges legvégén volt. Úgyhogy ilyen módon a jelentéktelennek tűnő szerepből mégiscsak egy ilyen, hogy is mondjam, főszereppé avanzsált a dolog, és hát a kritikusok is nagyon érdekesen megjegyezték, hogy alapvetően ezt a szerepet meg se említették volna, ha nem látják azt, hogy én 45 percig masírozok föl alá a színpadon. Úgyhogy átvittés szó szerinti értelemben is begyalogoltam magam tulajdonképp az Operaházba. Eleinte őszintén megvallom, nem annyira ízlett ez a lehetőség, de egyre inkább megtetszett, és egyre inkább megértettem a lényegét, hogy a rendező miért kérte ezt tőlem, és utána is dolgoztam még aztán a rendezővel, Halász Péterrel, akivel igazából mondhatni, hogy szinte nagyon jó barátságba kerültünk. Hát ez volt az első és legemlékezetesebb pillanat, ami végig el fog kísérni szerintem a pályámon. kedvenc szerepem pedig azt hiszem, hogy Mozartnak a Szöktetés a szerályból Belmonte című szerepe. Ez igazi szerepálmom volt. Valamiért ezt az operát és benne Belmonte figuráját és áriáit még zeneakadémista koromban megtanultam, és hát mondhatom, hogy 11 évet vártam rá, hogy ezt elénekelhessem közönség előtt, színpadon, zenekarral, jelmezben, díszletben. Úgyhogy volt ideje ennek a szerepnek megérni, volt időm felkészülni rá, és azt hiszem, hogy ez az egyik szerepálmom, ami teljesült, sőt, ősszel Glyndebourne-ban énekelhetem Angliában, és aztán februárban pedig majd Franciaországban, Tours városában fogom ugyanezt a szerepet énekelni.
2: Amikor hallgattam, ahogy mesélted az első fellépésedet, rögtön beugrott egy kérdés, hogy hogy lehet ezt stresszel bírni? Hiszen 45 percig nem énekeltél, a hangod se volt olyan állapotban, fizikailag is ott kellett lenni, agyilag is, és a legvégén kellett úgy teljesíteni, hogy az elfogadható legyen.
3: Hát igen. Ez nekem is fejtörést okozott, fejfájást okozott, mert elég izgultam. Tehát azért mégiscsak ez volt az első megnyilvánulás, első megmérettetés, ahol azért ott ült az akkori zeneigazgató, akkor ott ült sok zenekritikus, és hát nagyon fontos volt az, hogy az ember milyen az első megszólalásában, hogyan sikerül ez. És bár eleinte mondom, tényleg jelentéktelennek tűnt a feladat, tehát úgy gondoltam, ó, hát ezt nagyon könnyedén, énektechnikailag nem okozott különösebb problémát, működni fog, de valóban 45 percig a reflektorfényben föl-alá masírozni, nem sétáltam, hanem masírozni kellett, tehát rendesen, mintha valami díszőrség lettem volna, és eléggé nehéz és bonyolult jelmez volt rajtam, úgyhogy rendesen izzadtam közben. Hát a próbák alatt számomra ez már nyilvánvalóvá vált, hogy mire ténylegesen oda kerülök, hogy el kell énekelnem ezt a kis áriát, amiközben eljátszottam saját magam felakasztását, tehát még azért bonyolító is volt ez a történet, rendesen kiszáradt a torkom. Úgyhogy azt találtam ki, hogy a színpad egyik és másik oldalára is elhelyeztem egy-egy pohár vizet, és a próbák alatt már be lehetett gyakorolni azt a pontot, amikor én tudtam inni. Ebbe volt segítségem, mindig van ott színpadmester, tehát nem az ügyelőnek az ügyelőpult mellett kell ülnie mindvégig, de mindkét oldalon vannak színpadmesterek, akik segítik a mi ki- és bemenetelünket, tehát ügyelnek arra kvázi, hogy időben minden szereplő ott legyen és bemenjen akkor, amikor kell. Hát én ki sem mentem, tehát én bementem a darab elején, és a legvégén jöttem ki, és ők pontosan tudták, hogy mikor van az a pont, amikor én kortyolhatok, úgyhogy hát ezzel a trükkel védekeztem a kiszáradás, meg a torkom kiszáradása ellen, hogy hát abban a pillanatban aztán mégiscsak úgy szólaljon meg a hangom, ahogy annak illik.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szappanos Tiborral, az Operaház magánénekesével, aki mai vendégem. A hírek és a zene után visszavárom minden kedves hallgatómat.

0: hír összeállításunk következik.
1: Holnaptól, csütörtöktől vasárnapig rendezik meg az idei szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját holnaptól, augusztus 13 és 16 között Balatonszárszón, a Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Egy szív Krisztusban. Örmény katolikus ifjúsági világnapokat rendeztek Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal vett részt a libanoni Anjarban július 29 és augusztus 3 között rendezett találkozón, amelynek keretében imádságokat, műhelybeszélgetéseket és közösségi programokat tartottak. A 2026-os örmény katolikus ifjúsági világnapokat az örmény katolikus egyház patriárkája nyitotta meg hivatalosan. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett esemény mottója ez volt: egy szív Krisztusban. A nyitó szentmisére több mint fél tucat országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek fiatalok, valamint püspökök és papok is. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak a rendezvényen, amelynek keretében liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális estéket tartottak. Mindezek megmutatták az örmény örökség gazdagságát. Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentinában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be a szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A három dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-ától 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban. November 8-ától 11-éig Buenos Aires, Córdoba és Luján, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa. Utoljára II. János Pál kereste fel az országot 1987-ben. Argentina pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahova 12 év pápaság alatt soha nem látogatott vissza. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Mai vendégem Szappanos Tibor, a Magyar Állami Operaház magánénekese. Beszéljünk egy kicsit a gyökerekről. Hogy gondolkodol magadról? Hogy azonosítod magadat?
3: Alapvetően úgy azonosítom magamat, mint Istennek a gyermekét. Istennek a gyermekeként azonosítom magam, és semmiképp sem hiszek vagy bízok a véletlenekbe és a sorsszerűségbe. Én azt vallom, hogy az én életem, az én sorsom, jövőm, múltam, jelenem az Istennek a kezében van, és ő pontosan tudja, hogy mi vár rám, mi volt az én eddigi életemben, és hogy mire van szükségem. Persze ebbe az embernek van beleszólása. Tehát alapvetően Istennek az irányítását nem úgy élem meg, mint aki diktatórikusan kijelenti az ő dolgait az én számomra, és akkor nekem azt szerint kell cselekedni, hanem aki vezeti az én életemet az ő szent lelke által, és rámutat lehetőségekre, vezeti az én életemnek a fonalát, és hogyha az ember hisz, és hogy az embernek élő kapcsolata van az ő teremtőjével, akkor tökéletesen érti ezt a kapcsolatot, hogy miből fakad Istennek a vezetése, hogy hogyan van jelen az életünkben Istennek a vezetése, és hogy ez a vezetés nem egyfajta erőszakos vagy uralkodni kívánó vezetés,

0: tevődött össze, hanem Isten csodálatos vezetésének a következménye az életemben.
1: Ezt a vezetést egy kicsit konkretizáljuk. Milyen családba érkeztél? Mik voltak azok a meghatározó gyerekkori élmények, amire úgy gondolsz vissza, hogy ezek formáltak, és ezek a mai napig elkísérnek?
0: Egy nagyon komoly hívő családba születtem bele. Édesapai nagypapám gyülekezetvezető volt, és rendkívül sokat szolgált, végzett szószéki szolgálatot, hiszen a II. Világháború után nagyon nehéz volt a helyzet, nem csak Erdélyben, hanem hát Európában még számos helyen, de mint Magyarországon is például. És hát a gyülekezetek sokszor lelkipásztor nélkül maradtak, ahol gyülekezetvezetőnek kellett végezni a lelkipásztori szolgálatot is. Nagypapám egyébként asztalos és hácsmester volt. Ez volt az ő hivatalos szakmája, de hívő emberként, hát az ember, ha komolyan megéli az ő hitét és Istennel élő kapcsolata van, akkor tudjuk, hogy a gyülekezetben megtalálják a különféle szolgálatok. Az ő életén abszolút nyomon követhető volt, és kitűnt az, hogy ő nagyon komoly hívő ember, úgyhogy ilyen módon került a gyülekezet élére, és aztán szolgált is. Most itt Biharfélegyházáról beszélünk, ahol az én édesapám származik. Szóval egy nagyon komoly hívő családban nőttem föl. Édesanyám oldalán szinte mondhatnám, hogy ugyanez a helyzet. Nagypapáimra sajnos már nem nagyon emlékszem, még az édesapám részéről, az atyai nagypapámra még gyermekkori halvány emlékeim vannak, de édesanyám oldaláról sajnos már nem ismerhettem őt. De a nagymamákkal annál inkább jó volt a kapcsolatom, gyermekként rengeteget nyaraltam ott, Biharfélegyházán, és édesanyám pedig Bihar Diószegről volt, tehát ezek szomszédos települések, határmenti települések, Nagyvárattól egy olyan 30 kilométerre, és elég közvetlen magyar határral. Úgyhogy nagyon sok időt töltöttem gyermekkoromban az én nagyszüleimmel, akik szüleimmel együtt, de ők különösen, ugye hát a nagymamák erre olyan jól tudnak odafigyelni, vezetgették az én lépteimet, és próbáltak Istenhez közelíteni, megtanítani, imádkozni, Bibliát olvasni, akkor ugye a gyülekezetbe járni, és értékelni mindazt, ami ott történik. De mindezek ellenére az ember azt gondolná, hogyha egy ilyen háttérből jön, akkor természetes, hogy ebben a isteni közegben, hívő közegben természetesen mozog. És minden, ami ott történik, az ő számára természetes, megtanulja, elsajátítja a dolgokat, és összemosódik azzal, hogy ő valójában hisz, vagy nem hisz, beleszületett ebbe az egészbe, az ő természetének és a lényének valamikor a részévé vált. Nagyon sokan így gondolkodnak, hogy az ember, aki egy ilyen hívő családba születik, hát természetes, hogy hinni fog, és a többi, és a többi. Én nem tudom, hogy miért, vagy milyen indítatásból, de elég makacsul ellenálltam ennek gyermekkoromban. Tehát nem voltam hajlandó részt venni a közös bibliaolvasásban, ellenálltam a közös imádkozásnak, én nem voltam hajlandó megszólalni hangosan soha. Bármennyire is kérték, vagy jó indulatúan megfenyegettek, rám semmiféle hatással nem lehetett lenni. Vasárnapi iskolának egyenesen ellenálltam, tehát oda egyszer lehetett elcipelni gyermekkoromban, és utána tudtam, hogy soha többet nem fogok oda járni. Úgyhogy volt bennem egy zsigeri ellenállás, ami a gyermekekben azért nem szokott lenni. Tehát most már két gyermekes családapaként, a fiam 8 éves, én látom, hogy azért nem ezzel az ellenállással születik az ember. Tehát sokkal könnyebben elfogadja ő például, nagyon könnyen lehet vele Bibliát olvasni, vagy akár imádkozni, és ennek ellenére furcsa, hogy én nem ilyen gyermek voltam. A gyermekek sokkal nyitottabbak, könnyebben elfogadják a hit dolgait, a hit kérdéseit, könnyebben bele tudnak ebbe az egész világba kapcsolódni, beleélni saját magukat. Én nem ilyen voltam. Tehát zsigerből elutasítottam mindezt, és mindenkinek a jó indulata és jó szándéka ellenére én tiltakoztam mindenfajta hívőneveltetés ellen. Tiltakoztam

0: gyülekezetbe járás ellen, tiltakoztam a bibliaolvasás ellen, tiltakoztam a gyülekezeti szolgálat ellen, tehát engem nem lehetett rávenni arra, hogy egy verset, vagy egy aranymondást, vagy bármilyen más szolgálatban részt vegyek gyermekként. Úgyhogy elég nagy fejfájást okozhattam az én szüleimnek, hogy hát mi lesz ebből, tehát ha a gyermekként ilyen, akkor milyen lesz majd a lázadó korszak, a tinédzser korszak. És hát nagyon érdekes az, hogy az embert ugye más embere próbálják a helyes útra terelni. A maguk meglátása és szemszöge szerint, hát szülőként ugyanígy cselekszem. A gyermekemet azt szerint próbálom nevelni, ami szerintem helyes, vagy amit én helyesnek látok. De mégis azt gondolom, hogy az életünk egy sokkal magasabb irányítás alatt áll. És most felnőttként, visszagondolva az én gyermekkoromra, látom azt, hogy az én szüleimnek a jó akarata, nagyszüleimnek a hite, bármennyire is megfogható, kézzelfogható volt, és aktív az én életemben, mégsem volt elegendő ahhoz, hogy engem erre a helyes útra tereljenek. Nem volt elegendő arra, hogy megszerettessék velem Istent, hogy megszerettessék velem a hitet, a gyülekezetbe járást, de Isten ennél sokkal nagyobb. Tehát sokkal nagyobb a mi gondolatainknál, a mi cselekedeteinknél, és abszolút azt látom, az ő kezét látom abban, hogy szinte az egyik pillanatról a másikra változott meg az életemben.
1: Mi okozott változást? Mi volt az a fordulópont, amitől kezdve, vagy ami miatt elkezdett érdekelni ez az egész, vagy ami miatt nyitottál akár zenei téren, vagy bármilyen téren?
0: 90-ben a nővéreméknél nyaraltam Kiskörösön. Ők a rendszerváltozás után, vagy hogyan emlegetni szoktuk, a 89-es forradalom után, az első adandó alkalommal, amikor már hivatalosan, tehát nem szökni kellett, hanem papírokkal, átjöttek Magyarországra, és úgy döntöttek, hogy itt fogják folytatni az ő életüket. És 90-ben ők Kiskörösre költöztek, és oda jártak gyülekezetbe, és albérletben a Háló néninél laktak, Háló Gyulának az édesanyjánál. 12 évesen elkerültem oda, azzal a makadsággal, ami bennem volt, tehát azzal az ellenállással, amiről pont az előbb beszéltem. És hát valahogy, hogy nem lebetegedtem ezen a nyaraláson, és hát ágyba kényszerültem. És Háló néninek volt egy jó ötlete, hogy olvassak. Én azt mondtam, hogy nyáron kizárt, hogy olvasson az ember, főleg egy fiúgyermek nem fog olvasni a nyári szünetbe, inkább tévézni szeretnék, vagy nem tudom, vagy valami más. Hát ha már nem tudok játszani, vagy nem tudok kimenni, akkor tévézni szeretnék, és hát úgy adódott, hogy a tévé sem működött. Hogy nem, abban most nem is akarok belemenni, nem tudom, tehát lehet, hogy ebbe volt egy kis emberi furfang, nem tudom, de Háló néni minden esetre jól csinálta a dolgot. Hát úgy adódott, hogy semmi más nem tudtam kezdeni, mint olvasni. És a kezembe adott egy ifjúsági regényt, Patricia St. Jones-nak a Győztes című könyvét, és ezt eleve rossz indításnak gondoltam, mert a könyv valami 300 oldal volt, és azt mondtam, hogy ez kizárt dolog, tehát ilyenben nem kezd bele az ember, de lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem volt annyi, de én akkor irgalmatlan vastagnak találtam a könyvet, de tényleg annyira unatkoztam, hogy úgy gondoltam, hogy mégiscsak jobb lesz, ha olvasok, valamivel elütöm az időt. Bibliát mégse fogok a kezembe venni, de akkor legyen ez a regény, lássuk, hogy mit tud. Ahogy elkezdtem olvasni, ez pont egy velem egykorú gyereknek az esetét meséli el, ahogyan igazából visszaröpít a történet a bibliai korba, akkor, amikor Jézus élt, és az egész történet arról szól, hogy egy ilyen lázadó, igazi rossz tinédzser kisfiú, aki a szüleinek mindenben ellent mond, és egyáltalán nem fogad szót, és az ő szófogadatlanságából kifolyólag állandóan problémákba ütközik, és bajba kerül, Szóval nagyon tudtam azonosulni ezzel a kis regényhőssel, akinek az élete arról szólt, hogy az ő beteg nővérét Jézus meggyógyítja. És az ő beteg nővérenek a megváltozott életén keresztül találkozik ez a kisfiú is Jézus Krisztussal és a hittel, és aztán ő is megtér, és stb. Akkor annyira szíven ütött ez a történet, hogy arra gondoltam, hogy ez a Jézus, ez nem az a Jézus, akivel én eddig ismerkedni próbáltam, vagy akivel engem megismertetni próbáltak. Tehát itt valami, vagy valaki másról van szó. A könyvet nem fejeztem be a nyaralási időszak alatt, de rettenetesen izgultam, hogy most mi lesz, nem fogom megtudni a történet végét. Úgyhogy elkértem Hálónénitől, és megkértem, hogy valahogy adja nekem, hazaviszem Nagyváradra, és befejezem, és majd valahogy visszajuttatom. Hát Hálónéni természetesen nekem adta, és nem is kérte vissza soha többet. A lényeg az az volt, hogy mire a könyvnek a végére jutottam, bennem kirajzolódott egy másik fajta kép Istenről, Jézus Krisztusról, aki a személytelenségből, vagy a nem létezésből személyessé és létezővé vált. És szinte egy ilyen tényleg 180 fokos fordulattal, ami nagyon rövid időn belül bekövetkezett, pár héten belül, elkezdtem hinni, elkezdtem saját magamtól imádkozni, megszólítani ezt a Jézust, mert valahogy úgy éreztem, hogy kikerestem a történetet a Bibliából, elolvastam, és láttam, hogy hát igazából erről a kisfiúról szó sincs benne, de megragadott a történetmesélőnek a kreativitása, az, ahogyan létezővé tette, ahogyan a semmiből előhozta ennek a gyereknek a történetét, ahogyan én azonosulni tudtam vele, és ahogyan éreztem magamat, hogy pontosan ugyan ilyen az én Istenhez való állásom, az én hitem. Nem létező, a semmiből jön elő, és egyszer csak elkezd egyfajta kapcsolattá alakulni, mert elkezdek imádkozni, az imádságban megszólítom Istent, megszólítom Jézust, elkezdem olvasni a Bibliát, tehát elolvastam azt a történetet, de ha már azt a történetet elolvastam, akkor olvasom tovább. És elkezd ez a könyv, ez az elképesztő régi, poros, dohos, unalmas könyv élővé válni. Maivá válni, és olyanná válni, ami hozzám szól, ami nekem szól, ami engem megérint. És úgy folytatódott ez a történet, hogy egyik vasárnap reggel mindenkinél hamarabb fölkeltem, és mondtam, hogy most megyünk ki imaházba, és szüleim rettenetesen megrémültek ezen, hogy de hát mi történt? Miért? Mondtam, hogy nekem most szükségem van arra, hogy imaházba menjünk, sőt, én vasárnap iskolába akarok járni. Úgyhogy addig mondhatni 10 éven keresztül, vagy mit tudom én, 8 éven keresztül próbáltak beszoktatni már óvodás koromtól a vasárnapi iskolába, stb. És mindentől elzárkóztam, és abszolút ellenálltam ennek az egésznek. Vasárnap fölkeltem, miután befejeztem ezt a könyvet, és azt mondtam, hogy akkor én most menni akarok vasárnapi iskolába. És ennek a szüleim, hogy jó, nem tudjuk, hogy mi történt veled, vagy hogy miért akarod ezt, de hát legyen, hát semmi gond. És akkor tényleg az volt, hogy megkérdeztem, hogy melyik korosztályba vagy csoportba kellene nekem tartozni. Benyitottam oda, beültem a legelső padba, és akkor mindenki nézett, hogy hát úgy ismertek, tudták, hogy én vagyok a szappanos Tibi, akivel nem lehet szóba állni, aki nem barátkozik, aki nem jár ide, tehát nem értették, hogy most mégis mit keresek ott. És a vasárnapi iskola vezetője, hogy oldja ezt az egész feszültséget, meg hogy valahogy azért választ kapjanak erre a kérdésre, hát elkezdett mindenkitől mindenfélét kérdezni, többek között azzal a nagyon furfangos kérdéssel indított, hogy hát mégis ki miért jött ma ide, mit szeretne. És természetesen nem nálam kezdte, hanem úgy szépen lassan majd hozzám került, és akkor én elmondtam, hogy én azért vagyok itt, mert a nyáron olvastam egy könyvet, elkezdtem olvasni a Bibliát, a régi történelmi Jézus úgy érzem, hogy közel jött hozzám, hiszek benne, és szeretném őt megismerni. Tehát ezért vagyok itt. Mondom, és akkor most figyelek. Úgyhogy az én egész gyerekkorom és az én Istenhez való hozzáállásom egyik pillanatról a másikra úgy tudott megfordulni, hogy az én szüleimnek, nagyszüleimnek a hite, vagy évtizedes imádsága, imádkozása, szüntelen vezetni akarása, az egyik pillanatról a másikra Isten megváltoztatta azzal, hogy ő belenyúlt az életembe, és ő élővé tette mindazt, amiről a szüleim megpróbáltak engem meggyőzni.
1: Igen, ezt mi keresztények úgy hívjuk, hogy ez az újjászületés csodája, de hadd kérdezek egy furcsát. Szerinted a szüleid, nagyszüleid akarása, munkája, imádsága ezek szerint felesleges volt?
0: Semmiképpen nem. Hát ha ez így lenne, akkor szülőként nem törekednék arra, hogy a gyermekemet hitben neveljem, nyilvánvalóan nem. Igazából arra akartam ezzel csak rámutatni, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges, és ezt abszolút érzem és éreztem az életemben akkor, tehát semmiképpen nem volt hiába való, sőt, utána ő maguk is igazolást találtak ebben, hogy hát ez nem volt hiába való.
1: Azóta jó pár év eltelt, mert ha jól emlékszem, 12 éves voltál akkor, hát most nem annyi vagy. Az elmúlt évtizedek, eltelt évtizedek visszaigazolták ezt a döntésedet? Hogy gondolod?
0: Teljes mértékben visszaigazolták. A megtérésem pillanatától fogva, igazából 12 évesen még nem hoztam meg ezt a döntést. Az egy elindulás volt az életemben, egy komoly elindulás és egy komoly elhatározás volt. Még egy évet várnom kellett, amire teljes mértékben megértettem, hogy miért van szükségem megtérésre, miből kell megtérnem, és kihez kell megtérnem. Ez egy folyamat volt, amire tényleg már nem csak gyermeki ésszel tudtam felelni, hanem egy őszinte feleletet tudtam megfogalmazni Istennek, és valóban át tudtam adni az életemet, valóban engedtem, hogy újjászüljön, és hogy az ő szent lelke által kezdjen munkálkodni az életemben. Tehát ez egy nagyon meghatározó pont volt az életemben, és attól a pillanattól kezdve érzem Istennek a jelenlétét folyamatosan az én életemben, és azt, ahogyan ő végzi bennem az ő munkáját. Nem mondom azt, hogy nem voltak nehéz pillanatok, vagy olyan pillanatok, amikor ne kezdtem volna el kételkedni ebbe az egészbe, föltenni kérdéseket. Hát ugye az ember 13 évesen még azért nagyon sok folyamatnak előtte van, tehát nagyon sok folyamat lezajlik még az elménkben, lelkünkben, amire az ember eléri mondhatni azt a fajta érett kort, amikor már valamilyen szinten fiatalnak, felnőttnek tekintheti magát. És ezeken a fázisokon mind átestem, a kísértésekkel, próbákkal, bűnbeesésekkel együtt, amik nagyon is megkérdőjelezték az én hitemet, sokszor a megtérésemet, az odaszánásomat, akkor nagyon sokszor megkérdőjeleztem magamban, hogy valóban nem csak egy önámítás ez, amiben belehajszoljuk magunkat keresztényként, hogy valóban igazuk van-e azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy mi az életet így próbáljuk meg megkönnyíteni, elfogadni a halál utáni életet, létet, megkönnyíteni magunknak a földi életet, a nyomorúságokat, a nehézségeket, és a lelki ismeretünket próbáljuk meg ilyen módon igazolni, próbálunk a bűntehertől vagy bűntudattól megszabadulni, stb. Stb. Ezeken a lépcsőfokokon igazából mind átmentem. És mindig visszatértem arra a legelső alkalomra, arra a legelső pillanatra, amikor nem a szüleim megvallása, vagy nagyszüleim vallása által kerültem kapcsolatba Istennel, Jézus Krisztussal, hanem amikor az ő személyes megszólítása és megérintése által. És ez már az én számomra olyan bizonyítékként szolgált, tehát egy olyan transzcendens kapcsolat alakult ki, amit nem tudtam visszafordítani, vagy nem létezővé tenni. Tehát az ember, amikor ebben él, és nap mint nap része az életének azt, hogy imádkozik, hogy Istennel közösségben van, hogy az ő igéje által üzenetet kap fentről, akkor bármilyen nehézségek, kísértések vagy próbák is érjék az embert, ettől nem tud elszakadni. És én azt láttam beigazolódni az elmúlt évtizedekben, hogy ez igenis valóság, nem önámítás és nem önmegnyugtatás, hanem ezt az életem részeként és valóságként élem, és remélem, hogy még fogom nagyon sokáig.
2: Köszönöm szépen, de itt most meg kell állnunk egy pillanatra, mert időnk elszaladt. Énekkel folytatjuk, mégpedig Szappanos Tibor fog énekelni, épp úgy, mint ahogy az előző rész után. Akkor Debussy-től a Tékozló fiú című oratóriumból a tenor áriát hallottuk, most pedig Héthalmi Agnus Dei című darabja csendül föl Szappanos Tibor előadásában.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Ma délelőtt Szappanos Tibor a vendégem, aki az Operaház magánénekese. Az elmúlt közel egy órában már nagyon sok mindent megtudtunk Tiborról, azt, hogy a határon túlról, Nagyváradról jött ide Budapestre. Aztán megtudtuk azt is, hogy 12 éves korában egy nagyon meghatározó élménye volt, egy Isten élménye, mondhatnánk így, ami aztán az egész további életét befolyásolta, de hogy mennyire befolyásolta, erről nagyon szívesen veszük, ha mesélsz egy kicsit, mert az én feljegyzéseim szerint te jártál keresztény iskolába, egyházzenésznek készültél.
1: Igazából az én szakmai életemet azt a hit oldaláról tudom megközelíteni, mert abszolút végig kísérte az én felnőtté válásomnak az időszakát, végig kísérte azt, hogy hogyan választom ki azt, ami aztán kenyérkeresetem vagy kenyéradóm má is lesz. Persze ebben az időszakban abszolút nem gondoltam arra, hogy tényleg operaénekes leszek, és 16-17 évesen, amikor az ember már elkezd arról gondolkodni, hogy az érettségi pillanata egyre közelebb van, és valamilyen döntést meg kell hozni, hogy hova fogok menni, hol fogok tovább tanulni, milyen szakmát fogok elsajátítani, ez nagyon komoly fejtörést okozott. De egyre jobban éreztem magam például a gyülekezeti életben és a gyülekezeti szolgálatban. Gyakran, és mondhatni, hogy rendszeresen jártam missziós utakra. Tehát a környező szórványságban levő gyülekezetekhez jártunk ki, ahol nem voltak szolgálók vagy lelkipásztorok, és végeztünk rendszeresen imaórai vezetői szolgálatot, de még néha napján igehirdetőit is kellett végezni, ha úgy adódott, és természetesen akkor már zenei szolgálatot is, tehát kiálltunk, és énekeltünk hárman, négyen, és ez rendszeres volt. Hát azért azt tudni kell, hogy a nagyváradi gyülekezet ebben az időben még bőven 800 fős gyülekezet volt, ahol óriási ifjúság volt, ahova Erdély különböző részeiről, Székelyföldről jöttek tanulni, úgyhogy az ifjúság már gyakorlatilag napjainkban akkorává nőtt, mint önmagába egy-egy különálló gyülekezet itt most Magyarországon.
0: Egy fiatal nagyon szeret fiatalok között lenni, ez teljesen természetes. De mi késztetett arra, hogy ebben az irányba tovább tanuljál?
1: Ha a jelenből indulok ki, és abból indulok ki, hogy operaénekesként mi az, ami a számomra a legtöbbet adja, akkor egyértelműen azt válaszolnám erre, hogy a zenén túl, az élményen túl, amit az ember kap, azon túl az egyik legfontosabb dolog, hogy adhat. Adhat másoknak. Adhat egy élményt, egy olyan fajta megközelítést, vagy egy interpretációt, ami csak bennem születik meg. Ahogyan én eléneklek, vagy előadok valamit a színpadon, az teljesen egyedi, mert abszolút az én érzéseimet tükrözi, viszem bele, az én hangszínem szólal meg, és az emberek megtalálják maguknak azokat a csatornákat, amik őket megérintik, vagy amik hozzájuk szólnak. Hát én ugyanígy voltam tinédzser koromban. A gyülekezeti szolgálatban alapvetően nem az volt az élmény számomra, hogy le tudtam kötni a fölös energiáimat, hanem az a fantasztikus, csodálatos érzés, hogy az én Istennel való élő kapcsolatomból valamit megoszthatok másokkal. A hitemnek megélése, másokkal való megosztása egy olyan generátorrá vált az életemben, ami abszolút arra késztetett, hogy nekem ebbe az irányba kell elindulni. Szeretek adni. Nagyon sokat kapok Istentől, nagyon sokat kapok magam is azáltal, hogy adok az embereknek, de alapvetően nem ez motivál, hanem az, hogy egyáltalán adhatok. Úgyhogy ez a fajta közösségi élmény volt az, ami aztán 17-18 éves koromra olyan módon ért meg nálam, hogy ebbe az irányba kell elindulnom. És ezért választottam akkor azt, hogy miután leérettségiztem, akkor az Emmanuel Egyetemre mentem. Gyakorlatilag egy ilyen kettős szak volt ez, teológia és egyházzene. Nem volt olyan módon professzionálisan összegyúrva, mint ahogy az ma már például a Baptista Teológiai Akadémián, vagy az ELT-n van, hogy van külön ilyen egyházzene szak, hanem volt teológia, és akkor volt egyfajta zenei képzés, és akkor ezt a kettőt valahogy egyesítették. ami nem volt könnyű, nekem egy fél évben adott esetben 12-13 tárgyból kellett vizsgázni, mert ugyanúgy végeztem a teológiai tárgyakat, mintha kvázi lelkipásztornak készülnék, vagy misszionáriusnak készülnék, és ugyanakkor pedig a zenei tárgyakat, ami jelentette szolfés, zeneelmélet, zenetörténelem, ének, zongora, furúja, tehát amit csak el lehet képzelni. És ráadásul az Emmanuel Egyetemen úgy volt kialakítva, hogy ezt a zenei részt a Kolozsvári Zeneakadémia kvázi kihelyezett tanszaka volt. Tehát tényleg olyan volt, mintha egyszerre két egyetemre járnék, és hát ilyen módon kerültem két dolog közé. A szintiszta teológia és az az irány, ami a teljes idejű Isten szolgálat felé terelt volna lelki munkásként, lelkipásztorként, és ott volt a másik, a zenei rész, ami már akkor igen jelentős részt követelt az életemből, mert megtaláltam azt a pontot, amiben igazán tudtam azonosulni és kifejezni saját magamat, a gondolataimat, az érzéseimet, és amiben a legszabadabb módon tudtam megélni az én hitemet Isten felé. Úgyhogy elindultam a professzionális hangképzés területén az ének tanulással, és ugyanakkor meg haladtam párhuzamosan a teológia részével, mint aki kvázi készül egy lelkipásztori szolgálatra. Két évig jártam erre az egyetemre, és ott ez alatt a két év alatt folyamatosan duruzsolt a fejembe, hogy valamelyiket választani kéne. Vagy egyiket, vagy másikat, mert úgy éreztem, hogy egyikben sem tudok egészet adni. Az egyikben is részt veszek egy kicsit, és a másikban is részt veszek egy kicsit, és ez nem jó. Nem elégít ki. Nem éreztem a teljességet abban, amit csinálok. Rendkívül hamar jöttek a sikerek az ének oldalon. Rendkívül hamar megtaláltak szóló szereplési lehetőségek. Nagyon roham léptekben haladtunk. A tanárnőm egy rendkívül jó tanárnő volt a Kolozsvári Zeneakadémiáról, és még alig tanultam nála egy éve, amikor az ő döntése alapján elmentünk a Kolozsvári Zeneakadémiára, ott abban az időben rendszeresen volt az, hogy a Lipcsei Bach Akadémia tartott egy hetes mesterkurzust a Kolozsvári Zeneakadémián, ahol volt hangszeres, énekes, szóló képzés, hangképzés és kórus. És aminek a vége mindig az volt, hogy egy Bach oratóriumot, kantátát tanultunk meg, és jártuk vele az országot, és mutattuk be. Én úgy mentem oda alapvetően, mint aki az énekkari részébe akar részt venni ebbe a mesterképzésbe, de a tanárnő mégis azt mondta, hogy ha tanuljuk meg azokat a szóló részeket, akkor még nem tenorként tanultam, hanem bariton voltam. Tanuljam meg azokat az áriákat, és hát azért mutassuk meg a kurzusvezető tanárnak, hangképző tanárnak, lássuk, hogy mi lesz belőle. Legfeljebb tényleg maradok az énekkarban. Így kerültem Kolozsvárra, erre a kurzusra, erre a mesterkurzusra, és hát gyakorlatilag az első megszólalás után mondta a kurzusvezető, hogy nem énekkar, hanem szóló, és ezeken fogunk dolgozni. Úgyhogy egy héten keresztül ezen dolgoztunk, és akkor utána valóban jártuk a különböző városokat. Számomra az volt az első olyan pillanat, amikor gyakorlatilag két év hangképzés után már zenekar előtt, egy nagyon komoly műben, Bach karácsonyi oratóriumában a bariton szólókat énekeltem színpadon karmesterrel. És ez nagyon komolyan elgondolkoztatott, hogy vajon ez egy olyan talentum, amit el kell ásnom, vagy hagynom kell egy bizonyos szinten rekedni, és el kell fogadni azt, hogy hát ez itt maradt, ez ennyi, és használom egyébként a gyülekezeti életben, vagy akkor ki kell hajtani belőle a maximumot. És én akkor azt éreztem, hogy nekem ez egy nagyon komoly felelősség. Úgyhogy én akkor azt döntöttem, hogy a teológiát fogom hátrahagyni, mert hogy az ember igazából azt bármikor fölveheti, folytathatja is, de most van pont az a pillanat, amikor kibontakozóban van valami az életemben, aminek viszont mindenképp utána kell járnom, hogy mennyi van ebben. És akkor magamban azt a döntést hoztam, hogy a lehető legmesszibbre szeretnék ebben eljutni. Tehát a lehető legjobban szeretnék megtanulni énekelni. Hangsúlyozom, még akkor sem az volt a célom, hogy belőlem operaénekes legyen. Akkor is az volt a célom, hogy hozzuk ki ebből a lehető legtöbbet. Lássuk, hogy mennyit kaptam ezen a területen. Ebben az énektanárnőm nagyon nagy segítségemre volt, és az én lelki mentoraim is abszolút tudtak támogatni ebben. 18-19 évesen az ember még kellőképpen éretlen ahhoz, hogy mondjuk pont a teológiába mélyedjen el, ez határozza meg az ő egész életét. Tehát bőven lehet tanulni, és aztán később folytatni ezt az egészet. Én magamra nézve abszolút azt láttam akkor, hogy ráérek, és semmiről nem fogok lemaradni. Ott volt egy picit bennem az a kétel, hogy vajon most a hitet, az én Istennel való közösségemet, vagy az elhívásomat utasítanám-e el? Ez egy nagyon komoly dilemma volt akkor, amit 19 évesen el kellett dönteni. Hogy most mi lesz? Még egy évet jártam utána az Emmanuelre, és akkor abban az évben teljesen megerősödött bennem az, hogy Istentől nem véletlenül kaptam ezt a talentumot, Isten nem véletlenül hozta ki belőlem ezt a tehetséget, annak ellenére, hogy a családban nincsen zenész ember. És ilyen értelemben nincsen közünk a zenéhez. Én azt gondoltam akkor, hogy ez egy nagyon komoly felelősség és komoly teher, amire én nem reagálhatok egyszerűen úgy, hogy én tovább lépek, és nem foglalkozom ezzel. Úgyhogy akkor döntöttem el azt, hogy elindulok a Liszt Ferenc Zene Akadémia irányába, és itt fogok tanulni. Mehettem volna akár Kolozsvárra is, de az én énektanárnőm, aki egy román ajkú ember volt, azt tanácsolta nekem, hogy ő azt látja, hogy magyarként ebben a szakmában én nem fog tudni úgy érvényesülni Erdélyben, vagy éppen Bukarestben, hogy abban én jól érezném magam. És ő akkor azt tanácsolta, ha csak egyetlen egy lehetőségem van, akkor inkább nyugatra mozduljak el. Nővérem még akkor már Szentendrén éltek, ezért adott volt az, hogy nem szeretnék az én anyanyelvemtől elszakadni, sem az én kultúrámtól. Tehát nem szeretnék egy idegen nyelvű környezetbe kerülni, Bécsbe, vagy Németországba valahova, ahova akkor azért már lehetett volna, bár azért sokkal nehezebben, még azért Románia akkor nem volt az Európai Unió tagja. És ezért esett a választás Budapestre és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Így aztán 98-ban feljöttem Budapestre, akkor még 2 évet jártam a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolára, a magánének szakra, hogy egy picit ráhangolódjak, tehát én a Kodály módszerről hallottam, de hát egyáltalán nem ismertem és nem tanultam. Úgyhogy nekem szükséges volt egy picit ráhangolódni az itteni módszerre, az itteni zeneelméletre, illetve nem utolsó sorban a hangom nagyot változott. Baritonként kezdtem, de teljesen egyértelművé vált, hogy én tenor leszek. És ebben a 2 évben, 98-tól 2000-ig tanultam a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, Németh Márta tanárnőnél. Dőlt el az véglegesen, hogy én nem bariton irányba, hanem tenor irányba fogok menni, tenor leszek, kinyílt a hangom, megjöttek a magasságok, és a Zeneakadémiára 2000-ben már úgy felvételiztem, mint tenor, ahova mondhatni azt, hogy maximális pontszámmal vettek föl az első próbálkozásra, akkor kerültem Andor Éva tanárnőhöz. Tehát ezek a dolgok és sikerek, vagy hogy mondjam, tehát szinte minden gördülékenyen és akadálymentesen zajlott az én életemben, az én pálya választásomban, abszolút megerősített engem abban, hogy Isten nemhogy elítélne, vagy magamra hagyna ebben a döntésben, hanem abszolút támogat és mellettem van.
0: Azért, ha jól tudom, a teológia se szorult tökéletesen háttérbe, hiszen amikor előzetesen beszélgettünk egy véletlen találkozás kapcsán, Akkor azt mondtad, hogy teológiára jársz, úgy mellékesen, vagy nem tudom, hogy mellékesen, szóval jársz teológiára. Miért fordultál végül is vissza ehhez az irányhoz is?
1: Hát egyáltalán nem mellékesen járok teológiára. Hát igen, az ember életébe, főleg a hívő ember életébe a szolgálat, a gyülekezeti élet az abszolút a hétköznapjainak a része. Tehát ettől az ember nem tud, de nem is akar elszakadni. Szükségünk van a gyülekezetre, szükségünk van arra a közösségre, ahova járunk. Nem csak azért, mert ugye a hasonlóan gondolkodó emberek közösségét keressük, hanem mert ahogyan az ige is tanít bennünket, tehát egymás hite által épülünk, és egymás hite által építjük egymást, nem utolsó sorban szolgálunk egymás felé. Amikor én átjöttem Magyarországra, és igazából az én tanulmányaim kiegyenesedtek és egy irányba fordultak, ez nem azt jelentette, hogy a gyülekezeti életből vagy a szolgálatból is kiléptem volna. Ez természetes részeként ott volt jelen az én életemnek, az én hétköznapjaimnak. Tanultam egy bizonyos irányba, de ugyanúgy ott volt az életemben jelen a szolgálat, mint annak előtt, amikor teológiára jártam. Akkor abban az időszakban én azt éreztem, hogy nagyon jó döntést hoztam. Nagyon sokáig vívódtam még azért, hogy vajon biztos, hogy jó döntést hoztam? Biztos, hogy jól döntöttem, hogy nem folytattam a teológiát, és annyit változtam 19 éves koromtól, most már 37 éves vagyok, hogy azt kell mondanom, hogy életem legjobb döntését hoztam meg akkor, amikor 10 évesen úgy döntöttem, hogy inkább elindulok a komoly zene irányába, és ennek a legprofesszionálisabb mélységéig belevettem magam, és ott hagytam a teológiát. A szolgálat abszolút jelen volt az életemben. Az Istennel való közösségemet egy pillanatig sem hagytam fel, vagy hagytam el. Ugyanúgy élő volt, ugyanúgy jártam gyülekezetbe, ugyanúgy tevékenykedtem, vezettem imaórát, ha kellett, igét hirdettem, ha kellett, fiatalok között munkálkodtam. Elkezdtem kamatoztatni egyre jobban a gyülekezetben a zenei szolgálatomat, és egyre nagyobb részt vett ki ez az életemből, az ének tanítás, vezetés, tehát fiatalok között, konferenciákon elkezdtem szolgálni, énekléseket vezettem. A szolgálatomba teljes mértékben beépült a zene és az ének művészet. A teológia az úgy jött vissza az életembe, hogy 2012-ben, amikor már bőven 10 éve az Operaház színpadán voltam, és már mondhatni pályán voltam, Almási Mihály, lelkipásztor testvér, aki az én lelkipásztorom volt Pesterzsébeti baptista gyülekezetben, ahova jártam 6 éven keresztül, feleségemmel együtt, meghívott egy gyülekezeti átadóisten tiszteletre, Kiskunlacházára. Őszintén megmondva, addig soha nem jártam Kiskunlacházán, soha nem voltam, de még a környékén sem. Annyit tudtam, hogy Almási testvér nyugdíjba vonulása után átvette azt a körzetet, és már 3 éve szolgált ott, amikor is újjá építették a Kiskunlacházi baptista gyülekezetet, mert nem felújították, hanem ott volt egy régi épület, ami elbontásra került, és annak a helyére egy teljesen új imaház épült meg. Ennyit tudtam. Almási testvér felhívott telefonon, hogy lesz ez a megnyitó ünnepély, szeretné, hogyha elmennék oda és szolgálnék, zenei szolgálatot én végezném. Nagyon boldogan igent mondtam, elmentem oda, és az volt az első alkalom, amikor ott ültem azok között, az emberek között, és azt éreztem, hogy nekem ide vissza kell jönni. Ugyanazt éreztem akkor, amikor Kiskunlacházán először voltam, mint amikor 10 évesen jártuk azokat a körzetbeli kis gyülekezeteket, ahol nem volt szolgálattevő. Teljesen ugyanaz az érzés fogott el, és ugyanaz a fajta Isten élményem volt, miközben ott ültem, és éreztem, hogy nekem vissza kell jönni ezek közé, az emberek közé, ebbe a rettenetesen pici imaházba, összesen 50 szék fér be ebbe az imaházba. Úgyhogy elkezdtem járni oda vasárnaponként, szolgálni ezek közé, az emberek közé, zenei szolgálatot végeztem, tanítottam énekeket. Ez egy nem egy olyan gyülekezetről beszélünk, amelyik úgymond megújult épületében. Ez a gyülekezet sajnos bezárta a kapuit, a tagok ott hagyták, már gyakorlatilag senki nem járt oda. És úgy épült újjá ez az imaház, hogy egyetlen egy tagja nem volt az imaháznak, vagy aki járt volna oda. Tehát teljesen a semmiből, a nullából elkezdtünk Isten tiszteleteket tartani azon a helyen, ahol egykor volt egy működő gyülekezet. Bozsinka József barátommal kezdtük végezni ezt a szolgálatot. Ő akkor már a teológián tanult, és őt kísértem el vasárnapról vasárnapra. Ő végezte az igei szolgálatot, én pedig az ének szolgálatot. És hát úgy alakult, ahogyan ez ilyenkor alakulni szokott, hogy előbb-utóbb szét kellett váljunk, külön kellett váljunk, mert ő nem ért rá, ő is egy aktív zenész, tehát őróla is azt kell tudni, hogy egy nagyon sikeres tubaművészről van szó, aki egy hihetetlen sikeres részfúvós kvintetnek az alapító tagja, az In Medias Prasnak, akikkel egy mondhatni szakmai karriert visznek. Mellette neki is ott van a család, szakma és a szolgálat. És volt, hogy ő nem ért rá. Ilyenkor nekem kellett egyedül kimenni, és olyankor én végeztem mindent. Az énekszolgálattól kezdve az ige hirdetői szolgálatot. Nem volt új számomra a helyzet, vagy ismeretlen a szituáció. Nagyon otthon éreztem magam ebben. Már 2 éve végeztem ezt a szolgálatot, mikor 2014-ben Almási testvér megszólított, és megkért, hogy üljünk le egy kicsit beszélgetni. Akkorra a semmiből, a nullából odaig jutottunk Kiskunlacházán, hogy rendszeres 12-15 látogatónk volt. Eljutottunk odáig, hogy rendszeresen szerveztünk koncerteket ebben a kis imaházban, egyházzenei koncertekről van szó, amit meghirdettünk a városban, és mindig zsúfolásig megtelt az imaház. Úgyhogy nagyon nyitottan és nagyon szívesen fogadták ezeket a kezdeményezéseinket, és ebből adódóan alakult az ki, hogy ezek közül az emberek közül aztán voltak olyanok, akik nem csak a koncertre jöttek el, hanem utána a vasárnapi Isten tiszteletekre is. Almási Mihály testvér, amikor látta, hogy hogyan dolgozunk, hogyan munkálkodunk ebben a közösségben, akkor ő megkérte arra, hogy terjesszem ki ezt a munkálkodásomat, és menjek át Dömsödre is, ami Kiskunlacházától egy olyan 10 percnyi autóútra van, tehát a következő település, és hogy kezdjek el szolgálni abban a gyülekezetben is mellette. Én elgondolkoztam ezen, hogy azért ez most már kezd egyre komolyabbra fordulni ez a dolog. Az életem részévé vált az, hogy rendszeresen, vasárnaponként már nem csak egy-egy alkalommal szolgálok a gyülekezetben, ahova tartozók Pestercsébeten, hanem rendszeresen minden vasárnap kell igei szolgálatot végezni, és zenei szolgálatot is végezni. Ekkor hangzott el a meghívás, hogy gondolkodjak el azon, hogy újra fölveszem az én teológiai tanulmányaimat, és folytatom a Baptista Teológiai Akadémián, mesterképzésen azt, amit én valamikor elkezdtem. Úgyhogy nem sokat gondolkodtam ezen, alig 1 hét gondolkodási idő után beadtam a jelentkezési lapomat Teológiai Akadémiára, felvettek, és gyakorlatilag most már a 2 éves mesterképzésből az első évemnek a végén vagyok.
0: Ha azonosítani kéne magadat, mert így most már megtudtuk rólad, hogy operaénekes vagy, családapa, férj ebből adódóan, illetve diák és igehirdető is, akkor mi vagy? Szappanos Tibor kicsoda? Vagy ez így mind?
1: Hát úgy kezdtem, hogy Isten gyermeke. És alapvetően ez mindent lefed. Az, hogy Isten gyermeke vagyok, Istenben hiszek, és mindent igazából az én hitemnek rendelek alá, és annak a bibliai célnak, hogy napról napra jobban hasonlítsak Jézus Krisztusra, akkor ez mindent meghatároz. Ez határozza meg az én családapai szerepemet, az én férj szerepemet, az én hivatásomat az operaházban, és az én szolgálatomat a gyülekezetben. Én azt gondolom, hogy az ember azokon a területeken, ahol van elsősorban hívő ember. Elsősorban Istennek a gyermeke, és teszi azt, amire Isten őt elhívta, amire Istentől talentumokat, ajándékokat kapott. Mindegyikkel el kell számolnom. Akinek egyet adott Isten, annak azzal az egyel. Akinek kettőt, vagy hármat, vagy tizet, annak tízzel kell elszámolni. Én abban reménykedem csak, hogy Isten ehhez nekem ad elég bölcsességet, elég időt és elég türelmet, hogy azzal a sokkal, nem tudom mennyivel számszerűen, de amennyivel van, ne kevesebbel álljak majd elé, hanem ha lehet, még többel.
0: És ehhez én Isten áldását kívánom neked, és megköszönöm azt, hogy itt voltál velünk, és vállaltad a beszélgetést. Isten áldjon a munkádban, a magánéletedben és a szolgálatodban egyaránt.
1: Köszönöm szépen.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Fény a sötétben. A mai ige: 2 Sámuel 22-29. Te vagy, Uram, a mécsesem. Az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Gondolatok az igéről. Világosságban élek? Igen, mert Te vagy, Uram, a lámpásom. Ha eltávoznál, megszűnne örömöm, de mert velem vagy, nincs szükségem sem a jelenkor fáklyaira, sem az emberi vigasz gyertyáira. Isten jelenléte tökéletesen megvilágít mindent. Tudunk világító tornyokról, amelyek 20 mérföldnyire, 32 kilométer is láthatók, de a mi Urunk nem csak egészen közelről megtapasztalható Isten, ő a távoli messzeségből is látható, még az ellenség birodalmából is. Ó, Uram! Boldog vagyok, mint az angyalok. Ha szereteted, fénysugara betölti szívemet. Csak téged kívánlak, semmi mást. Sötét úton kell járnom? Igen, de az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Hamarosan megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy ügyeim mind sivárabbá teszik az életemet, lehet, hogy a felhők egyre csak gyülekeznek felettem, de ha a sötétség miatt már saját kezemet se látnám, az Úr kezét akkor is látom. Ha magamban nem látok már semmi fényt, se barátaim között, se máshol a világon, akkor is hiszem, hogy az Úr, aki a világosságot teremtette, most is teremthet világosságot bennem és körülöttem. Hiszem, hogy kivisz még a napfényre. Nem fogok meghalni, hanem élhetek. Már közeledik ez a nap, ez a vigasztaló ige fénylik, mint a hajnalcsillag. Még egy kis türelem, nem sokára újongani fogok örömömben. Ifjúság vasárnapja 2026-ban is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án vasárnap országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék, vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Egy szív Krisztusban. Örmény katolikus ifjúsági világnapokat rendeztek Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal vett részt a libanoni Anjarban július 29 és augusztus 3 között rendezett találkozón, amelynek keretében imádságokat, műhelybeszélgetéseket és közösségi programokat tartottak. A 2026-os örmény katolikus ifjúsági világnapokat az örmény katolikus egyház patriárkája nyitotta meg hivatalosan. Az Örmény Katolikus Ifjúsági Unió által szervezett esemény mottója ez volt: egy szív Krisztusban. A nyitó szentmisére több mint fél tucat országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek fiatalok, valamint püspökök és papok is. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak a rendezvényen, amelynek keretében liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális estéket tartottak. Mindezek megmutatták az örmény örökség gazdagságát. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától még péntekig, augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon.
1: Kulturális programajánló.
2: Holnaptól, csütörtöktől vasárnapig rendezik meg az idei szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik.

0: lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négy napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Bízatok, én legyőztem a világot. A szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án, hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3 és 8 között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízatok, én legyőztem a világot. Ami János evangéliumából származik, 16:33. A himnusz több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Pótfelvételit hirdetett meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pótfelvételi eljárás során az egyetem 2026-2027-es tanévére meghirdetett hitéleti és nem hitéleti képzéseire még lehet jelentkezni péntekig, augusztus 14-éig.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30 között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Szent Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Töltődj, hogy tölthess. IFI munkás képző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkás képzőjére, amely november 21 és 23 között kerül megrendezésre Tóálmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai

0: Legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Lehűlés érkezett, de így is marad a meleg. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű. A hét nagy részében anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat. A keddi tetőzés után néhány fokos mérséklődés következik, de a nyári meleg végig kitart.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik közép-európai landzenékből, a 16.-17. századból.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban 16.-17. századi közép-európai landzenékből készült összeállítást hallgathattak. Közreműködött L. Kecskés András. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdu Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30 között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Szent Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Töltődj, hogy tölthess. Ifi munkás képző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a baptista idei ifi munkás képzőjére, amely november 21 és 23 között kerül megrendezésre Tóálmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, szeretettel és tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Ézsaiás könyvének 8. fejezetében, a 20. verstől kezdődően a következőképpen. A törvényre és intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, melyeknek nincs jövője. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha héhezni kell, felháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. De nem maradott sötétség, ahol elnyomás van.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és sok szeretettel köszöntöm azokat, akik velünk tartanak. Ezekben a Biblia tanulmányokban sok áldást kívánunk nekik. És elérkeztünk az 5. tanulmányunkhoz, amelynek a címe a békesség fejedelme. Nyilván a békesség szónak a békében nem nagy vízhangja van, nem nagy jelentősége. De egy háborús helyzetben, egy olyan helyzetben, ahol az emberek egymással vitatkoznak, vagy egymással veszekednek, ott a békességnek igen-igen nagy jelentősége van. És nagyon szépen mondja a bevezetőnk, hogy Oppenheimer, aki az atombomba kutatásának és előállításának a vezetője volt, az amerikai kongresszus egyik meghallgatási bizottságában beszélt az atombombáról, és megkérdezték tőle, hogy van-e valami ellenszere az atombombának. És akkor nagy nyomatékosan szétnézett Oppenheimer, és akkor azt mondta, igen, a béke. Ez az egyetlen ellenszere az atombombának. És azt hiszem, hogy nagyon jó dolgot mondott ez a fizikus, ez a tudós ember, mert azóta a világ nemhogy békességben lenne, hanem nagyobb feszültségben van. Nem csak egymással, hanem önmagában is. És a békesség az egyfajta megoldás, egyfajta feszültség enyhítő a mai világban. A békességet nem lehet gyógyszerben, pirulában, nem lehet D-vitamin dózisában, hogy kiállunk a napra, és akkor néhány perc napozás után a békesség faktorunk el fog növekedni. A békességet a Bibliából, az Istennel való beszélgetésünk során, az Istennel való kapcsolatunk mélyítése során tudjuk megszerezni, megkapni ajándékként. A vasárnapi gondolatunk főcíme Galilea baja véget ér. Galileával mindig bajok voltak. Ez körülbelül olyan, mint Magyarországon a Szabolcs-Szatmár megyével. Mindig bajok vannak. Vagy hideg van, vagy meleg van, vagy jégeső van, vagy ónos eső van. Szóval ott mindig az a keleti fertály. Ugyanez volt Izraelben Galileával, ez az északi tájék volt, és bizony Ézsaiás idejében az asszírok onnan jöttek, abból az irányzékból jöttek. És szinte mondhatnánk azt, hogy leszakadt ez a tájegység az Izrael egységétől. Az Ézsaiás 9. fejezet első 4 verse, Tokics Marika mit is mond? Mondd el számunkra.
2: A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.
1: A szöveg beszél Galé.

0: Galileáról, mint tájegységről, mint vidékről, és arról van szó, hogy ők nagy világosságot fognak kapni. És ez nem csupán Ézsaiás korában, hanem az új szövetségi időben, hiszen Jézus Galileából jött, bár nem ott született Betlehemben, Jeruzsálem mellett, de Galileában nevelkedett fel, és azt a világosságot, azt a másképp gondolkodást Jézus, amit ő magával hozott és adott népének és ennek a világnak, elsősorban a galileaiak kapták meg, és a galileaiakon keresztül kapta meg később Izrael más területén lévő városok és nemzedékek is. Azt látjuk, hogy nagyon fontos, hogy azt az igazságot, amelyet az Isten ad, azt megértsük. A galileaiak hol megértették, hol nem értették meg. István?
1: Ugye, ha jól tudom, ugye Galilea az Észak-Izrael.
0: Így van, így van.
1: És itt tulajdonképpen, ha megnézzük a Károlyi fordítás, azt még szebben mondja lesz, mert azt mondja az első versre, hogy nem lesz mindig sötétség, ottól most szorongatás van. Tehát ez tulajdonképpen egy reménység felvillantása jelenti, vagy talán úgy is fogalmaztam, hogy a helyreállításnak a bejelentése, hogy tulajdonképpen nem kell izgulni, mert a helyreállítás meg fog történni. Engem egy kicsit ez a világosság, sötétség a teremtés első napjához vezette a gondolatomat, ahol szétválasztotta a világosságot a sötétséget. Tehát ez egy utalás is erre. És tulajdonképpen az a bátorítás azt mondja, hogy tulajdonképpen ők majd nagy világosságot kaptak, megsokosodik a nemzet, és örülnek, mert Isten összetöri ezeket a őt nyomorgatóknak a botját, mondja a Károlyi fordítás. És tulajdonképpen itt ez a galileai vidék, ez volt az egyik elsőként elfoglalt terület az asszírok részéről. És itt engem az izgatott nagyon, hogy itt tulajdonképpen mindig mondom ezt, hogy az embernek egyik legnehezebb problémája az, amikor dönteni kell. És itt tulajdonképpen két lényeges döntés volt, mert tulajdonképpen a júdeaiak azt mondták, hogy a szíriak és az észak-izraeliekkel szemben tulajdonképpen segítséget kérnek. Tehát mindig voltak ott harcok, küzdelmek, ezt tudjuk a történelemből, hol sikerült, hol nem, de az volt a probléma, hogy ez a ketten összefogtak, és ez már egy túlerőt jelentette. És itt az első döntési szituáció, hogy tulajdonképpen mit kell ilyenkor csinálni. És egy még erősebbhez kell folyamodni, mert ez a döntés született. Tulajdonképpen ez volt Áháznak egy segélykérő üzenete, aminek majd későbbiek látjuk, azért súlyos árai lettnek, mert a segítséget nem adják ingyen. De az is érdekes, hogy ebben a döntésben az is benne van, hogy nem csak Júdának milyen sorsa lesz, milyen követelményeket támasztanak fele szembe, hanem itt most az Észak-Izrael, tehát Galileára is vonatkozóan is vannak itt követelmények, pedig ugye elfoglalta ezt a területet, fogságba vitte őket, és az asszony tartományra nyilvánította. Tehát azért mondom ezt, mert a döntésnek tulajdonképpen mindig következményei vannak.
0: Ebből lettek ma a samaritánusok.
1: Igen. És tulajdonképpen még egy gondolat, hogy nem véletlen, hogy a Galileával foglalkozunk, galileai vidékkel foglalkozunk, mert ez egy jelentős terület ott abból a szempontból, hogy Jézus szolgálata, tehát korai szolgálatához kapcsolódik ez a galileai vidék, csak gondoljuk el Názáretre, Kapernaumról, Kánaánra. Ezek Kánának, ezek mind jelentős szerepet játszottak abban, a Jézus korai szolgálatában, ahol itt gyógyította az embereket, vigasztalt őket, ördöngösöket és megszabadított. Tehát ez tulajdonképpen mindig szoktuk mondani, hogy az Ószövetség és az Újszövetség is szervesen összekapcsolódik, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy az Újszövetség az Ószövetséggel nem érthető, nélkül nem érthető, meg is fordítva. Itt hát már itt Ószövetségi igéknek megtörtént esetként felhasználja az Újszövetség idéknek az előképének. Itt sok így ilyen van. Előkép
0: van. Így van, itt van is egy ilyen szép mondat, és már is adom Marikának a szót. Tökéletes példáját látjuk annak, hogy a Biblia az Ószövetség idején megtörtént eseteket felhasználja az újszövetségi idők előképeként. És itt is így erről van szó. Marika?
2: Hát én csak összefoglalásként mondanám, hogy az ő úr bünteti a népet, mert elhagyták. Tehát azt sose nézi jó szemmel az úr. És ennek megvan a következménye, hogy nagyon sokan elvesznek, elpusztulnak. De mindig van egy kicsiny mag, amelyik megmarad, aki hűséges a régi tanításokhoz, és világosságot kapnak, és a remény az, hogy ezek az ellenségek, akik őket bántják, azok elvesznek, és felszabadul a nép. Mert sose felejtsük el, hogy a bot az egy eszköz, de hogy kinek a kezébe van a bot.
0: Mindig egy emberi kézben van, igaz?
2: Igen.
0: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A hétfői gondolatunk, gyermek születik nekünk. Ézsaiás 9. fejezet, és ott az 5.-6. verse. Székely Marika, mit is mond ez a két Biblia vers?
2: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.
0: Köszönöm szépen. Nyilván, amikor Ezékiás király elkezdi az uralkodását, akkor jó néhányan próbálták ezt az ézsaiási idézetet Ezékiás király életére applikálni, alkalmazni. Nyilván el kell mondjuk, hogy Ezékiás király a 23 király közül, júdai király közül az egyik legpozitívabb király volt. Bár gyorsan hozzátesszük, ő sem volt tökéletes, ő is csinált hibákat, de ezekből a hibákból tanult, és mindig őszintén az Úr felé fordította a szívét. És az írás magyarázók később azt látják, hogy Ezékiás király hiába volt egy reform király, hiába fordította a szívét az Úr fele. Ezek az Ézsaiás 9. fejezet 5.-6. versében megfogalmazott gondolatok, ezek nem teljesedtek, nem teljesedhettek teljes mértékben Ezékiás király idejében, ezek túlmutatnak valaki másra. Céljában és irányzékában jó, de sokkal távolabbra visz a proféciának a reflektorfénye, és ez egészen az újszövetségi időkig bevilágítja az utat előre. Kinek milyen gondolata van ezzel kapcsolatban, István?
1: Engem azt foglalkoztatott, hogy itt azért, most itt az Ézsaiás könyvén csak a 9. fejezetnél tartunk, de eddig már találkoztunk ilyen különleges születésekkel. Igen. Az első az volt az Immanuel, a második az, hogy Sies zsákmányra és gyorsan Prédára, és most itt a harmadik esetnél találkozunk.
0: Igen.
1: És én nézegettem azt, hogy mit mond a Biblia ki az édesanyja vonatkozásában. Igen. És Immanuelnél azt olvasjuk, hogy egy fiatal nő, aki most várandós fiút fog szülni. Igen. Tehát itt egy nyitva van a kérdés. A második esetben, amikor siet zsákmányra és gyorsan prédál a név, ez a profita asszony teherbe esett és fiút szül. Ez itt egyértelmű, hogy az Ézsaiás első gyermekéről van szó. És itt volt a harmadik esetén pedig az volt, hogy egy gyermek születik nekünk, fiú adatjuk nékünk. Tehát itt megint nyitva van a kérdés.
0: Igen.
1: De hát, mint mondtad, hogy ez involvál egy nagyon nagy kérdés, hogy ki lehet ez a gyerek, vajon. És itt, amit mondtál, hogy Ezékiás király pozitív tulajdonsága ellenére messze túlmutat egy átlagos emberen túl. Tehát ez az a név, hogy csodálatos, tanácsos, meg erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, ez egyedül Jézus Krisztusra, Isten fiára, a teremtőre illik rá.
0: Így van.
1: De azt még egyetlen gondolatot azt jelzi meg, hogy ezek a nevek viszont ezt jobban tudod, mint én csak ezt gondolom, hogy ezek a nevek tulajdonképpen mindig az ókorban jelentésükért választották a neveket. Jelentés volt a kötelező, és ezek ilyen üzenethordozók is voltak ezek
0: így
1: a nevek. Ez mind a három esetben nagyon-nagyon fontos.
0: Ez így van. Köszönöm szépen, Székely Marika.
2: Ugye vannak most már Ézsaiás történetét, ahogy proféciáit olvassuk, hogy vannak olyan profétai előrejelzések, amit az Úr mond, és nagyon hamar teljesednek. Viszont ugye ez a fiú születik nekünk, ugye ez Jézus Krisztusra vonatkozik. Hát
0: az kellett várni.
2: Sokat kellett várni, de mégis milyen pontosan leírja Jézus Krisztus születését. És hogy nekünk nem királyt kell várni, hanem egy kis gyermeket, aki majd mivé lesz. Mert a második eljövetelénél valóban királyként fog jönni, de az első eljövetelénél gyermekként születik meg.
0: Szolgaként érkezett. Így van.
1: Csak egy gondolatot, hogy a Marika itt most mondta, hogy sokat kellett várni, ez így van, de hát ha jó odafigyelünk, teljesen bemutatkozta, mi a jövendőbeli királynak a jellemvonásai. Tehát az igazi király tulajdonképpen, ami a jövendőbeli királynak mondjuk ebben az időszakban, de tulajdonképpen az igazi egyetlen királynak a jellemzői csodálatosan felsorolva, csodálatos tanácsadó, erős, örökkévaló és békesség fejedelme.
0: Így van. Sőt, nagyon érdekes, hogy azt is mondták, hogy Izraelnek Isten az egyetlen igazi királya, a többi király az csak úgy látszólagosan tölti be ezt a feladatot, de Izrael egyetlen és igazi királya, Izrael istene. És ezek a gyermek megszületések, ezek túlmutatnak egy átlag embernek a megszületésén, ezek az elnevezések, erős Isten, örökké valóság, atya, ezek már azt mutatják, hogy ez a gyermek több lesz, mint egy ember. És ez a gyermek, ez a megszületendő, az Isten és az embernek egy különleges keveréke, egy különleges ötvözete lesz, és azt hiszem, hogy csodálatos, ahogy ezt szavakba tudja önteni, és ha még tudnánk azt, hogy milyen szavakba, Arany Jánosi versekkel megfogalmazott, csodálatos, művészesen összecsiszolt szavakba. Tehát amikor az ember áll és olvassa eredetiben Ézsaiás könyvét, le van döbbenve.
1: És csak még egy gondolatot, hogy ugye az rendben van, hogy jövendőbeli király, de a funkciója érdemes odafigyelni, mert milyen lesz ez a megmentsen bennünket, békét hozzon.
0: Békesség
1: fejedelme. Ővé lesz minden menjen és földön, és mindig velünk lesz. Tehát ha ezeket a jelenvonásokat, vagy ezeket a ismertető jeleket összetesszük, hát igaz az, amit mondasz, hogy ilyen király a világon nem volt, csak egyetlen egy király, ez az Istenre vonatkozó jelen. Igaz az, amit a Marika mond, hogy ez nagyon előre lett megmondva, de azért ezért érdemes odafigyelni.
0: Igen. Igen, és nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy békesség fejedelme, ebből a fejedelemből lesz később király, mert az emberek már a király kifejezésből értettek, de nagyon sokszor ugye békesség fejedelméről szól. A király és a fejedelem az egy picikét más, a fejedelem közelebb van az emberekhez, a király egy kis távolságban van, a király az a nemzetközi, hát elvárásoknak is meg kell feleljen, a fejedelem pedig a népének a segítésére, az elősegítésére szánja oda az egész életét. Menjünk tovább a keddi gondolatsor, Isten haragjának botja. És azt látjuk, hogy Ézsaiás 10. fejezetének az 5., 6. és 7. verse pedig így szól, Tokics Marika.
3: Jaj, Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek veszélye. Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy zsákmányt raboljon, prédát szerezzen, és eltapossa, mint az utca sarát. De ő nem így képzeli, ő maga nem így gondolkodik, mert szíve vágya az, hogy pusztítson, és minél több nemzetet ki akar írtani.
0: Arról van szó, hogy Isten bizonyos nemzeteknek a hatalom vágyát felhasználja más nemzeteknek az életének a megnevelésére. És Asszíria azért kap teljhatalmat az Istentől, hogy Asszíria az Izraelben, Júdában közgondolkodást meg tudja változtatni. Mert tudjátok, ez úgy van, testvérek, hogy amikor nagyon jó megy a dolgunk, akkor hajlamosak vagyunk elfeledkezni a Jóistenről, a Jóistennek tett ígéreteinkről. Amikor szegények vagyunk, amikor nincstelenek vagyunk, amikor nincs szabadságunk, akkor Istenhez tudunk kiáltani. De amikor ez a hatalom túllépi az Istentől kapott határt, amikor ez a hatalom már az önös érdekeit, és nem az Isten tervét és célját valósítja meg, akkor Isten, ahogy elhívta őket, ugyanúgy le is teszi a világtörténelem nagy színpadáról. Amikor már Asszíria azon töri magát, mit is mondtál, Marika, hogy minél több nemzetet már ki akar írtani és el akar pusztítani. És milyen érdekes már akkor, az ókorban, az emberek hogy akarták a népek, a másik népeket elpusztítani, eltüntetni, megsemmisíteni. És mit látunk ma? Ugyanezt látjuk. Olyan embertömegeket semmisítettek meg a 20. században, hogy egész nemzeteket, népeket pusztítottak el, és pusztítanának el ma is bizonyos hatalmak. Látjuk ott az afrikai különböző országokban, anélkül, hogy bármelyiket megemlíteném, gyerekek fogják a fegyvert, és gyerekek pusztítanak el ezreket, tízezreket, százezreket néhány perc alatt. Igen, István?
1: Hát érdekes a helyzet abból a szempontból, és hogy hát nyilvánvaló, hogy egy elcsüggett, meggyőző népről van szó. És akkor még itt klasszikusan megjelenik ez a szabadulás, a vigasztalás, annak ígérete. Ahogy olvastuk, hogy az öt nyomorgató botját összetöröd, tehát az ígéret biztos, hogy megmaradt Izrael maradéka, amely visszatér a fogságból és megtér Istenéhez. Tehát erre szól az ígéret. És tulajdonképpen itt azt emelném ki még, hogy milyen türelmes az Isten, ugye sok mindent megenged, de lehetőséget is biztosított arra, hogy esetleg a rossz döntésünket korrigáljuk. És itt van egy nagyon fontos dolog, amit mindig szoktuk mondani, hát rosszul szerintem szabad akaratnak mondjuk, én azt mondom mindig, hogy döntési lehetőség, mert a szabad akarat valami olyasmi, hogy azt akarok, amit akarok, tehát bármit akarhatok, bármit csinálhatok, és nem erről szól, hanem egy döntési pozíció, jó és a rossz között kell dönteni. És itt természetesen a döntésben benne van egy rossz lehetőség, egy rosszul döntők, de ennek ellenére is tényleg mindig magához vonz, hogy te visszahúz engem a jó útról, a rossz útról, mindig magához, és megengedi azt, hogy szembesüljek az rossz döntésemnek a gyümölcsével. Mert ez a rossz döntésnek a gyümölcse a fájdalom, a szenvedés, a félelem, az űrzavar. Ezzel, ha szembesülök, akkor lehetőségem van arra, hogy felismerjem, hogy segítsége felismerjem azt, hogy hova vezet ez, amikor elfordulok tőled. Természetesen ebben benne van is, hogy ennek ellenére én egy makacs vagyok, és mégis ennek ellenére nem veszek rá tudomást róla, de ekkor is nem erőszakról van szó, hanem arról van szó, hogy szabad akarati döntésemnek, vagy a döntésemnek lehetőséget biztosít. Itt a nagy kérdés, hogy élek-e a szabad akaratommal, vagy visszaélek a szabad akaratommal. Ez a két nagy tényező között kell választanunk.
0: Köszönöm szépen, Marika.
2: Az Úrnak nem okoz örömet, hogy csapásokat és mindenféle háborút, igen, akár hagy elhatalmasodni. És ez mind arra szolgál, hogy ébredjünk föl, hogy kell egy másik utat választani. És amikor a fejezet vége felé olvassuk, hogy a maradék, hát a maradéknak is meg kell térni. A maradék se egy külön világba él remeteként, hogy őt nem éri semmi, hanem nála biztos a hit, és mégis neki is fejlődni kell, meg kell térni.
0: És a maradék is átmegy ugyanazon a szenvedéseken és nyomorúságokon, amelyen a többség
2: igen
0: átmegy.
2: És Isten haragjának botja ma is van, és nem lehet ezen csodálkozni, hát az igaz Isten törvényét követni akarjuk. És hol van a mai világunk hite, kereszténysége, krisztusi, amilyet tanultunk, hogy sokan vagyunk a földön, de vajon ki az, aki a maradékhoz tartozik? Mennyi az a maradéknak a száma? Ugye Noé és családja megmenekült. Hány ember volt ez? Nagyon kevés az akkori földön élt emberekhez képest. És a nagy küzdelem az értünk folyik. És ma is a szabad akaratunkkal lehet hozzájárulni a küzdelemnek a jó oldalára való állással, hogyha az Urat fogadjuk el.
0: Igen.
2: És akkor a szabad akaratról van egy Szigeti Jenő idézet.
0: Igen, hallgatjuk.
2: Engedelmesség és ellenállás című kis füzetéből a 8. oldalról olvasom. Isten szabad engedelmességre hívott el minket, akaratunknak a bűntől szabad használatára. Mivel Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett minket, az ő akarata nem rablánt számomra, hanem rendeltetésszerű életem. Isten döntési képességgel rendelkező lényeké alkotott minket. Isten szándéka szerint nem vagyunk se a jóra, se pedig a rosszra beprogramozva, de a teremtési állapotunknak ettől a szabadságától a bűn fosztott meg. Emberségünknek éppen ez a tudatos, jóra való képessége adja meg akaratunk igazi értékét. Még bűnösen is akarhatom a szabadságot, bekapcsolódhatok Isten akaratába, és együtt akarhatok vele. A szabadság lényegében akaratközösséget jelent a Teremtővel. Azzá akarok lenni, amivé Isten teremtett engem.
0: Tehát nagyon fontos, a szabad akaratomban is engedelmeskednem kell. És a szabad akaratom is egy lehetőség, hogy az Istennek való szolgálatomat és engedelmességemet kifejezzem. Menjünk tovább, a szerdai gondolatsor, gyökér és vessző szál egyben. Ézsaiás könyve 11. fejezet, és ott az első 5 verse, Tokics Marikától kérdezem, hogy is hangzik?
3: A Károli fordításból olvasom, a Messiás és az ő béke országáról szól. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen, és veséjének övedzője a hűség.
0: Köszönöm szépen, nagyon szép ez a régi ősi Károli nyelvezet. Egy a lényeg, hogy elmondja, hogy milyen lesz ennek a vesszőszálnak az élete, és a hűség, az igazságosság, a tisztesség, a becsület, a szegények, hogy is olvastad? A föld szegényeinek dolgában igazságosan fog dönteni. Miért? Mert nem minden időben, még Izraelben sem minden időben döntöttek az igazság alapján, hanem a bírák is emberek voltak, megvesztegethetőek voltak. És eljön majd a Messiás, eljön majd az igazságnak a követe, és azt mondja, hogy a föld szegényeit Héberben az Amha Arecnek, a föld népének mondja. És a föld népének ügyében igazságosan fog dönteni. Nagyon szép. István?
1: Ugye itt az Isai, a Dávid király apjáról beszélünk, tehát mert tulajdonképpen visszavezeti a Dávidi dinasztiára a történetet, és azt mondja, hogy elveszti majd a hatalmát. Ez tulajdonképpen nagyon-nagyon szép képpel fejezi ki, és nem csak költői, de különösen is szép képpel. Azt mondja, hogy egy kivágott fához hasonlítja, és aminek van egy törzsöke vagy csonkja, amiből ki fog nőni. Hát tudjuk, hogy a fát elvágjuk, attól még a gyökerek, a csonkok megmarad, akkor lehetőségre van szó. Tehát ez nagyon plasztikusan szemléltette azt a képet, hogy ugyan elveszti a hatalmát, de vagy kinől belőle egy újabb vesszőszál vagy hajtás, aki a pusztulásra ítélt gyökérből, az a származik majd egy uralkodó Dávidtól, tulajdonképpen itt erről van szó. És ez megint előre mutat Jézus Krisztusra, mert ez tulajdonképpen ez ahol a Jelenések könyvéből is olvasok, hogy Dávid gyökere és új hajtása, ez tulajdonképpen Dávid házából származik, vagy egészen Ádámig visszavezethetjük, Ádámtól származik. Tulajdonképpen tehát a Krisztus egyben Dávid őse és leszármazottja, és így foglalhatnám össze. És megint itt különböző jelenvonásokat mond az új uralkodóra, mert ahogy olvastuk a szövegbe, ez az Úrral összhangban gondolkodik és cselekszik, igazságosan ítél, megbüntetét ad okozni és békét teremt. Tulajdonképpen azt üzeni előre, hogy Isten visszahozza és helyreállítja, egyesíti a Izraelt és Júdát, tehát az északi részt és Júdát, a hűséges maradékot és erős, egységes ország lesz, mint Dávid király napjaiban volt. Tehát csodálatos, csodálatos nyelven, csodálatos képekkel és csodálatos időben előremutató proféciákról van itt szó. Ráadásul, bocsánat, még egy mondat, hogy ráadásul még mind a két advent is benne foglalkozik ebbe a magyarázatba, ami összefüggenek és szükségesek. És nagyon szépen mondja, másodszor is kinyújtja a kezét az Úr, hogy megvegye népe maradékát.
0: Így van, ez nagyon fontos, amit most a végén mondtál, hogy Ézsaiás könyvének és az egész Ószövetség világának nem látjuk a két advent mozdulatát, vagy a két adventnek a törzsét, csak egyetlen törzsét látunk, de ez két fő gyökérre, az első és az második adventre vonatkozik. Székely Marika?
2: Az elmúlt héten tanultuk, hogy mi az Isten félelem. És itt azt olvassuk, hogy az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, hogyha ez Jézusra vonatkozik, és rá illik, akkor nekünk is félni kell ugyanazt az Urat.
0: Így van, és olyan szép, ahogy mondja, hogy az Úrral összhangban fog majd gondolkodni és cselekedni, igazságosan ítél, megbünteti a gonoszt, és békét fog teremteni. És én azt hiszem, hogy az Istenről a mai világban kezdünk egy kis fars képet kialakítani. Sokszor még a magunk világában is, hogy Isten az abszolút békesség, ő csak a jót hozhatja, ő nem büntet meg, ő nem haragszik, és az Ószövetségből, de az Új Szövetségből is látjuk, hogy Istennek óriási toleranciája van, Istennek óriási türelme van, de elérkezik az a pillanat, amikor akár a világ, akár egy nép, akár egy egyén túllépi azt a határt, akkor igenis annak van következménye, és az Isten tud büntetni is. Az Isten szerető Isten, de igazságos is. És a szerető, és az igazságos, és a büntető Istent nem lehet az egyik, a másik fölé tornyosítani az egyik vagy másik jellem tulajdonságát. Mert amennyire igazságos, annyira büntető, amennyire szerető, annyira igazságos. Szóval egyik sem lesz a másiknál fontosabb majd a Biblia szempontjából. Igen. Elérkeztünk a következő gondolatunkhoz, a csütörtökihez, és itt azt látjuk, hogy Ézsaiás 12. fejezetének első második verse a jövőről beszél. Hogyan is hangzik ez, Székely Marika?
2: Azon a napon ezt fogod mondani. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítom, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem.
0: Köszönöm szépen. Többször is elhangzott ez a kifejezés, hogy szabadító. Azt is mondhatnánk, hogy az Ószövetséget, de akár az Ószövetséget és az Új Szövetséget együttesen úgy is láthatjuk, mint a szabadításoknak a gyűjteményét. Mert Isten mindig valamiből megszabadította a népét, és figyeljük meg, hogy utána ez a nép erkölcsileg mindig elkezdett hanyatlani, aztán jött egy mélység, majd megint megszabadította. Erről szól mondjuk a Bírák könyve, hogy elhagyták az Urat, jött az ellenség, elfoglalta őket, elnyomta őket, az Úrhoz kiáltottak, sírtak, szabadítót küldött és megszabadította a népet. És az emberiség nagy-nagy életére is ez vonatkoztatható, hogy az Isten elküldte az ő fiát a szabadítóként, aki kiszabadít bennünket. Honnan? Egyiptomból, a bűnfogságából, a nyomorúságunkból, a saját igazságunkból, a háborús helyzetünkből, és ez egy teljesen más viszonyt eredményez az ember, a teremtmény, a nép és az Isten között. István?
1: Tulajdonképpen ez a 12. fejezet egy zsoltárként, egy rövid zsoltár, vagy énekként is felfogható.
0: Így van.
1: Tulajdonképpen Isten dicsőítése, aki kegyelmes és erős vigasztalásáért. És csodálatos ez a vers, hogy hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál. Hát ezt azt tudnám mondani, szintiszta költői eszközökkel kell mondja ezt a csodálatos vigasztalást és dicsőítését. És tulajdonképpen itt utal is az Egyiptomban való kivonulásról, amikor a Mózes és az izraelitek énekelték a Vöröstengernél, amikor megmenekültek a fáraó seregétől. Tehát kicsit ilyen áthallás van. És ahogy mondtad, itt Jézus szabadítóként nevezi meg. És akkor megint bővül ez a Jézus kép, ugye, mert itt több funkciójáról, hogy így mondjam, tudunk. Egyrészt az Úr szabadítom, aki nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is megszabadít. Tehát szabadítom, megszabadít. Ő maga a szabadító, jelen van köztünk, de nem csak jelen van, hanem velünk is van. És nem csupán csodákat tett, hanem tett, és testé lett, közöttünk lakozott, és tulajdonképpen nem csak felvitte bűneinket a fára, hanem bűnéletté értünk, és békét teremtett, és ő a mi békességünk. Tehát ez tulajdonképpen ez egy komplet Jézus képként is felfogható a tevékenység, amit jó előre Izsaiás profitán keresztül megtudunk.
0: Köszönöm szépen, Marika.
2: Jézusban való megváltás hitáltal lehet a miénk, nem cselekedetekből, hiszen nem tudunk olyan jót tenni, hogy az üdvözíthetne bennünket. Egyedül csak Krisztus tettei válthatnak meg minket, amelyeket hitáltal tulajdonít nekünk. Hogyan ad reménységet és bizonyosságot nekünk ez az igazság az üdvösségünkkel kapcsolatban, főként, ha méltatlannak érezzük magunkat? És eszembe jutott ugye a fő cím, hogy békesség fejedelme. És mi mit csinálunk? Lázadunk, háborgunk, nem fogadjuk el a rosszat, csak a jót.
0: Zúgolódunk.
2: Másként akarunk mindent csinálni, mert mi jobban tudjuk. És mennyire más a békesség fejedelmének a tulajdonságai. És magunkba kell szállni, és mindenért hálát adni az Úrnak.
0: Igen, köszönöm szépen, és Tokics Marikát kérném, hogy az összefoglalást mondd el számunkra.
3: Ellen White-nak az Idők jelei című könyvéből van egy idézet, amely így hangzik: Krisztus vállalta, hogy teljesíti a kötelezettségeket, amelyek az emberiség megváltásához szükségesek. Sem angyal, sem ember nem volt alkalmas arra, hogy elvégezze azt a hatalmas munkát. Egyedül az emberfiát magasztalhatjuk fel, mert csak a végtelen személy vihette végbe a megváltás folyamatát. Krisztus beleegyezett abba, hogy összeköti magát a hűtlenekkel és a bűnösökkel, felveszi az emberi természetet, a saját vérét adja bűnért való áldozatként. A mennyei tanács felmérte az emberiség bűnét, és megállapította a bűn büntetését. Krisztus mégis kijelentette: felvállalja ezt a kötelességet, hogy teljesítse a feltételeket, amelyek révén a bukott emberiség reménységet nyerhet. Isten megígérte maradék népének Ézsaiás idejében, akinek a neve azt jelenti, az Úré a megváltás, hogy megszabadítja őket az elnyomás alól, ami a nemzeti hitehagyásuk miatt következik be. E reményteli proféciának végső teljesedése Jézusban van, akinek a neve azt jelenti, hogy az Úr a szabadító.
0: Köszönöm szépen, vajha így lehetne mindegyikünk életében, hogy az Úr szabadít meg bennünket nyakasságunktól, keménységünktől, gőgösségünktől, hogy egymást különnek tartjuk magunkat a másiknál, és az Úr megszabadít bennünket, hogy békesség legyen közöttünk az Úr kegyelméből. Amen.

és most hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg azt, hogy most tanulhattuk Ézsaiás könyvét, és a békességnek különleges összefüggéseire mutattál rá a Szentírásba. És lehet, hogy most tanultak, azok nagyon fontosak lesznek még életünk későbbi szakaszában, amikor olyan igazságtalan bántásban lesz részünk, hogy nehéz lesz ezt elviselni, akkor is adj békességet, csendességet, és add, hogy Istenhez, Jézushoz tudjunk menekülni. Neki panaszoljuk el fájdalmainkat. Egyesíts bennünket, Urunk, ezt a kis népet, ezt a kis közösséget, hogy mi ne vitatkozzunk egymással, és ne tekintsük különnek magunkat a másiknál, hanem mindannyian nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, a názáreti Jézusra. Ehhez segítsél bennünket, a világ bármely részén is legyünk, Jézus nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Fény a sötétben. A mai ige: 2 Sámuel 22-29. Te vagy, Uram, a mécsesem. Az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Gondolatok az igéről. Világosságban élek? Igen, mert te vagy, Uram, a lámpásom. Ha eltávoznál, megszűnne örömöm, de mert velem vagy, nincs szükségem sem a jelenkor fáklyaira, sem az emberi vigasz gyertyáira. Isten jelenléte tökéletesen megvilágít mindent. Tudunk világító tornyokról, amelyek 20 mérföldnyire, 32 kilométer is láthatók, de a mi Urunk nem csak egészen közelről megtapasztalható Isten, ő a távoli messzeségből is látható, még az ellenség birodalmából is. Ó, Uram, boldog vagyok, mint az angyalok, ha szereteted fénysugara betölti szívemet, csak téged kívánlak, semmi mást. Sötét úton kell járnom? Igen, de az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Hamarosan megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy ügyeim mind sivárabbá teszik az életemet, lehet, hogy a felhők egyre csak gyülekeznek felettem, de ha a sötétség miatt már saját kezemet se látnám, az Úr kezét akkor is látom. Ha magamban nem látok már semmi fényt, se barátaim között, se máshol a világon, akkor is hiszem, hogy az Úr, aki a világosságot teremtette, most is teremthet világosságot bennem és körülöttem. Hiszem, hogy kivisz még a napfényre. Nem fogok meghalni, hanem élhetek. Már közeledik ez a nap, ez a vigasztaló ige fénylik, mint a hajnalcsillag. Még egy kis türelem, nem sokára újongani fogok örömömben. Bízatok, én legyőztem a világot. A szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án, hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3 és 8 között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól: Bízatok, én legyőztem a világot. Ami János evangéliumából származik, 16:33. A himnusz több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma Meister Évi a vendégem. Meister, azaz mester. És Évi valóban mester. Miben? Vers és prózamondásban, az énekében, a közönség lelkének megfogásában. Érces hangja hol búg, hol sikolt, hol vádol. Mindig elgondolkodtat. Jajdul, mert fáj neki a magyarság sorsa. Járja a teljes Kárpát-medence legkisebb falvait is, és mondja, mondja megszállottan a verseket. Bevezetőként hallgassunk meg előadásában egy rövid Trianonról szóló műsor részletet.
1: Ha bárhol egy harang szól, ha fületekbe szél dalol, ha ablakotokon esőcsepp dobol, tudnotok kell hát, hogy nálunk az igazság. Magyarország határai mindig addig fognak nyúlni, míg igaz magyar lelkek könnye Trianon miatt fog.

0: Hát szervusz, Évi! Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Szervusz, Kamilla! Örülök, hogy hallom a hangodat. Üdvözlöm a kedves hallgatót is.
0: Azt hallottam tőled, hogy őseid között olyan is volt, akinek köze volt az 1848-as szabadságharchoz, méghozzá székely vértanú volt. Mesélj a családodról.
1: Az édesanyám ágáról van a Gálfi család. A 1100-as évekig lehet visszavezetni a családfát, ez köszönhető azoknak a Gálfi és Pálfi rokonságnak, akik a családfával foglalkoztak.
0: Hadd kérdezzem meg, mi volt a bűnük?
1: Kossuth Lajos azt üzente, tudod, még Amerikából, hogy szervezkedjenek újra, és a Habsburg birodalom ellen újra fogjanak majd fegyvert, és ez volt a híres magféle összeesküvés.
0: No, de akkor
1: ez volt az ő bűnük.
0: Igen. Édesapádról, édesanyádról mondjál valamit.
1: Édesapám, ő Fogarason született, orvos lett belőle, és akkor Old Hévízre került orvosként 1954-ben, még Vásárhelyen megismerkedett az én édesanyámmal, mert ő, az édesanyám meg vásárhelyi,

0: apám is ott járt a Mikó kollégiumba, akkor úgy azt mondta, hogy hát én nekem is oda kellene menni, mert az egy nagyon jó iskola, nagyon erős, nagyon jó tanárok vannak, stb. Stb.
1: Szeretted?
0: Igen, szerettem Szent Györgyöt, de igazából nem az életem fővárosa. Tehát harmadéves koromban ott emberekkel volt nekem gondom, mert én mindig nagyon őszinte és nagyon nyílt ember voltam, és soha nem féltem semmitől és senkitől. És ami engem bántott, vagy amit láttam, hogy igazságtalanság történik körülöttem, én azokat úgy mindig kimondtam, és akkor ezért mindig nekem bajom volt belőle. Tudod?
1: És akkor Brassóba kerültél, igaz?
0: És akkor Brassóba mentem, igen. Na hát Brassó az egy más észta volt, ahogy szoktuk mondani. De a szentgyörgyi életemben volt az a pont, amikor én eldöntöttem, hogy színész leszek. Mert én akkor láttam I. és Kingát ott a szentgyörgyi színpadon.
1: Emlékszel, hogy melyik estje volt I. és Kingán?
0: A fagyöngy volt.
1: Igen. Kis Herceget is láttad?
0: Persze, azt még akkor, még ott voltam a Vásárhelyi Színháznál, amikor a Kis Herceget bemutatta. Persze.
1: A fagyöngy mit váltott ki belőled, mármint az ő önálló estje?
0: Két dolog volt az életemben, amit úgy előttem gyerekként, hogy vagy ügyvéd leszek, ugye a nagy igazságérzetem miatt, vagy ügyvéd leszek, vagy színész. És akkor ez a Kinga fagyöngye, engem voltam 15-16 éves, hát engem annyira lenyűgözött, hogy lehet így verset mondani, úgy, mint Kinga, igazából tényleg senki a világon nem.
1: Igen, mert Kinga fantasztikusan játszott a hangjával, akkora amplitúdóval használta a hangját, a legmélyebbtől a legmagasabbig, és fantasztikus volt.
0: Igen, de nem is ez volt a lényeg, érted benne, hogy milyen hang amplitúdókkal rendelkezik, hanem az ötlet.
1: Igen.
0: Hát az, ami belőle kijött, hogy ő úgy mondott el egy verset, mintha énekelte volna, vagy nem tudom, tehát valami nekem, számomra akkor 15-16 éves, ez egy döbbenet volt. És akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor ez nekem. És akkor utána elkezdtem hallgatni a lemezeit, ugye a Bakelit lemezeket, meg mindent, és volt annyi bátorságom, képzeld el, tehát annyira nem féltem, és nem tartottam senkitől, akkor felvételiztem a Színire. Egy csomó olyan verset vittem, ugye nem régiben akkor jelent meg egy Farkas Árpi egyik kötete, azt hiszem a Jegenyekör. Akkor abból mondtam verset, még Kinga is mondott belőle.
1: Dúdolom.
0: Akkor jelent meg, nem, igen, akkor, de nem csak azt, hanem az Avaron. Mindenféle más versét mondtam a főiskolán, meg akkor a Szilágyi Domokos kötete, amiből ugye mindenki szavalt a felvételén, és én is, és pont olyanokat, amiket Kinga is mondott, de egyáltalán nem az ő stílusát, tehát nem álltam neki leutánozni, hanem az én lelkemre ültettem át azt a verset, vagy azokat a verseket. És ott ült Kinga lent a nézőtéren a vizsgáztató bizottságba, és egyszerűen nem is érdekelt, hogy ki ül ott, én mondtam, magamét, hogy én tudtam, és ahogy én akartam, hogy én szerettem volna, és ezt így bejutottam nyilván. Körülbelül 100-an felvételiztek, és elsőként jutottam be.
1: Akkor nem is volt kérdés, hogy a színészi pálya fele indulsz.
0: Igen. Tehát ez volt a Szent Györgyben, igazából ez adta meg a Szent Györgyi 3 évemnek, ez a legfontosabb stációja.
1: Hát I. és Kinga nekem őszinte igazi barátnőm volt, és hát óriási élmény volt tényleg hallgatni az ő estjeit. Volt, amikor külföldön voltam, ő is külföldön volt, például Amsterdamban hallottam egyik előadását, hát hátborzongató volt. És másrészt pedig volt neki az a betiltott előadása, amit egyszer úgy csinált meg, hogy éjfélkor belopóztunk a színházba, és egyedül nekem megcsinálta azt a bizonyos gyermekről, tudod, a meg nem született gyermekről.
0: Az Oriana Fallaci,
1: amit aztán sajnos az Oriana Fallaci betiltott, és pont előtte tiltotta be, úgyhogy ezt megtette, és ez életem egyik óriási

0: élménye, úgyhogy, úgyhogy ez közös dolog.
1: Azt én is láttam, igen.
0: Igen.
1: Azt is láttam, igen. Hát nyilván, hogy bemutató előtti próbákat ugye az ember nézte meg mindent.
0: És amikor bekerültél a színművészetire, milyen kapcsolatba kerültél Kingával?
1: Kinga egyetlen egy alkalommal, mivel hogy nem osztály, tehát nem volt tanárom, mert nekem az osztályvezető tanárom a Csorba András volt, aki az Aranyember című filmben játssza az aranyembert, és Timár Mihályt, és Gergely Géza rendező, tehát én az ő évfolyamokon voltam. Kinga azt hiszem, hogy óraadó tanár volt, vagy valaki, nem tudom, tehát nem volt, azt hiszem nem volt osztályvezető tanár, ilyen óraadó tanár volt, és negyedéves voltam már, ha jól emlékszem, amikor én Kingával a főiskolán szakmai kapcsolatba kerültem, mert meghallgatta az egyik versemet, amit ott az egyik ilyen közös főiskola közös diákjainak valamilyen román ünnepre, vagy nem tudom mire emlékeztünk, és akkor egy Kossuth verset mondtam, nyilván magyarul, és akkor azt hallgatta meg. Igazából nem volt ilyen. Kingával, amikor a színházba kerültem, akkor kezdődött a mi kapcsolatunk, igazából.
0: Az már ilyen vele. Kollegiális dolog.
1: Igen, volt. Igen. Öltöztem vele öltözőbe többször is, egymás terepébe beugrottunk több alkalommal is. Olyannyira jóban voltunk, hogy amikor az egyik kollégám Franciaországba diszidált, a Gare de l'Est-en találkozott Kingával. És küldött Kingát, ugye, hogy én valamelyik évfolyamon egy Szent Johanna, Bernácsó Szent Johanna monológiát mondtam egyik vizsgán. Az évfolyam társam, aki ugye Párizsban ott összefutott a Gare de l'Est-en Kingával, a Tóni, ő küldött egy L vagy VOK valamilyen folyóiratot, és vett egy Szent Johanna szobrát, egy fényképet, vagy levelezőlapot, vagy valami Szent Johanna szobráról, és azt elküldte Kingától. Na hát, ilyen kedves emberek, ugye, voltak a világon, és Kinga azt elhozta Párizsból, elhozta nekem vásárhelyre, hogy ezt küldte a Tóni.
0: Hadd kérdezzek rá, melyik színház is volt ez?
1: Ez a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház volt, ahova én harmadéves koromban kerültem, a Szabó Odzsa rendezte, Váradi rendező.
0: Ő Váradi?
1: Volt,
0: nem, igen.
1: Igen, Váradi rendező volt, Isten nyugtassa, nemrég halt meg.
0: Igen, de ő Veszprémben lett aztán rendező, úgy tudom.
1: Veszprémben is volt, aztán Kecskeméten lakott, én ott találkoztam vele utoljára ezelőtt, vagy két évben.
0: Igen, nagyon jó rendező igen. volt, én is ismertem igen, őt. Igen,
1: igen és Váradról eljött vásárhelyre, és megrendezte a Gammasugarak hatása százszor szépekre darabot, és oda keresett egy diáklányt, illetve hát úgy keresett egy diáklányt, hogy név szerint engem, ugyanis valamikor a Váradi Színház, mikor én Brassóba jártam a gimnáziumba, akkor Falba Bucival még Szentgyörgyi ismerettség, tehát a Szentgyörgyi színészekkel, meg a Szentgyörgyi Színházzal én nagyon jóban voltam, onnan adódott egy csomó jó barátság, a Téci öcsi, a Kátos anyi, a Falba Buci, valamikor az én egyik nagybátyám, illetve az anyukám nagybátyja, az egyik vözödújfalusi Kovács származékot volt igazgató, a Kovács Dezső, vásárhelyen is volt színész, meg rendező, meg minden. De hát erről senki nem tudott.
0: Igen.
1: Én úgy mentem az főiskolára, hogy senki nem tudott. Na hát amikor én ott voltam Brassóban, akkor Falba Buci is már ott lakott Brassóba, és elmentünk a Váradi Színház, azt hiszem az ember tragédiája volt, Miskelaci, Ósenikő, meg nem tudom, még kik, meg Csikébi, meg hát a Váradi Színház akkor. És ott mutatott be Odzsának Babuci a színház haljában, hogy na, itt van egy egy érettségiző lány, aki színész akar lenni. Ennyi volt. És harmadéves koromban keresett meg Odzsa, én addig nem találkoztam többet vele egyszer sem, és valamelyik egyik nap Csorba András hívott be, hogy Odzsa szeretné, ha te játszanád ezt a kis diáklány szerepét. Na, így kerültem én a Vásárhelyi Színházhoz, harmadéves koromban. És aztán utána, amikor végeztem, akkor oda kerültem a színházhoz. Annak ellenére, hogy akkor már Marosvásárhely zárt város volt, ami azt jelentette, hogy senki magyar, aki végzett egyetemet, vagy már oda be nem tehette a lábát, csak a románok. Viszont ugye mivel, hogy csak 6 színház volt, és mi magyar nyelven tanultunk, és magyar színészek voltunk, ezt velünk nem tudták megtenni. Tehát bennünket muszáj volt beengedni, mert mi, tehát nem volt más, mit csináljanak. Habár volt egy-két olyan példa is rá, hogy magyar színész növendékeket, illetve hát végzősöket, fiatal inasokat román színházakba, például a Lukácsi Katalin kolléganőm is román színházba került egy időre. Tehát volt ilyen, elképesztő dolgok voltak ezek, de hát
0: gondolom,
1: mi évfolyamunk megúszta. Tehát mi magyar színházokhoz került.
0: Gondolom ez a Ceausescu érának volt köszönhető, hogy magyarokat román helyre, a románokat magyar helyre vezérelték. Erre nagyon jól emlékszem. De olyan is volt.
1: 79-ben végeztem, úgyhogy az még jól benne volt.
0: Igen. De olyan is volt, hogy ti egymás között megbeszéltétek, hogy ki hova szeretne menni, hogy nehogy keresztbe tegyetek egymásnak.
1: Így volt, persze. Meg volt adva, hogy hány színházban, ebben a 6 színházból hol van hely, 7 végeztünk. Tehát azért nagyon érdekes volt, és akkor mindenki, ugye előtte az évfolyam megbeszélte, hogy na akkor ki mit szeretne választani. És mivel, hogy Vásárhelyt senki nem akarta választani, mert úgy gondolták, hogy a Vásárhelyi Színház az egy fiatal színész telető, mert nagyon sok kollega is már járt így, hát senki nem akart igazából menni, mentek Sepsiszentgyörgyre, Váradra, Szatmárra, Temesvárra, Vásárhelyt nem választották, de mivel, hogy az akkor igazgató, meg rendező volt, meg minden, ő neki tetszett az, amit én csináltam, mert ugye eljöttek az igazgatók megnézni a vizsgaelőadásokat. És akkor ő szólt, hogyha nincs, tehát nincs más, akkor ő engem szívesen fogad Vásárhelyi Színházba.
0: Már akkoriban is mondtál verseket?
1: Igen, akkor is. Tehát pontosan innen is ismert az igazgató, mert ahány valamilyen rendezvény volt, és kellett valaki diákot hívni, akkor nem, hát akkor a főiskoláról kerestek színész növendékeket, nem csak én, hát mindenki. Hát vagy az Új Időnek, vagy a nem tudom, minek hívták, Új Életnek, vagy minek volt. Igen, Új Élet.
0: Ah,
1: olyan rég volt Kamilla, hogy én meg.
0: Sütő András szerkesztette,
1: élet,
0: és igen, Erdélyi Leló írt bele.
1: Igen. Új Élet, Ifjú Munkás, tehát mindenhova mentek a diákok, mindig verset mondani.
0: Az első rész végén vagyunk, most hallgassuk Meister Évit, és várom önöket vissza a második részre is.
2: Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány, fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, 100 az ablak, egyen sincs rács. Kibe jár a világ rajta, de azt senki nem láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat, ha megnyerte, hadd vigye, fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. mintha tutajon, billegőn, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neonák, csupa világ a világ, ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édesanyám, gondot miért nem viselsz rejám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én a botfülő hallhatok, akiben kézzel-lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete, táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose férre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt várak piacáról, Csürföldjéről? Még a sátor vagy a jurta tüze mellől röptette föl a csípők, a csuklók térdek katapultja? Vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandulametszését, az anyamé szent laboratóriuma? Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulatország? És milyen titkos adóvevők fogják, folyton sugározván az egyazon vér és velő hullámhosszán, akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így. És amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.
0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben műsor Meister Évivel. Térjünk vissza a szerepeidre. Melyek voltak a legkedvesebbek, a legemlékezetesebbek? Most egyelőre Marosvásárhelyről beszélünk.
1: Hú, te Kamilla, 40 évvel ezelőtt végeztem, tehát még eszembe jutnak azok a, az összes, vagy mind, ami volt, hát, de megpróbálom összeszedni a gondolataimat. Ami Vásárhelyen volt, nyilván, hogy a kezdetén az vagy beledobnak a mély vízbe, és akkor kiderül, hogy mi az, amit tudsz, vagy nem tudsz, vagy hagyják, hogy adnak időt, azaz inas évek alatt, hogy több mindent megmutassál magadból. Hát én a szerencsésebbek közé tartoztam, engem nem dobtak be a mély vízbe, hanem nézték, hogy mit tudok, és kaptam egy csomó jó szerepet, ami mindenféle stílus volt. Volt ott az abszurdtól a groteszkig minden. Végül is aztán egy-két év elteltével már az ember kapott nagy szerepeket is. Az első nagy szerepem, amire így most gyorsan eszembe jut, az Ibsennek volt a Tengerasszonya. És abban Bolettet játszottam, az egyik lányt, aki ugye... két lánya volt annak a főszere, a férjnek, és akkor Farkasidi volt a tengerasszonya, ő volt a tényszerep, és akkor volt benne egy csomó jó szerep. A nagy szerep volt ez a Bolett szerepe, és akkor férfi és női szerepek, elképesztően jók voltak a szerepek. Úgyhogy az volt az első nagy szerepem, amin minimum 2 nyílt színi tapsot kaptam.
0: Az hát nagy dolog. Azért,
1: igen, ez volt az a nagy elismerés, amit kaptam. Mert ugye, ha visszamegyek a főiskolára, ott viszont a Vérnázban játszottam az anyát. Hát az egy döbbenetesen
0: az egy
1: nagy
0: szerep. Óriási nagy szerep, igen.
1: Igen. És ugye onnan a vásárhelyi közönség, aki járt a stúdióba is, meg a színházba is, hát ők azért látták, hogy én körülbelül hol vagyok. És igazából ez volt az első nagy áttörés a színházban.
0: Méhes Györgytől játszottatok?
1: Méhes Györgytől is játszottunk. Dupla kanyar. Ez volt az egyik. Ez egy nagy vígjáték volt. Egy ilyen vígjáték, tehát egy ilyen méhes stílusú, vagy méhes kaliberű vígjáték, igazából nem volt, mert a közönség szerette, mert vígjáték volt.
0: Ismerted Méhes Györgyöt személyesen?
1: Igen, persze, és van egy nagy történetem, hogy és volt egy olyan, és azt hiszem, hogy egy roppant kényes ügy, vagy valami ilyesmi volt a címe még egy másik darabnak, és abban egy bárban ültünk, és ott a nők cseverésztek, és ezt Hunyadi bácsi rendezte, és arra emlékszem, hogy elkezdtünk ott a bárban aktuális politikai dolgokról beszélni, ami nem volt benne a darabban. És én elkezdtem mondani ezeket valami, de nem... Tehát nem igazán konkrétumokat, hanem csak egy, mit tudom én, mondta az egyik, hogy de most ez van. És akkor mondtam, hogy hát azért most már erre, és utaltam arra a jelene, hát most már ez nincs. és akkor nyílt színű tapsok bejöttek, és ott ült Méhes Gyuri bácsi a nézőtéren. És akkor vége volt annak a felvonásnak, akkor Hunyadi bácsi bejött őrjöngve, hogy mit csináltál, hogy miket mondtál, hogy most milyen bajunk lesz nekünk, mert ott a párt, meg a szekuritáté, meg az Atya Úristen. Alig ment ki a Hunyadi bácsi, jött be Gyuri bácsi, azt mondja, én kép, fantasztikus volt. Ez így kell csinálni. Ezek a darabok aktualitásról szólnak, és be kell vinni az aktualitást. Akkor utána ez a tengerasszonya után, akkor volt egy olyan, hogy Bankban, abban is, hát nem én voltam a Gertrudi, vagy a Melinda, mert azért ott
0: Izidóra.
1: Tudni kell, Izidóra voltam, azt tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy a Vásárhelyi Színház az úgy volt felépítve, a tagokat figyelembe véve, hogy volt három fiatal színésznő, egy-két-három évben belül, tehát az én évfolyamom az előttem lévő és az utánam lévő három fiatal színésznő, akik voltunk 23 évesek. Aztán jött 10 perc szünet, és jöttek a 40 évesek. Tudod? Uh-huh. Tehát ott volt egy egész nagy űr. Na most ezek a 40-esek játszották nyilván a szerepet, hát nem mi, akik oda kerültünk egy éve, vagy kettő, vagy három, vagy akár érted, hát nyilván.
0: Miből adódott ez az nagy űr?
1: Azért, mert nem akartak menni Vásárhelyre a színészek, mert hogy fiatal színésztemetőnek képzelték, illetve nem hogy képzelték, hanem volt is benne valami igazság, mert ott azért voltak olyan szakmai irigy színészek, akik elűzték a fiatal színészeket. Tehát azért Ilyes Kingának sem volt a hűde Liruli hopja, hogy de jó dolga a Vásárhelyi Színházban.
0: Igen, azért is csinálta az fantasztikus önálló estjeit.
1: Így van, őt is félrerakták, tehát nem ez az egyik. Aztán volt ott egy pár idősebb kollégám is, aki mondjuk 40-es volt, aki ugyanígy 20 évig semmit nem játszott. Tehát csak ilyen lakályokat, meg szolgálókat, meg cselédeket, meg nem tudom, érted? Tehát nem kaptak komolyabb szerepet, amit mondjuk egy előadás kellett vigyél a válladon, mint főszereplő, vagy egy nagy szerepet. És nem választották. Ugye ott volt Viski Árpi, és Viski Árpit is elűzték, Nemes Levente is ott volt, Nemes Leventét is elűzték. Tehát azért volt ott egy ilyen kilökösdi játék, tehát azért volt ez a óriási űr.
0: És meddig maradtál ebben a színházban?
1: Amíg el nem menekültünk a férjemmel.
0: Akkor várjál, most jussunk el odáig, hogy férjhez mentél.
1: Na igen, de azért még maradjunk egy kicsit a szerepeknél, mert nem csak ez az egy volt, aztán jött a Lila Ákát, ugye, a Szépernő Lila Ákáca, ami elképesztő sikerű volt abban az időszakban, verték le a színházat. Ez egy ilyen zenés, hát nem mondom musicalnek, hanem inkább ilyen zenei, betétes, szépernő előadás volt, és én voltam benne az Arany Édi, és valami elképesztően jó szerep is volt, meg is dobtuk énekekkel, mert általában, ha énekelni vagy táncolni kellett, akkor én ugye ott voltam mindenhol. És egy óriási sikerű előadás volt, és rengeteget játszottuk, rengeteget turnéztunk bele, elképesztő volt. Több kisebb is jött egy Csillag a mágián, hogy abba igazából nem játszott, csak férfi szerep van, egy női szerep van benne, azt is egy idősebb kollega nem játszotta. Aztán jöttek kisebb előadások, rengeteget játszottunk, le nem estem színpadról, volt olyan most, hogy visszanézem az ilyen noteszeket, ilyen naplókat, ilyen nem tudom micsodákat minden évről, ugye mert a színésznek kell legyen, mert be kell írni, hogy mikor milyen próba van, hánytól, előadás, stb. És most nézem, hát volt olyan, Kamilla, hogy 3 előadást próbáltam, és egyet játszottam.
0: Na, az szép.
1: Hát, vagy 2 játszottam, és mentünk turnéra. Tehát ez valami elképesztő volt, hogy mit dolgoztunk, legalábbis én. Aztán jött egy olyan, hogy Emlékek kávéháza, ami egy újabb durranás volt. A Lila Akászok 81-ben volt, az Emlékek kávéháza 83-ban. Alig telt el 2 évad, és jött egy újabb, elképesztően nagy sikerű előadás. Kovács Levente rendezte mindegyiket. Hát akkor Kovács Levente egy nagyon közkedvelt rendező volt.
0: A Stúdió Színház is az ő nevéhez kötődik, ugye?
1: Nem. Ő egy amatőr színjátszó csoportot vezetett valamikor, de nem a stúdió színpad nem hozzá, mert ő még akkor a Bólyai is tanár volt.
0: Igen.
1: És onnan szedte össze aztán a Bólyaiból, meg minden, aztán a Pedáról, meg orvostanhallgatók, meg minden voltak aztán az ő színjátszó, amatőr színjátszó csoportjába. Aztán majd utána lépett ő be a főiskolára, mint aztán tanár, és aztán utána, mint a színházba rendező. Tehát ez nem ilyen egyszerű volt nála sem, tehát az is Igen. egy hosszú idő volt, amíg ő oda jutott. De ezek az előadásokat nagyon, ezeket ő rendezte, és elképesztően nagy sikerük volt. Tudta, hogy mi kell a közönségnek. Az Emlékek kávéháza. Most el tudod képzelni, hogy a békeidőből minden dal, ami az embernek a fülébe benne volt, a kuplék, az operett betétek, egy ilyen finom vegyes felvágott volt, de volt eleje és vége, érted? Tehát meg volt az ő dramaturgiailag komponálva, tehát jó előadás volt. És mindenki játszott benne, aki énekelni, meg táncolni is tudott, és ez is egy óriási nagy. Akkor utána jött a Kakukk Marci, amiben aztán ugye megkaptam a másik nagy szerepemet, a női főszerepet, a Pattanó Rozit. Azt Hunyadi Lacikával játszottuk. Hunyadi Lacika volt Kakukk Marc. Uh-huh. És én voltam a Pattanó Rozi. Újból egy 84-ben, a következő évadban ismét egy fergeteges, nagy sikerű, turnéztató, nem tudom, a 365 napból szerintem 300-tól játszottuk, tehát átvittük a következő évad, tehát elképesztő volt ezek, ezt is Levente rendezte. Uh-huh. Aztán utána jött 87-ben a Várenné Mestersége, abban is a női főszerepet játszottam, a Vivit, mert ugye a Várenné, ő a címszereplő volt, és akkor én ugye a női, a lány a főszerepnek. És az is egy elképesztően jó előadás volt, csak sajnos ugye akkor már sok minden volt az életemben, ami akkor aztán ott véget vetett a létünknek.
0: Például Molnár H. Lajos.
1: Például Molnár H. Lajos. Hozzámentem férjhez, aki egy betiltott író volt, illetve hát ahhoz, hogy betiltsák, nyilván olyan könyveket kellett neki írnia, valamikor 78-tól kezdte el, azt hiszem, hogy a második, vagy a harmadik, második forrás nemzedékben jelent meg az, és akkor átmentem a Tűzön című könyve, és akkor onnantól kezdve ő csak úgy nyújtotta még a határokat, hogy meddig lehet Romániában, milyen könyveket lehet még, vagy mit lehet, milyen témát lehet körbejárni és megírni. És akkor végül is addig még húzogatta a jobbnál jobb regényeivel a nájlont, amíg az szépen elszakadt. És akkor betiltották. És én még tanúja voltam annak, hogy 83-ban még az utolsó könyvét még bemutatták, és olyan tömeg volt ott az egyik könyvtárban, hogy az emberek úgy vitték a könyveit, mert már előtte már olyanokat írt, hogy Donki Ákos, ugye magyarságról szóló, az erdélyi magyarokról, a helyzetünkről, az akkori állapotokról. Tehát ő nem beszélt virágnyelven, mint a Sütő András, érted? Ő megírta egy az egybe, ami ott akkor történt, és velünk történt. És ugye Donki Ákos, utána meg a Farrahányt esztendő, ugye. Azokat a könyveket itt Magyarországon is aztán kiadták, de mondom, elszakadt a cérna, nájlon, vagy bármi, és betiltották. És akkor kezdődött igazából az ő kálváriája. Én akkor ismertem meg őt, tehát én valahogy egy olyan, nem tudom milyen vagyok, hogy minden színésznő férhez megy egy menő nőgyógyászhoz, egy menő ügyvédhez, egy menő bútorgyár igazgatójához, vagy főmérnökéhez, vagy nem tudom kihez, érted, meg egy menő ehhez, meg menő manóhoz, én meg egy betiltott íróhoz, érted? Szóval hát ez valahogy így jellemző is rám, hogy mennyire nem voltam én karrierista igazából.
0: A színházban ismerkedtetek meg?
1: Nem, a Maros vendéglőben ismerkedtek meg. A Maros vendéglőben, ugye, mert a Maros vendéglőben jártunk, ott volt a művészeknek a találkozó helye, újságíróknak, stb., és egyik bemutató után ismerkedtünk meg. Egyik bemutató után, amikor mi bementünk a Maros étterembe, akkor ott ültek az egyik asztalnál az újságírók, aztán mi meg leültünk egy másikhoz, és valahogy ott aztán úgy ott ismerkedtünk meg.
0: No, és férjhez is mentél hozzá.
1: És aztán férjhez is mentem hozzá, igen. És
0: akkor ennek következménye lett.
1: Igen, megszületett a fiam, és akkor utána, ahogy egy éves lett, a fiam, visszamentem a színházba. És akkor kezdődött, akkor volt ez a Várenné mestersége. Visszahívott a rendező, ő már Dan Alexandrescu volt, ő visszahívott, és hogy azt én kell eljátszam, tehát más igazából nincs a színházban, aki ezt eljátszhatja. Úgyhogy így kaptam meg a régi Tanai Becu szerepét, mert a kedves Tanai Bella is ezt játszotta valamikor, egyik szerepe ez volt neki, és képzeld el, hogy lementem a jelmeztárba, és még ott voltak a Becu jelmezei, úgyhogy volt olyan, hogy Becu cipőjében játszottam, egyforma lábunk volt, egyforma méretű lábunk volt, és volt olyan, hogy a Becu cipőjében játszottam, és volt olyan is, hogy a színházban volt olyan, egy-két olyan ember, aki kicsi Tanainak is hívott, de hát mondjuk én igazából én Meister Éva voltam, tehát Tanai Becut egyáltalán nem lehet fel se érni, mert ő is egy nagyszerű színésznő volt, és én nem is akarom magam vele hasonlítani.
0: Sok előadást láttam vele, nagyszerű színésznő igen, volt, én, sajnos
1: én
0: már
1: még a főiskolán.
0: Igen.
1: Még a főiskolán, aztán ők is eljöttek, és akkor már nem láttam. Na és akkor onnan kezdődött az én kálváriám is tulajdonképpen, ahogy ugye a Lajos édes jó Lajosomat, a Tubit betiltották, és én meg hozzámentem. És akkor onnan kezdődött a mi közös kálváriánk. Úgyhogy 4 évet szenvedtünk, és 4 év után, mikor már láttam, hogy Tubi betiltott író, azt jelentette, hogy sehol nem tudott. Könyveit levették a polcok, a könyvtárakból, díszes helyre került be a vásárhelyi könyvtárnak például a raktárába Lenin és Marx elvtársak mellé, akik annak idején be voltak ott, azért nem voltak kitéve a kommunizmus ide vagy oda, nem voltak kitéve a könyveik a polcokra, a könyvtárakba.
0: És gondolom téged ezért piszkáltak, hogy te az ő felesége voltál. Tehát ez vezetett oda, hogy el kellett meneküljetek, mert gondolom, hogy szűkült a te tered is.
1: Igen, hát engem betereltek azért, mert színházba érkezett egy román jogász, vagy ilyen, nem tudom, mi volt neki ott a funkciója a színházban, de mivel, hogy én ugye nem voltam, tehát már egy színész nagy hassal már igazán nem tud játszani, de én még négy vagy öt hónapos várandósként még játszottam a Kakukk Marcit. Uh-huh. Hát azért ott még volt, és akkor ugye 86-ban, 85-ben még játszottam a Kakukk Marcit, és aztán 86-ban született a Magor, januárban. Úgyhogy én még játszottam a Kakukk Marcit várandósan, de ugye Hunyadi Lacikának is mondtam, hogy azért nagyon ne rángassál, mert éppen rock'n'roll táncoltunk a Kakukk Marciban, és az is egy zenés darab volt, és mondta, hogy hát miért nem? Hát mondom, azért, mert itt van, mi a gyermek a pocakomban, ne hülyéskedj, mert nem látszik semmi. Hát mondom, nem látszik, de itt van. Na, úgyhogy nem, tehát egy idő után már nem lehet, érted? Tehát nem tudsz, nem csak, hogy nem tudsz játszani, de hát van, miután szültél is, ugye nálunk is volt egy pár hónap, hogy lehetett otthon maradni a gyerekkel. Nem olyan volt, mint mostanság, hogy mit tudom én hány évet, egy másfél évet, mi mennyit maradhat. Ott egy pár hónap volt, és vissza kellett menni. Na, de hát nem mentem vissza, és akkor betaláltak, hogy én ugye normatíva volt, meg minden, hogy nekem nincs meg a normám, vagy mit tudom én, és akkor betaláltak. És akkor végül is az egész a törvényszékre került, a bíróságra. Az egész ügy. És akkor én éppen a Várenné mesterségével voltam turnén, és bement helyettem, aláírtak helyettem, ez a román jogász helyettem aláírt írt egy nyilatkozatot a nevemben, hogy mivel, hogy turnén vagyok, nem tudok jelen lenni a tárgyaláson, és aláírta az én nevemet. Uh-huh. És az egyik ügyvédünk ezt ugye a dossziéban meglátta, és szólt Tubinak, hogy figyeljetek oda, mert ez a helyzet, és ezt valahogy ki kellene bekelni. És éppen Udvarhely, Csíkszereda volt, vagy Udvarhely volt az utolsó előadásunk, úgy szoktunk tudni, hogy akkor Csíkszereda, Udvarhely és onnan haza. Udvarhely volt az utolsó előadásunk, és én akkor én az utolsó előadás után felültem az utolsó vonatra, hajnalra megérkeztem Segesvárra, Tubi eljött értem autóval Segesvárra, elvitt haza, és reggel 8-ra ment voltunk a tárgyaláson. És ez a román nő, ez egy ilyen cáca volt, egy ilyen, na mindegy, és ő feláll és mondja a magáét. És az ügyvédem megszólal, hogy bocsánat, itt van a művésznő. Na, és akkor a bírónak így leesett az orráról a szemüveg, és kihívott a pulpitushoz, és megkérdezte, elém rakta azt a papírt, amit ez a nő írt, és megkérdezte, hogy ezt ön írta? Mondtam neki, hogy nem. Na most tudod, mi van? Okirat hamisításért több év börtön járt volna annak a nőnek. Csak hogy aztán mi rá... vagy két hétre, vagy háromra, vagy egy hónapra, én már nem is tudom, eljöttünk, kaptunk egy lehetőséget, és mi eljöttünk. És azóta itt élek. És itt színház nélkül, egyedül teszem a dolgomat, nem tudtam mást tenni, ez a lényem, itt állok, másként nem tehetek, hogy mondjak egy biblikus idézetet is. Ez van, színház nélkül, minden nélkül járom a Kárpát-medence legkisebb templomát, művelődési házát, megyek diaszporában, nyugaton élő magyarsághoz, ha hívnak és szükség van rám, és 30 év alatt körbejártam azzal a 17 önálló estemmel, ami minden van benne. Van monodráma, Kocsis Árlóvetlen Katája, van benne sanzonest, van benne három generáció dala, a szüleim, a miénk és a gyermekeink felfűzve az életemre, van benne irodalmi pódiumműsor, mindenféle nemzeti ünnepre és nemzeti gyászra. Olyankor indultam el, amikor egyetlen egy színész nem merte ezt vállalni. A mai napig nem csinálnak, tehát nincs. Azt hiszem, hogy az egy kezemen megszámolhatom, hogy ki az a színész, aki ezt csinálja. Mondjuk előadó művészként rajtad kívül még egy-két embert még lehet felhozni, de nincs. És most, amikor már szabad, akkor háború után sok a hős, tudod.
0: Ezt ismerem. Azt szeretném nagyon kérdezni, ha látod előre, hogy mi vár rád, eljönnél?
1: Igen, Kamilla, igen, mert minden azért történt, hogy az legyek, aki most vagyok.
0: Uh-huh. Látsz-e különbséget az erdélyi és magyarországi színjátszás között?
1: Hát óriási a különbség. Egyrészt az iskola más volt még a mi időnkben, hogy most milyen, arról nem tudok nyilatkozni, de az Erdély Színház színjátszás hanyatlását látva sajnos mondhatnék arról is egy-két mondatot, hogy az már nem az, ami az én előttem lévő generációk iskolája volt, és még a mi iskolánk volt. A magyarországi iskola és az erdélyi színjátszói iskola között óriási a különbség, a mostanit nézzük, a mostani időszakot, mit tudom én, 50 évre visszamenőleg, vagy 40 évre, vagy akár 30 évre.
0: Szolnokra jöttetek, sok minden érdekes dologba belefogtál, például a kölyök színpadról mondjál valamit.
1: Az egy 87 óta működő kis gyerekszínház volt, és én épp akkor mentem oda az egyik művelődési háznak az igazgatónőjéhez. Mondta, hogy jaj, de jó, hogy érkeztem, mert most van itt ez a színjátszó csoport, és hogy átvenném-e. Tehát átvettem, és akkor 10 éven át rendeztem gyerekekkel gyerekeknek.
0: Akkor még a díjakról szeretnék hallani, de előtte, ha azt mondom neked, hogy két hazára lesz árva.
1: Igen.
0: Meg azt mondom akkor neked, hogy küszöb ember. Akkor igen. Ezekre mit mondanál?
1: Hát a küszöb ember az én mondásom, hogy le van védve, hogy én se itt, se ott, tudod, van az a se kint, se bent, hol vagy hát a küszöbön. És onnan úgy jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én se itt nem vagyok, se ott nem vagyok, vagy itt is vagyok, és ott is vagyok, már nem tudom, mert attól függetlenül, hogy itt élek, attól függetlenül járok a trianoni területekre mindenhova, ugye Székelyföld legkeletibb részébe is, Kézdivásárhelytől elkezdve Léváig, és Zsigárdig, és Nagyberegbe, Kárpátalja, és Leadára, és mindenfele. De itt a szakma, vagy azok, akiknek tudni kellene rólam, nem tudnak, mert hogy én nem tudok helyezkedni, Kamilla, érted? Tehát én soha életemben nem tudtam. Én a karrieremet nem építettem. Én tettem azt, ami a dolgom. Nem azzal voltam elfoglalva, hogy kivel milyen kapcsolatot ápolgassak.
0: De azért mégiscsak odafigyeltek rád, mert azért csak kaptál díjakat.
1: Ezek erkölcsi elismerések, amit nem a magyar államtól, vagy a magyar szakmától kaptam, vagy egy erdélyi ajánlásra, vagy nem tudom, hanem egy felvidéki ajánlásra kaptam a Magyar Kultúra Lovagja címet. Azért, ami jótékonyságot végig csináltam itt a 30 év alatt a Kárpát-medencébe, ezekkel az estekkel, amikkel én járok csak. Ezt merem mondani színészként, hogy én járok csak ilyenekkel. Onnan kaptam ajánlást, a felvidékiektől. Így kaptam meg ezt az elismerést. Akkor a Magyar Művészetért díjat azt is úgy kaptam, hogy a Gubcsi Lajos és a nem tudom, kik még, akik ott körülötte vannak, valószínű, hogy láttak, vagy tudták, vagy hallottak, vagy nem tudom, és akkor így kaptam meg a Magyar Művészetért díjat. Kamilla, én nem hajtok a díjakra, engem nem érdekelnek a díjak. Akkor azzal telt volna el az életem, hogy helyezkedek.
0: Most azért megkérdezem, hogy ezzel így te boldog ember vagy? Érzed-e a hasznosságodat?
1: Igen, mert hogy a magyarságért tudok menni és tenni, és van két szép, gyönyörű gyermekem, Molnárhám Agor és Molnárhám Boglárka, akik ugyanezen a vonalon vannak. A fiam egy Móricz Zsigmond díjas, elismert kortárs költő, a lányom pedig egy országosan ismert dokumentumfilm rendező és tévé szerkesztő riporter, és azt teszem, amit a jóisten kirót rám. Hát ennél szebb feladatot, érted? Hát,
0: nagyon hát is értem.
1: Hát te is ezt csinálod. Hát mi vagyunk egy páran, igazán tényleg az egy kezemen megszámolhatom, vagyunk egy páran, akik ezt csináljuk, és kész.
0: Igen.
1: És sajnos azok, akik akkor odaálltak, most sehol nincsenek, mert szegény vagy meghalt, vagy nem tudom, érted? Tehát mondok egy Bubikot. Tehát, na.
0: Igen. Igen.
1: Ugye? Tehát csak ő, de hát van még. De akkor is kevesen voltak. Erdélyi színészről nem is tudok, aki itt élt, hogy mert volna 89-ben, 90-ben, vagy ilyen kiállni Erdélyről, vagy Trianonról, vagy bármiről énekelni, vagy verset mondani. Mert tudod, Kamilla, engem a hitem visz, és nem a lábam.
0: Bizony, és mivel sok közös műsorunk van, illetőleg sokat utaztunk együtt, ezért én pontosan tudom, hogy engem is mennyire meghat az a lendület, az az igazságérzet, az a fájdalom. Azért volt ilyen ennek a beszélgetésnek a bevezetőjében is a szövegem, mert érzem azt a tiszta, erős, igazi lendületet, amelyik téged visz, mint egy motor, úgy hajtasz, de viszont nagyon rossz a hasonlat, már is javítom magamat, mert a motor az érzéketlen. Te pedig egy nagyon-nagyon érzékeny ember vagy, aki pontosan ezzel az érzékenységgel tudod a fájdalmakat, az örömöket, a szépségeket tolmácsolni. És ezt én most a nép nevében megköszönöm neked. Műsor
1: hát ezt
0: végére.
1: A gyönyörűséget én köszönöm meg neked, Kamilla, hogy te ilyeneket mondasz rólam.
0: Mert így is gondolom.
1: Megható és megtisztelő. Igen, vannak közös műsoraink veled is, nem tudom mennyi idő van, ott van 6 közös műsorunk, most indulunk el veled és Lukácsi Katalin színművésznő kolléganőmmel, aki 2 évvel felettem végzett, és a Kárpát-medencei Magyarok Kulturális Egyesületének, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatásával. És akkor most ugye hármasban, most hát remélem, hogy elindulunk a trianoni műsorainkkal, közös műsorainkkal, és külön-külön egyénileg is, és körbejárjuk a Kárpát-medencét a trianoni évre, a trianoni műsorainkkal. Mi, akik 30, 40 és 50 éve ezt csináljuk, és nem díszpincsként most eszünkbe jutott, hogy hoppá, mert van egy trianon.
0: Hanem ezt 30, 40, 50 éve csináljuk.
1: Így van.
0: Én
1: így
0: csak van, azt tudom van. Mondani, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. A műsor végére érkeztünk, és akkor most ismét téged fogunk hallgatni. Hallgatóságnak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott. Hallgassák máskor is a Lélek közelben című műsort. Dévai Nagy Kamillát hallották.
2: Egy nap hazamegyünk fapados vonaton. Nem viszünk mást, csak a régi szavakat. Majd rajzolunk az ablakra, és énekelünk, és visszaköszön mindenki, aki leszáll. Egy nap hazamegyünk, senki sem néz ránk, csak tudják, ott vagyunk. Nem kell szégyelnem a kezem, hogy kifordítva ölembe hull. Egy nap hazamegyünk, hazavisz mindenkit a fájdalom. Szemek alatt a karikák szembe köszönnek, torkunkban az ismerős víz íze. Egy nap hazamegyünk, 2 maroknyi szóval, és egy krumpli földön előre bukunk.
0: lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Fiatalok napja. Ifjúsági világnap. Az ENSZ közgyűlése 1999-ben augusztus 12-ét a Fiatalok Nemzetközi Napjának nevezte ki. Az ünnep célja, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, kötelességeikre, valamint a nehézségekre, amelyekkel a mai társadalomban találkoznak. Az ENSZ szeretné felhívni a figyelmet a generáció közötti szolidaritásra mindenütt, a családban, a közösségekben, a nemzet egészében. A fiatalok nagyon fontos szerepet töltenek be egy társadalomban, egy hajót alkotnak, amely fenntartja az időseket és az iskolás korúakat. Ifjúság vasárnapja 2026-ban is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék, vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától még péntekig, augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Pótfelvételit hirdetett meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pótfelvételi eljárás során az egyetem 2026-2027-es tanévére meghirdetett hitéleti és nem hitéleti képzéseire még lehet jelentkezni péntekig, augusztus 14-éig. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új műsorunkban Kárpáti Petronella a Jó Pásztor Védelmében című sorozatát hallhatják, ami a 23. Zsoltár alapján készült a témához illő énekekkel és költeményekkel.

0: A 23. Zsoltár Károli Gáspár fordítása szerint.
1: Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vesződ és botod, azok vígasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Csordultig van a poharam, bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Kedves hallgatóink! A 23. Zsoltárt, ezt a rendkívül gazdag mondani valójú költeményt fogjuk tanulmányozni több héten át, mert annak minden szava és sora mélységes üzenetet tartalmaz számunkra. A gyönyörű Zsoltár középpontjában Jézus Krisztus áll, aki a mi pásztorunk és gazdánk, aki vezet minket, gondot visel rólunk, oltalmaz és véd, ezért bármi történik is velünk, mellette biztonságban vagyunk.
1: Kívánjuk, hogy az ő gondoskodó szeretetét és védelmét életünkben mindannyian tapasztalhassuk.
0: A mai műsor címe Az Úr az én pásztorom, ennyi elég. A 23. Zsoltárt a Bibliát ismerő emberek kívülről tudják. Sokszor elolvastuk már és hallottunk róla előadást. De valahányszor elővesszük, mindig újabb és újabb kincseket fedezünk fel benne. Bensőséges, idillikus képei mély hitről tanúskodnak. Bizalom Zsoltárnak is nevezik. Isten végtelen szeretetét és kegyelmét énekli meg. A jó pásztorról szól, aki Jézusra, az igazi pásztorra utal. A legkedveltebb, a legszebb és legismertebb zsoltárok egyike igen sok költőt, festőt és zeneszerzőt is megihletett. Valaki a következő képen foglalta össze a mondani valóját.
1: Ez a zsoltár hatásosabb, mint a világ minden tudománya és filozófiája együttvéve. Olyan, mint a csalogány, amely a béke csodálatos dallamát zengi,

Hallja a gyászolókat, letörli az özvegyek könnyeit. Munkáját korán sem végezte még be, folytatja századokon és generációkon át.

0: A felirata szerint Dávid a szerzője. Vannak, akik ezt megkérdőjelezik az utolsó vers miatt, mivel Dávid idejében még nem épült meg a templom, az úrháza, ezért úgy vélik, hogy Salamon írta apja emlékének tiszteletére. A Zsoltár többi része azonban egyértelműen azt tanúsítja, hogy Dávid a szerzője, aki fiatal korában pásztorfiú volt, apjának juhait őrizte, ismerte a pásztor élet minden örömét és veszélyét. A 21. századi Bibliát olvasó emberek többsége városi környezetben, gépesített világban él, elszakadva a természettől. Ezért vannak olyanok, akik talán nem is értékelik-e Zsoltárt, pedig szinte kimeríthetetlen a költemény minden gondolata. Szépségét a keleti költészetre jellemző, képekben való gazdagság és a képekben rejlő mondani való mélysége adja. Olyan, mint egy példázat. A keleti ember az elvont igazságokat mindig kézzelfogható, valóságos, az életből vett hasonlatokkal magyarázza meg. Jézus is példázataiban a természetből vett képekkel ábrázolta ki a természet feletti igazságokat, így véste azokat hallgatói szívébe. Dávid ebben a Zsoltárban a költészet nyelvén mutatja be egy keleti pásztor életét. A mindennapi tapasztalatokból, élményekből merítve, a pásztor és a nyáj képét használja fel arra, hogy érzékeltesse az Úr és az ő népe közötti viszonyt. Ennél találóbb képet nem is alkalmazhatott volna, mivel nagyon sok hasonlóság van a bárányok és az ember viselkedése között. Az ókori keleten megbecsült rangot jelentett pásztornak lenni. Az ősatyák és Izrael fő foglalkozása is ez volt. A nyáj őrzésével nem csak a fogadott béresek, hanem a család tagjai is foglalkoztak. Egy ember vagyonát sokáig a júnyájak nagyságán mérték le.
1: Volt egy ember Máonban, akinek jószága Kármelben vala, és ez igen tehetős ember volt, 3000 juha és 1000 kecskéje volt néki. Sámuel 1:25-2.
0: Ahhoz, hogy a Zsoltárban levő képeket, hasonlatokat megértsük, szóljunk néhány szót azokról a körülményekről, amelyben a szerző élt, és ami megihlette a csodálatos költemény megírására. Dávid fiatal korában Júdea déli vidékén élt, és ott pásztorkodott, mivel Júda törzse, amelyhez tartozott, ott kapott birtokot. E helyen 7-800 méter magas hegyek és dombok terülnek el. Egyes részein nincs szántóföld, sem erdőség, csak sovány jó legelők. Itt-ott mély sziklavölgyek szelik át ezt a felföldet, ahol aztán az esős évszakban a patakok vagy kelet felé a Jordán völgybe, vagy nyugat felé a földközi tengerbe folynak. Júdea pusztája kopár, köves vidék. Néhol a félelmetes völgyekben vadállatok vagy rablók tanyáznak. Ezen a területen legelteti nyáját, erős botjára támaszkodva a keleti pásztor, ahol sokszor oroszlánokkal, medvékkel is fel kell vennie a küzdelmet.
1: Pásztor volt a te szolgád, atyának juhai mellett, és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána, és levágtam, és kiszabadítám szájából. Ha pedig ellenem támadott, megragadtam szakállánál fogva, és levágtam.

0: és megöltem őt. Sámuel 1:17-34-35.
1: Mondta Dávid Saulnak, mikor a filiszteus Góliát ellen akart harcolni. Végtelen nyugalom és békesség árad a Zsoltár első mondatából.
0: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem szenvedek hiányt, egy másik fordítás szerint.
1: Az Új és Új Szövetség gyakran használja a pásztor és a juh hasonlatát, ami az Isten és az ember kapcsolatára utal. Az ókori kelet irodalmában is sokat szerepel. Babilonban például a király egyik megjelölőse népek pásztora volt. Említsünk meg néhány idézetet a Szentírásból.
0: Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint júnyájat. 80. Zsoltár, 2. vers. Az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. 100. Zsoltár, 3. vers. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Ézsaiás 40:11.
1: A Biblia kétfajta pásztort mutat be. Az egyik a jó pásztor, aki szereti a nyáját és gondoskodik róla. Számára minden juh fontos, egyenként törődik vele, név szerint ismeri. Ha elkóborol, utána megy, hogy megkeresse. A másik a béres. A juhok nem az övé, csak a pénzért, de nem szeretetből őrzi a nyájat.
0: A béres, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. János 10:12.
1: Igen szemléletesen írják le a proféták a jó és a rossz pásztor jellemzőit. Ezékiel proféta könyvének 34. fejezetében a hűtlen pásztorokról szól, és arról, hogy lesz majd egy igaz pásztor, aki helyesen fogja gondozni és legeltetni népét. A proféta szembeállítja a hűtlen és rossz pásztorok magatartását az igazi és a jó pásztor példájával. Ítéletet mond a rossz pásztorok felett, és leírja, mi lesz magatartásuk következménye.
0: Jaj, Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették, avagy nem a nyájat kell legeltetni a pásztoroknak. A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok. A hízottat megöltétek, a nyájat nem legeltettétek. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok. A megtöröttet sem kötözgettétek. Az elűzöttet vissza nem hoztátok, és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok. Szétszórultak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak eledelévé. Ezékiel 34:2-5.
1: Ezért az Úr ezt mondta.
0: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezükből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagukat, s kiragadom juhaimat szájukból. Ímé magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Kiszabadítom őket minden helyről, ahová szétszóródtak. Jó legelőn legeltetem őket, és Izrael magasságos hegyein lészen akluk, ott feküsznek jó akolban. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem, és a kövéret, az erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. És állatok föléjük egyetlen egy pásztort, hogy legeltesse őket, az én szolgámat, ti pedig az én juhaim legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig istenetek, ezt mondja az Úristen. Ezikiel 34, 10-től 16-ig.
1: Csodálatos mélységeket tár fel számunkra Ezékielnek ez a proféciája, és magyarázatot ad arra, hogy ki a mi pásztorunk. Az igazi és egyetlen jó pásztor Jézus Krisztus, aki a szomjazó és eltévedt bárány után fut a pusztába és megkeresi. Ha megtalálta, örömmel veszi karjaiba, visszahozza az előzöttet, megkeresi az elveszettet. Jézus önmagáról vallotta.
0: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. A juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. János 10, 11, 14, 2-től 4-ig, és 27, 28.
1: Péter apostol főpásztornak nevezi Jézust.
0: Mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Péter 1, 5, 4.
1: Példája arra tanít bennünket, hogy Istennek földi pásztorai is jó indulattal, örömmel viseljenek gondot a nyájról.
0: Legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezetben, hanem mint példányképei a nyájnak. Péter 1, 5, 2, 3.

0: Az Úr az én pásztorom. Ezzel a rövid, tömör megállapítással Dávid azt mondja el, hogy az Úr jól ismeri nyájának tagjait. Minden embert személy szerint, egyenként, szükségletének megfelelően vezet. Megindul gyöngeségeink láttán. Név szerint ismer, azaz ismeri a jellemünket, életünket, sorsunkat, gondjainkat, problémáinkat. Erről a gondoskodó szeretetről ír Ellen White.
1: Ismeri a házat, melyben lakunk, és mindegyik lakó nevét is. Időnként utasítást ad szolgáinak, az angyaloknak, menjenek el egy bizonyos városba, egy bizonyos utcába, egy házba, és keressék meg egyik juhát. Minden lelket oly tökéletesen ismer Jézus, mintha ő lenne az egyetlen, akiért a megváltó meghalt. Mindenkinek a bánata fáj szívének, a segélykiáltás fülébe hatol. Azért jött, hogy minden embert magához vonzon.

0: Az Úr az én pásztorom. Ez a személyes döntés és elfogadás megvallása is. Az ő juha, nyájának tagja vagyok, és akarok maradni mindvégig. Jelenti, hogy elfogadom Jézus Krisztust pásztoromnak, megtartómnak, királyomnak, elfogadom vezetését, nevelését, gondviselését, oltalmát, vesszőjét és botját, szeretetét. Kell ennél több, hogy az Úr az én pásztorom? Olvastam arról, hogy egy evangélistát telefonon kereste a lapkiadó vezetője. Megkérdezte tőle a következő napi összejövetel témáját, az evangélista így felelt a kérdésre.
1: Az Úr az én pásztorom.
0: Ennyi elég? Kérdezte az újságíró. Vagy tegyünk hozzá még valamit?
1: Ennyi elég,
0: válaszolta az evangélista. A szerkesztő nyilván félreértette, rosszul értette, és mégis helyesen. Mert a következő nap így közölte az újság a témát.
1: Az Úr az én pásztorom, ennyi elég.
0: Toki Miyashina, japán leány költeményét a 23. Zsoltár kapcsán korunk hajszolt embereinek számva írta, és a mi imánk is lehet.
1: A munkám ritmusát az Úr szabja meg. Nem szükséges hajszolnom magam. Újra és újra találok egy csendes percet, egy lélegzetvételi szünetet, melyben magamhoz térek.
0: Olyan látomásokat ad, amelyek láttán összeszedem erőmet, és derűs nyugalom tölt el. Olykor nagyobb erőfeszítés nélkül is sikerül valami. Ezáltal ráeszméltet, hogy bizakodónak kell lennem.
1: Sokszor észreveszem, hogy ha az Úrban bízom, nyugodt marad a szívem. Jól lehet, nagyon sok a munkám. Nem kell elvesztenem nyugalmamat.
0: Ő jelen van minden órámban és minden dolgomban, ezért az események elveszték fenyegető arcukat. Gyakran az zűrzavar közepette is olyan élményben van részem, amely bátorságot ad.
1: Úgy érzem, mintha valaki frissítőt nyújtana, amelyben békesség és védelem van. Ilyenkor érzem, hogy növekszik az erőm. Kiegyensúlyozott leszek, és sikerül a munka.
0: Mindezeken túl egyszerűen jó tudnom, hogy az én Uramnak nyomdokaiban járok, és hogy most és mindenkor otthon vagyok nála.

0: Az Úr, a mi pásztorunk megkérdezi tőlünk, vajon mi hogyan érezzük?
1: Örülünk annak, hogy az ő juhai lehetünk?
0: Milyen a személyes kapcsolatunk vele?
1: Valóban az övé vagyok?
0: Elismerem, hogy hatalma van életem felett?
1: Amennyiben igen, megtalálom-e ebben ugyanakkor életem szabadságát és kiteljesedését, boldogságát, örömét?
0: Tudom-e azt, hogy az ő vezetése alatt életemnek célja és értelme van?
1: Megelégszem-e azzal a céllal, amit ő nyújt nekem?
0: Átélem-e követésének mélységes nyugalmát?
1: Vagy nem?
0: Ha e kérdésekre igennel felelek, akkor hálával és örömmel kiálthatom Dáviddal.
1: Az Úr az én pásztorom.
0: És boldoggá tesz, hogy övé vagyok, mert tudom, hogy gazdag és bővelkedő életem lesz, akármi történik is velem.
1: Számunkra ennyi elég.

Faluvégi Dezső, a jó pásztor. János evangéliumának 10. fejezetében a jó pásztor képe ragyog, vigaszul, és példaképpen. Jézus maga a jó pásztor, mi juhai, báránykái. Tekintete rajtunk pihen, nekünk jó íj pásztort látni. Tudjuk, szeret, és életét egészen nekünk szentelte. Méltó tehát részünkről is a legbensőbb szeretetre.

Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Kárpáti Petronella ismertette a Jó Pásztor Védelmében című sorozatának egyik részletét. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan dolgokat tár föl, olyan eseményekről beszél, melyel kapcsolatban az ember meg akarja érteni az Istenhez való kapcsolódását.

Média figyelő. Kedves hallgatóink, az előző héten már elkezdtünk beszélgetni a mai média robbanásról és az ott tapasztalható jelenségekről. De nem csak ezekről, hanem ezeknek a mi szívünkre, lelkünkre gyakorolt hatásáról, valamint arról is, hogy mibe sodródhatunk bele, és mire kell nagyon figyelnünk Isten igéjének intése szerint. Mert ki a keresztény ember, aki ezt mondja szíve mélyéről? Mindenben igyekszem, hogy szavaid alapján éljek, Uram. Megtárgyaltuk, hogy minden emberben az Isten lehelete van. Ezt olvassuk az 1 Mózes 2-ben. Miután az Isten megformálta az embert, az élet lehelletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény, vagyis így lett benne élet, különben hideg kő lenne, föld, göröngy vagy valami más. Ezért magát az embert, a méltóságát sose támadjuk, mert az Istentől van. Ellenben, amit rosszul tesz, a bűnt, az mindig szabad, és kell is támadni, elmondani, utálni, tenni ellene, és ebbe belefér annak felsorolása, a tiltakozás is a konkrétan megnevezett dolgok ellen. Tehát vigyázz, senkit ne ítélj el, hogy jaj, hogy ő ilyen meg olyan, mármint hazug, gonosztevő, aljas, mert az majd az Isten dolga lesz, hiszen mi nem látjuk a teljességet körülötte. A végleges megbélyegzés tehát tilos. Nos, van még más oka is? Bizony van, mert láttunk már sok esetet a Szentírásban is, amikor lehetetlennek tűnő lelkek is jó útra tértek, ahogy ki is tárgyaltuk, Manassé király, Nabukodonozor, Pál, és így tovább. Bizonyságok járnak arról, hogy Kádár János is megtért a halálos ágyán. Már csak korábban tette volna. Tehát a bűnök föltárása során tilos a gúnyolódás is. Mert Isten ezt mondja, ne ülj a gúnyolódok székébe, ugyanígy tilos a mocskolódás. Mert a mi szánkból nem jöhet ki jó és mocskos egyszerre, ráadásul erősen hat a mi lelkünkre is az, amit kimondunk. Éppen ezért nagyon fontoljuk meg, hogy mit olvasunk el, milyen tartalmat nézünk meg, szörnyű gyilkosságokat, varázslást, boszorkányos, szexeltele filmeket, Pride fölvonulást, gúnyolódást, mocskos beszéd a netten, meg ehhez hasonlók. Mert amit beengedünk a szívünkbe, azok fognak kijönni a szánkon is. És ne feledjük, hogy ezek a dolgok minket is formálnak, és hát sokszor éppen a rossz irányába. Mert egyszer csak azt veszük észre magunkon, hogy ami eddig bántotta a lelkünket, hirtelen kezd megszokott és természetes lenni. Úgyhogy figyelem erre is. Ne engedjük a lelkünket eltorzítani. Tehát a másik nagyon fontos dolog, még a napi kommentek terén is, hogy soha nem látott és hallott trágár beszéd lett úrrá vezetőink és a vélemény nyilvánítók körében is, mintha azzal többet és hangsúlyosabbat mondanának. Erre ugyanúgy figyeljünk, nehogy minket is elragadjon ez az egyre divatosabb magatartás. Óvjuk, védjük csodaszép magyar nyelvünket is, amit maga az Úr talált ki nekünk, és amit mi annyira szeretünk, ami annyira különleges és gyönyörű. Talán azt hiszik ezek az emberek, akik az ocsmány beszédhívei, hogy a másikat döngölik a földbe lealjasító szavaik által. Nem. Ők a saját szívükből jövő stílussal, saját emberi méltóságukat alázzák le, ahogy durva és ocsmány szavakat mondanak, harsognak, írnak. Már ha ki tudják írni helyes magyarsággal a gondolataikat.
Nekünk hívő embereknek erre nagyon is figyelnünk kell, mint már mondtuk. Nekünk nincs megtiltva a véleménynyilvánítás, de nem tehetjük a többség modorában akárhogy. Mondhatjuk ezt. Amit most látunk, az helytelen. Amit most mások csinálnak, az tarthatatlan. Ahogy most kommunikálnak, az gyalázatos, az hamis. Ahogy most szidalmaznak másokat, az nem az emberi méltósághoz tartozik. Ami most készül, vagy ami most körülvesz bennünket, az bűn, Isten és a nemzet ellen. Vagy ez a munkastílus nem megengedett, nem erre szerződtünk, és így tovább. Vagyis, igenis lehet véleményünk, de csak is Isten gyermekéhez méltó módban.

Következő kérdésünk. Föl lehet-e lépnünk a helytelen dolgok ellen? Igen, föl lehet lépni. De csak is az Isten által engedélyezett módon, helyen és időben. És ami nagyon fontos még, ma a közhangulat igen parázs helyzetet szült. Számtalan ember jobbra-balra csapkod. Nagyon sokan nincsenek megelégedve országunk vezetésével, a vezetőjével, a méltóságokat viselő emberekkel, és hát változás után kiáltanak. Akkor hát, ha így kívánják, akkor elmondom ennek a legerősebb és leghatékonyabb módját, amit ismét Isten tett a szívemre. Imádkozz értük! Imádkozz a hazánkért, az országért, a minket körülvevő dolgokért, amit így magyaráz a római levélben Pál. Először is. A 13. fejezetben ezt olvassuk, és most figyeljünk nagyon, mert bizony sok mindent másként tanít Isten, mint ahogy ma azt érezzük egy-egy forró helyzetben. Minden lélek, mondja az Úr, engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe, akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Nos, akkor most fordítsuk le új magyarra az olvasott szakaszt. Akár tetszik nekünk keresztényeknek egy ország vezetője, akár nem, tudnunk kell, hogy ő a hatalmát Istentől kapta. De nem csak ő, hanem a legkisebb hatalommal bíró adminisztrátor is. De az elszámolás is az övék. Számtalan helyen látjuk, hogy az ilyen szégyentelen sors az istentelen nép büntetése. Ha olyan vezetője van, amilyet nem akart. És itt mélyen nézzünk a szívünkbe. Mondhatjuk-e azt, hogy nem érdemeltük meg? Másodszorban. A regnáló hatalom minden utasításának engedelmeskedni kell, ha tetszik, ha nem, mert az olyan, mintha maga Isten rendelkezése ellen vétenénk, kivéve persze az Isten ellenes utasításokat, azokat nem szabad teljesíteni, ellen kell szegülni. És ez tetszik nekünk? Hát sokszor nem, mert az ellenszegülés bosszú állása motoszkál bennünk. De a bosszú nem a mi dolgunk, mert Isten így szólt. Ne állj bosszút magadért, majd én megfizetek. Olvassuk a zsidóknak írt levélben. De lapozzunk csak tovább, vagy vissza. Jeremiás könyvének 29. fejezetében az Úr így szól hűtlen népéhez, akiket fogságba vittetett, vagyis olyan helyzetbe hozott, amit nagyon nem akartak.
fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ma is sokan ezt vallják. A nép bűnéért élt minket ez a szégyen. De így még több dolgunk van. Imádkoznunk kell az országért, a városért, a parlamentért, nekünk is, azért, hogy minden forduljon egykor jóvá, mert ettől függ a mi jólétünk is. És talán nem érdemtelen Isten ígérete, hűtlenné vált és megbüntetett népe vigasztalására. Majd, ha eltellik, akkor gondom lesz rátok. Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok engem, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. És akkor csak föl kell lapoznunk a magyar történelem lapjait. Tatárjárás. Felépültünk utána, török hódoltság, újraélettünk. Habsburg uralom, kibírtuk, kommunista korszak, átéltük, mert Isten szabadított meg ezekből minket, és még mindig itt vagyunk, de ne feledjük, hogy csak töredékben. Azt mondja az ige, hogy akit szeret az Úr, azt megfeddi. Nem azért, hogy elpusztítsa, hanem éppen azért, hogy tanuljon abból, amit csinált, és ez által éljen. Tanulhatunk a bibliai Dániel életéből is, mert hogy ő mit csinált. Pontosan tudta, hogy népe jelenlegi helyzete azért következett be, mert vétkeztek Isten ellen, és semmi figyelmeztetése nem hallgattak. És akkor zugolódni kell, hogy milyen az Isten, aki így gyötri az embereket? Nem. Hálát kell adni, hogy sorozatos bűneink mélységei miatt nem megsemmisített minket, hanem a figyelmeztetéssel ismét új esélyt adott. Drágáim, ez így nem fog menni. Nézzétek már, most nagyon lájtos formába, de bemutatom, hogy hová tartotok. Kapjatok a fejetekhez, és változzatok meg. Térjetek vissza én hozzám, hiszen én vagyok a világ mindenség alkotója, ura, és a te alkotó urad is. Vedd észre, hogy mi történik veled. Most részben elvettem tőled a védelmemet. Zúgolodsz? Zúgolodj magad ellen. Nézd csak meg a Biblián. Hány ilyen helyzetet látsz benne? Sokat. És az eredmény? Akik fölismerték, és megbánták azt, hogy Isten ellen szegültek, azoknak kiáradt a kegyelem. És a másik népcsoportra nem. Tanuljunk már az elődjeinkkel történtekből az ég szerelmére, és akkor most már annyi nekünk? Dehogy is, korán sem. Hatalmas fegyver van a kezünkbe, és ez az ima, a szeretet és a megbocsátás, a másik oldal halálos ítélete. Vagyis Isten az igazi hatalom segítségét kérni a helyzetünkben. Mi az ima ilyen helyzetben? Változás kérése. Mi a szeretet ilyen helyzetben? Változás kérni azon vezetők életére, akik nem értik meg, hogy a miniszter szó is szolgát jelent, vagyis a nép érdekében fáradozó szemét. Hogy lehet szeretni azt, aki? Hát úgy, hogy a javát kívánjuk, térjen meg, és ezért változzon meg az ítélő képessége is. Mit jelent a megbocsátás? Ha ráébred, hogy mit tett, megbocsájtani, de addig is Isten kezébe helyezni a nem kívánatos személyeket.
Összegzésképpen pedig tegyük föl a kérdés magunknak. Van-e nekünk magyaroknak bűnünk, hogy ez okból mondhassa Isten? Ha ezt akartad, akkor tessék. Nem kellett neked? Na nem a kereszténykedés, hanem én magam nem kellek nektek. Lihegve futtok minden pogány dolog után, amit én nem rendeltem. Én önálló országokat és népeket hoztam létre. Én minden népnek külön nyelvet adtam, zenét, történelmet, pénzt, földjeiken hegyeket, völgyeket, vizeket, termést és javakat. Én nem azt mondtam, hogy uralkodjatok egymáson, én azt mondtam, hogy segítsetek egymáson, ha kell, de az általam szabott határok között. Nos, tudom, nehéz ezt hallgatni, és mód felett csodálkozom, hogy az egyházak nem hirdetik Isten szavát az ilyen helyzetekre. Hát így vagyunk. Majd mindenki elszámol a tetteivel, ígéri az Úr. Elszámol, mondtam, mert ma már mindenki kezében ott lehet a Biblia, és lapozzuk csak föl. Ismét mondom a római levelet, és olvassuk. De nem ám úgy hadarva, hanem megrágva a szavakat, átgondolni és behelyettesíteni mai helyzetünkbe. Ez mit jelent ma nekem? Azt mondod, hogy ajaj, hogy nem könnyű betartani, amikor az emberek fortyogását olvassuk állandóan, és hát legszívesebben mi is csatlakoznánk? Igazad van, nem könnyű. De ez különböztet minket azoktól a népségektől, akik miatt az Úr figyelmezteti hazánkat is. Vagyis ne feledjük. Mindenki csak úgy kaphat hatalmat, ha azt Isten előre látta, mozta és engedélyezi. Még akkor is, ha a célszemély ez gúnyosan elutasítja. De nekünk éppen az ilyen helyzetben van nagyon sok dolgunk, és az nem is kevés.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, majd az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Holnaptól, csütörtöktől vasárnapig rendezik meg az idei szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját holnaptól, augusztus 13 és 16 között Balatonszárszón, a Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Egy szív Krisztusban. Örmény katolikus ifjúsági világnapokat rendeztek Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal vett részt a libanoni Anjarban július 29 és augusztus 3 között rendezett találkozón, amelynek keretében imádságokat, műhelybeszélgetéseket és közösségi programokat tartottak. A 2026-os örmény katolikus ifjúsági világnapokat az örmény katolikus egyház patriárkája nyitotta meg hivatalosan. Az Örmény Katolikus Ifjúsági Unió által szervezett esemény mottója ez volt: egy szív Krisztusban. A nyitó szentmisére több mint fél tucat országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek fiatalok, valamint püspökök és papok is. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak a rendezvényen, amelynek keretében liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális estéket tartottak. Mindezek megmutatták az örmény örökség gazdagságát. Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentinában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be a szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A három dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-ától 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban. November 8-ától 11-éig Buenos Aires, Córdoba és Luján, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa. Utoljára II. János Pál kereste fel az országot 1987-ben. Argentina pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahova 12 év pápaság alatt soha nem látogatott vissza. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Ó Egyiptomi Kapcsolat című műsorban. Ezúttal egy író és költővel fogok beszélgetni, Bodonicsi Gizellának nevezik, és mindjárt meg is kérem, hogy mutassa be magát.
3: Szép jó napot kívánok a hallgatóknak. Mostanság használják rám ezt a író és költő, mert hát igazság szerint ez egy hobbiból induló dolog lett, ami amatőr szinten indult, és ma úgy érezzük, vagy legalábbis egy-két főszerkesztő már azt jelezte, hogy elértük bőven az amatőr színvonalnak a határait, vagy felső határait, tehát lassan jó lenne lépni is, de ez már azt hiszem az én koromban nem fog megtörténni, mert ennek valamikor ott 20 éves korba kellett volna elindulni, amikor én valóban írni kezdtem, és az is korábban kezdődött, mert 12-13 éves koromban már azért rontottam a verseket magamból, és magamnak. Úgyhogy tulajdonképpen nyugdíjba vonulásomkor indult meg az bennem, hogy esetleg ez lehet egy következő dolog, miután lezárulnak a aktív munkás évek, és az első ilyen próbálkozásom, ami nem is egészen tudatos volt, vagy nem próbálkozás annyira, Szentföldre vezetett a jó sorsom 2000-be, és akkor írtam tulajdonképpen kollégáimnak, barátaimnak egy ilyen kis úti leírást, hogy milyen is volt az a 8 nap a Szentföldön, és ez nekik nagyon tetszett, vagy legalábbis ezt a visszajelzést kaptam sokaktól, és akkor fogalmazódott meg ez úgy komolyan, hogy készülnek a verseim, ott vannak a verseim, örömet szerez a dolog. Tetszik az, hogy az, ami gyerekkoromba, ifjúkoromba, és később sem igazán jött össze, néhány pályázat vagy írás itt-ott megjelent, de ez nem jelentette azt, hogy foglalkoztam a dologgal, hogy nyugdíjas éveimbe talán ez lesz az, ami majd ad valami pluszt, lendületet, célt az egész időszaknak.
1: És hogy érzed, mennyiben befolyásolta a nyugdíj előtti korszakod, a munkád, a nyugdíj utáni írói tevékenységedet?
3: Tulajdonképpen az az időszak adta meg a témák tömegét, mert fiatal korában az embernek óriási idézőjelbe tett óriási gondolatai vannak, nagyon nagy céljai vannak, és akkor úgy írogat. Egyrészt, mert rengeteget olvas, másrészt, mert rendkívül kíváncsi, harmadrészt, mert jönnek ezek a dolgok, hogy mi érdekli, mivel foglalkozna, mi a titok számára, és így volt nekem az egyik nagy titok az Egyiptom. És mindezekkel végül is felnőttként, tehát ahogy elkezdtem a munkát, ami Miskolcon kezdődött ugyan, de ott csak 2-3 évet tartott, és utána én Budapestre jöttem férhez, és itt dolgoztam. A politikai vonalon voltam egyrészt, másrészt pedig az Újságíró Szövetségnél, és az egésznek a befejezése az utolsó 12 éven pedig a bank vonalon volt, ami nem szakmám, tehát ott is a humán területen voltam, humán politikai menedzser vagy referens, ami a régiek megfogalmazásában a személyzeti munka volt.
1: Tehát az emberek közötti kapcsolat az volt, ami a leginkább érdekelt téged.
3: És hát ez volt a munkám, és a anyagok egy részét ezt tudta adni, mert minden ember ugye más, mindenkinek más életuta van, és mindezeket meghallgatva, akár felvételkor, akár sajnos az elbocsájtásokkor, ez azért lerakódik az emberbe. Tehát ez volt az egyik dolog, ami úgy mélyen bennem volt, 40 éven keresztül ment ez a munkám. A másik, hogy a magánéletem is úgy alakult, hogy hatalmas nagy szárnyalás,

0: mozdult meg talán bennem ez a nagy utazási vágy, mert én házasságkötésünk előtt is éppen egy olaszországi körútra indultam. Az egy ilyen kempingvilág találkozó volt, és hát ezt úgy követte egy-két út Jugoszláviába, az akkori Jugoszláviába például, vagy Németországba, de aztán megálltak ezek az utazások. Viszont kis jegyzetek születtek róla, és akkor ez úgy valahol ott motoszkált mindig bennem, hogy majd.
1: És Egyiptom hogy jött a képbe? Mikor született meg az ötlet, hogy Egyiptomba mész?
0: 2000-ben, mint említettem, eljutottam a Szentföldre egy nagyon érdekes dolog kapcsán, hogy addig úgy utazgattam, már egyedül éltem, és az utazásaim ilyen kis lazanyaralások voltak, hogy Spanyolország ide-oda, amik ugye a 90-es évek elején azért nagy dolog volt, és nagyon örültem neki, hogy ezt megtehetem. Aztán úgy hirtelen jött egy olyan gondolat, hogy ez mintha kevés lenne, hogy utazik az ember, rendben van, hogy sok mindent lát, rendben van, hogy kipiheni magát, rendben van, hogy izgalmas, de itt valami más nekem a dolgom. És akkor édesanyámat és az ő nővérét ápoltam, mert mindketten egyedül maradtak, és csak rám tudtak számítani, és a nagynénémtől kaptam hát egy 200-300 ezer forintot, és nem az összeg indította el bennem a gondolatot, hanem egy karácsony esti együtt üldögélés, hogy én jövő áprilisban a születésnapomon Jeruzsálembe leszek, és ezt mondtam nekik. És ők is meglepődtek, de én magam is meglepődtem, hogy hát én most ezt honnan veszem. És akkor ez egy gyönyörű tavaszi dolog volt, és minden úgy ment, mint az olajozott óramű. És akkor éreztem rá arra, hogy a szinte évenként megismétlődő novemberek, decemberek, amik iszonyatos nehéz súllyal voltak rajtam, lelkileg főképp, míg dolgoztam, hogy ennek talán egy nagy segítsége lenne az, hogyha én így ősszel melegebb éghajlatra mennék valahogy a madarakkal, és a bank is éppen a végét járta, úgymond, mert elég sok támadás érte, és úgy nézett ki, hogy más bank, külföldi bank fogja átvenni, és sok olyasmi volt a feladatom, amit úgy éreztem, hogy ezt már én nem szeretném csinálni. Tehát amikor sokadszor olyasmit csinál az ember egy éven belül, ami nagyon messze van az ő lelkétől és sok mindentől, akkor úgy felbuzdul benne minden, hogy nem. És bementem az Andrássy úti utazási irodába, az Andrássy út 1-be, ahol láttam, hogy Kairóba az Aidát adják elő, és ezt meg lehet nézni. És mondtam, hogy na ez az, erre el kell mennem. Bementem, nagyon határozottan közöltem, hogy én a kairói utazásra szeretnék jelentkezni, és kérném az Aida jegyet is. És akkor rám néztek, és megkérdezték, hogy és kivel utazom, és én mondtam, hogy egyedül. És közölték, hogy azt nem lehet. Ők egyedülálló nőnek nem tudnak jegyet és utazási lehetőséget biztosítani. Hát ezen én kellőképpen felbőszültem úgy belül, és megkérdeztem, hogy miért. És nem mondták meg, rájöttem úgy magamtól is körülbelül később, hogy mi lehet esetleg, ami így motiválta ezt az utazási irodát. Ők már nincsenek ma meg, én még itt vagyok. Lényeg, hogy azt mondtam, hogy jó, ha így nem mehetek, akkor majd elmegyek egy másik utazási irodával. És lehet, hogy nem fogom látni az Aidát, de én akkor is most elmegyek Egyiptomba, mert elfáradt testem, lelkem, mindenem, és egy másik utazási irodával október közepére bejelentkeztem egy pihenésre, ami Hurgadán történő, úgy az a szokásos, ami akkoriban megindult ott a 2000-es évek elején, hogy lehetett menni Sármelseikre, Hurgadára, és akkor onnan kis körút.

0: És mondtam, hogy ne, ez jó lesz, és pont jó lesz, hogy a tengerparton pihenhetek kicsit, és azért módom lesz megnézni az országot velük egy körúttal, mert hogy ilyen csillagtúra-szerűen csinálják. Úgyhogy ettől nagyon boldog voltam, és hát akkor történt ez, ott 2001-ben, hogy délután jövök ki a munkából, és tele van a sajtó, a világ, minden azzal, hogy Amerikába merénylet történt, a két nagy ikertornyot lerombolták, és akkor úgy mindenki állt, hogy mi lesz ezután. Tehát ez azért akkora döbbenet volt 2001-ben, hogy itt minden megkérdőjeleződött, ami egy hónappal később, vagy fél évvel később vált aktuálissá az embernek. Tehát én akkor délután úgy voltam, hogy biztos, hogy én el fogok utazni Egyiptomba. Nem lesz itt valami még nagyobb, vagy sorozat terror cselekmény, ami esetleg ezt befolyásolja, vagy éppen Egyiptom, ahol azért lehet, hogy történnek majd dolgok. És azt mondtam magamnak, hogy nem, biztos, hogy én erre az útra elmehetek, és akkor 2001. októberében elindultam némi szorongással, egyedül voltam ebbe a csapatba, tehát szóló emberként utaztam, és mindez egyedül a reptérre való megérkezéskor okozott gondot, amikor a csodálatos jó időben megérkezik az ember. Itt a reptére nem tudja kire hagyni a kabátját, tehát azt is húzza magával, és akkor kint van, mit tudom én, 28 fok meleg, ragyog a nap, hú, nagyon-nagyon jól éreztem magam, de egy kicsit, vagy nagyon magányosnak is éreztem magam, és hát a reptéren úgy azért meglepik egy picit az embert, segítjük a csomagot a buszhoz, és hát tartják a baksisért a csomaghordók a kezüket, és ezek nagyon-nagyon erőteljes dolgok voltak, és ez a egy óra volt olyan, amikor úgy éreztem, hogy Istenem, szabad tényleg eljönni egy ilyen helyre az embernek nőlétére egyedül? De ez már a hotelnak a haljába el is múlt, és meg is szűnt, meg két csodás lánytestvér jött oda hozzám, hogy egyedül vagyok, bemutatkoztak, sárospataki lányok voltak, akik közül a kisebbik, vagy a fiatalabbik Németországba ment férhez, ők itt találkoztak, és hát teljesen, mintha én a harmadik testvér lettem volna, úgy kezeltek az első órától kezdve, tehát nem maradtam egyedül. És hát magába a hotelba pedig egyszerűen tátva maradt a szám. Egy fantasztikus, ötcsillagos szállodába vittek bennünket, a Hotel Szigálba, ahol szembe teljes törmelék és eltakarítás, romok, tehát látszott, hogy egy órával azelőtt, vagy 10 órával azelőtt dózerolták le esetleg az épületeket, és mondták már útközben, hogy ez egy halászfalu volt, nem olyan régen még, és hát most kezdenek belőle egy ilyen szép modern üdülő telepet csinálni. Hát ebben minden luxus megvolt, ebbe a gyönyörűséges hotelba, amivel nekem addig nem volt módom így találkozni, és mondták, hogy ezt azért tudták megteremteni ennek az utazási irodának, mert nincs még készen az udvaron egy ilyen kacsalában forgó tájföldi étterem, meg még talán valahol kint a parton valami kis munka is folyik, és azért ilyen olcsón adták nekünk az ötcsillagos hotelt, hogy hát ezeket ugye el fogjuk nézni még nekik, és bizony, amikor kész lesz, akkor nagy valószínűséggel ide esetleg amerikaiak, és hát tőlünk kicsi tehetősebb vendégek fognak érkezni, úgyhogy ez volt a második kellemes meglepetés, az, hogy ott rögtön barátokra találtam, majd az, hogy egy ilyen csodálatos körülmények között lehetek, ez úgy indulásnak nagyon nagyszerű volt.
1: És az egyiptomiak, akikkel találkoztál ott Sármességben, ők milyenek voltak?
0: Ez Hurgada volt, igen.
1: Elnézést, Hurgadában.
0: És azért mondtam, hogy tulajdonképpen az a fél óra vagy egy óra, míg a repülőről kicsekkoltott az ember a buszig, az volt, ami így megrémített, mert attól kezdve én ott kimentem este egyedül, mikor lezuhanyoztam és átöltöztem a utcára, a környező üzletekbe, és hát ott mindenkinek fülig ért a szája, betessékeltek, meg mutogatták a dolgokat, ami úgy szintén egy picit megrémíti a magyar embert, vagy az európait, mert ehhez úgy nem vagyunk hozzászokva, de érezhető volt a barátságuk, érezhető volt, ahogy közölték, hogy testvér vagy, tehát mi ne félj, ne ijedj meg, ne szaladj el, gyere be, nézd meg az üzletünket, parfümboltok, ékszerboltok, stb. Voltak ezek, és mondták, hogy nem kötelező itt semmit venni, üljek le, járjam körbe, nézzem meg, aztán majd, ha úgy látom, akkor visszajövök, ha nem történt semmi, akkor is ők csak örülnek, hogy mi jöttünk, és vagyunk, mert ők ezért vannak, és kére az ember egy teját, és ez végig így volt. Tehát az a fajta bizalom, az a fajta barátságosság, kedvesség, ahogy ők fogadták a turistákat, az egy csodálatos dolog volt, és nagy élmény volt. Nagyon keveset beszélek idegen nyelveken, és mégis megértettük egymást, és mindenre érzékenyek voltak ők is, tehát észrevették, ha az ember egy kicsit megtorpan, vagy bizalmatlanná válik, vagy soknak érezte esetleg az ő ajánlkozásaikat ott a áruikkal kapcsolatban, és akkor rögtön jelezték, hogy semmi gond, nem kell semmit megvenni, vagy nem kell megrémülni, és attól kezdve már, mert ez is szinte csak egy órányi ilyen magánséta volt, de attól kezdve végig a Györgyivel és a Katalinnal voltam együtt, de maga az egész csapat nagyon jó volt, és az utak szintén rendkívül jól szervezettek voltak, és hát bizony hajnali 3-kor indultunk el a déli országrészbe, és másnap reggel indultunk Kairóba, a piramisokhoz, a múzeumba. Tehát ezek azért a szabvány programok voltak, de hát aki nem járt még ott, annak mindez maga a csoda. Annyi mindent olvas az ember. Nekem mondjuk a Fáraó című könyv volt az ifjúságomnak az egyik. A Fáraója, igen. Az egyik meghatározó regénye, és akkor mindenütt ezt a fajta titokzatosságot kerestem. Hát ezzel együtt is azért úgy tényleg elfogadta az ember azt, ami Hurgadában még nem ez a titokzatosság volt, de valahol látszott benne, hogy a jövő is. Tehát, hogy itt volt egy pici halászfalu, és lám már hol tartanak. És hát a vásárlásról itt így annyit hozzátennék még, aztán vásárlással nem nagyon foglalkozom, hogy már 3-an bementünk ott másnap este a Hurgadai egyik ilyen kis ékszerboltba, és azonnal leültettek bennünket, jöttek a rózsateják, minden, és ott vettem meg a ankos örök élet karkötőt, és mondtam, hogy egy kartust is szeretnék csináltatni, és hát ott 2-3 teát elfogyasztottunk, tehát tényleg olyan volt, mintha sok éve ismernénk a tulajdonosokat, annyira kedvesek és figyelmesek voltak, és mikor én voltam a 3., akinek a kartust készítették a 2 lány után, leírtam, hogy mit szeretnék, hogy beleírjanak, és hát a Gizellát lerövidítettem Gizára, és akkor nagyot nevettek, és mosolyogtak, hogy és a piramist is kérem a Giza mellé. Úgyhogy, és hát elindult a körút, és a piramisnál is egészen apró dolgok tűntek föl először, hogy a város szinte már beleépült, a piramis lábainál volt a város, ami egy picit olyan volt, hogy az ember úgy képzeli el a piramisokat a fotóról, hogy ez valahol kint van nagyon a sivatagba. Ez nem egészen így volt, de...
1: Hát valamikor, 82-ben még a sivatagban így, volt. Igen.
0: De döbbenetes volt számomra, hogy egyszerű kis ház, szép kerthelyiséggel ott volt valami kis étkezés, és a nagy karikák a falba vannak, és a szamarak, lovak ki vannak kötve. Tehát az egész olyan volt, ahogy közelítettük a piramisokat, mintha visszamentünk volna bizony 200-300 évvel korábbra, minimum, és innentől kezdve én úgy éreztem magam, mintha igen, több száz évvel korábban lennék, mondjuk Egyiptomba és Kairóba.
1: És az mit jelent, hogy több száz évvel korábban? Tehát milyen érzés volt, vagy miben nyilatkozott meg?
0: Hát például ebbe, hogy megy az ember az utcán, ami egy hatalmas országnak a fővárosa. És akkor ott jön mellettem a szamár, csacsi, és a lovak, és akkor őnekik úgy van ott a helyük, a ház oldalánál, mint mondjuk az Andrássy úton, vagy a Oktogonnál, ahogy látható, a nagy karika, ahová valamikor a lovak voltak itt kötve. Na most hát ilyen itt már azért egy jó száz éve nem létező dolog. Ott pedig ezzel együtt lenni, ez nagyon, nagyon vissza tudott vinni az időbe. És akkor megyünk közelebb ugye a piramishoz, és jönnek a tevén a turisták, jönnek a tevékkel, lovakkal, a kísérők, a idegenvezetők, és ez nem a mai világot jelentette számomra.
1: Nekem 82-ben volt olyan élményem, hogy az utcán ülőn kalapálták az autónak a vázát, tehát tényleg, minthogyha régi, tehát régi igen, módszerekkel, de a mai világot. De akkor most hagyjuk abba a beszélgetés, zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
0: Köszönöm.

0: المحاسن المحاسن.
1: Kedves hallgatóink, most a zene után folytatjuk a beszélgetésünket. Bodóné Csiba Gizellával beszélgetek. Egyiptomi útjánál, az első egyiptomi útjánál járunk, és a gízai piramisokig jutottunk el. Mi történt ott, milyenek voltak a piramisok?
2: Hát egyrészt ott szintén úgy elszáll az ember időbe és mindenbe, hogy semmitre nem tud másra figyelni, mint arra, hogy te jóságos ég itt állok a piramis lábainál. Ez fantasztikus volt, és tudtam, hogy az a lehetőség van, hogy miután a nagy piramisba akkor nem lehetett bemenni, az zárva volt, viszont megtekinthető a másik. Jelentkezés alapján mentünk, tehát nem volt kötelező ez a utazás többi résztvevőinek, és azt hiszem, talán 5 vagy 6 vállalkoztunk erre a dologra, hogy mi bemegyünk a piramisba. És hát bizony ez az út úgy sok mindenen elgondolkoztatott, ami befelé vitt a piramisba. Egyrészt, hogy rengetegen voltak, tehát meglehetősen hosszú sor állt, míg a piramisba beléphettünk, és elindul a sor, emlékezetem szerint ugye felfelé, szorosan egymás nyomába vagyunk, de olyan szorosan, hogy szinte az előttem lévőnek a hátára van majdnem támaszkodva az ember, mert rengetegen akarták látni. Nagyon sok volt akkor a turista, tehát azt hiszem úgy a legjobb időszak egyike volt talán Egyiptom számára ez, és egy pár évvel azután volt mindez, amikor a nagy német merényletet már kezdték úgy kiheverni, és bátrabban jöttek az emberek, és előttem is németek mentek, ahogy haladtunk fölfelé, és bizony meggörnyedve kell menni, és érzem a falakat két oldalt, és ilyen döbbenetes az egész kő fajtája, mennyisége, minősége, mindene, és úgy szerettem volna végig úgy menni, hogy mondjuk kitámaszkodom, vagy simogatom, de hát arra figyel az ember, hogy megy az előtte lévő ember előtt, és akkor meglepődtem, hogy ugyanúgy jönnek mellettünk a visszafelé érkezők is, és egy pillanatra bevillant bennem, hogy mi van itt, ha valami történik. Mi van, ha előttem a 10. ember valamiért rosszul lesz, elesik, nem tudom, bármi. Itt mondom, lehet, hogy keresztül mennek rajta, vagy mi van, ha itt egymásba olvad ez a lefelé és felfelé menő sor, és akkor itt biztos, hogy hatalmas pánik van, és az egy olyan szörnyű érzés volt, és abban a pillanatban, mikor ez így bevillant bennem, mondtam magamnak, hogy ilyesmit egy pillanattal tovább már nem gondolhatok. Tehát ez nem fordulhat elő, most nem lehet ilyen, és felejtsem el a félelmet. Ha a piramisba vagyok, akkor biztos, hogy most semmi nem történhet velem, mert én úgy éreztem, hogy ezt látnom kell, ebbe be akarok jönni, én bent akarok lenni a nagy terembe, ott meg akarom tapasztalni a különböző, az élet lét különböző lépéseit, és kicsit sok elvárással mentem be a nagy terembe.
1: Ez melyik piramis volt, Mükerinosz vagy Kefrén?
2: Kefrén. És jó érzés volt végül is, vagy egy nagy fellélegzés, mikor az ember fölért és bement a nagy terembe, ami hát úgy, hogy nem tud az ember senkivel semmit megosztani, mert akkor éppen nem, a lányok nem jöttek be, ők már jártak bent, és ott megint egy picit ilyen egyedül éreztem magam. A világ minden tájáról voltak emberek. Én vártam valami nagy hatást magamra, és ez a nagy hatás nem egészen az volt, mint amire vártam.
1: Mi volt ez, és mire számítottál?
2: Én valami olyan érzésre számítottam, miután azt megelőzően én nem ismertem úgy igazán misztikus dolgokat közelről. Tehát azért a 90-es évekig Magyarországon nem igazán lehetett túl sok 80-as évekbe indul be, mikor először a beavatás vagy egyéb ilyen könyvek megérkeznek magyar nyelven, attól kezdve olvasgattam ilyeneket, de előtte nem sok fogalma volt az embernek sok mindenről, és én valami ilyen katartikus élményt vártam attól, hogy én most ide beléptem. Oda, ahol fáraó lehetett, oda, ahol papok álltak. Ezek az egyiptomi papok, akiknél ilyen félelmek megfordultak a legnagyobb emberbe is, hogy Istenem, hát itt kell töltenem mondjuk az éjszakát, vagy a beavatását, vagy tehát sok minden így pörgött az ember fejébe, hogy próbált levegőt venni, ami ugye nem sok volt.
1: Hát ennyi ember, de azért volt,
2: igen, mert hogy rengetegen voltunk, és nagyon rövid volt végül is az az idő arra, hogy ezzel a érzéssel, hogy én nekem itt valamit meg kell tapasztalni, együtt legyek, és meglehetősen hamar kellett visszaindulni. Tehát nem tudott az ember még akkora belső csendet teremteni magába, amiből jött valami kis üzenet, vagy hasonló. Úgyhogy végül is nem azt kaptam, amit nem tudtam, hogy mit várok, viszont volt egy másik érzésem is, hogy először vagyok itt, de nem utoljára. Tehát lehet, hogy most itt voltak lépések, hogy milyen, amikor a halál küszöbét átlépi az ember lélekbe, és hasonló, de nem itt van a vége. És ez most csak örülj annak, hogy bent voltál, és volt pár perc arra, hogy valamit megérez belőle. Úgyhogy kint a nagy zsibongásba, mert kint ugye zajlott az élet, mikor visszaért az ember, akkor hosszú ideig nem tudtam ezt úgy helyre tenni, tehát úgy libegtem ott a létbe, úgymond, hogy mit kellett volna bent nekem tennem, éreznem, tapasztalnom, mennyivel kellett volna bölcsebbnek lenni, mennyivel kellett volna másnapnak lenni, mint ami voltam azelőtt. Tehát nem éreztem, hogy én most itt hirtelen, és itt most valami más ember lettem volna.
1: És visszatértél ide később?
2: És a második úton visszatértem a Nagy Piramisba,
1: akkor már
2: késő
1: akkor
2: este, teljesen más, igen, teljesen más élményekkel, és ott jó érzés volt ez, hogy ott egy pillanatig nem volt semmiféle félelmem a dologtól, és még az első úton ezt is megéreztem, úgy fölfelé menet, hogy igen, lehet, hogy ez az egyik dolog, hogy a mindenféle félelmeitől meg kell az embernek szabadulni. Tehát amikor ettől a sok embertől és gyalogmenettől, amiben nincs idő semmire, és nincs hely semmire, és néha ugyan láttam az oldaljáratokat, de mégis azt érzi az ember, hogy egyetlen szűk folyosóba van, akkor ez volt bennem, hogy lehet, hogy pont ennyi volt, hogy a félelemtől szabaduljak meg. És attól viszont megszabadultam.
1: Hogyan folyt tovább az út? Merre jártatok még?
2: Hát lementünk Luxorba is, megnéztük a Királyok völgyét, a Királyok völgyével szembe ebédeltünk egy egyszerű, szép Nílusra helyezett teraszon, és ott újra ilyen képek jöttek be, míg a Nílust néztem, és szembe a Királyok völgyét, hogy ezekbe a hintókba, amik itt állnak, egyszerűen lehet, hogy ülni fogok, mert én ezt szeretném. Mert rendben van, hogy én most itt vagyok, és itt töltök Luxorba 4-5 órát, de ez nekem kevés, én ettől többet szeretnék. És akkor valahogy úgy olyan kis keserűséggel jöttem el onnan, hogy én annyira szeretnék így itt lenni több időt, és a Királyok völgyébe nyugodtam le, amikor éreztem, hogy én abba majdnem 50 fokba rendkívül jól érzem magam, hogy nekem olyan az a meleg és az egész meleg völgy, mintha nekem itt lenne a helyem, Én ott teljesen otthon éreztem magam, mindenki haldoklott, vizet hívott, mit tudom én. Én pedig ilyen teljes boldogságban voltam. És mikor kimentem, akkor volt egy ilyen kérdésre adott válasz egy hajnali álom előtt, amiben nekem három név jött ugye be, a Osiris, Jézus, és jaj, most ezt így hirtelen. Lényeg, hogy a királyok völgyébe, királysírba megkaptam a választ, hogy miért vagyok én Egyiptomba, és ez, amit az előbb itt említettem, hogy egy ilyen kérdésre adott választ kaptam, ami a főnix madárral kapcsolatos dolog volt, ott még azt mondta úgy a belső hangom, hogy figyeljek majd oda nagyon a piramisba mondott szavakra. És ez a hármas volt itt, az Osiris, a Jézus és a főnix. Úgyhogy a létező kérdések és az, hogy egyáltalán olyan kérdések jöttek föl bennem az idő alatt, míg én Egyiptomba készültem, már azt csodával töltött el, és amikor a királyok völgyéig eljutva úgy éreztem, hogy még mindig nem tudom, hogy miért is jöttem, vagy mi is itt a lényeg, és a szintén hatalmas tömegbe lent vagyunk az egyik királysírba, és nézem a falfestményeket, teljesen nem kapok levegőt úgy a gyönyörűségtől, meg a hatalmas tömegtől, és akkor így hirtelen megkapom azt az egy mondatot, ami arról szólt, hogy én most miért vagyok itt egyedül, és mi a dolgom. Erről azért nem beszélnék, mert ezeket a dolgokat én ebbe a kis vékony könyvecskémbe, ami az Egyipt avagy Szepszes Ankh címet kapta tőlem, ebbe én ezekről úgy részletesen beszélek, és írok, és még néhány fotót is beleraktam. És hát a könyvecskék most úgy a később egyre szaporodó úti könyvekkel együtt az írók boltjába most az Andrássy úton kaphatók. Az Andrássy úton utasítottak el, ugye, hogy én egyáltalán kimenjek, és ma ott van az írók boltjába a néhány könyvem, és hát ez azt hiszem nekem úgy a csúcs az életembe. És így erről jutott eszembe ebből a kis könyvecskébe, ami 2002 áprilisába fejeztem be, és most ismét április van, és ráadásul ma van a költészet napja, hogy mesterségem címereként ennek a könyvnek a végén van egy ilyen kis versikém, hogyha nem gond, akkor ezt felolvasnám. Jó?
1: Persze.
2: Ennek az a címe, hogy titkok keresése. A titkos ösvényt keresem, mi keresztezi életem útját. Azt a magaslatot keresem, ahol az igazságot tudják. A titkos kamrát keresem, hol álmom szarkofágba zárták, benne a titkos könyvet keresem, melyben sorsomat megírták. S a titkos követ keresem, mi épülte tetteim piramisát, a titkos folyót keresem, hol kikötik sárolladikját. Azt a tüzet keresem, mi feladatot mér rám. Azt az alagutat keresem, melynek végén majd a fény vár. Úgyhogy ez született ott akkor. Ez a keresés, ez abból adódott, hogy mielőtt elindultam, előtte nem sokkal találtam meg a jó vastag könyvecskét, amit amerikai, német, angol és sok-sok régész írt, ez a titkos kamra. És hát a Zahi Havasznak ugye a vitatkozásai a sok régésszel fantasztikus élmény volt számomra, és akkor ez úgy nagyon meghatározta ezeket a kereséseket, és néha azért volt ilyen érzés az embernek, hogy hát mégse kaptam választ, de rájöttem, hogy ez csak a türelmetlenségem, amit szintén le kell vetköznöm, mert nem biztos, hogy a válaszok mindig ott és akkor jönnek, lehet, hogy később jönnek, lehet, hogy másképp jönnek, és azokat is nekünk kell majd megérteni, felfedezni, hogy hol vannak ezek a titkos ösvények, meg mi a titkos ösvény, és és egyáltalán.
1: A könyvednek a borítója nagyon jellegzetesen sárga színű.
2: Igen.
1: A piramis barna, és tulajdonképpen ebből a sárgából egy olyan kis sárga árnyalata neki is van. Ez hogyan jött ki, a fényre asszociál?
2: Hát egyrészt ugye a homok színt
1: akartam. Igen, de
2: az
1: egy másfajta sárga, a homok.
2: Igen, de a fényt is így cikázom benne, mert az egész Egyiptom könyvem úgy íródott, hogy én ezt leírtam ugye számítógépbe, az egészet egy ilyen homokszín papírra nyomtam ki, majd vagy 8-10 példányt kézi könyvkötővel beköttettem, homokszín bőrszerű, plüss jellegű anyaggal, amire csináltam egy üvegnégyzet kockát, ami két fél piramisból áll. A felső piramist arany porral szóltam meg, az alsó piramis az zöld. És az ugye a földbe, a másik pedig a föld színétől az ég felé. És abba az első oldalon aranybetűkkel beírtam az egyiptomi hieroglifákat, és úgy címeztem meg az ő betűikkel. És hát ebből én szerettem volna igazság szerint sok példányt csinálni, mert hát ebbe is bekerültek ebbe a kis könyvecskébe azért fotócskáim, és nagyon kevesen, mert azok nagyon megdrágították ugye a könyvet. De a kézzel készült könyv az nagyobb összeg lett volna. Viszont nagy élvezettel csináltam, és azt mondtam, hogy úgy az életem is rászánnám arra, hogy így kézzel készítsem el minden könyvemet. Na most ezt 200 példányig csinálva azért ráment volna az első 5 éve esetleg. És
1: hát
2: akkor
1: mint
2: egy kis csoda úgy érkezett az is, hogy tanuló baráti körbe mellém került egy miskolci nyomdával és kiadóval rendelkező fiatalember, és a beszélgetésekbe jött ki, hogy én írogatok, és hát így kézzel megcsináltatok belőlük néhány példányt, de arra nincs így módom, vagy azt se tudom, hogy hogy kéne elkezdeni, hogy megjelenjen. És mondta, hogy hát az ő nyomdája megcsinálja. És amikor ennek nagyon megörültem, akkor kapcsolt, és azt mondja, ja, apropó, kiadó is vagyunk, tehát megnézzük, hogy mit csinálsz, és akkor mennek olyan példányba. Ez természetesen a magán költségem volt, de ez mégis úgy jött ott a Szentföld és a következő utam az Egyiptom után, mint egy csoda, hogy én csak kimondtam ezt a dolgot, és akkor felajánlják azonnal, hogy semmi gond, már csináljuk is. És akkor így indult el az, hogy a könyvem így jelentek meg, aminek végül is minden borítóját, mindent én terveztem minden alkalommal. Nem csak ezt, a többit is, mert a következő évben Jordániába mentem, és akkor azt ilyen Petra színű vöröses vászomba köttettem például be, amikor így kézzel csináltam, és hát abból vittem egy példányt ott akkor a Jordán atasénak, és mondta, hogy hát nagyon örül neki, és csináljunk belőle sokat, mert hogy Magyarországon nincs Jordániáról semmi, és mondtam neki, hogy van egy kis Egyiptom könyvem is, aminek a hátoldalára egy kis szösszenet van írva, ha azt elolvassa és jónak találja, akkor csináljuk igen a Jordánia könyvet is. És akkor felolvastam neki, és azt mondta, hogy hú, ez nagyon szép, tehát neki nagyon tetszett, ami a hátoldalon van az Egyiptom könyvnek.
1: Akkor lezárásképpen, igen. Egyiptom számodra mit jelent, miért fontos számodra Egyiptom, illetőleg többször voltál ott, mennyiben változott az Egyiptom képed?
2: Teljes egészében. Egyrészt szerelem első látásra volt, úgyhogy ilyen szempontból nem így változott meg. De az, hogy a második utam szintén egy hatalmas kínálás volt, vagy egy hatalmas lehetőség arra, hogy semmi szín alatt ne hagyjam ki, és oldjam meg bármi módon, hogy erre kijussak. Ez egy 22 napos, gyakorlatilag nemzetközi csapatból tevődött össze. Egy körút volt, ami gyógyító zarándoklat néven ment igazán, és itt végig, Aszuánig lejutva, és minden egyes ilyen, akár régészeti, akár ókori szempontból, akár a mai kultúrát nézve, vagy ahová a turistákat viszik, sok olyan helyre jutottunk be, ahová esetleg turistaként nem jutottam volna be. Tehát megvalósult az, amit Luxornál említettem, hogy én majd egyszer kell, hogy ugye itt legyek, és akkor este 10 órakor jönnek elénk a konflisok, és odavisznek a templomhoz, és végignézünk. Nagyon szép szertartást. Igen. És ez végig így volt, hogy hajnali 4-kor vagy 3-kor elindulunk például le a Elefantin szigetekhez, és a szentély, Ízis szentélyébe vagyunk hajnalba. Igen, tehát Filé szigetén olyan élmény éri az embert a napkeltét nézve, hogy egyszerűen ez soha nem tud majd belőle kiszakadni. Vagy ott állunk Ozirisznak a sírjánál, úgymond, amibe állt a víz, és mi bedobtuk a rózsát. És ott vagyunk az Ozirisz templomba szintén. Azon kívül, hát ahogy indultunk, mi ott már másnap megnéztük a vörös piramist belülről, ahová szintén állítólag egy ideig azért nem lehetett be.
1: Dahsúr katonai övezet volt egy időben.
2: Igen. Tehát bent vagyunk a vörös sivatagba úgy, hogy előtte van módunk egy fél órát ott meditálni például. Tehát ráhangolódott az ember, és akkor gyönyörű éneklés van bent a vörös piramisba, és hát végig Luxor, Dendera, Abydos, minden nyugati parttól kezdve itt Aszuánig, Abu Szimbelig, tényleg mindent végig jártunk. Hát Tel el Amarnát ba is ilyen nagyon különleges érzések fogtak meg, hogy ahogy közelítettünk az úton hozzá, az számomra majdnem úgy nézett ki, mint Peruba a Nazca fennsík. Tehát olyan sok hasonlóság volt benne, hogy nagyon különleges volt. És én egy kicsit betegen mentem oda erre az útra, és az első perctől jól éreztem magam, és teljesen gyógyultan érkeztem haza.
1: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatóinknak meg a figyelmet, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: Óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdu Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30 között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án, vasárnap délután a Margit-szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Szent Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Töltődj, hogy tölthess. IFI munkás képző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkás képzőjére, amely november 21 és 23 között kerül megrendezésre Tóálmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő IFI munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma, szerdán, túlnyomóan derült, napos, száraz az időnk. Az északi a szél élénkülhet, és 27-33 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkül, tehát az északkeleti szél és 27-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, és a Ne félj az első téma, amit hoztunk mára, mégpedig Márk evangéliumából én hoznék rögtön egy részletet, ami arról szól, amikor egy embernek meghalt a lánya, ezzel ő odafordult Jézushoz, és Jézus pedig azt mondta, ne félj, csak higgy. Most így leegyszerűsítve, rövidítve mondom a történetet, és utána tudjuk a folytatást, hogy mi történt, végül a leányt felélesztette, feltámasztotta Jézus. És kérdezem magunktól, van nekünk ekkora hitünk? Egy ugyanilyen helyzetben?
2: Az a kérdés, hogy abban az időben volt-e az embereknek akkora hite, vagy lehetett-e akkora hite, hogy egyáltalán ezt elhiggyék Jézusnak, hogy itt most nincsen olyan különösebben probléma, mert hogy a lány feltámad.
1: Könnyebb nyilván talán úgy, hogyha ott van Jézus, de egyébként meg most is itt van, csak nem látjuk. Tehát könnyebb úgy hinni,
2: hogyha
1: talán
2: ott van Jézus.
1: Hát nem.
2: Igen, csak hogy akkoriban pontosan az volt a probléma, hogy őt nem fogadták el.
1: Jöhet pontosan a részlet a Bibliából,
2: persze.
1: Márk evangéliumából. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Jakabról majd még később egyébként terveztük, hogy fogunk majd még beszélni, tehát csak nekik engedte meg Jézus, hogy vele menjenek. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat bement, és így szólt hozzájuk, miért csináltok ilyen zűrzavart, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talitha kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának.
3: Nagyon sok olyan történet van a Bibliában, olvassuk, hogy Isten kifejezetten nagy szenvedést engedett embereknek.
2: Sőt, emberközösségeknek.
3: Emberközösségnek is, de azért, hogy a hitüket mégis be tudják bizonyítani. Nekünk meg kell tanulni, hogy kell kezelni a rossz helyzeteket.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Azt nem? mondja az előbb András, hogy a szeretet feloldja a félelmet, ezt kérdezted, ugye?
2: Igen, kicsit állítsuk párhuzamba a szeretetet és a félelmet.
3: Meg az örömet.
1: Az öröm is, milyen jó, hogy mondod, Laci, tényleg, hogy ha örömben vagyunk, vagy hálában vagyunk, vagy szeretetben vagyunk, akkor egyszerre nem is lehet közben és egyébként félni. És pont ezt szokták talán mondani az éneklésre is, az énekesektől hallottam már, hogy éneklés közben nem lehet közben egyszerre félni is, és énekelni is valami szépet.
2: Tehát, hogyha kapcsolódom Istenhez, akkor nincs félelem.
1: És csak Isten hogy. Félelem?
2: Hú, az egy nagyon érdekes szó, igen, akkor azt majd mindjárt kibonthatjuk, hogy többfajta félelem van. Ugye itt félhetünk embertársainktól, félhetünk bizonyos helyzetektől, félhetünk bizonyos dolgoktól, és akkor is pontosan így működik?
1: Nekem az a reflex gondolatom, hogy igen, hogy mindig így működik.
2: Tehát, hogyha szembe mész egy vadállattal, akkor hát az Isten hited az megszabadít a félelemtől.
1: Például, nem tudom, egy vicsorgó kutya, és én elkezdek, megijedek és félek, akkor biztos belém harap.

0: rám nehezedő nagy félés, igen.
1: Tehát kimondhatjuk, hogy most már nem félsz semmit.
0: Ja, hát én azt nem mondtam.
1: Hanem,
0: hogy ott akkor az jutott eszembe, amit egyszer hallottam egy embertől, hogy ilyen helyzetben imádkozni kell, és akkor nekiálltam imádkozni, és hosszú-hosszú-hosszú ideig imádkoztam, és megnyugodtam, vagy belealudtam, vagy megnyugodtam.
1: Erdély László fél valamitől?
0: Lezárásként még annyi, hogy az volt az a pont az életemben, amikor mivel megtudtam, hogy ez lehetséges, hogy túléltem ezt, és sőt, csillapodott ez a dolog, azóta ott átíródott bennem valami, azt tudom, azon a napon, azon az éjszakán, és azóta már
1: másképp
0: vagyok. Másképpen
1: állsz a félelemhez azóta, amióta ez megtörtént, és most igen, már igen. Egészen más reakcióid vannak,
0: igen,
1: ezt
0: is nem mondom, mondani. Hogy be akarom hívni a mindenféle vacak helyzeteket, de egészen megváltozott.
1: Na akkor hallgassuk minden. Erdély Lászlót, hogy
0: félsz, vajon... Laci, hát, valamitől?
2: De az előbb mondtátok, hogy igen, ez az Istennel való kapcsolat, vagyis, hogy tényleg mindenki gondolja át, hogyha tényleg odaállhatnál Isten elé, akkor biztos, hogy azt mondanád neki, hogy félek tőled, vagy nem hiszek benned.
1: Igen, és a kapcsolódás egyfajta Istenval elé való állás.
2: Állás és a hit.

0: Na de ha jönne az ördög, egyébként mert tényleg ne is medve meg másik ember, hanem az ördög jön szembe, akkor tőle is talán akkor tudunk szabadon megmenekülni.
1: Hiszel az ördögben?
0: Na hát ez milyen furcsa kérdés, így milyen furcsa.
1: Ugye?
0: Hiszel-e? Nem kérdéses az ő létezése.
1: Nem kérdéses.
0: De az jó, szerintem, hogyha nem félünk attól, hogy megtámad, hanem inkább minél jobban megpróbáljuk felvértezni magunkat arra, hogy ő mindenképpen megpróbál mindenkit megtámadni.
1: De ha felvértezzük magunkat, akkor az azt jelenti, hogy félünk. Tehát
0: nekem nem azt jelenti, nem hanem inkább figyelünk.
1: Tartunk tőle, vagy
0: nem is tartunk,
1: nem is
0: szerintem,
1: tartunk.
0: Hanem inkább a Jóistenre próbáljuk a tekintetünket mindig irányítani, és közben számolunk azzal, hogy a leglehetetlenebb helyzetekből is megpróbál minket elgáncsolni, és mindenkinek személyesen szerintem a saját gyenge pontjain keresztül próbál támadást indítani, ami az én gyengém pont ott Lacinál, ami az ő gyengéje, nálad András, ami a te gyengéd, ott próbál téged.
1: Saját magunktól félhetünk?
0: Na tessék.
1: Vannak szituációk, amikor félek önmagamtól, attól félek, hogy most valami sikerül-e megcsinálnom valamit.
0: Jaj, csak ennyi, hát ha csak ennyi lenne, de...
1: Dolgot, vagy
0: hát,
1: bármit.
0: Hát, vagy az ember... Véletlenül olyan őrültséget is csinálhat, nem? Hogy kizökken a jó mederből, hát hányan ülnek pont ilyenek miatt börtönben, nem? Mert kizökkent az ember egy pillanatra, és egy totális őrültséget csinál.
1: És itt jön az, hogy ha valaki nem beszámítható,
0: na hát, na tessék.
1: Akkor félhet önmagától, akkor, amikor tudatában van annak, hogy mit cselekszik.
0: Mikor
1: akkor...
0: válik nem beszámíthatóvá, hogyha kizökkent megint csak.
1: Kizökkent,
0: nem
1: igen.
0: Levette a figyelmét az ember a Jóistenről, de hát mi is levesszük, mi is kizökkenünk. Magyarul bárkivel előfordulhat, hogy egy őrültséget csinál, nem akarta, de már belekeverte magát és megtette.
2: És főleg saját magunkba az idegesség.
0: Na tessék.
2: Az egy nagyon rossz helyzet, az semmit nem tud
1: megoldani,
2: így van.
1: Az idegesség, aggodalom.
2: Arra kell fölnőni mindenkinek, illetve fölnevelődni, illetve hát szoktam így mondani, hogy kérhetsz edzőt is, nem?
1: Ezek a tanítók?
2: Minden sportolók, edzők nevelik föl, hogy csinálják azt a játékot. Nem, ezt meg kéne tanulni.
1: Hát meg kell tanulni azt, hogy ha kapcsolódik Istenhez, akkor meg fogja oldani.
2: Így van.

0: mindig arra kell gondolnunk, nem csak magunkra.
1: Ja, hát igen.
0: Sajnos ez a világnak ez a nagy problémája, hogy legtöbbet magukra gondolnak az emberek, az önzés építi a világot.
2: Most is, ahogy beszélgettünk, de mindenki nekünk, saját magáról beszélt a félelem mindig, kapcsán.
0: Nekünk hát, meg mindig, az... ha Istenben hiszünk és őt szeret,

0: Ugye ez az utolsó kegyelmi üzenet, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, vagyis az egész világot, akkor mindig kérdezzük meg, hogy tényleg Isten olyan világot teremtett, amiben szeretné, hogy féljenek? És erre szerintem ebben mindenki azt mondja, nem? Hogy nem, nem. Akkor mi viszont kövessük azt, amit Isten teremtett.
1: Ádám és Éva nem félt.
0: De féltek.
1: Pontosan, már Ádám és Éva is félt.
0: Féltek, hogyha azt nem eszik meg, akkor neki.
1: Igen, nem tudták.
2: Utána meg a jó Istentől féltek, meg elbújtak, miután megették. Na hát akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, jó? Ne félj a témánk, ahonnan indultunk, aztán majd megyünk mindjárt tovább, folytatjuk.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman. Ne félj, téma kapcsán indultunk, és felmerült az a gondolat is, hogy önmagunktól is félhetünk esetleg, és akkor Laci azt mondtad, hogy az idegességet, hogyha például megpróbáljuk kiiktatni, ez számomra egy fontos gondolat volt most, mert én is tudok ideges lenni, és amikor az ember ideges, akkor csinál hülyeségeket. Már bocsánat, hogy így mondom.
1: Ha ideges az ember, akkor beszegszik, valamilyen formában produkálja magát.
0: Az egy dolog, és közben véletlenül is belekeveredik.
1: Egy verekedésbe.
0: Most hát erre egyébként akár apa is belekeveredik. Mondjuk belőle, aztán ha kinézel. De belekeveredhet, persze. Igen, és véletlenül aztán ott
1: és
0: valaki ott marad. Igen.
1: Az olyan, amikor elvesztjük a fejünket.
0: Na, hát erről beszélek, és azért mondtuk, hogy...
1: És olyan kurva bármi történhet? Ja, és ez felment bennünket, hogy elvesztjük a fejünket?
0: Nem ment.
1: Hogy egy olyan alaphelyzet kellene, hogy legyen, hogy nem jutunk el egy ilyen szituációba. Mint ahogy tudjuk, hogy Erdélyi László nem tudna egy ilyen helyzetbe kerülni.
0: Verekedésbe arra.
1: Mondhatjuk azt is, de...
2: Nem, ezt azoknak tudjuk mondani, akiknek nehéz helyzetük van, hogy a megoldás az sokkal jobb, mint a félelem.
0: De nem idegeskedsz. Ember, tehát van az, ami felbosszantja Lacit is, szerintem. Most nem akarom itt most nyilván kihúzni a gyufát, megtalálni, hogy mi az, tehát nem ez a lényeg, de minden embernél szerintem van olyan, ami fel tudná ingerelni, és legfeljebb uralkodik már erősen rajta, de van olyan. Biztos vagyok benne, hogy van olyan.
2: Ez így van, mindenkit letámadnak,
0: igen,
2: hogy idegeskedjen, meg problémázom. Tehát ha kapunk valami hibát, az azért van, hogy na jó, figyelj.
1: Ez egy tanítási folyamat.
2: Ezt tanuld meg, hogy erre oda kell figyelni.
1: Mondom, és ehhez le kellett csendesedni?
2: Hát egy, így van.
1: Illetve hogy beenged...
2: örülni kellett.
1: Örülni, hogy, ez is egy szép szó.
2: De igen. Örültem, hogy jaj, de jó, hogy megtanultam már, megint egy új dolgot.

0: Bibliáról másképpen.
1: Fűzhetem tovább a gondolatot, hogy elindultunk a ne félj témától, és akkor András, te pedig hoztad azt az igét Máté evangéliumából, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja.
2: Amit én úgy értelmezek, hogy az a pillanat a fontos, ami most van. Az, hogy mi itt beszélgetünk, hogy egymásra nézünk, és ez a jelenlét, ez pontosan azt eredményezi, hogy kapcsolódunk.
1: És amúgy a holnap majd aggódik saját magáért, ez egy humor? Nem viszből kérdezem, mert tulajdonképpen...
2: De tényleg úgy hangzik,
3: De ez tanítás mindenki számára, nekünk is, igaz? Hogy ne aggódjunk, ne féljünk, és főleg, amit mondtak, hogy előre, ha gondolkodunk előre, akkor azonnal készüljünk föl.
1: Nem? És milyen jó abba belegondolni, hogy nincs olyan helyzet, hogy semmit sem tehetünk.
3: Igen.
1: Tehát, hogy mindig van mit tenni, a leglehetetlenebb helyzetben is. Te ide kapcsoltad, András, azt, amit mondtál korábban, hogy élj a mában. Nem a mának, mert azt már beszélgettünk róla, hogy az más. A
2: igen, mában, itt egy nagyon érdekes dolog van, ugye itt nagyon sokan azt mondják, hogy élj a mának, ami egy ilyen hedonista hozzáállás. Hát tehát ezt úgy tegyük is félre, nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy élj a mában, élj a pillanatban. És mit jelent, hogy élj a pillanatban, hogy az Y-tengelyen vagy, szoktam mondani, de ezt most így akkor nem fejtem ki, hogy kapcsolódsz Istenhez. És hogyha jelen tudsz lenni, akkor nincsen probléma. Meg tudjuk-e oldani ez a kérdés?
1: Hát.
2: Minden pillanatban meg tudod oldani, László?
1: Saját magunkat mindig, már nem én vagyok László, de behúzzuk magunkat, saját magunkat mindig valamivel egy aggodalomban, nem?
2: Az elme helyzetben mindig valamilyen formában próbál felülkerekedni ezen, mert hogy próbál téged valamilyen formában uralni. És hogyan tudsz a pillanatban lenni?
1: Imádsággal.
2: Lecsendesedéssel.
3: Jó, de amit mondtatok az előbb, hogy azért nem kell aggódni, mert ne higgye el senki azt, hogy lejárt az idő, amikor én most már nem tudok tanulni új dolgokat. Én is még mindig tapasztalom, hogy még mindig tudok tanulni
2: és
3: új
2: milyen
3: dolgokat.
2: Szép.
3: Kapok a Szentlélektől, ahogy Jézus ígérte, tehát gondolatokat, elméleteket mindig, és azt mindig szépen átgondoljuk, utána ellenőrizzük szépen az írásban, igaz, hogy igen, igen, ez így van, mert egyébként a történelem az le van írva a világtörténelme, vagyis hogy minden, ami történik a világban, annak ott van valami.
2: Lenyomata
3: így van, tehát hogy tudjuk ellenőrizni, igen, amit jól gondolunk, hogy igen, igen.
2: És akkor megerősítést kapunk a Bibliából,
3: így van.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. A Ne félj téma kapcsán indultunk el, sokfelé kalandoztunk, még egy gondolat jutott eszembe, Mózes második könyvében olvassuk, amikor megy a nép, és aggodalmaskodik a nép, hogy nem lesz mit enni, és akkor megkapják a mannát, reggelre megkapják a mannát, minden reggelre mannát kapnak, ami az égből hull, és megjelenik, és megehetik, és utána minden nap ezt ehetik, 40 éven keresztül ehetik ezt, de ott is meg kell tanulni, hogy másnapra nem lehet elrakni belőle, mert mindig csak az aznapit lehet megenni, és mindig reménykedni kell abban a népnek, hogy másnap is ott lesz a manna, és mindig ott is van, és mindig csak reggel lehet megenni, de nem lehet raktározni, és nincs más választás, mint reménykedni, hinni abban, hogy holnap is
1: és
0: lesz.
1: Ne aggódjatok a holnap miatt.
0: Könnyű ezt mondani, de egyébként, hogy ne hazamegyünk, aztán aggodalmaskodunk a holnap miatt.
1: De nem? Hát ők is remélték azt, reményük volt abban, hogy másnap is lesz étel, amit egyenek.
0: És lett
1: amit
0: is. És nekünk lett is lett egyébként, mert itt vagy, meg Laci is itt van, meg én is, meg mindannyian itt vagyunk, és ettünk, és ha nem lenne egyébként, biztos megetetnétek ti holnap, nem? Vagy én biztos megetetnélek téged is, ha nem lenne.
1: Ez jól nem? Hangzik.
0: Hozom ide a következő témánkat, ami a következő Jakab leveléből lesz most egy idézet, Jakab 4.17, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Még egyszer, tehát aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát minden, amit tudunk róla, hogy ezt most meg tudjuk tenni, ott eldőlt egy biciklivel egy néni, és eszembe jut, hogy segíteni kellene neki, de nem teszem meg, hanem tovább megyek, majd mindegy, majd valaki segít, akkor bűnöm az, nem? Meg hogyha valakiről tudok, hogy nehézségben van, tudom, hogy fel kellene csak hívni, mert nyomorultul van, és lehet, hogy holnapra már ő már oda át lesz, de nem teszek semmit sem, mert mindegy, majd valami lesz. Bűnöm az, és még lehetne a végtelenségig soron.
1: Ennek a mondatnak egy része nagyon furcsának tűnik nekem, az, hogy bűne az. Tehát, hogyha van lehetőségünk, és tudatában vagyunk annak, hogy segíthetünk, és nem tesszük meg, akkor kimondható, hogy bűnösök vagyunk?
0: Igen.
1: És ez minden esetben így van. Hol vannak a határok? Hol vannak azok a határok, ahol a lehetőségeinkhez mérten mondhatjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, vagy nem is kell nézni a lehetőségeket, hanem teljesen egyértelmű mindez?
0: Szerintem egyértelmű, Laci.
2: Nekem az jut eszembe, amit már korábban is mondtam, hogy nem magunkkal kéne foglalkoznunk, hanem az egész világgal. Uh-huh. Isten úgy hozott bennünket létre, hogy segítsünk neki ezt az egész világot kezelni. Igen. Vagyis, hogy ha csak saját magammal foglalkozom éhezni vagy enni, akkor az egész világ sokkal nehezebben jön létre. De ha mindig másokkal, mások meg velem és egymással, akkor sokkal jobban össze tud állni egyszerűre, illetve egyformára, nem? Az emberek a világban. Ezért Ellen White is azt írja, hogy igen, az új földön majd ez lesz a feladat számunkra, hogy soha ne csináljunk magunknak ennivalót, csak mindig másoknak. Mi is másoktól kapunk. És ráadásul szerintem is ez nem így van, hogy mindig csak egy-egy embert válasszunk ki, nem? Hogy na jó, akkor te adjál nekem, én adok neked. Nem. Hanem mindig, akire szükségünk van.
1: Hát te ilyen globális gondolkodás.
2: Így vagy, együtt László. Vagyunk. Na, igen. Ez globális, hát, nem?
1: Ez egy teljesen globális gondolkodásmód, hogy akkor mindannyian legyünk jól.
2: Együtt.
0: Hogy is van, valahogy egy olyan képet hallottam, nemrég próbálom felidézni, hogy van egy nagy kondér, és egy nagy hosszú kanál van hozzá, és csak azzal az egy nagy hosszú kanállal lehet enni, és hogy a mennyországban ez úgy történik, hogy az egy nagy kondélból akkor mindenki megetet egy másik ember.
1: Szóval, ez nem egy vicc.
0: Lehet, hogy vicc. Igen. Nyilván, persze. Oké, ez egy vicc. És, de hogy a pokolban meg hogy történik ugyanezt, hogy ott meg éhen halnak mindannyian a kondér körül, mert senki nem segít a másiknak. Az egy szem hosszú kanál, a magát nem tudja megetetni.

Egy Vőres Sándor verset idéznék. Szembefordított tükrök, két sort idézek. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

0: Hát onnan indultunk, hogy aki tud jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak, de ha nem tudok róla, nem tudok valamiről, hogy az bűn, akkor pedig nem bűnöm. Szerintem ez sokszor...
1: Tehát ha nem vagyok tudatában annak, hogy
0: az bűn.
1: De nem csak akkor, hogyha én nem tudom azt, hogy tudok jót cselekedni.
0: Hát az se bűn. De konkrétan egyébként, ha tényleg valamilyen szempontból nem tudom, hogy az bűn, amit teszek, akkor az nem bűnöm. És szerintem pont emiatt van az, hogy nagyon sokszor az ember nem akar mélyebben belegondolni
2: dolgokat. Illetve azt nem mind döntjük el, hogy bűn van, nem, de Jézus úgy imádkozott a kereszten Istennek, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy
1: mit cselekszenek. Nincsenek tudatában annak,
2: amit... akkor a bocsánat, ezt mondta annak idején.
0: Picit végigmegyünk azon a vonalon akkor, hogy végig gondoljuk, hogy ha valamiről nem tudok, hogy az bűn. Mondjuk, mi jut eszedbe, hogy lopás. Például, ha valaki nem tud arról, egyszerűen nincs róla tudomása, mert valami, nem tudom, egy afrikai törzsben nőtt fel, ahol természetes volt, hogy egymásét használták, eljön ide az az ember, és elveszi azt, ami az enyém, és végig megy vele, akkor az...
2: Az önzés az bűn, azt mindenkinek tudni kéne, hogy igen, az önzést egyetlen önző szállat sem fogad el Isten. Ő nem akar olyan világban egyetlen olyan embert sem, aki csak saját magáért akar foglalkozni.
1: Abba belegondolva, Szabolcs, hogy amit az előbb mondtál, hogy ha valaki nem tud valamiről,
0: igen,
1: nem tudja azt, nem úgy szocializálódott, uh-huh, mondjuk egy teljesen más, okay, világban szocializálódott, nem tudja, hogy mi az a lopás, uh-huh, az természetesen nem bűn Isten
0: hát
1: előtt.
0: Mi mondjuk így, de...
1: Csak
0: így
1: hogy a jog szerint bűn.
0: Egyébként meg tulajdonképpen időben is változik ez, hogy mi az, ami bűn, de Isten előtt valószínűleg nem változik, és bevillant nekem most egy gondolat, hogy van olyan hely a világban, meg van olyan korszak, amikor például egy magzatnak a megsemmisítése az jogilag semmi. Van, ahol meg nemhogy nem semmi, hanem az ugyanaz, mint hogyha egy másik felnőtt emberrel tenne az ember egy megsemmisítő cselekedetet.
1: Hát ez gyilkosság.
0: Hát igen.
2: Hát igen, nem mondom, hogy ez most megváltozott. Nem
0: az Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségben azt mondod, hogy Jézus magára vette a bűnt.
2: A bűnt, igen, tehát hogy...
0: Hát attól még nekünk is...
2: Nem, mert nagyon sok minden meg volt fogalmazva pontosan, hogy, és ha nem csináljátok, akkor ítéljétek
1: ez
2: meg.
1: Ez az Ószövetség.
2: Ószövetségben ezt megszüntette Isten, mert de ő előre megmondta, hogy jön egy messiás, aki ezt megoldja, amit ti már akkor nem tudtatok kezelni. Már akkor nem tudták kezelni a bűnt sem, tudod.
0: Na jó, hát még én ezzel teljesen nem vagyok előrébb, mert akkor van olyan bűn, amiről mondjuk én nem tudok, hogy az bűn. Tehát ha én valamiről nem tudok, hogy az bűn, én még mindig itt tartok egy picit, akkor bűnöm az? Vagy te azt mondod, hogy itt nem is így kell gondolkozni, hogy bűnöm-e. A Szentlélek elleni szidalom az mondjuk egy bűn. Azt tudjuk, hogy az nem egy bocsánatos bűn. Az összes többi az vétek.
2: Szerintem.
0: Mondjuk.
1: Hűha,
2: szerintem
1: tudom, hogy inkább
2: megint visszalépnék az első mondatomhoz.
0: Igen.
2: Mert Jézus is azt mondta, le van írva Bibliában, hogy igen, ő mindenkinek megbocsát mindent, ha ellene is bármit vétkeznek, megbocsát.
0: Igen.
2: De aki a Szentlélek ellen vé, azt nem bocsátja meg. Nem teheti meg.
0: Igen.
2: Vagyis, hogy amit az elején mondtam, hogy ezt mindenki ellenőrizheti saját magán a bűnt, hogy bennem van-e a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de persze az új fordításban más szavakat mondanak, ez a Károli fordítás, tehát, hogy ezt ellenőrizheted te is magaddal. Hogyha ez nincs meg benned, mindegyik, hanem ideges vagy, félsz, aggódsz, stb. Ja, de előtte más mondja Pál apostol, hogy a másik, hogy a pénzsóvár, kérkedő, stb. Ilyeneket. Tehát írja, hogy milyen tulajdonságot, ezt mindenki ellenőrizheti, nem?
1: László, nem? Ha valaki ellenőrzi saját magában ezeket a dolgokat, akkor biztos találok olyat, ahol nem felelek meg.
2: Így van.
1: És akkor ez már bűn?
2: Akkor mindig imádkoznod kell.
1: És megyek, és meggyónom a papnál, jó?
2: És amiről beszéltünk, hogy mindent szépen megtanulni újra, és javulni folyamatosan.
1: De ez akkor az bűne, jó. Hogyha nem vagy tudatában annak, hogy itt most felsoroltál. Hát nem jó a kérdés, Szabás.
0: Igen, de folytasd, tehát bűne, ha nem vagy tudatában. Miért nem jó a kérdés?
1: Mert... Azért nem jó, mert az előbb megválaszolta Erdély László, hogy akkor bűn, hogyha ezekkelnek nem felelsz meg.
0: Az a bűn.
2: De elég, ha csak a hármat, az első hármat. Az első... Szeretet, öröm, békesség, nem elég?
0: Tartasz egy mondatos összefoglalót, András, hogyha nem tudok róla, hogy bűn valami, akkor...
1: Akkor nem bűn, mert...
0: Ezt mondod?
1: Nem bűn,
0: Laci vakarja a fejét. De, hát csak az a helyzet.
2: De nem, azért figyelj, azért nem olyan fontos ez, mert saját magunkról sem nekünk kell ítélni. És nem mi ítélkezünk magunkról, hanem megkapjuk az ítéletet.
1: Ezt ma már beszéltük Isten, az ítélkezésről.
2: Isten ítéletét.
0: Hát meg tulajdonképpen az a helyzet, hogy hiába én mondjuk nem tudok róla, hogy valami bűn, és egyszerűen nem bűnöm, de később megtudom. És akkor már el kell számolnom vele, meg a lelkiismeretem
1: egyszer. Miért kellene, csak... megtudjad?
0: Hát, mert mondjuk egyszer csak mélyen elbeszélgetek mondjuk veled, és akkor te rávilágítasz nekem, hogy hát Szabolcs, amit 25 éve csinálsz minden nap, az bizony egy sántét bibliai értelemben, és akkor
1: bibliai
0: egyszer csak...
1: értelemben?
0: Hát mondjuk.
1: És jaj, akkor... mert hogy a Bibliában ott van, hogy ne lopj, például.
0: És akkor egyszer csak hirtelen rálátok, hogy édes drága jó Isten, mostanáig amit csináltam, és itt kell tulajdonképpen azonnal tudnom váltani. Nem? Mert onnantól, ha már tudok róla, mert te megnyitottad a látásomat arra, vagy egy ige megnyitotta a látásomat arra, hogy ez bűn, onnantól kezdve nem csinálhatom tovább azt a cselekedetet.
2: De ezt mindenki saját magán tudja ellenőrizni, hogy tudatosan csinálja-e. Mert ugye ezt Jézus így imád, hogy aki nem tudja, hogy mit csinál, vagy nem szándékosan tette azt, ami rossz, azt mondja, hogy bocsáss meg, légy Uram. De aki viszont szándékosan csinálja, tudatosan, aznak saját magáról tudni kell, hogy én azért loptam, igen, mert tudom, én akarok, vagy véletlenül...
1: Előnyhöz akarok jutni ezzel.
2: Véletlenül is lehet úgy, hogy nem is veszem észre, hogy jaj, valami rosszat csináltam. De azt mindenki tudja ellenőrizni magán, nem? Hogy tudatosan csináltam ezt.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Hozok most csak úgy egy gondolatot. Sokszor hallunk olyanokat ma a világban, hogy szereted-e eléggé saját magad? Szereted-e saját magadat úgy, ahogy vagy? Elfogadod-e magad? Én most ide hozok egy olyan gondolatot, hogy szerintem egyszerre vagyunk mi emberek tökéletesek is, meg tökéletlenek is. Ez egy saját gondolat. Szerintem ez egyszerre tud lenni. Így ez a tökéletesség és tökéletlenség is, és tulajdonképpen a Jóisten, ahogy megteremtett minket, ezt én mondom így, hogy így kell szeretnünk és elfogadnunk magunkat, de ez nem mindig megy szerintem, és ha az ember szídja magát, akkor ez Isten káromlás? Ez a kérdésem most, hiszen tulajdonképpen Isten teremtményéről, ez esetben most én Szabolcs vagyok, Szabolcs beszélek, ha én elkezdem szidni Szabolcsot, Isten teremtményét, akkor ez Isten káromlás, hogy Isten teremtményét én szidom? Hogy jövök én ahhoz? Ez a kérdésem, felvetésem.
1: Az első gondolat az, hogy nem.
0: Nem.
1: A második pedig lenne az, hogy annyira távol áll ez így a maga a gondolat, hogy bántom magam, vagy
0: haragszom magamra,
1: haragszom magamra,
0: szidom magam.
1: Nem is tudom elképzelni.
0: Hál' Istennek, örülj neki. És Laci, mit mondasz erre, hogy ha az ember szidja saját magát, Isten káromlás az?
2: Hát attól is függ persze, hogy mi nem tetszik nekem saját magam. Amit én csináltam, az nem tetszik, vagy amit teremtett rajtam Isten.
0: Hát ugye, hát hiszen mondjuk nem. A jellemed, hogy ahogyan reagálok, ahogy viselkedek.
2: A jelleminket teljesen átalakítottuk az egész világon, illetve ezt vissza kellene építenünk, mert igen, ez az üzenet, hogy ha majd a mennybe mehetünk, egyetlen egy dolgot vihetünk, csak a jellemünket, semmi mást. Ami itt történt velünk, csak a jellemünket, viszont azt Isten nem akarja mindenkinél szépen átszerkeszteni, igaz? Tehát ő azt a szabadságot ígért mindenkinek.
1: Ez a szabad akarat.
2: Szabad akarat,
1: és olyan ki a jellemedet, akar, amilyennek szeretnéd.
2: Hogy mindenki szabadon csinálja a jót.
0: De saját magunkkal kapcsolatban, tehát te például mindig elfogadod saját magad olyannak, amilyen vagy? Szereted saját magad? És te, András?
2: Hát
0: és
2: ez, te, Laci?
1: Hát itt egy...
2: Nem. Én
0: néha megostorozod minden, magad egy-egy cselekedetedért?
2: Igen, minden nap.
0: És az nem Isten káromlás, amikor ostorozzuk?
2: Nem, amikor lefekszem
0: de tényleg
2: a alvás előtt, akkor mindig átgondolom, hogy
0: hol
2: mi
0: hibázta?
2: Volt ma. De reggel mindig átgondolom, na jó, akkor ma mit csináljak, vagyis, hogy...
0: Jó.
2: Szerintem mindig gondolkodni kell mindenen.
0: Jó,
2: szépen.
0: És egy-egy hibát belátni. Jó, de a hiba az tulajdonképpen egy tett.
2: Igen.
0: És én meg valószínűleg inkább azt kérdezem, hogy saját magamról, hogy Szabolcsnak a jelleme.
2: Igen.
0: Hogyha ott meglátom, hogy Szabolcs mondjuk állandóan ideges, nyugodt.
1: Erre a dologra, na. Hogy te hogyan ostorozod saját magadot, mint ahogy kiderült, hogy akkor valamilyen formában ez téged foglalkoztat.
0: Igen, valószínűleg az, hogy egyébként én tudok egy ideges ember lenni, azért ma
1: de
0: már ez ezt
1: egy
0: egyszer bevallottam.
1: De ez nem saját magad ellen szól. Ideges vagy, az
0: igen, és idegességében az ember esetleg nagyon nem megfelelően reagál, viselkedik, cselekszik.
1: Ez még mindig ember, nem saját magad ellen irányul.
0: Hogy érted? Tehát emiatt mondjuk tudom magam ostorozni, hogy
1: ja,
0: és az meg már olyan, mintha olyan lenne, mint egy istenkáromlás. Hát ez volt maga
1: nem,
0: a példa.
1: Nem istenkáromlás, ezt most rá szeretnéd szerintem
0: ezzel is akarom saját
1: magadat nyugtatni, hogy ez istenkáromlás. Igen, mert...
0: Pont, hogy ezzel büntetem még inkább magam, nem?
1: Igen, csak hogy ez ilyen felmentő büntetés.
0: Na,
1: de hogy? Tudsz példát mondani? Tehát, hogy akkor menjünk be konkrét példába.
0: Hogy szidom magam, és
1: igen.
0: Hol szidom magam? Más nem jut most eszembe, aztán majd még megpróbálok kianalizálni valamit, hogy hol lehet még olyan, ahol szidom magam. Szerintem például tényleg az, hogy ez az indulat, hogy
1: Hogy nem kellene indulatos tehát légy,
0: igen,
1: vagy mi.
0: Igen.
1: De ez nem az, amiről beszélünk.
0: Nem?
1: Ne, Szabolcs, nem. Az, hogy az ember észrevesz bizonyos dolgokat, amelyeket nem megfelelően csinál, és hogy azt mondja, hogy jaj, hát én most akkor miért kellett nekem kiabálnom ebben és ebben a szituációban, ez nem a saját magad ostorozása, hanem ez egy bizonyos fajta figyelem, sőt, jó, hogy észreveszed. Mert az a problémásabb része, amikor nem veszed észre.
0: Na jó, ezt így elfogadom.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Elindultunk a mai adásban a ne félj gondolata mentén. Önmagunktól tudunk-e félni? Kérdezted András a félelem kapcsán, és akkor Laci mondta azt a beszélgetésben, hogy az idegességet például, ha kiiktatjuk az életünkből, akkor lehet, hogy nem is kell talán magunktól sem félni, mert akkor sokkal bölcsebben tudunk reagálni. Én ezt hazaviszem. Ti mit visztek haza a mai alkalomból?
1: Mármint a ne félj témából?
0: Hát, vagy az egész?
1: A ne félj témából egyértelműen azt, hogyha kapcsolódsz, vagy jelen vagy, hívjuk bárhogyan, akkor nem fogsz félni.
0: Laci, te mit viszel haza?
2: Hát, amit beszéltünk, amit mondtatok ti is, hogy ez mindig az Istennel való kapcsolatot jellemzi rájunk, ezért mindig nagyon át kell gondolni. Mert hogyha félünk, aggodalmaskodunk, akkor nem Istennel van a kapcsolatunk.
0: És nincs olyan helyzet, ahol semmit sem tehetünk. Én még ezt is viszem magammal. Tehát, hogy mindig lehet valamit tenni, bármilyen helyzetben.
1: Ez minek a kapcsán?
0: Hát én ezt is a ne félhez
2: kapcsolatban. Igen, ezt elmondta József a fáraónak.
0: Igen.
2: Aki Istenként azt mondta neki, hogy nem, semmit nem tehetünk.
0: Mindig lehet.
1: Tehát, hogyha Isten mindig tudunk tenni neki valamit, akkor az azt jelenti, hogy nem félünk.
0: És hogy élünk.
1: És hogy élünk, és hogy tovább tudunk lépni.
0: Maradjunk hát ma ennyiben. Oké, jó, hogy összeültünk. Innen folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt a mai Bibliáról másképpen című műsor.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Fény a sötétben. A mai ige: 2 Sámuel 22-29. Te vagy, Uram, a mécsesem. Az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Gondolatok az igéről. Világosságban élek? Igen, mert te vagy, Uram, a lámpásom. Ha eltávoznál, megszűnne örömöm, de mert velem vagy, nincs szükségem sem a jelenkor fáklyaira, sem az emberi vigasz gyertyáira. Isten jelenléte tökéletesen megvilágít mindent. Tudunk világító tornyokról, amelyek 20 mérföldnyire, 32 kilométer is láthatók, de a mi Urunk nem csak egészen közelről megtapasztalható Isten, ő a távoli messzeségből is látható, még az ellenség birodalmából is. Ó, Uram, boldog vagyok, mint az angyalok, ha szereteted fénysugara betölti szívemet, csak téged kívánlak, semmi mást. Sötét úton kell járnom? Igen, de az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Hamarosan megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy ügyeim mind sivárabbá teszik az életemet, lehet, hogy a felhők egyre csak gyülekeznek felettem, de ha a sötétség miatt már saját kezemet se látnám, az Úr kezét akkor is látom. Ha magamban nem látok már semmi fényt, se barátaim között, se máshol a világon, akkor is hiszem, hogy az Úr, aki a világosságot teremtette, most is teremthet világosságot bennem és körülöttem. Hiszem, hogy kivisz még a napfényre. Nem fogok meghalni, hanem élhetek. Már közeledik ez a nap, ez a vigasztaló ige fénylik, mint a hajnalcsillag. Még egy kis türelem, nem sokára újongani fogok örömömben. Bízatok, én legyőztem a világot. A szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án, hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3 és 8 között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól: Bízatok, én legyőztem a világot. Ami János evangéliumából származik, 16:33. A himnusz több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű. Pénteken is derült, napos idő lehet, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, és a mai témánk egy kérdés. Így szól, változás vagy változtatás? A kérdés megfejtéséhez vissza szeretnék nyúlni az előző hét fő témájához, amikor is az érzelmi energiablokád okairól gondolkoztunk együtt, vagyis arról a belső zárvány tömegről, amely elzárja bennünk az érzelmeink egészséges megjelenítésének útját. Milyen sokan küszködünk azzal, hogy amit érzünk, ami legbelül van, az elfojtódik, legfeljebb csak egy-egy dűroham kapcsán bukkan felszínre, olyannyira, hogy ilyenkor talán magunktól is megijedünk, és hogy ebben az elmúlt egységben éppen arról beszélgettünk, arról gondolkoztunk, hogy milyen fontos is az érzelmeinknek tudatosítása, átélése, megtapasztalása, kimondása, és éppen ennek kapcsán lépünk most tovább, amikor azokat a zárványokat, amelyek az elmúlt héten alaposabban, mint úgy is mondhatnám, mint kiváltó okok szemünk előtt álltak, most egy közös nevezőben jelennek meg előttünk. Ez a közös nevező fogalmazódik meg ebben a címben, amit az előbb bejelentettem, változás vagy változtatás. És hogy ezt a címet most ebben a kontextusban megértsük, ehhez szeretnék most bevezető gondolatként egy alapvető emberi problémát megfogalmazni. Sokszor tapasztalom, hogy amikor párterápiában jönnek kliensek hozzám, akkor általában mindig a másik fél hibáinak, nyomorúságainak, tehetetlenségeinek az ostorozásával kezdődik egy-egy ülés. Ennek kapcsán úgy is összefoglalhatnám a mondani való fő vonulatát, hogy hiába szidom, mégsem változik. Hiába szidom, mégsem szokik le. Hiába szidom, mégsem látja be, és sorolhatnám még. De alapvetően nem is ez a kérdés. Én afelé próbálom terelgetni a beszélgetés fonalát, hogy először azt kérdezem, hogy egyáltalán létezik-e valamiféle kölcsönhatás kettejük között? Odafigyelünk-e egyáltalán egymásra? Akarunk-e szót érteni egymással? Úgy látom-e, hogy nekem az egyetlen szerepem az, hogy a másikat utasításaimmal, sugalmazásaimmal, ráhatásaimmal, győzködéseimmel megváltoztassam? Vagy pedig egy közös változásról beszélünk, egy formálódásról, amelyben mind a ketten belekapcsolódunk, amelyben mind a ketten alakulunk, hatunk egymásra, és ennek kapcsán lenne olyan fontos megértenünk, ráéreznünk arra, hogy igen, az életünk nem valamiféle egyirányú utca, úgy is mondhatnám talán egy kicsit visszafogottan, hogy Zsák utca, nem, hanem az életünk egy olyan oda-visszaható, áramló folyamat, amelyben minden részlet kapcsolódik a másikhoz, és minden hat mindenkire. És éppen ezért azokban a rendszerekben, családokról, párkapcsolatokról, barátságokról beszélve most, amelyekben igazán érezzük saját hiányunkat, és amelyekben aztán igazán szeretnénk a másikra hatni. Nos, ezekben a fő kérdés nem az, hogy te miben szeretnél a másikra hatni, hanem az, hogy akartok-e egymásra hatni egyáltalán. Mert hogy minden változásnak, minden maradandó változásnak az alapja a kölcsönhatás. És éppen ezért az legfontosabb felismerés minden ember életében az, hogy ezeket a kölcsönhatásokat akarja tudatosan megélni, befolyásolni, befogadni, és nem egyoldalúan

Nagy tekintélyeknek az arcán látom a megdöbbenést, a megbántódást, hogy hát nem veszik észre, hogy én csak jót akarok. Hogy nem veszik észre, mennyi mindent áldozok érettük, és ők még meg se köszönik. Igen, mert az életnek a legnagyobb kihívása nem az, hogy hogyan tudom még szebben becsomagolni, még észrevehetetlenebbül manipulálni a másikat arra, hogy végül azt tegye, amit én akarok, hanem nekem kell meghallgatnom őt, párbeszédet kezdeményeznem vele, és ebben a párbeszédben hagynom, hogy ő is formáljon engem. Ebből a kölcsönhatásból születhet csak valami új, valami közös, valami előrevívő, ahol mind a ketten megtanulunk egymásra hallgatni, egymásra figyelni. Az előző szakaszból következik tehát a válasz arra a kérdésre, hogy vajon mi az érzelmi energiablokád ős eredője? Miért húny ki a fény oly sok ember szemében? Miért leszünk olyan fásultak és fáradtak? Miért nem hiszünk az emberi kapcsolatok megújító erejében? Miért zárkózunk el mindenféle kapcsolattól, és miért választjuk inkább a magány kalodáját? Mert hogy nem tudunk és nem akarunk kölcsönhatásban élni. De ahhoz, hogy valaki ebből a kényszer zubbonyból ki tudjon törni, le tudja vetni ezeket a békjókat, ahhoz valóban el kell indulnia ezen az úton. És most a következő szakaszban erre szeretnék bátorítást adni, hogy hogyan is lehetséges ez. Amikor én arról beszélek, hogy kölcsönhatás, akkor ez a kölcsönhatás, ez azt jelenti más szóval, hogy elkezdek visszajelzéseket adni, és elkezdem a környezetemnek a jelzéseit tudatosítani magamban. Ezt nevezzük szakmai nyelven reflexióknak. Ezeket beleépítem a személyiségembe, és most ezt a kétirányú mozgást egy picit nézzük meg közelebbről. Először is azt mondom, hogy elkezdek jelzéseket adni. Ugye egy egyszerű példával, ha beülök valahová étkezni, és megkérdezik tőlem, hogy ugye milyen finom, én pedig majd fölállok a széktől, mert annyira nem tudom magamévá tenni, annyira nem ízlik, annyira ellenszenves számomra az étel. Ha ilyenkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, nagyon finom, hát akkor magamra vessek. Meg kell találnom a módját, hogy visszajelezzek. És ez a visszajelzés természetesen olyan kell, hogy legyen, hogy ez ne egy sértést indukáljon, ne egy elhatárolódást hozzon létre, hanem egy kölcsönhatást. Ha én például elmondom azt, hogy nézd, én nem szoktam sózni, vagy én éppen sózni szoktam, vagy én nekem nem ez a fajta étel a kedvencem, de az a másik, amit szoktál csinálni, az nagyon-nagyon ízlik nekem. És így tovább, akkor ebből a fajta kölcsönhatásból, ebből a fajta visszajelzésből lehet egy olyan kölcsönhatás, egy olyan kooperáció, amely mind a kettőnknek a megelégedésére szolgál. Nekem, aki elfogyasztom, és a másiknak, aki elkészíti ezt az ételt. De ha néma maradok, akkor csak újabb és újabb félreértéseket szül ez a helyzet, míg végül aztán kirobban a dolog, és akkor jogosan kérdezik meg tőlem, megsértődve, megbántódva, de hát ha nem ízlik, miért nem szóltál? Nos, valahogy így vagyunk az élet minden más területén is. A visszajelzés mindenki számára fontos. És a visszajelzés meg

0: megfogalmazása, hogy kimondom, hogy egyértelművé teszem a másik számára, hogy mit érzek, ez az életünknek az alaprezdülése. De ugyanúgy az életünknek alaprezdülése az is, amit ismét az előbb említettem, hogy a mások visszajelzésére is nyitottá válok. Nem csak egyszerűen azt mondom, hogy na hát ez nekem nem ízlik, hanem megkérdezem tőle, hogy te hogy szeretnéd, te hogy gondolod, te hogy látod? Lehetne valamilyen kompromisszumot kötni? Nem félrelököm az ételt, és azt mondom, hogy hát ez moslék, ugye? Hanem megbeszéljük a dolgot, hogy lehetne javítani. Elmondom az elképzelésemet. Azt is elmondom, hogy én nem vagyok szakember, én nem tudok főzni, én csak a gondolataimat tudom elmondani, vagy az ötleteimet, vagy az érzéseimet, és nagyon hálás vagyok érte, hogy a másik odafigyel rám, és neki is fontos, hogy együtt megtaláljuk azt a közös nevezőt, ami mind a kettőnek a megelégedésére szolgál. És így egymásra figyelve, úgy is mondhatnám, hogy egymásra hangolódva jön létre egy csoda. És ez a csoda, ez nem más, mint az energia közlés. Az energia közlés, amely életünknek a fenntartására, életünknek a kiteljesedésére szolgál. Így teremtette meg a mennyei atya. Hiszen ma olyan sokat beszélünk ugye a fenntartható világról, a fenntartható fejlődésről, a megújuló energiaforrásokról, de nagyon keveset beszélünk arról, hogy ez tulajdonképpen az emberi kapcsolatokban kezdődik. Hogy fenntarthatóak legyenek ezek a kapcsolatok, hogy fejlődni tudjanak. És ez azáltal jön létre, hogy energiát közlünk egymással, és más szóval visszajelzünk, és mások visszajelzésére odafigyelünk, mert ez az oda-visszajelzés, ez az oda-visszajáró kapcsolódás, ez az egymásra figyelő és egymásba kapcsolódó, koncentrált figyelem, ez az, ami valójában a megújító energiákat, életenergiákat, pszichés energiákat közvetíti. Nem azáltal leszünk erősek, ha mi leszünk azok, akik megmondjuk a tutit. Nem azáltal leszünk erősek, ha mindenki elhallgat, mert nem akarja már többé hallgatni azt, hogy Lukat beszélek a hasába. Rám hagyja, és azt mondja, hagyja már végre abba. Jól van, megteszem, csak végre legyen már csönd. Ezzel nem leszek erős. Csak erősködök, görcsölök rajta, aztán dugába hull úgyis minden. Hanem azáltal leszek erős, ha egyre inkább kész leszek a közös erőforrásainkat használni. És ezekben a közös erőforrásokban van még egy nagyon fontos törvényszerűség. A közös erőforrásokat csak akkor tudjuk hasznosítani, ha nem erkölcsi magaslatokból próbálunk másokra letekinteni. Ha nem a saját erkölcsi világunkat, világrendünket próbáljuk a másikra ráerőltetni. Hanem legyen akármilyen helyes is a nézetünk, a látásunk, megpróbáljuk azt úgy képviselni, hogy nem egyszerűen megengedően, hanem mindenféle értékítélettől határozottan elzárkózóan tegyük ezt. Miért is? Azért, mert mindenféle ítélet elzárja a kölcsönhatás előli utat. Én elmondhatom, sőt, kötelességem is elmondani, hogy hogyan látom a világot, hogyan érzem. Ugye erről beszéltünk az előbb, amikor azt mondtunk, hogy jelzéseket adunk, de nem kötelező érvényű parancsokat adok, és mindenféle erkölcsi kategóriának a másikra való ráerőltetése ilyen jellegű parancsként hangzik. Sokkal jobb lenne, ha azt mondanám, hogy én ezt így látom, én ezt így gondolom, én ezt így élem meg, nekem ez jelent biztonságot. Ha te neked más, akkor rendben van. Én azzal nem akarok vitatkozni, csak elmondom neked, hogy én ebben vagyok otthon, én ebben érzem az én életemnek a középpontját. Ugye milyen szomorú például az, amikor valaki meggyőződéses keresztényként például azt állítja a többiekről, hogy azok hitetlenek és bűnösek. Sőt, hogy ne is beszéljek arról, hogy mind el fognak kárhozni. Mennyire jobban hangzik, és mennyire sokkal közelebb áll a Biblia tanításához, azt mondjuk, hogy én hálás vagyok azért, hogy a Jóisten védelme alatt élhetek. És hogy ebben a védelemben kiteljesedhet az életem. És nem kell félnem a jövőnek kikutathatatlan eseményeitől, és nem kell félnem a pusztító szélvésztől és árvíztől, ahogy csodálatos képekben az élet nagy kihívásait Jézus Krisztus megfogalmazza. Mert ahogyan szintén ő mondja, szárnyai árnyékába rejtőzöm én el. A veszély elől oda menekülök, és ez ad nekem védelmet, és ezt én egy személyes átélésként, saját csodaként élem meg nap, mint nap, de ez nem elvárás felét, hanem egyszerűen az én élet élményem. Nem erkölcsi bunkósbot, amit a kezemben forgatva lecsapok rád, aki hitetlen vagy, és bűnös, és szégyeld magad, hanem egyszerűen megfogalmazom az életemnek a tartását, tartalmát, és természetesen ezzel kimondok egy meghívást is, egy meghívást arra nézve, hogy gondold el a saját életedben, hogy van ez. És gondold végig, hogy ismered-e ezt, ezt a csodálatos érzést, amikor azt mondhatod, igen, én is védelem alatt élő ember vagyok. Hogy mindezt egy bibliai őstörténettel szemléltessem, szeretnék most Izrael első királyának, Saulnak az életéből egy epizódot említeni. Ez a király egy nagyon tehetséges ember volt. Mindenki által első pillantásra is egy igazi vezérelőnyiségként elismert személyiség. Életének nagy tragédiája az volt, hogy egyszerűen nem tudott ráhangolódni azokra az értékrendekre, belülről nem tudott igent mondani rá, pontosabban azt is mondhatnám, hogy nem tudott belelépni abba a kölcsönhatás rendszerbe, amelyre hivatkozott. Isten kiválasztottjaként különleges ajándékokat, képességeket kapott. Isten kiválasztottjaként egy csodálatos mentor állt mellette, az idős Sámuel próféta, aki nagy szeretettel és minden tekintét latba vetve állt ki mellette. De ő mégis, amikor úgy érezte, hogy cselekedni kell, akkor nem tudott sem várni, sem visszajelzésre figyelni. Akkor úgy gondolta, hogy ő neki kell a dolgokat egyedül kézbe venni. Így például, amikor az izraeliták ős ellenségével, a filiszteus néppel kellett hadakoznia, akkor először úgy gondolta, hogy meg kell kérdeznie Izrael istenét, hogy hogyan is tegye ezt, mi legyen az ő stratégiája. Szólt hát a papnak, hogy hozza oda az éfódot, ez egy akkori szokás szerint az Isten megkérdezésének, akarata megtudakolódásának egy különleges eszköze volt, és amikor a pap már odahozta, hogy akkor együtt elcsendesedjenek az Úr előtt, és megkérdezzék az ő szándékát, akkor közben zajlottak az események, látja, hogy az filiszteusok táborában egyre nagyobb zűrzavar uralkodik, és erre gyorsan hoz egy másik döntést, és azt mondja, hagyjuk, most nem kell a Jóistent megkérdezni, most majd teszem a dolgomat. És ez a hagyjuk az ő életének az alapvető tragédiája. Tele van belső érzékenységgel, tudja jól, hogy neki az élő Istent kell kérdeznie, hiszen az élő Isten kente őt fel erre a különleges szolgálatra. Tudja jól, hogy Sámuel próféta is ebben támogatja, és minden lelki, szellemi tekintélyével és hatalmával mellette áll, de ő mégis úgy gondolja, hogy neki kell kezébe venni a dolgokat, és így veszíti el a királyságát. És micsoda kontraszt? Az ő utána következő, a Bibliában minden üdvösség kútfejének tartott Dávid király, akinek nemzetségéből Jézus Krisztus is származik, az ő egész pályafutása alatt alapvetően ebben különbözik tőle. Semmit nem tesz anélkül, a legszorultabb helyzetében sem, hogy előtte meg ne kérdezné az Istent, hogy az ő hangját ne hallaná a legkétségbe esettebb helyzetében, és újból is újból addig nem tesz semmit, amíg ebből a belső meggyőződésből nem tud lépni, és azt nem tudja mondani, hogy igen, megértettem Istennek most ez az akarata, és ezen az úton fog engem kísérni. És itt állunk most mi, akik egy új esztendő küszöbén állva, talán különböző elhatározásokkal a szívünkben gondolunk a jövőre. Én egyetlen egy dolgot szeretnék kérdezni most magamtól és mindannyiunktól. Akarunk-e a világ mindenség urával, az életünk teremtőjével, a nekünk oly sokszor üzenő, szívünk ajtaján csöndesen kopogtató Jézus Krisztussal kölcsönhatásba lépni? Föl akarjuk-e ismerni, meg akarjuk-e látni az ő üzeneteit az életünkben, és akarunk-e rá válaszolni? Én így kívánom mindannyiunknak, hogy erre a kérdésre igen tudjunk felelni, nem kényszerből, nem elvárásból, nem valamiféle erkölcsi elnyebenyétől félve, hanem egyszerűen belső meggyőződésből, mert tudjuk, érezzük, hogy az életünknek ez az igazán kiteljesedést hozó útja. Ha végre nem magunkba burkolódzunk, nem megmondó emberekhez dörgölődzünk, nem mi akarunk másokat manipulálni és megvezetni, hanem hagyjuk, hogy az életünkbe belerejtett örömhír, az, hogy Isten bennünket is saját védelme alá akar helyezni, és meg akar védeni minden gonosztól, hogy ez az örömhír bennünk is kiteljesedhessen. Ezt kívánom mindannyiunknak, köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!
2: És most szakértőnk válaszol! Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk! Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
4: Én is köszöntöm most már sokatszor a kedves hallgatókat.
3: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést. Ma ez lesz a témánk.
4: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addigra kiderül, hogy lecserélték az árat is.
3: Az igen.
4: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcsa van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni, és Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, agyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet. És az ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét vagy pénzkivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyukon, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretet nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, megbeszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. De amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk az abból fakad, hogy szükségük van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a ha-szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a Jánlapos apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni. Mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
3: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretett nyelve?
4: Lehet, hogy nem az ő szeretett nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Istenem, te vagy a probléma okozója.
3: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
4: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan, apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem töltse le egy cukrászdába, menjünk el csak egy órára, csak mi ketten. Akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínűleg a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tudsz zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkozunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartálya, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenévesekkel találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet. Amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból mi kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
3: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az 5 szeretett nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
4: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző. A másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
3: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
4: Tehát miért ne? Uh-huh. Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya szeretlek, vagy apa szeretlek téged.
3: Tehát akkor az 5 szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
4: Így van.
3: Így van. Akkor megtanultuk.
4: Gyakoroljuk.
3: Köszönöm.
4: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
3: Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ha azt a szót halljuk, hogy gyümölcstermés, akkor rögtön a finom barackoktól roskadozó fákra gondolunk. A Bibliában azonban lelki gyümölcstermésről olvasunk. Unger Károly lelkipásztor erre tanítja most hallgatóit.
2: Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, mely írva található Máté evangéliumának a 13. részében, a 10. és 11. versekben eképpen. A tanítványok pedig hozzám menvén mondának néki, miért szólasz nékik példázatokban? Ő pedig felelvén mondá, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Amen. Szeretett rádió hallgató testvéreim, mindig lenyűgöz Isten szent lelkének a munkája, amikor egy-egy jól ismert igének olyan pontjára mutat rá, amelyen könnyedén átsuhanok. Előttünk van az egyik legismertebb példázat, a magvető példázata. A történetnek az a része ragadt meg, amikor a tanítványok egyedül maradtak Jézussal. Azon a napon ugyanis sokan mentek ki a tengerpartra őhozzá, hogy meghallgassák a reggeli áhítatot, aztán szétszéledve hazamentek. A tanítványok viszont ott maradtak Jézusnál. Ma, amikor milliók üdülnek tengerpartokon, és esténként sétálva gyönyörködnek a hullámok csobogásában, a sirályok repkedésében, kell-e aktuálisabb ige ennél? Jézussal egyedül a tengerparton. Milyen óriási ajándék! Csak Jézussal maradni, csendben, nyugalomban, békében. Végre nem kell sietni, nem kell szaladni, nem kell kapkodni, végre van idő Jézusra. Miért maradtak nála a tanítványok? Mert volt kérdésük. Ők is végighallgatták a példázatot, de nem értették meg. Testvérek, az Úr kegyelmi ajándéka, hogy oda mehetünk mi is Jézushoz gyermeki szívvel. Leülhetünk mellé, és feltehetjük kérdéseinket neki. Kicsit bővebben, ma még nyugodt körülmények között, ha tetszik a tengerparton is, beszélgethetünk Jézussal. Mert lesz idő, amikor úgy felgyorsulnak az események, hogy nem lesz rá lehetőségünk. Noé története jut eszembe. Amikor az Úrtól megkapta az intő figyelmeztetést, és napsütésben elkezdte építeni a bárkát, akkor még volt idő a megállásra, a kérdések feltevésére. Hányan nem éltek ezzel az Isten adta idővel? Aztán, amikor elerett az eső és nem állt el, a víz kezdett emelkedni, kezdett elönteni mindent, akkor már késő volt. Sokan elvesztek. Testvérek, ezért ne halogassuk a lehetőségeket. Amíg lehet, álljunk meg, és üljünk oda Jézushoz. Figyeljünk rá, hallgassuk meg, és fogadjuk be tanítását. Jézus célja, életünk gyümölcsöket teremjen. Olyanokat, amelyekből ő is szívesen eszik. Olyanokat, amelyek az ő magvából erednek. Ezért is mondja Jakab apostol, az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói, cselekvői legyetek. Másképpen mondva, Jézus olyan gyümölcsökre, olyan tettekre éhes, melyeket az ő igéje nélkül sohasem cselekednénk meg. Sok ember ennél a pontnál téved. Hívő embernek vallják magukat, hisznek Istenben, templomba is járnak, prédikációt is hallgatnak, de abból semmit sem emelnek be az életükbe. Szintén Jakab apostol kérdezi, atyám fia, mi haszna annak, ha valaki azt mondja, hogy hite van, de cselekedetei nincsenek? Semmi. Jézus számára tudjátok ki a hívő ember? Az, aki meghallgatja az igét, majd amit megértett abból, az elfogadja, és aszerint módosítja a gondolkodását, életvitelét. Röviden, a megértett igéből terem gyümölcs az életében. Testvérek, ne csapjuk be magunkat. Értjük az igét. Ha nem, megállunk és utána kérdezünk. Tudunk már bizonságot tenni igei megtapasztalásainkról? Mert én úgy gondolom, hogy ennyi év után az úrasztalánál kellene sorba állnunk, és egymás után bizonságot tennünk az ige gyümölcseiről. Jézus kristálytisztán látja, mi az oka a gyümölcstelen életnek. Az első a kőkeményre döngölt föld. A magvető mindenhová szórja a drága magot. Vannak, amelyek az útszére esnek. A letaposott területen aztán esélye sincs a magnak, hogy kikeljen. Jönnek a madarak, és felkapkodják azt. Testvérek, Jézus nagyon komolyan figyelmeztet bennünket. Vigyázz, mert ha az életedben nem veszed komolyan a démoni világ jelenlétét, próbálkozásait, sőt, ha még nyitott is vagy rá, pláne ha meg is engeded, hogy hasson rád, akkor az életben egyszer sem fogsz gyümölcsöt teremni. Mert ugyan végighallgatod az igét, de mire hazaérsz, a démoni madarak szépen kicsipegetik azt a szívedből. És egy óra múlva aztán azt sem tudod, miről szólt a prédikáció. A nyári hittantáborban a közösségről beszéltem a gyerekeknek. Közösség Istennel, közösség a családdal, közösség önmagunkkal, végül közösség az idegennel, akit nem is hívunk, akit nem is várunk, mégis jön. Mi a célja a démoni világnak? Az, hogy ne higgyünk, és ne üdvözüljünk. Megkérdeztem a gyerekeket, hisztek a sátánban? Többen úgy feleltek, hogy nem. Erre azt mondtam, látjátok, pontosan erre törekszik, mert akkor ő a háttérben nyugodtan tud rombolni, és közben másban keressük a hibát. Testvérek, ne gondoljátok a példázat végén szereplő jó földről, hogy az makulátlan, steril, vagy démoni hatásoktól mentes volt. Egyáltalán nem. Mégis miért tudott jó gyümölcsöket teremni? Azért, mert a tulaj időben felismerte a kísértő jövetelét, és Isten fegyvereivel ellenállt. Efézus 6. Nem tűrte meg a jelenlétét, hanem Jézus nevében elküldte. Eredj el, mert meg van írva az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. A másik oka a gyümölcstelen életnek a felszínes kereszténység. Akik szintén hallják az ígét, örömmel is veszik azt, de abban a pillanatban, amikor jön egy komolyabb próba, már el is engedik a hit kezét. Mi a próba? Az az időszak, amikor valami nehézség támad a mi életünkben, és úgy látjuk, hogy Isten elhagyott. Az igazi próba valóban az, amikor az Úr ideig óráig leveszi rólunk a kezét. Aztán engedi, hogy szenvedjünk, engedi, hogy vergődjünk. Letesztel, hogy akkor vajon mit teszünk, meddig tart a hitünk. Megmaradunk-e mellette, vagy ellene fordulunk és beállunk a démoni vádló mögé. Testvérek, az isteni próba mindig megmutatja szívünk igazi talaját. Megmutatja, A felszín alatt milyen réteg húzódik. Ha kőkemény, akkor az isteni mag gyökérzete nem fog tudni mélyre hatolni, és kiszáradunk. Olyanok leszünk, mint Démás, aki kezdetben még lelkesen segítette Pál apostolt, aztán a próbák idején elhagyta őt, és e jelenvaló világhoz ragaszkodott. Az eredménytelenség harmadik oka Jézus szerint az, ha valaki ott van a templomban, és miközben hirdettetik az ige, ő lélekben mégis távol marad. Az élet dolgai, az éppen aktuális kérdések, döntések annyira lekötik gondolatait, hogy képtelen az igére figyelni. Mint gyakorló lelkész az Isten tiszteleteken, figyelem mindig a szemeket, és látom, ki merre jár. Ki van még jelen, ki követi az igét, és ki szállt már régel messzi tájakra. Jézus Urunk ezt nálam sokkal pontosabban látja. Ezért mondja, ne aggodalmaskodjatok a életetek felől az ige hirdetés alatt, mert az pontosan jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Testvérek, meg kell tanulnunk figyelni az Úrra. El kell hinnünk, a megoldás már készen van nála. Ő tudja a biztosat. Higgyük el, ő mindig jobban tudja, mint mi. És Jézus elvezet a megoldásig. Ne engedjük, hogy az igehallgatás közben az élet gondjai elfojtsák, lebénítsák az egyetlen figyelmünket. Végezetül, mi a jó föld? Amely 30-szor, 60-szor, 100 annyiszor annyi gyümölcsöt terem. Röviden, a Jézus által felszántott, a Jézus által kigazolt, a Jézus által megtrágyázott és megöntözött föld. Ő mondta, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. János 15:5. Testvérek, alapban egyikünk földje sem alkalmas az isteni gyümölcsök meghozatalára. Csak akkor válunk alkalmassá, ha engedjük, hogy az Úr munkálkodjék bennünk. Ő végezzen igazi mélyszántást. Engedjük meg néki a gyomírtást. És a rendszeresen műveli és gondozza azt, életünk termőre fog fordulni. Befejezem. Kedves testvérem, akarsz igazi hívő keresztény lenni? Ha igen, akkor engedd, hogy a hirdetett ige hasson rád. És akkor Istennek tetsző gyümölcsöket fogsz teremni, melyek mind az Úrnak, mind fele barátaidnak, és mind önmagadnak az örömére lesznek. Így legyen. Amen.
1: Kedves hallgatóink, kérjük drága megváltó Krisztusunkat, hogy segítsen betölteni parancsát, miszerint teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Hát remélem, hogy mindnyájan törekszünk erre, és imádkozunk is ezért. Szeretettel köszönünk el kedves hallgatóinktól Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Fény a sötétben. A mai ige: 2 Sámuel 22-29. Te vagy, Uram, a mécsesem. Az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Gondolatok az igéről. Világosságban élek? Igen, mert te vagy, Uram, a lámpásom. Ha eltávoznál, megszűnne örömöm, de mert velem vagy, nincs szükségem sem a jelenkor fáklyaira, sem az emberi vigasz gyertyáira. Isten jelenléte tökéletesen megvilágít mindent. Tudunk világító tornyokról, amelyek 20 mérföldnyire, 32 kilométer is láthatók, de a mi Urunk nem csak egészen közelről megtapasztalható Isten, ő a távoli messzeségből is látható, még az ellenség birodalmából is. Ó, Uram, boldog vagyok, mint az angyalok, ha szereteted, fénysugara betölti szívemet, csak téged kívánlak, semmi mást. Sötét úton kell járnom? Igen, de az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Hamarosan megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy ügyeim mind sivárabbá teszik az életemet, lehet, hogy a felhők egyre csak gyülekeznek felettem, de ha a sötétség miatt már saját kezemet se látnám, az Úr kezét akkor is látom. Ha magamban nem látok már semmi fényt, se barátaim között, se máshol a világon, akkor is hiszem, hogy az Úr, aki a világosságot teremtette, most is teremthet világosságot bennem és körülöttem. Hiszem, hogy kivisz még a napfényre. Nem fogok meghalni, hanem élhetek. Már közeledik ez a nap, ez a vigasztaló ige fénylik, mint a hajnalcsillag. Még egy kis türelem, nem sokára újongani fogok örömömben. Ifjúság vasárnapja 2026-ban is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék, vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Egy szív Krisztusban. Örmény katolikus ifjúsági világnapokat rendeztek Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal vett részt a libanoni Anjarban július 29 és augusztus 3 között rendezett találkozón, amelynek keretében imádságokat, műhelybeszélgetéseket és közösségi programokat tartottak. A 2026-os örmény katolikus ifjúsági világnapokat az Örmény Katolikus Egyház patriárkája nyitotta meg hivatalosan. Az Örmény Katolikus Ifjúsági Unió által szervezett esemény mottója ez volt: egy szív Krisztusban. A nyitó szentmisére több mint fél tucat országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek fiatalok, valamint püspökök és papok is. több mint 250 fiatal részvételére számítottak a rendezvényen, amelynek keretében liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális estéket tartottak. Mindezek megmutatták az örmény örökség gazdagságát. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától még péntekig, augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon.
0: Kulturális programajánló.
1: Holnaptól, csütörtöktől vasárnapig rendezik meg az idei szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját holnaptól, augusztus 13 és 16 között Balatonszárszón, a Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Bízatok, én legyőztem a világot. A szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án, hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3 és 8 között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot. Ami János evangéliumából származik, 16:33. A himnusz több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30 között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Szent Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok

0: Ágának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Lehűlés érkezett, de így is marad a meleg. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél és 27-32 fok valószínű. Pénteken is derült, napos idő lehet, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fok várható. A hét nagy részében anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat. A keddi tetőzés után néhány fokos mérséklődés következik, de a nyári meleg végig kitart.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: És őszintén remélem, hogy akik itt vannak velünk időről időre, hétről hétre, azok tudják, hogy amikor nehéz esetekről beszélünk, akkor valóban arra szeretnénk koncentrálni, hogy bizonyos nehéz körülményeket hogy használ Isten. Nagyon sokszor Isten munkája nem azért folyik, hanem annak ellenére folyik, hogyha tetszenek érteni, mire gondolok. És ez azért nagyon fontos, mert mi szívesen vennénk, ha ideális körülmények között kellene vagy lehetne dolgozni. És sokszor elfelejtjük azt, hogy Istennek van hatalma nem ideális körülmények között egészen új helyzeteket, egészen új lehetőségeket teremteni, létrehozni, és esetleg még az is bebizonyosodhat a misszió munkánk során, hogy bizony az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, ezt mondja az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Lehet-e kvázi tragédiából áldás? Ugye ez alapvetően úgy tűnik, hogy ez a kérdés is, hát tulajdonképpen egy picit, hát hogy mondjam, ostoba, mert hogy hát tragédia, az áldás meg áldás. Az egyiknél az ember majd összetörik, a másiknál meg az embernek fülig él a szája. No, én nem is arról beszélek, amikor ez egy pillanat alatt történik meg, az nagyon ritkán van, hogy ugyanabban a másodpercben éli át az ember mind a kettőt, de hogy Istennek van hatalma valamit jóra fordítani, az egészen bizonyos. Saját életünkből is valószínűleg tudnánk példákat mondani, de a Szentírás tanúság tétele akár az Ó, akár az Új Szövetségben számos ilyen élethelyzetről beszél. Ma olyan emberekről szeretnénk beszélni, akik menekültként jelennek meg a Szentírásban, üldözöttként, kitaszítottként, mint akik nagyon-nagyon sok mindent egy csapásra elvesztettek. Na de, hogy ne beszéljek rébuszokba, hadd kérjek mindenkit, hogy az Apostolok Cselekedetei 18. fejezeténél nyissuk ki a Szentírást, és ahogy ezt az elmúlt alkalommal is tettük, több helyen bekapcsolódunk majd a Szentírás bizonyságtétele vizsgálatába, már csak azért is, mert a mai nyomon követett házas párunkat Akvillának és Priscillának hívják, és nagyon fontosnak tartom, hogy azt, amit a Szentírás velük kapcsolatban feljegyzett, azt alaposan végig gondoljuk, még akár a saját életünkre is megpróbáljuk alkalmazni. Tehát Apostolok Cselekedetei 18. fejezet első verstől így találjuk Isten igéjét. Ezek után Pál eltávozott Athénból és Korintusba ment, és ott találkozott egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Hát ezer kérdés van, amit gyorsan föl kéne vetni ezzel az igével kapcsolatban. Először is ez egy különös találkozás. Miért is került Athénba Pál apostol? Ugye ez a második misszió úton fordult vele elő, és hát tulajdonképpen a testvére kimenekítették, mert hogy a macedón városokban, egyikben is, másikban is, a harmadikban is előbb-utóbb üldözés támadt. Ugye Filippibe bebörtönözték jogtalanul, egy alapos verés után, Isten megengedte, hogy kiszabaduljon. Aztán Tesszalonikába, aztán Béreába ment. De mindegyik helyen nagyon nagy felfordulás támadt, és hát tulajdonképpen Pál apostolnak tovább kellett menekülni. Aztán Athénba került, ahol meg a vallási rögtön ítélő bíróság előtt kellett számot adnia a tanításáról, ugye ott hangzott el az a bizonyos híres areopágoszi beszéd, de az a bíróság nem hozott ellene döntést, amely egyúttal azt is jelentette, hogy Pál apostol szabadon prédikálhatott Athénban, létre is jött egy kis közösség, egy kis gyülekezet, még Areopág itt a tagja is lett, hiszen egy ilyen bíró is megtért, de aztán tovább indult. És Korintusba azért mégis nem úgy érkezett, mint minden szempontból teljesen megbékélt ember, hiszen nagyon sok szenvedés és nagyon sok nyomorúság érte, és nagyon komolyan mérlegre kellett tennie rengeteg kérdést. Például azt, hogy ha annak idején egy látomásban hívta őt Isten a macedón területre, akkor ez a macedón szolgálat, ez vajon miért volt ennyi szenvedéssel, üldözéssel, nyomorúsággal, börtönnel, mindenfélével terhes? Ne tessenek azt gondolni, hogy Pál apostolnak nem voltak vajudni valói. Azért, hogyha a leveleit alaposan végigolvassuk, akkor számos esetben kiderül, hogy bizony neki is meg kellett harcolnia sok mindent, és amikor Korintusba kerül, akkor összetalálkozik egy zsidó származású házaspárral, akik pedig egy császári rendelet miatt el kellett, hogy hagyják Rómát. Mi volt a bűnük? Zsidók. Azt hiszem, hogy a történelem ezerszer fölvetette már azt a kérdést, talán ezt túlzás nélkül lehet mondani, hogy hogy gondolkozzunk erről a népről. Nagyon-nagyon sok olyan uralkodó, császár, a fáraótól kezdődően mindenféle ilyen-olyan magas pozíciójú ember volt, aki elhatározta, hogy ezt a kérdést véglegesen lezárja. Ez egy borzasztó dolog. Iszonytató arra gondolni, hogy a 20. század is milyen mélységeket élt meg ezzel kapcsolatban. És attól tartok, hogyha azt mondanám, hogy ez egyszer és mindenkorra lezárult, ez bizonyára nem lenne igaz, hiszen most is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok helyen sokan szenvednek az antiszemita érzület, támadások és sok minden miatt, amikor semmi más ok nincs, csak hogy ehhez a néphez tartozik valaki arra, hogy üldözzék, megvessék, kirekesszék, a társadalom peremére szorítsák. Ez egy borzasztó dolog. Aquila és Priscilla nyilván nagyon nagy veszteséggel kellett, hogy megélje ezt a Rómából való eltávozást. Először is egészen bizonyosan ők ott, mint ahogy egyébként általában a sátorkészítők, Rómában a katonaságnak termeltek elsősorban. Hiszen a legnagyobb vevő a hadiipar volt már akkor is ezekre a dolgokra, és természetes, hogy nagyon-nagyon sokan használták abban az időben a különböző sátrakat, a sátorvásznakat, nem csak sátrakat fontak ezek a sátorkészítők, hanem vitorlavászon készítéssel is foglalkoztak, de ez most messzire menne, de a lényeg az, hogy életteret vesztettek. Valami miatt ott kellett hagyni az otthonukat, azt nem hozhatták magukkal, és nyilván egyébként is minden üldözés nélkül is, én még gyerekkoromban tanultam meg azt a csodálatos mondatot, hogy minden költözés egy leégés, és azt hiszem, hogy ők aztán végképp rá kellett, hogy döbbenjenek, hogy hát igazából minden eltűnt, ami eddig az élet természetes része volt. És ebben a helyzetben összetalálkoznak a Tarsuszi Pállal. Nagyon sokan nem tudják, pedig ez egy nagyon fontos információ, hogy minden rabbinak, minden magasan képzett zsidó teológusnak kötelezően kellett, hogy legyen egy egyszerű polgári foglalkozása. Ennek az volt az oka, hogy úgy gondolták a héber családok, hogy egy dolog, hogy valaki tanítja Isten igéjét, de hogyha megszorul az életben bármiért, akkor a két kezével fönn kell, hogy tudja tartani magát. És nagyon megdöbbentő az, hogy az evangélium egyébként áldott hirdetőjét egyik pillanattól a másikra most ott látjuk a szövőszék mellett, és kiderül, hogy bekapcsolódik Aquila és Priscilla mellé, és a vetélő jár a kezében, és dolgozik naphosszat, valahol később azt fogja mondani, éppen a miléteszi búcsú beszédben mondja majd az efézusi véneknek, hogy ti azt nagyon jól tudjátok, hogy ezek a kezek mennyit dolgoztak, hogy ne csak önmagának az eltartásáról, hanem meg a velem levőkről is ezek a kezek gondoskodtak, ami nyilván nem egy nagyképű hőzöngés volt, hiszen azonnal tiltakozhattak volna az efézusi atyánk fiai, de nem tették, mert Pál apostol valóban a tanítói munkája mellett kőkeményen dolgozott. De ez egy másik vetülete ennek az igének, mert hogy a vetélő az nem volt annyira hangos abban az időben, még nem gőzzel, meg benzinnel, meg árammal, meg egyéb ilyen csodákkal hajtották ezeket a masinákat, és a vetélők repkedhetett a fonalak között és alatt és fölött, de közben lehetett beszélgetni. Miről beszélgettek? Hát egészen biztosan ez a házaspár megértette, megtanulta, átlátta, hogy mit is jelent a Krisztus követés. Ez azért nagyon fontos, mert sokan vitatkoznak azon, hogy már ők Rómában találkoztak az igével, és megtértek korábban, és már úgy értek oda, vagy Pálnak a bizonyságtételére tértek meg. Én azt gondolom, hogy ez teljesen közömbös. Mert ott Pál apostolnak a munkája nyomán, a lelki munkája nyomán, az együtt való munkálkodás közben, kétkezi munka közben is, ők egy teológiai egyetemre jártak Pál mellett. Aki az Ószövetséget összevetette a Krisztusról szóló evangélium információival, és egészen biztos vagyok benne, hogy Aquila és Priscilla olyan magas szintű képzést kapott, hogy ennél magasabbat kereszténységből abban az időben nem lehet kapni. Nem tudom, észre tetszettek venni, hogy egyszer sem mondtam azt, hogy Aquila, és egyszer sem mondtam azt, hogy Priscilla, csak együtt mondtam a kettőt. Ők az a házaspár, akit soha nem említ a Szentírás külön. És hogy ez mekkora áldás volt ennek a házaspárnak, és az összes gyülekezetnek, az mindjárt a következő rájuk nagyon különös fényt vető történetből világossá válik. Ugyanis, amikor úgy döntött Pál évvel vagy évekkel később, hogy tovább indul Korintusból, akkor Aquila és Priscilla úgy döntött, hogy vele mennek. Tessék csak nézni, mit mond a 18. fejezet 18. verstől. Pál még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott, Priscillával és Aquillával együtt, előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük. Úgy tűnik, hogy ez a házas pár valami miatt eredetileg úgy tervezhette, hogy talán tesz egy kirándulást az ősök földjére, de mire Efézusba értek, valami miatt nekik maradniuk kellett. Ez az elvált tőlük, ez nem valami kapcsolat megszakadást jelentett. Egyszerűen csak annyit, hogy Aquila és Priscilla úgy értette meg, ők maradnak Efézusban, Pál pedig tovább utazik majd Szíriába, onnan Jeruzsálembe, aztán visszamegy majd Antiochiába, onnan indul majd a harmadik misszió útra, és egy hosszú-hosszú-hosszú utazás végén Efézusba fog majd érkezni, ahol újra találkoznak, de Isten az ő drága lelke által egy rendkívüli feladatot bízott erre a házaspárra. Tessenek csak figyelni, a 24. verstől olvasom, ugyanebből a fejezetből. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló, és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. De csak János keresztségét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógában is, amikor meghallgatta őt Aquila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban elmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. És amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bebizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Ugye észre tetszettek venni, hogy egy kicsit bővebben olvastam. Ennek egyszerű oka van. Itt van ez a házas pár, meghallgatják ezt az alexandriai származású ékes szóló, ami azt jelenti, hogy retorikában nagyon magasan képzett. Egyébként Alexandria akkor a kultúra fellegvára volt, hatalmas könyvtárral és mindenféle csodálatos kulturális dolgokkal és egy óriási zsidó közösséggel, és ez az alexandriai ember így érkezik, Apollós. Kiváló nyelvismerettel, kiváló szónoki képességgel, és még az Úr útját is helyesen tanítja, ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozza a Szentírás nekünk, és Aquila és Priscilla veszi a bátorságot, a végén megszólítják, magukhoz hívják, és azt mondják ennek a tudós koponyának, hogy kiváló, ennél már csak sokkal jobb lehet. És elkezdik neki elmondani, hogy hogy lesz ebből sokkal jobb. Nem tudom, hogy hányan tudnánk elképzelni, hogy egy teológiában jártas, ékes szóló embert miután elmondta az ige hirdetését, úgy várjunk az ajtóban, hogy szeretnénk segíteni, hogy még jobb legyen. Nem tudom, hogy ezt általában ki hogy szokta venni, de nagy valószínűséggel hát lehetne találkozni a mai kornak a szellemisége alapján, merem ezt mondani, óriási sértődéssel, hatalmas nagy vitával, kikérem magamnak érzésekkel. Ehelyett Apollós odaül emellé az egyszerű sátorkészítő házaspár asztala mellé, és végighallgatja a tarsuszi Pált. Most lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hát ez nyelvbotlás. Nem. Kitől tanult Aquila és Priscilla? A tarsuszi Páltól. Kitől tanulták meg bizonyítani az ószövetségi iratok alapján, hogy Jézus a Krisztus? A tarsuszi Páltól. És az az alexandriai tudós koponya, aki úgy érkezett, hogy már tudta, hogy Jézus a Mesiás, tudta, hogy majd ő rá kell figyelni, fölvérteződik az Isten igéjéből ennek a házaspárnak a munkája nyomán arra, hogy Korintusban egyszerűen ellenállhatatlanul bizonyítsa a zsidókkal szemben az írások alapján, hogy igenis Jézus a Krisztus. Micsoda áldott szolgálat! Ha semmit nem tudnánk erről a házaspárról többet, elveszítenénk őket szem elől, csak azt tudnánk, hogy ennek az Apollósnak a teológiai megalapozása, a Krisztusról szóló, hiteles, írásokon nyugvó és teljes értékű bizonyságtételre való kiképzése az ő munkájuk, akkor azt mondanánk, hogy hát ennél nagyobb nem kell. Arról már nem is beszélve, hogy tessenek arra gondolni, hogy éppen a nyelvi hatalmas kiválóság miatt sokan úgy gondolják, hogy a zsidókhoz írt levél az ennek az Apollósnak lehet a kezemunkája, hiszen a páli levelekhez képest óriási különbség van a nyelvhasználatban. Roppant egyszerű, Pál apostol mindenütt a piaci görögöt használja, a zsidókhoz írt levél pedig Homérosznak a magaslataiban íródott, és ezért gondolja mindenki, aki ebben egy kicsit jártas, hogy nem valószínű, hogy ezt a tarsuszi Pál írta volna mondjuk börtönben meggondolva magát. Itt valaki olyannak kellett kézbe fogni az író szerszámot, aki erre a legmagasabb iskolázottsággal rendelkezett. De ez nem annyira lényeges nekünk, mint az, hogy erre a házaspárra figyeljünk. Mert hogy egyébként ők nem csak Apollósra koncentráltak. Van nekünk egy széljegyzetünk. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor a korintusi első levelet írja Pál, és ugye Pál nem minden levelét börtönből írta, ez egy valami miatt szálló igévé vált, hogy Pál apostol levelei a börtönben születtek, igen, voltak olyan levelek is, de például a korintusi első levelet Efézusból írta, és azt írja a végén a 16. fejezet 19. versében, köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, sokszor köszönt titeket az Úrban Aquila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. Tetszett hallani? Itt két dolgot kellett meghallani. Az egyik, ami mindnyájunknak rendkívül fontos, hogy a házuknál levő gyülekezet. Mit is jelent ez? Hogy nem csak egy takácsműhely működött Aquila és Priscilla otthonában, hanem otthont adtak a gyülekezetnek. Ugye abban az időben nem voltak templomok, nem voltak imaházak. Hogy tudtak összejönni a testvérek? Hát úgy, hogy valakik, akiknek erre volt módjuk, kinyitották az otthonukat, és fölajánlották Krisztusnak. Én azt gondolom, hogy jöhet még olyan idő, amikor ez egyre hangsúlyosabbá válik újra a keresztények között, hogy nyitottak-e az otthonaink arra, hogy ott elhangozzon az ige, hogy ott hangozzék a bizonyságtétel, hogy ott mások is felüdülésre találjanak, és itt nem arra gondolok, hogy kapjanak egy pohár innivalót, meg kapjanak egy szelet kenyeret, ez is hozzátartozik a vendégszeretethez természetesen, de hogy lelki otthonává váljék valakinek. Hogy ez mennyire gyakorlatukká vált, arra bizonyíték a római levél. De még mielőtt ezt elmondanám, az előbb azt mondtam, hogy két dologra kell figyelni, és itt hirtelen majdnem elfelejtettem a másikat. Tessenek megnézni, Priscilla neve csak Priska rövidülésben hangzik, és innentől kezdve történelmi szempontból innentől, időben, innentől kezdve, Pál ezt a nőtestvérünket csak ezzel a becéző kedvességgel fogja említeni. Ez azt jelenti, hogy Pál és ez a házas pár rendkívüli kapcsolatba kellett, hogy kerüljön. Itt semmiféle félreértést nem szeretném, hogyha bárki is mögé sejtene, mert nincs. Ez csak azt jelenti, amit a római levélben is, és később más levelekben is látunk, hogy rendkívül közel van Pál szívéhez. De ha már a római levelet ennyiszer említettem, nézzük meg a 16. fejezet 3. versét. Látszólag csak egy búcsú a római levél végén. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Na de ezt Rómába írta Pál. Akkor írta Rómába, amikor úgy gondolta még, hogy onnan majd Hispánia területére tovább megy evangelizálni. Ekkor már túl volt a 3. misszió úton, már elköszönt Efézusból, de még nem ment vissza Jeruzsálembe, és tervezte útközben, hogy hogy is fogja folytatni a szolgálatát. És közben Akvila és Priscilla már visszaköltözött Rómába, és nem hagyták a kereszténységüket Efézusban. Sőt, hálából Istennek úgy tűnik, hogy újra ott lehetnek. Nekik az volt az otthon, ezt ne tessenek elfelejteni, onnan kellett menekülniük korábban Claudius miatt. Újra otthon lehetnek, a legtermészetesebb volt a számukra, hogy az otthonuk a gyülekezet otthona is. És munkatársak maradtak. De hát 1000 kilométerek választották el őket Páltól. A munkatársi állapot nem a kilométerek által meghatározott. Természetesen a két kovácsmester egymás mellett dolgozik az üllőn, akkor nem árt, ha közel vannak egymáshoz. De egyébként a munkatársi állapot, a kollegális állapot, az egy szívbeli elkötelezettség, és lehet köztünk sok-sok 100 kilométer, vagy több 1000 kilométer, hogyha megtapasztaltuk, hogy Isten áldása nyugszik a közös munkán, akkor ez nem lehet kérdés. És ez még akkor is így van, amikor Pál már a 2. fogságát éli Rómában. Az elsőnél ugye fölmentették, de a 2., ami nagyon hamar bekövetkezett, az első után halálos ítélet van, és azt írja Timóteusnak a síralomházból, a Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetében, a 19. versben, köszönsd Priszkát és Akvillát. Ami azt jelenti, hogy egészen bizonyos volt Pál, hogy nem változtak meg ezek a munkatársak. És ha Timóteus Rómába ér, ugye néhány verszakkal korábban azt írja, hogy igyekez hozzám jönni, amilyen hamar csak lehet, még bizonyos dolgokat is kér, hogy hozzon magával, mert Pál ekkor már csak Lukácsnak a társaságát élvezi, nagyon magányos, de azt írja, hogy köszönsd Akvillát és Priscillát, akik biztos, hogy segítségére vannak Timóteusnak is. Sokszor gondolkozom, kedves hallgatóim, azon, hogy vajon a mi életünk után mi marad. Mert Akvila és Priscilla már 2000 éve nincs az élők sorában. De az a munka, amit ők megértettek és elvégeztek az Úrban, máig hat, ránk is kihat, és velünk van, mert az Úr megáldotta őket. És ennek egyszerű oka van, oda tették magukat Isten kezébe. Lehet, hogy nekünk is ezt kell tennünk, bár csak tennénk mielőbb. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Adj hálát nekem a próbák tüzének kellős közepén. Amikor látszólag minden rosszul alakul, keresd a növekedés lehetőségeit. Különösen azokat a területeket keresd meg, ahol el kell engedned dolgokat, és az én hozzáértő kezeimre bíznod a gondjaidat. Rám bízod, hogy levezényeljem életed eseményeit úgy, ahogy én látom jónak. Vagy még mindig a saját akaratod szerint próbálod működtetni a dolgokat? Ha még mindig a saját szándékaidat igyekszel véghez vinni, miközben én más irányba vezetlek, a vágyaidat isteníted. Arra figyelj, hogy én mit teszek az életedben. Imádj úgy, hogy szorosan mellettem élsz, és hálát adsz nekem minden körülmények között.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Péter első levele, 5. fejezet, 6., 7. vers. Tesszalonika beliekhez írott első levél, 5. fejezet, 18. vers.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 12-e. Toruckai Máté 1553 és 1616 között élt unitárius lelkész. 1579-től Marosvásárhelyen és Udvarhelyen, majd Tordán, azután Radnóton és Kolozsvárott volt lelkész, 1601-től püspök. A kegyetlen basta üldözése elől a toruckói vasbányákba menekült. Erről tanúskodik a 88. Zsoltár átdolgozása, melyben ottani bujdosását említi. Mint pap és püspök népszerű, ékes szóló és kiváló tudású férfiú volt. 1607-ben énekes könyvet szerkesztett. Nagyszabású munkája Engedi György latin nyelvű explikációjának magyar nyelvre fordítása és kiadása, valamint a keresztényi üdvösséges tudománynak a régi és új testamentum szerint egyben summáltatott című műve.
2: Antal János, református lelkész, 1795-ben a jénai, 96-ban a göttingeni egyetemre járt. Hazatérte után 97 őszén sáromberki, azután marosvásárhelyi pap lett. Emellett teológiai segédtanár, 1801-től a történelem és filológia tanára volt az ottani kollégiumban. Közben 1830-ban egyházi főjegyzővé, 36-ban pedig szuperintendensé választották. Nagyenyedre költözött, 1848-ban a román szabadcsapatok támadása elől Kolozsvárra menekült. Sorsára kellett hagynia a püspöki levéltárat, amely a város földúlásakor el is pusztult. Antal Jánost 1850-ben az erdélyi kormányzó Nagyszebenbe hívatta, ahol az egyház önkormányzatának feladására akarták rávenni, azonban a bátor püspök az eliadott tervet alá nem írta. Tevékeny maradt 1854-es haláláig. Gyászbeszédei, prédikációi mellett fönnmaradt írása, az erdélyi helvét vallást követők vallássérelmei. Gyermekkora történetét versben írta meg.
1: Haán Lajos történetíró, evangélikus lelkész, 1818-tól 1891-ig élt. Bölcseletet és teológiát Eperjesen és Jénában hallgatott. Németországi tanulmányút után Selmecbányán, Nagylakon lelkészkedett. 1848-ban, mint nemzetőr, részt vett a délvidéki harcokban. 1855-től lehetett Békés Csabán lelkész. Széleskörű egyháztörténeti munkásságot fejtett ki. Ennek eredményei például Békés Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról. Időszaki tábla a magyar protestáns egyház történethez. Időszaki tábla Magyarország történelméhez. Békés vármegye hajdana első-második kötet, valamint Bél Mátyás.
2: Akner Mihály János 1782-től 1862-ig élt, erdélyi szász evangélikus lelkész, egyházi író. Teológiát Wittenbergben tanult, ám a jénai csata után a várost a franciák megszállták. Napóleon bevonulásakor útlevelet kapott, így Göttingenben fejezhette be tanulmányait. Ezután gyalogosan bejárta egész Európát, és figyelme a régészet és a természettudományok felé fordult. Hazatérve a nagyszebeni gimnázium nyelvészet és régiségtan tanára 13 évig. 1821-ben Szent Erzsébet egyházközség lelkészévé választották, Berethalomban a néptanítókat fölmérésre és csillagászatra oktatta. 1832-től 1847-ig főként régészettel, földrajzzal és ásványtannal foglalkozott. Gyűjteményt állított össze az egész Kárpát-medencét bejárva ásványokból, kőviletekből. Jeles munkái: Antiqua Musei Parisiorum Monumenta, Mineralogi Siebenbürgens.
1: 1904-ben született Losonczy Tamás, Kossuth-díjas festőművész, grafikus. Tanult a képző és iparművészeti főiskolán egyaránt. 1957-től egy szakmunkás képzőben szerkezettant tanított nyugdíjazásáig. Ez időt készítette a Tisztító nagy vihar című igen hatásos képét. Egész életében aktívan alkotott, 105 éves korában bekövetkezett haláláig. Több mint 1000 olajképből és mintegy 15 000 grafikából áll az életműve. Kezdetben a nonfiguratív festészet vonzotta, majd organikus térkonstruktív téralkotásokat hozott létre. Az úgynevezett ikerháromszögek és az űrképek korszaka után fölerősödtek művészetében az expresszionista és szürrealista hatások.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Korintuszi első levél 9:26.
1: Az Isten gyermeke mindig csöndes, de mégsem nyugszik soha. Ez a tulajdonsága. Futás és nem kényelmes ballagás a hívő állapot. Mai kereszténységünk az elpuhultság és lanyhaság bélyegét viseli magán. Milyen más az, amit Pálban láttunk. Ha egy ember lelkileg fölébredt, fölserken a közönösség és a bűn álmából. Hajtja belül valami, siet, hogy kimeneküljön a pusztulásból, és megragadja a szabadulást. Jézushoz siet, és újra meg újra hozzá menekül, különösen a kísértés órájában. Közben szemmel tartja a nagy célt. Pál céltudatosan és biztosan sietett mindjárt a megtéréskor. Minden reggel újra kezdődik a futásunk. Rosszul indul a nap, ha nem tudjuk időben otthagyni az ágyat, csak ha a kényszer mozdít. Igyekezzünk, hogy már korán reggel legyen találkozásunk Jézussal. Különben egész nap nem igazodunk helyre. Maga Jézus akar magához vonni. És én, ha fölemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonszok. János evangélium a 12. fejezet 32. vers. Adjunk alkalmat a megváltónak már korán reggel arra, hogy kegyelmét reánk árassza, és vonzó ereje munkálkodjék bennünk. Ha igével foglalkozunk és imádkozunk, közel lép hozzánk. Megerősödik a vele való kapcsolatunk. Nélküle még az út kicsi kövei is föltartóztatnak. Nagyobb nehézségeken még inkább megakadunk. Szükségünk van mindig az új fölfrissülésre, különben nem tartunk ki. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abba. Írja Zsoltáros a 119. Zsoltár 35. versében. A nap első órája a legfontosabb, mert akkor még nem bonyolódtunk bele a napi munkába. Ilyenkor szellemileg frissek vagyunk, és könnyebben fölemelkedünk az Úrhoz.
0: Áldott vagy, Istenem, mindnyájunknak atya, aki népedet megváltottad, mint ígérted régen igaz kegyelmedben. Köszönöm, hogy Jézus tündöklő szeretete vezet a békesség útján, az állandó jó cselekvés szándékát mélyítve, erősítve bennem. Köszönöm, hogy ő szállást vesz szívemben. Hálával követem őt és szolgálok neki. Uram, te adj ehhez elszántságot, erőt, hűséget. Ne kelljen szégyenkeznem, ha olykor nem Jézusra támaszkodom, ha nem törekszem arra, hogy ő mutassa meg az irányt, és megbotlom az akadályokban. Bocsáss meg, ha nem nézek igyekezettel rá, hogy megmutassa nekem az igazságot minden körülmények között, és az élet tökéletes útjaira vezessen. Kérlek, növeld bennem a szándékot, hogy minden egyes döntésemnél határozottan te rád és az Úr Krisztusra bízzam magam, kérve, a mennyei hatalom igazítson el, melyik úton kell mennem. Köszönöm, hogy imádsággal kezdhetem és végezhetem a napomat, tanulmányozhatom a Bibliában adott szent ígéket. Elgondolkodom tanításukon, és megértve útmutatásaikat, már nem cselekszem ösztönösen, saját akaratos indíttatásaimból. Ehelyett megtapasztalom azt a nyugalmat, amit az a tudat ad, hogy a jó úton járok. Köszönöm a mindenkor felém nyújtott kezet. Elfogadom a föntről érkező irányítást, és így biztos lehetek abban, hogy isteni kegyelemben bővelkedő, szolgáló életem van, és lesz. Drága Istenem, szerető Jézusom, hálás vagyok az irgalomért, hogy követhetem irányításotokat és útmutatásotokat. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Fiatalok napja. Ifjúsági világnap. Az ENSZ közgyűlése 1999-ben augusztus 12-ét a Fiatalok Nemzetközi Napjának nevezte ki. Az ünnep célja, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, kötelességeikre, valamint a nehézségekre, amelyekkel a mai társadalomban találkoznak. Az ENSZ szeretné felhívni a figyelmet a generáció közötti szolidaritásra mindenütt, a családban, a közösségekben, a nemzet egészében. A fiatalok nagyon fontos szerepet töltenek be egy társadalomban, egy hajót alkotnak, amely fenntartja az időseket és az iskolás korúakat. Ifjúság vasárnapja 2026-ban is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az Ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az Ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék, vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-ától még péntekig, augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Pótfelvételit hirdetett meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pótfelvételi eljárás során az egyetem 2026-2027-es tanévére meghirdetett hitéleti és nem hitéleti képzéseire még lehet jelentkezni péntekig, augusztus 14-éig. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkül, tehát az északkeleti szél és 27-32 fok valószínű. Pénteken is derült, napos idő lehet, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A hajnal hírnökei. Első rész. A második adventről szóló üzenet a Szentírás alapvető tanítása. A Biblia egyik legsúlyosabb, ugyanakkor legnagyszerűbb igazsága az, hogy Krisztus második eljövetelével lezárul a megváltás csodálatos munkája. Attól a naptól kezdve, hogy az első emberpár fájó szívvel elhagyta az Édent, a hit gyermekei arra várnak, hogy a megígért eljöjjön, megtörje a pusztító hatalmát, és visszavegye őket az elveszett paradicsomba. Az ősidők szent emberei sóvárogva várták, hogy a Mesiás dicsőségben megjelenjék, és reménységüket valóra váltsa. Éden lakóinak hetedik leszármazottja Énok, aki 3 évszázadon át Istennel járt a földön, megláthatta távolból a szabadító jövetelét. Ímé, mondta, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett. Júdás 14.15. Jób pátriárka rendületben bizalommal kiáltotta megpróbáltatásának éjszakáján. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. S ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt. Tulajdon szemeim látják meg, nem más. Jób 19.25-27. Krisztus eljövetele, amellyel az igazság uralma megkezdődik, a legfenköltebb és legizzóbb kijelentésekre ihlette a szentírókat. A Biblia költői és prófétái mennyei lelkesedéssel beszéltek róla. A Zsoltár író megénekelte Izrael királyának hatalmát és fenségét. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét.

0: Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. 96. Zsoltár 11-13. Ézsaiás proféta így szólt. Serkenjetek föl, és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat. Megelevenednek halottaid, és holttesteim fölkelnek. Elveszíti a halál örökre, és letörli az Úristen a könnyhullást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És szólnak ama napon, ímé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Ézsaiás 26:19 és 25:8-9. Habakuk szent látomásba ragadtatva látta meg Krisztus megjelenését. Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétporlanak, elsüllyednek az örökkévaló halmok. Az ő ösvényei örökkévalók. Lovaidon és diadal szekereiden robogsz. Látnak téged, és megrendülnek a hegyek. Harsong a hullám, és magasra emelik karjait. A nap és hold megállnak helyükön, cikázó nyilait fényétől, és ragyogó kopját villanásától. Kiszállsz néped szabadítására, fölkented segítségére. Mindez Habakuk könyvében van.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Második rész. Amikor a megváltó búcsút mondott tanítványainak, fájó szívüket azzal az ígérettel vigasztalta, hogy ismét eljön. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket. János 14:1-3. Eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok,

aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Apostolok cselekedetei, 1. fejezet 11. vers. Pál apostolt a lélek erre a bizonyságtevésre ihlette. Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszállt az égből. 1 Tesz 4:16. A pátmoszi próféta ezt mondja. Ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Jelenések könyve 1. fejezet 7. verse. Krisztus eljövetelekor mindenek újjáteremtetnek dicsőségben, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által, elejétől fogva. Apcsel 3.21. Akkor a gonoszság régóta tartó uralma megtörik, és e világnak országai a mi urunkéi és az ő Krisztusáé lesznek, aki örökkön örökké uralkodik. Jelenések könyve 11. fejezete 15. vers. Megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt. Kisarjasztja az Úr Isten az igazságot, s a dicsőséget minden nép előtt. Ő lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának.

0: A messiás ekkor alapítja meg békés és régóta óhajtott birodalmát az egész ég alatt. Megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait és pusztáját, olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje. Libánon dicsősége adatot néki, Kármel és Sáron ékessége. Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak. Én gyönyörűségem, és földedet így, férjhez adott. Amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni. Ézsaiás könyve 51., 35. és 62. fejezetéből. A megváltó hű követői mindenkorban az Úr eljövetelében reménykedtek. Ismét eljövök, mondta Jézus búcsúzóul az olajfák hegyén, és ez az ígéret fénybe borította tanítványai előtt a jövőt. Öröm és reménység költözött szívükbe, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Szenvedés és üldözés közepette, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenése volt a boldog reménység. Amikor a tesszalonikai keresztények sírva temették el szeretteiket, akik azt remélték, hogy szemtanúi lesznek az Úr eljövetelének, tanítójuk Pál felhívta figyelmüket a feltámadásra, amely a megváltó adventjekor lesz. Akkor a Krisztusban elhunytak feltámadnak, és az élőkkel együtt elragadtatnak, hogy találkozzanak az Úrral. És ekképpen, mondta, mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Harmadik rész. A sziklás Pátmoszon a szeretett tanítvány ezt az ígéretet hallotta. Bizony, hamar eljön.

jövök. És János sóvárgó válasza az egyház egész zarándok útján mondott imáját önti szavakba. Bizony jövel, Uram Jézus! Jelenések 22:20. Azt a hittől és reménytől izzó bizonyságot, amelyet a szentek a börtönben, a mágián és a vérpadon tettek az igazságról, egymásnak adták a századok. Hittek a személyes Krisztus feltámadásban, és következésképpen abban is, hogy Krisztus eljövetelekor ők is feltámadnak, ezért nem féltek a haláltól, mondta az egyikük. Készek voltak sírba szállni, vagy szabadokként támadjanak fel. Várták, hogy az Úr eljön az ég felhőiben atyának dicsőségével, elhozva országának idejét az igazaknak. A valdensek ugyanezt a hitet ápolták. Wycliffe sóvárogva várta a megváltó megjelenését, az egyház reménységét. Luther kijelentette: meg vagyok győződve arról, hogy az ítélet napjáig 300 év sem telik már el. Isten nem tudja és nem fogja már sokáig eltűrni ezt a világot. Közeledik a nagy nap, amikor a gyűlölet birodalma elvész. Ennek az öreg világnak a vége nincs már messze, mondta Melanchthon. Calvin kérte a keresztényeket, hogy mit sem tétovázva a legcsodálatosabb esemény Krisztus eljövetele után lángolón vágyakoznak. Kijelentette, hogy a hűségesek egész családja arra a napra tekint. Éheznünk és akarnunk kell Krisztust. Elmélkednünk kell róla, mondta, annak a nagy napnak a hajnaláig, amikor Urunk megmutatja országának teljes dicsőségét.

0: Vajon a mi urunk nem vitte fel testünket a mennybe? Kérdezte Knox, a skót reformátor. És vajon nem tér vissza? Tudjuk, hogy visszatér, mégpedig sietve. Ridley és Latimer, akik életüket áldozták az igazságért, hittel várták az úr eljövetelét. Ridley ezt írta. A világ kétségkívül a vég felé közeledik. Ezt hiszem, ezért mondom. Kiáltsuk Jánossal, Isten szolgájával, szívünk mélyéből, megváltó Krisztusunknak. Jövel, Uram Jézus! Az úr eljövetelének gondolata, mondta Baxter, a legdrágább és legörömtelibb nekem. Krisztus szenteinek sajátossága, a hit munkája az, hogy örülnek eljövetelének és várják a boldog reménységet. Mivel a halál az utolsó ellenség a feltámadáskor elpusztul, a hívőknek nagyon őszintén kell vágyakozniuk Krisztus második eljövetelére, a teljes és végső győzelem idejére, és buzgón kell imádkozniuk érte. E nap után kell minden hívőnek sóvárognia, és ebben kell reménykednie, tudva, hogy ekkor zárul le a megváltásukért végzett munka. Ekkor valósul meg lelkük minden vágya, törekvése. Ó, Uram, siettesd ezt a boldog napot! Ez volt az apostoli egyház, a pusztai egyház és a reformátorok reménysége. A próféta nem csak megjövendőli Krisztus eljövetelének módját és célját, hanem azokat a jeleket is felsorolja, amelyekből közelsége felismerhető.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Negyedik rész. Jézus mondta: lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban. Lukács 21-25. A nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Márk 13-24-26. A jelenések könyvének szerzője így írja le a második advent első jelét. Nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Jelenések könyve 6. fejezet, 12. vers. Ezek a jelek a 18. század végén kezdtek teljesedni. 1755-ben volt a történelem legszörnyűbb földrengése. Bár az emberek általában a lisszaboni földrengésként emlegetik, de kiterjedt Európa, Afrika és Amerika nagy részére. Érezték Grönlandban, a nyugat-indiai szigeteken, Madeira szigeten, Norvégiában, Svédországban, Nagy-Britanniában és Írországban. Nem kevesebb, mint 4 millió négyzetmérföldet érintett. A földmozgás Afrikában majdnem olyan súlyos volt, mint Európában. Algír nagy része romba dőlt. Marokkó közelében egy 8-10 ezer lélekszámú falu teljesen eltűnt. Hatalmas hullám söpört végig Spanyolország és Afrika partvidékén, amely városokat öntött el és nagy pusztítást okozott. A rengés Spanyolországban és Portugáliában volt a legerősebb. Úgy tudjuk, hogy a beömlő hullám Kadiznál 60 lábnyira emelkedett. Portugáliában a legnagyobb hegyek erősen meginoktak, mintha az alapjuk is megmozdult volna. Némelyiknek megnyílt a csúcsa. Megdöbbentő volt, ahogy meghasadtak és szétszakadtak. Hatalmas földdarabokat dobtak magukból a szomszédos völgyekbe. A beszámoló szerint lángok löveltek ki ezekből a hegyekből. Lisszabonban a föld alól mennydörgésszerű hang hallatszott, majd rögtön ezután heves rengés rombolta le a város zömét. Mint egy 6 perc alatt 60 000 ember pusztult el. A tenger először visszahúzódott, szárazon hagyva a gátat, majd előre tört, 15 lábbal vagy annál is többel meghaladva átlagos szintjét. A lisszaboni katasztrófa rendkívüli eseményei közé tartozott a tiszta márványból hatalmas költséggel épített újrakodópart elsüllyedése. Nagyon sokan menekültek ide a leomló romok elől, de a rakodópart hirtelen lesüllyedt a rajta lévő emberekkel együtt, és soha egyikük teteme sem került a felszínre. A föld megrázkódása után minden templom, kolostor, majdnem minden középület és a lakóházak több mint egynegyede nyomban összeomlott. Mintegy 2 órával a rengés után a város különböző részein tűz ütött ki, és majdnem 3 napig tartó heves tombolásával teljesen elpusztította a várost. A földrengés ünnepnapon történt, amikor a templomok és a kolostorok zsúfolásig megteltek. Az itt lévők közül csak néhányan menekültek meg. Az emberek rémülete leírhatatlan volt. Senki nem sírt. Mi volt a könny a szörnyűséghez képest? Eszelős rémülettel és döbbenettel futkostak, arcukat és mellüket verve kiabáltak. Misericordia, vége a világnak! Anyák elfeledkeztek gyermekeikről, és a feszületet markolva rohangáltak. Sokan vesztükre a templomba menekültek, de hiába volt kitéve az oltári szentség, a szerencsétlen emberek hiába ölelték az oltárt, bálványokat, papokat és népet ugyanaz a rom temette be. 90 000-re becsülték azok számát, akik azon a végzetes napon életüket vesztették.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Ötödik rész. A profécia a nap és a hold elsötétedését említi következő jelként. Ez 25 évvel később következett be. Megjelenését az a tény tette megdöbbentőbbé, hogy a proféta megjövendölt el teljesedésének pontos idejét is. Amikor a megváltó az olajfák hegyén tanítványainak az egyház sokáig tartó megpróbáltatásáról, az 1260 éves pápai üldözésről beszélt, amelynek megrövidítését megígérte, említést tett bizonyos eseményekről, amelyek megelőzik eljövetelét, és meghatározta, hogy mikor tűnik fel közülük az első. Azokban a napokban, azután a nyomorúság után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Márk 13.24. Az 1260 nap, illetve év 1798-ban ért véget. Az üldözés negyed évszázaddal előbb, majdnem teljesen megszűnt. Az üldözést követően Krisztus szavai szerint a nap elsötétedik. 1780. május 19-én teljesedett be ez a profécia. Majdnem, ha ugyan nem egészen, a legmisztikusabb és mindmáig meg nem magyarázott jelenségként áll előttünk az 1780. május 19-i sötét nap. New England teljes látható egének és légkörének mérhetetlenül rejtélyes elsötétedése. Egy szemtanú, aki Massachusettsben élt, a következőképpen írta le ezt az eseményt. Napkeltekor az égbolt tiszta volt, de hamarosan elborult. Felhők ereszkedtek le, és a sötét és baljóslatú felhőkből villámok cikáztak. Dörgött az ég, és kevés eső is esett. 9 óra felé a felhő réteg elvékonyodott, és részszínűvé vált. A föld, a sziklák, a fák és az épületek, a víz és az emberek kinézete megváltozott e különös földön túli fénytől. Néhány perccel később súlyos fekete felhő takarta el az egész égboltot, a horizont egy keskeny szegélyét kivéve. Olyan sötét lett, mint nyári estéken 9 óra körül szokott lenni. Az embereken egyre jobban erőt vett a félelem, az aggodalom és a döbbenet. Az asszonyok az ajtóban állva figyelték a sötét tájat. A férfiak visszatértek a mezőről, az ács otthagyta szerszámait, a kovács a műhelyét, a boltos a pultját. Az iskolák bezártak, és a gyerekek remegve szaladtak haza. Az úton levők a legközelebbi tanyán szálltak meg. Most mi lesz? Kérdezte minden ajkés szív. Mintha hurikán akarna végig söpörni a tájon, vagy pedig a vég érkezett volna el? Gyertyát gyújtottak, és kandalló tüze olyan fényesen világított, mint a holttalan őszi estéken. A szárnyasok behúzottak az olba, és aludni tértek. A tehenek a legelő korlátjához gyűltek, és bőgtek. A békák berekedtek, a madarak esti éneküket énekelték, a denevérek pedig repkedtek. Csak az emberek tudták, hogy még nem jött el az este. Nathanael Whittaker, a sálemi Tabernakulum templom prédikátora, istentiszteletet tartott a gyülekezetben, és prédikációjában hangsúlyozta, hogy a sötétség természet feletti. Számos más helyen is összegyűltek az emberek. A rögtönzött prédikációk szövege szinte mindenütt ugyanaz volt. Ez változatlanul azt jelezte, hogy a sötétség egybecseng a bibliai proféciával.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Hatodik rész. New England teljes látható egének és légkörének mérhetetlenül rejtélyes elsötétedése 1780. május 19-én nem sokkal 11 óra után volt a legsűrűbb. Nappal az ország nagy részére olyan sűrű sötétség borult, hogy az emberek gyertyafény nélkül nem tudták órájukról leolvasni az időt. Nem tudtak ebédelni, sem otthoni munkájukat végezni. A sötétség kiterjedése is rendkívüli volt. A nappali sűrű sötétség után, az est beállta előtt egy-két órával itt-ott kiderült az ég, és feltűnt a nap. De még mindig homályos volt a sűrű sötét ködtől. Napnyugta után ismét felhők tornyosultak, és hamarosan besötétedett. Az éjjeli sötétség sem volt kevésbé szokatlan és ijesztő, mint a nappali. A majdnem teli hold ellenére a tárgyakat csak mesterséges fénynél lehetett felismerni, és ez a fény bizonyos távolságból, a szomszédos házakból vagy máshonnan nézve olyan volt, mintha a sugarakat majdnem áthatolhatatlan egyiptomi sötétség venné körül. Egy szemtanú ezt mondta. Akaratlanul is arra gondoltam, hogy akkor sem lehetne sötétebb, ha a világmindenség minden világító teste áthatolhatatlan homályba burkolózna, vagy megszűnne létezni. Habár azon az estén 9 órakor felkelt a hold, legkevésbé sem tudta eloszlatni a halálos árnyakat. Éjfél után a sötétség elmúlt, és a hold, amikor feltűnt, olyannak látszott, mint a vér. 1780. május 19-e a történelem legsötétebb napja. Mózes kora óta nem tudunk ilyen sűrű, ilyen nagy kiterjedésű és ilyen sokáig tartó sötétségről. A leírás, amelyet szemtanúk adtak erről az eseményről, annak az isteni kijelentésnek a visszhangja, amelyet Joel próféta 25 évszázaddal a beteljesedés előtt így jegyzett fel. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. Joel 2.31. Krisztus meghagyta népének, hogy figyeljen adventjének jeleire, és örvendezzen, amikor látja királyok közelettének jeleit. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, mondta, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságotok. Felhívta követői figyelmét a tavasz rügyező fáira, és így szólt. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Lukács 21:28-30-31. Amikor azonban az alázatot is az odaszentelődést felváltotta a büszkeség és a formalizmus, a Krisztus iránti szeretet és az eljövetelébe vetett hit meghidegült. Isten állítólagos népe, amely belemerült a világiasságba és az élvezetek keresésébe, nem értette meg azt, amit a megváltó a második advent jeleiről tanított. Nem vettek tudomást a második adventről. Az erről szóló igéket elhomályosította a téves magyarázat, addig-addig, amíg a nép már nem is igen akart tudomást venni róla, és csak nem teljesen elfelejtette. Ez különösen az amerikai egyházakat jellemezte. A társadalom minden osztálya élvezhette a szabadságot. A kényelem, a gazdagság és a fényűzés utáni sóvárgás, ami miatt belevetették magukat a pénzszerzésbe, a mindenki számára elérhetőnek tűnő népszerűség és hatalom mohó hajszolása, A jelen élet dolgaira összpontosította az emberek érdeklődését és vágyait. Távolinak látták azt az ünnepélyes napot, amikor a dolgok jelenlegi rendje elmúlik.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A reformáció története. A hajnal hírnökei. Hetedik rész. Amikor a megváltó figyelmeztette követőit visszatérésének jeleire, megjövendölte, hogy a második advent küszöbén milyen nagy lesz az erkölcstelenség. Megismétlődnek Noé korabeli dolgok, a világi kereskedés kavargása és az élvezetek keresése. Az emberek adnak és vesznek, ültetnek és építnek, nősülnek és férhez mennek, közben pedig elfeledkeznek Istenről és az eljövendő életről. Krisztus intése így hangzik ekkor népéhez. Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásának, részegségének és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Lukács 21:34-36. Hogy milyen lesz az egyház állapota ebben az időben, azt a megváltó így határozta meg a jelenések könyvében. Az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Azoknak pedig, akik nem akarnak felébredni, nem törődömségükből, és azt hiszik, hogy biztonságban vannak, így szól a komoly figyelmeztetés. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Jelenések 3:1-3. Az embereknek meg kell mondani, hogy veszélyben vannak. Buzdítani kell őket, hogy készüljenek a kegyelemidő lezártával járó súlyos eseményekre. Isten prófétája kijelenti. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt?

Vajon ki állhat meg, amikor megjelenik az, akiről ezt mondja a próféta? Tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Akik így kiáltanak, én Istenem, ismerünk tégedet, de megszegték szövetségét, és más Isten után siettek, szívükben gonoszságot rejtegetve és szeretve a bűn útjait, azoknak az Úrnak napja sötétség lesz, és nem világosság. Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz. Hóseás 8:2-1, Zsoltár 16:4, Ámos 5:20. Akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet, mondja az Úr, és megbüntetem azokat a férfiakat, akik olyanok, mint a seprején tönkrement bor, és ezt gondolják magukban. Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Sofóniás 1:12. Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom. Ézsaiás 13:11. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket. Gazdagságuk prédára jut, házaik pedig elpusztulnak. Sofóniás 1:18-13. Jeremiás próféta e félelmes idő felé tekintve így kiáltott. Elszorult a szívem, nem hallgathatok, mert lelkemben hallom már a kürt szót, a harci riadót. Romlás, romlást ér. Jeremiás 4:19-20. Haragnak napja az a nap, szorongattásának és nyomorúságának napja, pusztításának és pusztulásának napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja, kürtnek és támogatónak napja. Sofóniás 1:15-16. Ímé az Úrnak napja jő, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. Ézsaiás 13:9. Arra a nagy napra tekintve Isten ünnepélyesen és megrázóan mondja népének, hogy ébredjen fel lelki testpecségéből, és keresse az Urat bűnbánattal és alázattal. Nagy reformra van szükség egy olyan nép felkészítéséhez, amely meg tud állni Isten napján.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Nyolcadik rész. Isten látta, hogy a magukat népének vallók közül sokan nem készülnek az örökké valóságra. Az irgalmas Isten intő üzenetet akart küldeni népének, hogy felébresztve kábultságukból arra indítsa őket, hogy elkészüljenek az Úr eljövetelére. Ez az intés a Jelenések könyve 14. fejezetében található. E fejezet szerint a mennyei lények háromszoros üzenetet hirdetnek. Az üzenet nyomában jön az emberfia, hogy learassa a földnek aratnivalóját. E figyelmeztetések közül az első angyali üzenet a közelgő ítéletet hirdeti. A próféta látott egy angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Jelenések 14:6-7. A kinyilatkoztatás szerint ez az üzenet az örökkévaló evangélium része. Az evangélium prédikálásával Isten nem angyalokat, hanem embereket bízott meg. A mennyei angyalok e munka irányítását végzik. Isten gondjaikra bízta az emberiség megváltásáért indított nagy munkát, de az evangélium tényleges hirdetését a földön Krisztus szolgái végzik. Hűséges emberek, akik engedelmeskedtek Isten lelke vezetésének és az ige tanításainak, hirdették az intő üzenetet a világnak. Ők voltak azok, akik figyeltek a biztos prófétai beszédre, a sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel. 2 Péter 1:19.

Ezek az emberek jobban igyekeztek az urat megismerni, mint az elrejtett kincseket megkeresni. Azt vallották, hogy jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. Példabeszédek 3.14. Az Úr pedig kinyilatkoztatta nekik országának nagyszerű dolgait. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Zsoltárok 25.14. Ezt az igazságot azonban nem a tudós teológusok értették meg. Ha a teológusok lelkiismeretes őrök lettek volna, akik szorgalmasan és imádkozva kutatják a Szentírást, akkor tudták volna, mikor van éjszaka. A prédikációkból megtudhatták volna, hogy milyen események közelednek. De ők nem álltak helyükön, és az üzenetet alázatosabb emberek kapták. Jézus ezt mondta, járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. János 12.35. Akik elfordulnak az Istentől származó világosságtól, vagy nem keresik, amikor elérhető, azok sötétségben maradnak. De a megváltó kijelenti, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. János 8.12. Aki szívének teljességével vágyakozik Isten akaratát teljesíteni, feszülten figyelve a már kapott világosságra, az nagyobb világosságot fog kapni. Ennek a léleknek Isten fénylő mennyei csillagot küld, hogy elvezesse minden igazságra. Krisztus első eljövetelekor a Szentváros papjai és írástudói, akikre Isten rábízta kinyilatkoztatásait, felismerhették volna az idők jeleit, és hirdethették volna a megígért jövetelét.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnaptól, csütörtöktől vasárnapig rendezik meg az idei szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját holnaptól, augusztus 13 és 16 között Balatonszárszón, a Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négy napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négy napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Egy szív Krisztusban. Örmény katolikus ifjúsági világnapokat rendeztek Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal vett részt a libanoni Anjarban július 29 és augusztus 3 között rendezett találkozón, amelynek keretében imádságokat, műhelybeszélgetéseket és közösségi programokat tartottak. A 2026-os örmény katolikus ifjúsági világnapokat az örmény katolikus egyház patriárkája nyitotta meg hivatalosan. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett esemény mottója ez volt: egy szív Krisztusban. A nyitó szentmisére több mint fél tucat országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek fiatalok, valamint püspökök és papok is. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak a rendezvényen, amelynek keretében liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális estéket tartottak. Mindezek megmutatták az örmény örökség gazdagságát. Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentinában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be a szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A három dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-ától 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban. November 8-ától 11-éig Buenos Aires, Córdoba és Luján, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa. Utoljára II. János Pál kereste fel az országot 1987-ben. Argentina pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahova 12 év pápaság alatt soha nem látogatott vissza. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkül, tehát az északkeleti szél és 27-32 fok valószínű. Pénteken is derült, napos idő lehet, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják külföldi előadóktól.

találjuk meg feljegyezve ennek a gondolatait. Jelenés 8:2-től. És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt áll, és adaték nékik hét trombita. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, aranytömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt vala. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vevé az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és lőnek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. És a hét angyal, akinél a hét trombita vala, készül-e a trombitáláshoz. Szóval ezzel a látomás sorozattal visszavezeti János apostol a hallgatókat, vagy az olvasókat a királyi székhez, a trónteremhez, ahol hét különleges angyalt lát látomásban. És ezeknek az angyaloknak csupán már a száma is, a kezükben lévő trombiták is azt jelzik, hogy egy újabb heteshez érkeztünk el a jelenések könyvébe. És azt állapíthatjuk meg, hogy a jelenések könyvét szimbolikusan vagy valóságosan, de uralja a hetes szám gondolatrendszere. És a jelenések könyvében vannak úgynevezett nagy hetesek, és vannak kis hetes gondolatok feljegyezve. És rögtön az elsőnél meg kell álljunk a hét angyalnál. A hét angyal gondolata a zsidó teológiában a Krisztus előtti első századtól fogva nagyon mélyen élt, több helyen írásban is feljegyezve megtaláljuk a hét különleges angyalnak a szerepét és jelentőségét. Sőt, ismerjük még ennek a hét angyalnak a neveit is. Az első Úriel, a második Ráfáel, a következő Ráguél, Mikáél, Szarakáél, Gábriel és Remiél. Ezek az angyalok valahogy az arkangyalok rendjéhez tartoznak. Az arkangyalokról pedig a Tesszalonikai levél, első levél, 4. fejezet 16. versében találjunk feljegyzést. Tesszalonika 4:16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghalt volt a Krisztusban. Tehát ez a hét angyal nem csak hét egyszerű angyal, hanem az angyalok fejedelmei közé tartoznak. Arkangyalok, vezető angyalok. Dániel könyve 10. fejezet, és ott a 13. versében a hét arkangyal közül Mikáél, amit mi magyarosan Mihálynak mondunk, név szerint is megvan említve. És ennek a hét angyalnak a következőekben nagyon fontos feladatuk lesz, mert a jelenések könyve 15. és 16. fejezetében azt látjuk, hogy a hét angyal fogja a hét csapást a földre, a világunkra közvetíteni. Ez a hét angyal így nem csak a mennyben tölt be

nagyon fontos szerepet, hanem a világ eseményei és a világon élő emberek számára is nagyon fontos jelentőséggel fognak bírni. Ezután azt olvastuk, hogy hét angyal állott, és adatik nékik hét trombita. A trombita egy kicsit idegen az Ószövetségtől, hiszen eredetileg ezek nem trombiták voltak, hanem sofárok. De a sofárt, amikor az Ószövetséget görögre fordították, akkor szalping szóval trombitának fordították, mert a sofár az egy annyira jellegzetes héber hangszer, hogy nincs megfelelője a görögben, csak a hozzá legközelebb álló zeneszerszámot tudták fordítani. Szóval amikor azt mondjuk, hogy a Jelenések könyvében a hét angyalnak a kezében hét trombita van, ez eredetileg nem trombita, hanem sofár. Nem tudom, hogy ismerjük-e a sofárt. A sofár egy különleges kosszarv. Jeruzsálemben ismertek olyan sofárt, ami 3-4 méter hosszú volt. És ideális körülmények esetén, amikor a sofárral kiálltak Jeruzsálem falára, és megfújták, akkor Jeruzsálemhez képest a legtávolabbi két ponton, akár északon, vagy akár délen, ha az emberek feszült csendben figyeltek, nem volt égzengés, eső, égi háború, hanem csend volt, abban az időben még nem jártak repülőgépek, helikopterek, stb. Stb. Tehát nem volt ilyen hangszennyezettség az égbolton, akkor azt mondják, hogy többször meghallották a Jeruzsálemben megfújt sofárt több száz kilométerre Izrael határain is. El tudjuk képzelni, hogy milyen hangot adott? 2 évvel ezelőtt, amikor a Yad Vashem parkban jártam, akkor ott fogtam egy sofárt, egy ilyen üzletbe ki volt téve. Vettem azt a bátorságot, hogy miközben senki nem figyelt oda, én ebbe a sofárba igazi magyar lendülettel, teljes akaratommal és tüdőmmel belefújtam. A következmény az lett, hogy az előttem álló könyves polcon a könyvek összedőltek, mindenki elejtette azt, ami a kezében volt, mert olyan hatalmas, váratlan hangot adott, amire még én sem voltam felkészülve. Na most gondoljuk el, hogy azért a sofárt a papok fújták az Ószövetségben, és azért ezt a papok apáról fiúra adták tovább. Igaz, hogy a sofárnak csupán 3 hangja volt, tehát 3 jól elkülöníthető hang magassága volt, de ha valaki értett a sofárhoz, akkor azt mondják, hogy nagyon-nagyon szép dallamot lehetett ezzel a sofárral megfújni.

Mikor fújták meg a sofárt? Mikor volt kötelező megfújni az Ószövetségben a sofárt? Hát azt nagyon jól tudjuk, hogy az úgynevezett Jom Kippur nap alkalmával, ez a 7. hó 10-én a nagy engesztelési nap időszakát jelentette. Vagy a Rosh Hashanah az új év bekövetkezésének pillanatakor is megfújták, hiszen ez egyfajta időszámítást jelentett. Ahogy ma Európában, vagy legalábbis amerre kereszténység él, bizonyos időszakonként meghúzzák a harangot, akkor mi tudjuk, hogy egy bizonyos idő elérkezett. A déli harangszót azt még a protestánsok is ismerik, mert hozzátartozik a kultúránkhoz. Hát ilyen volt a sofár. Szóval Izrael soha nem felejti el azt, hogy amikor megérkeztek a honfoglalás 40 éves keserves pusztai vándorlása után Jerikó falaihoz, akkor az Isten azt mondta, hogy hallgassatok, és kerüljétek meg minden nap egyszer a város falait. Majd a 7. nap 7-szer kerüljétek meg, némán és hangtalanul, majd utána fújják meg a papok a sofárt. És a sofár hangjára Jerikó kőépületei, kőfalai, erődítménye ledőlt. Ez is egy nagyon érdekes, mai napig megmagyarázhatatlan természeti jelenség, mert Jerikó falai nem egyenesek voltak, hanem befele dőltek, mint egy 12-13 fokot. És a falak annak ellenére, hogy kívülről a sofár hangjával fújták meg, mégis kifele dőltek. Izrael soha nem felejtette el, hogy a sofár hangja az az Isten hangja volt. Amikor a sofár megszólal, akkor mindenkinek el kellett hallgatnia. És mit olvasunk? Azt mondja, látott János apostol a látomásban, a mennyben 7 angyalt, akik ott álltak az Isten mellett, és adaték nékik 7 sofár, trombita. Azt is megfigyelhetjük, hogy a jelenések könyve meglehetősen tartózkodó a sofárokkal kapcsolatosan. Miközben tudjuk, hogy az egész könyv szerkezete egy menórához hasonlítható, a menórá is a papi szolgálat egyik nagyon fontos eleme volt az ószövetségi szentélyszolgálatban a papok számára. És mégis azt látjuk, hogy a sofár valahogy kevésszer fordul elő. És ha meg akarjuk nézni, akkor azt látjuk, hogy az első fejezet 10. versében olvashatjuk legelőször a sofár hangját. Jelenés 1:10. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitájét, mint egy sofárét. Tehát úgy szólalt meg ez a hang, mint egy sofárnak a hangja. A következő pedig, ami még ezt megelőzően előfordul, tehát azt látjuk, hogy itt a sofár hangja a 7 gyülekezethez írt üzenet előtt szólal meg, majd ezután a 4. fejezet első versében a pecsétek felnyitásának bevezetőjében, prológusában. Jelenés 4:1.
Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó valamennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Tehát egy beszélőnek olyan volt a szava, mint egy sófár. Szóval van valami a Jelenések könyvében, ami a sofárral kapcsolatosan olyan titokzatosan visszahúzódik, de az is lehet, hogy az egész sofárnak a teológiáját és az üzenetét a 8. fejezet eme néhány versébe koncentrálja a szerző. Hiszen azt, amiről sokat beszélünk, azt a dolgot, amelyet sokat emlegetünk, az a dolog valahogy veszít a komolyságából, a mondani valójából. Hiszen ha valamit sokszor elmondanak nekünk, akkor azt az ember hajlamos nem komolyan venni. Amit az életben csak egyszer vagy kétszer hallok, azt nagyon komolyan tudom venni. Tehát Izraelben az új évet is a sofár hangja nyitotta meg, és ismerünk még egy különleges ünnepet, amit így fordítottak le: kürtzengés időszaka. Mondjuk minden 50. esztendőben ez azt lehetett, hogy egy családi generációban csak egyszer fújták meg a jobbél évben a sofárt, amikor 7 esztendőt követő 50. esztendőben minden korábban áruba bocsátott érték, föld, ház visszament az eredeti gazdájához, kivéve egyetlen egy dolgot, ami kőfallal körbe volt véve. Tehát egy városon belüli házat, ha valaki megvett, akkor, és ez a város kőfallal körbe volt véve, akkor ez nem ment vissza az eredeti tulajdonossához. Tehát a kürtzengés időszaka. A kürtzengés, az pedig nem egyszerű sofár hang volt. A kürtzengés attól vált kürtzengésé, hogy volt valóban egy sofár hang, de a sofár hangot különleges imádság kísérte. Szóval amikor a kürt megszólalt, akkor mindenki, mi keresztények összetesszük a kezünket, az ószövetségi ember pedig kiterjesztette és az ég fele nézett, és így imádkozott, és a kürtnek a szavát, a sofárnak a szavát imádság kísérte. Tehát amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy kürtzengés, akkor soha ne feledkezzünk el arról, hogy ezt egy ilyen képletbe írhatjuk le: kürtzengés egyenlő sofár plusz imádság. A sofár hangja az Ószövetségben mindig a bűnbánatot, jól jegyezzük meg, a Tóra olvasását, az imádságokat és Isten jóságáról való gondolkodást indította el az emberekben. Még egyszer. Tehát a sofár hangja, a bűnbánatot, a Tóra olvasását, az imádságokat és az Isten jóságáról való gondolatsort indította el. És amikor azt látjuk, hogy ezek az angyalok elkezdik fújni a sofárt, a kürtöt, akkor ehhez óhatatlanul hozzátartozik, hogy azok, akik ismerték, hogy mit jelent a sofár, hogy a sofár szavára bűnbánatot kell tartani, a Tórát tovább olvasni, imádkozni,
és az Isten nagyságáról, az Isten szeretetéről gondolkozni. Így a Jelenések könyve 8. fejezet 2. versében a sofár hangja a bűnbánatra való késztetést és az ítéletnek az elindulását jelzi. Mert az ítélet az mindig a bűnbánat után indul meg a Jelenések könyvében. A bűnbánat indítja el az ítéletet. Hadd kérdezzem meg, mikor fog megszólalni a mennyben a sofár? Rövidesen. A mennyben az angyalok már ott állnak a sofárral a kezükben, és várják a jelet, hogy mikor fújhatják meg. Mi kell bekövetkezzen a földön azoknak az életében, akik tisztelik az Istent? Bűnbánat és imádság. Mi történik, ha a mennyben megszólal a sofár, de Isten népe nem tart bűnbánatot és nem tart imádságokat? Akkor valami nagyon komoly dolog történik. Mert akkor az Isten népét is utol fogja érni az a kemény ítélet, ami a mennyből elindul. A különböző jajok, a 7 csapás. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve ezt az egész gondolatsort a napi Isten tiszteleten, a napi papi tevékenységen keresztül mutatja be. És ehhez hozzátartozik, még felolvastuk, hogy a pap egy különleges lapát segítségével izzó parazsat vesz el az oltárról. Nos, hadd mondjak néhány szót erről a lapátról is. Hiszen a papságnak volt egy különleges lapátja. És erről a lapátról nagyon sok mindent tudunk. Fémből készült, csak ezzel lehetett parazsat elvenni az oltárról. Ez egy felszentelt, megszentelt eszköz volt, és ennek a lapátnak volt szintén egy különleges hangja. Hiszen ennek a hangját, ne felejtsük el, hogy 2 oltár volt, és erről későbbiekben szó lesz, és a templomon kívül álló oltárról veszi el a parazsat, a szabad téren. És feljegyezték bizony, hogy amikor a pap ezzel a lapáttal az izzó szenet, a parazsat kiveszi, olyan hangot adott ez a lapát, hogy még 20 kilométer távolságban is tökéletesen lehetett hallani. Zenélt ez a lapát. Hosszú ideig nem tudták elképzelni, mit írtak le elődeink. Mi az, hogy egy lapát zenél? Hát ilyet még nem hallottunk. Mert hogy egy sofár tud hangot adni, óriási nagy hangot adni, ezt el tudjuk fogadni. De hogy egy lapát zenélni tud, nagyon érdekes, a jeruzsálemi Talmud, ami körülbelül 1 évtizeddel később jegyzi fel ennek a lapátnak a történetét, mint amikor megírta János a Jelenések könyvét, az Apokalipszis könyvét. Tehát ugyanebben az időben kerül be a jeruzsálemi Talmudba. És onnan tudjuk, hogy ez egy különleges fémlapát volt, amit Magrefa néven neveztek el, és úgy volt elkészítve, hogy 100 lyuk volt ebbe a lapátba elkészítve. 100 lyuk volt. És amikor bármihez hozzáütődött, akkor ezeken a lyukakon keresztül 1000-nyi csengő hang távozott. De, és most figyeljünk nagyon érdekesen, ha semmihez nem érintették, csak a tűz fele közeledett, már akkor is ének hang jött ebből a lapátból, mert egyesek azt mondják, hogy ez volt az orgona őse,
Hiszen a lapádba a tűz melegéből kifolyólag beáramlott a forró levegő, és a furatokon keresztül ezek, mint megannyi orgona sípok, daloltak és zenéltek. És úgy gondolták a papok, hogy ez a mennyei zene és a mennyei liturgia. Szóval önmagában már egy érdekes dologhoz jutottunk el, hiszen ez a lapát, mint megannyi orgona síp énekelt, dalolt, vagyis hangot adott. Hallatlanul erős volt a hang hatása, míg a sofárnál nyugodtan a körülötte élő emberek, vagy körülötte tartózkodó emberek el tudták viselni ezt a hangot. Miért? Mert a sofárnak egy rendkívül mély, öblös hangja volt, ennek pedig hangos hangja volt, hogy szinte beleszakadt a dobhártyája a papnak, amikor a forró parazsat elvette, mert olyan hangok hallatszottak, és János számára mindez a mennydörgések, a szózatok, a villámlások és a földindulás kifejezéseit juttatta eszébe ennek a lapátnak a hallatán. Még egy másik szóra szeretném felhívni az olvasók figyelmét. Még egyszer a második vers. 8, jelenés 8, 2. És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt ála, és adaték néki hét trombita. A következő szó, amin meg kell álljunk és gondolkozzunk, az adaték. Tehát a sofár az nem az angyaloké. A sofárt az angyalok kapják. De az a kérdés, hogy kitől? Amikor ezt olvassuk, hogy adaték, akkor általában a sémi gondolkodás kifejezéseképpen az Istent értik. Vagyis az Isten nevének elkerülése véget használják ezt a passzív szerkezetet, hiszen Isten az adó. Ő adja a sofárt minden angyalnak a kezébe. Ebben benne van, hogy az Isten az, aki a dolgokat irányítja, mint egy karmester vezényli. És csak akkor lehet a sofárt megfújni, amikor erre az Isten jelt ad. És ahogy említettem előbb, két oltárt ismerünk az Ószövetségben. Az egyik a szabadban volt található, a sátornak, vagy a későbbi templomnak az udvarán. Ószövetségi nyelvvel pitvarán volt elhelyezve, hiszen az udvar régi magyaros kifejezéssel pitvar volt. Így az, a középkorban az emberek nem udvaroltak egymásnak, hanem pitvaroltak. Az udvaron beszélgetett a fiú meg a lány, aki kölcsönös vonzalmat érzett egymás iránt. Tehát az egyik áldozati oltár a szabadban volt, és ezen áldozati állatokat mutattak be. A másik a templomban vagy a sátorban volt elhelyezve, a bizonyság ládájával szemben, a szentély és a szentek szentjét elválasztó kárpit mellett volt található. Mózes harmadik könyvében megtaláljuk ennek a leírását. Mózes harmadik könyve, negyedik fejezet, és ott a hetedik vers, amelyik feljegyzi, és tegyen a pap a vérből az Úr előtt a fűszerekből való füstölő oltár szarvaira, amely ott van a gyülekezet sátorában, a tulkok vérét pedig mind öntse az egészen égő áldozat oltalának aljára, amely a gyülekezet sátorának nyillásánál van. Tehát két oltár volt,
Az egyik az égő áldozati oltár, amely a sátor vagy a templom bejáratánál volt található, a másik pedig a szentély és a szentek szentjét elválasztó kárpit előtt, pontosan a frigyládával, vagy más néven a bizonyság ládájával szemben. A kárpit egyik oldalán volt a bizonyság ládája, már a szentek szentjében, és a kárpit másik oldalán pedig ott volt a füstölő oltár, ami miből készült? Aranyból készült. És ennek az aranyból készült oltárnak szarvai voltak. Kürtzengés ideje. A kürtzengés ideje, hogy előbb említettük, a személyes bűnbánatnak az időszakát jelentette, profétai szempontból nézve a kürtzengés az mindig egy idő elérkezését, egy dolognak a végét és egy új dolognak a kezdetét jelentette. Tehát a kürtzengés mindig valamit lezár és valamit elindít. Bármilyen ünnep alkalmával mondták ezt el, és ekkor mindig az emberek a szívüket az Istenhez emelték, megvizsgálták, önvizsgálatot tartottak, és azt olvassuk, hogy hányszor fog megszólalni a sofár? 7-szer. 7 angyalon keresztül. Ez pedig nagy valószínűség szerint egy szimbolikus jelre is utal. Idáig még nem említettem, de volt még egy nagyon fontos kürtzengés. Minden hónapban az új holdat kürtzengéssel hozták nyilvánosságra. Nem akkor volt új hold, amikor az emberek úgy gondolták, hogy új hold van, hanem akkor, amikor megfújták a papok a sofárt. Zárójelben jegyzem meg, hogy ma új hold van. A lelkünk mélyén meg kell szólaljon egy sofár. Mindenkit arra figyelmeztetett a sofár hangja, hogy figyeljen az Istenre, készüljön az Isten elé, mert nagy dolgok fognak bekövetkezni az életében. És itt a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a pillanat már közel van, visszatartóztathatatlanul jön a sofár hangja, és az antikrisztusi világban utolsó figyelmeztetésként szólal meg 7-szer egymás után a sofár hangja. Tehát azt látjuk, hogy a 8. fejezet 2. versében valami véget ér. És a 2. verstől egy új szakasz, egy új gondolatsor, egy új látomás indul el. Elkezdődik valami, amit mondhatnánk így is, hogy nyomorúságos időszak, és a nyomorúságnak a bevezetője a sofár lesz. Nagyon érdekes, az egyik kommentárban azt olvastam. A halál sofárai. A halál kürtzengése. Mert ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezután félelmetes dolgok fognak bekövetkezni a földre. És azt is láthatjuk, hogy ez az Isten utolsó figyelmeztetése. Mind a 7 angyal azt teszi, ami a kötelessége. Egyik angyal sem teszi, hogy azt mondja, hogy én most nem akarok trombitálni, én most nem akarok a sofárba fújni. Egyik angyal sem mondja azt a másiknak, hogy te nem akarsz 2-szer fújni. Nekem most nincs kedvem. Itt van az én sofárom is.
Fújd meg ezt is! Ez elképzelhetetlen. Az angyalok engedelmeskednek az Istennek. Csak mi emberek vagyunk egy kicsit rebellis lázadók, akik nem csak, hogy nem vagyunk hajlandók fújni azt a sofárt, amelyet Isten a kezünkbe adott, hanem nem vagyunk hajlandók még hallgatni sem a sofárnak a hangját.

Ezután a harmadik versben azt látjuk, hogy megjelenik egy másik angyal. Mert így mondja, Jelenés 8.3, és jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, arany tömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltára, amely a királyi szék előtt van. Ez az angyal olyan, mint a szolgálattevő pap, aki végzi folyamatosan és hűségesen a rábízott szolgálatát. Az ószövetségi kultuszban a pap a tömjént mindig arra a parázsra kellett rátegye, amelyet az oltárról vett el. Miért volt ez ilyen fontos? Azért, mert az oltáron lévő tüzet az Isten gyújtotta meg. És ezt nagyon nagy becsbe tartották. Ezt a tüzet nem volt szabad engedni, hogy elaludjon. Ezt a tüzet gondozni kellett, vigyázni kellett, hogy ez a tűz soha ki ne aludhasson. Mert ez a tűz jelképezte magát az Istent. Mindegyikünk lelkében van egy oltár. És ezen az oltáron van parázs. Vigyázzunk. Ki ne aludjon. Vigyázzunk, hogy ki ne aludjon az a tűz, amelyet maga Isten gyújtott meg bennünk. Mert ebben a világban oly sok minden ki akarja alusztani azt a tüzet, amelyet Isten gyújtott. Olyan sok minden el akarja folytani. Mert van tűz, ami az Istentől jön, és van tűz, ami nem az Istentől jön, és a kettőt nem lehet összekeverni. Bizonyára emlékszünk, hogy az Ószövetségben egyszer két áldozó pap elfeledkezett a tűz táplálásáról, és kialudt az oltáron a szent tűz, és utána elmentek a konyhába, és vittek magukkal idegen tüzet, és az lett a következmény, hogy mind a két pap meghalt ott az oltár mellett. Nem is volt szabad eltemetni sem. A főpap, az apjuk, pedig az atyuk siratta mélyen. És akkor Izrael megértette, hogy a tűzre, az oltáron lévő tűzre vigyázni kell. És azt olvassuk, hogy nagyon sok tömjén adatott ennek az angyalnak. A tömjének az volt a feladata, hogy Izrael összes imádságát jó illatú tömjén illatként az Isten elé vigyék. A tömjén az a szentek imádságát is jelenti. És ez a történelemben egy nagy pillanat lesz. Amikor kiderül minden, amikor ebben a bűn által felforgatott világban minden a helyére kerül. Ez egy szimbolikus dolog, hogy a tűzre tömjén tesz, a tömjént pedig és a tüzet ráteszi az aranyoltárra, ahol a szentek imádságai is ott vannak. Mert úgy gondolom, hogy ezen jelképek alkalmasak arra, hogy valahogy kifejezzék, hogy a történelem céljához ér. Isten a hűségeseket kínzó emberek felé fordítja a figyelmét. Ekkor meglátják a gúnyolódók, hogy mit jelent az, ha Isten feláll, vagy ha Isten kinyújtja a kezét. És Isten felállásának, vagy kinyújtásának, kézkinyújtásának bevezetőjét pedig a hatalmas sofárok fogják hírül adni. És ahogy Izraelben a sofárok hangja eljutott a legtávolabbi izraeli területekre is, így a mennyben
felharsanó sofárok hangja a föld legtávolabbi részébe is el fog hallatszani. Jézus egyszer azt mondta az övének, még nem jött el az én órám. Most van itt, Jelenés 8.3-ban, mondhatjuk, most van itt az idő, most érkezett el a történelem nagy pillanata, a történelem nagy órája. Az angyal megtölti majd aranyfüstölőjét, amit az oltáról vesz el parázzsal, és nagyon sok tömjént hozzátesz. Nagyon fontos, hogy a mi életünkben is figyeljünk oda arra a tűzre és tömjénre, amely az Istentől jött. Tűz nélkül nem lehetett soha szolgálni az Istennek, mert a tűz jelentette a fényt, a világosságot. Mindig világosság kellett legyen a szentélyben. Akkor is, ha nem léptek be az emberek egész éjszaka, mert tudták, hogy Isten ott van a szentélyben. És ezt a tüzet, ezt a világosságot, amelyet az Isten gyújtott meg a mi szívünkben és lelkünkben, ezt a szent tüzet nekünk is őriznünk kell, vigyáznunk kell rá, és meg kell tartanunk. Mindaddig, amíg a sofárok hangja fel nem csendül. És ezután egy váratlan dolog történik. Azt mondja az 5. vers, azután vevi az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre. Mondhatjuk így, ledobta a földre. És lőnek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. Ez egy váratlan dolog. Ha valaki először olvasná a Bibliát, és itt letakarnánk a következő sorokat, és mondanánk, hogy próbáld meg kitalálni, hogy mi fog következni, senki nem tudná kitalálni. Mert egy váratlan, egy olyan váratlan, ami az előzményből logika útján nem következtethető ki. Ilyen lesz az Isten ítélete is. Mi a jelentősége annak, hogy ledobja a földre a tömjénezőt? Hol van az angyal? A mennyben. Mit csinál az angyal? Megtölti parázzsal, és ledobja a földre. És abban a pillanatban mi történik a földön? Villámlás, szózat, mennydörgés, földrengés. Valami természeti katasztrófák indulnak el. Igaz, hogy ezek szimbólum szavaival és képrendszerén keresztül írják le az ítéletet. De mind azt jelzik ezek a természeti katasztrófák, hogy a világunkban változás fog bekövetkezni. Dörög az ég. Melyikünk ne hallott volna még égdörgést. De lesz egy égdörgés, ami több lesz, mint természeti jel. Ami azt mutatja, hogy a sofárok hangja felcsendült. Lesznek földrengések, lesznek villámlások, lesznek tragédiák, ami be fogja vezetni majd az Isten ítéletét. Mert Isten hosszú tűrésének is vannak határai. És az emberiség elérkezett Isten hosszú tűrésének határához. Hasonló a jelenet, mint amikor a Sínai hegyen megjelenik az örökkévaló. Mit csináltak az izraeliták? Nem érhettek hozzá a hegyhez. Húzott Mózes egy vonalat, és azt mondta, ha egy állat ezen belül átmegy, le kell nyilazni. Senki nem mehet. És amikor az Isten leszállt a Sínai hegyre, mi történt a hegyen? Villámlások, tűz, földrengések, katasztrófák.
Mert amikor az Isten valami nagy dolgot tesz, akkor azt kozmikus jelek is kísérik, és mindenki megértheti. És az utolsó vers, amikor azt mondja, és a hét angyal, akinél a hét sofár vala, trombita vala, készül-e a trombitáláshoz, a földre zuhanó tűz, villámlás, természeti katasztrófák után az angyalok a sofárt a kezükbe veszik, és hihetetlen erővel hangosan megfújják. Mit csinálnak az angyalok most fönt a mennyben? Várnak a jelre. És én nem tudom, melyik földrengés, melyik villámlás, melyik természeti katasztrófa lesz az utolsó, amely jelt fog adni neked, neked, nekem, nekünk. Hogy a mennyben az angyalok megfújják a sofárt. A kép az egyiptomi kivonulásra emlékeztet. Ott 10 csapás volt. Itt a földön majd 7 csapás lesz. De ugyan az a gondolatsor. Mi vezette be ezt a gondolatsort a kivonulás előtt? Mózes 2. könyve 3. fejezet 7. verse. Amikor azt mondja az Isten, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, és meghallottam az ő kiáltásukat. Isten meghallja, ha kiáltunk. Isten minden szenvedő hangját meghallja. Isten meghallja az imádságot is, meghallja a kiáltást is, azt mondja, hogy halván hallottam. Ez azt is jelenti, hogy a legjobban meghallottam. Isten meghallja a kiáltásunk szavát. Ha fájdalom ér, ha nyomorúság ér, ha szenvedés ér, kiáltsunk és imádkozzunk, mert ő meg fogja hallani a mi szavunkat az Úr kegyelméből. Amen.

klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Beethoven 8. szimfóniáját.

Elhangzott Beethoven 8. szimfóniája. Befejezésül hallgassák meg Beethoven Csend című zongora művét.

klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Beethoven 8. szimfóniáját és a Csend című zongora művét hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 12-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 103. Zsoltár 13. versében találjuk. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Az új szövetségi igét pedig a Galatákhoz írt levél 4. fejezetének 6. verséből olvasom. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Mindenki a legjobbat akarja gyermekeinek. Hány konfliktus származott már ebből a mondatból, gondolatból, érzésből, szándékból? Hiszen emberi gondolkodásunk sokfélesége, generációs különbségeink, életkorunktól függő kötődéseink és tapasztalataink eredményezik, hogy mit látunk a legjobbnak. Mit látunk gyermekként legjobbnak az életünkre nézve, és mit látunk felnőttként a legjobbnak a gyermekünk életére nézve. Azt, hogy osztozhatunk az Isten gyermekség, az Isten fiúság áldásában, nem befolyásolja sem a gondolkodásbeli, sem a generáció, sem az életkortól, sem a tapasztalattól függő véleménykülönbség. Mindenható Atyánk valóban tudja, mi a legjobb nekünk. Irgalmával fordul felénk, és bocsánatában mindig bízhatunk. Szeretetét nem vonja meg tőlünk, amit abban mutat meg, hogy mindig, bármikor, bizalommal Atyánként szólíthatjuk meg a mindenható, örökkévaló Isten. Mit kezdünk ezzel az atyai örökséggel? Mire megyünk azzal, amit Urunk ránk bízott? Isten legnagyobb ajándéka, hogy fiaként, gyermekeként tekint ránk. Az örökség ránk eső részét kikérő és eltékozló, vagy mellette megmaradó fiaként élhetjük életünket. Mivel azonban tudjuk, hogy Atyánk a legjobbat akarja, és a legnagyobb ajándékot már ide adta nekünk, ezért hálával követhetjük életünkben. Imádkozzunk! Atyai jóságodat sem meg nem érdemeljük, sem meg nem szolgálhatjuk, Urunk. Hálaadásunk mégis megszólal, amikor megköszönjük, hogy a legközvetlenebb kapcsolatban lehetünk veled. Fiatként, gyermeketként tekintesz ránk is, generációkon, korszakokon átívelően az emberek mellett áll szereteteddel és kegyelmeddel. Mindent megadsz gyermekeidnek, és mi hittel követhetünk téged. Amen. Az áhítatot Nagy Zoltán írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Fény a sötétben. A mai ige: 2 Sámuel 22-29. Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Gondolatok az igéről. Világosságban élek? Igen, mert te vagy, Uram, a lámpásom. Ha eltávoznál, megszűnne örömöm, de mert velem vagy, nincs szükségem sem a jelenkor fáklyaira, sem az emberi vigasz gyertyáira. Isten jelenléte tökéletesen megvilágít mindent. Tudunk világító tornyokról, amelyek 20 mérföldnyire, 32 kilométer is láthatók, de a mi Urunk nem csak egészen közelről megtapasztalható Isten, ő a távoli messzeségből is látható, még az ellenség birodalmából is. Ó, Uram, boldog vagyok, mint az angyalok, ha szereteted fénysugara betölti szívemet, csak téged kívánlak, semmi mást. Sötét úton kell járnom? Igen, de az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Hamarosan megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy ügyeim mind sivárabbá teszik az életemet, lehet, hogy a felhők egyre csak gyülekeznek felettem, de ha a sötétség miatt már saját kezemet se látnám, az Úr kezét akkor is látom. Ha magamban nem látok már semmi fényt, se barátaim között, se máshol a világon, akkor is hiszem, hogy az Úr, aki a világosságot teremtette, most is teremthet világosságot bennem és körülöttem. Hiszem, hogy kivisz még a napfényre. Nem fogok meghalni, hanem élhetek. Már közeledik ez a nap, ez a vigasztaló ige fénylik, mint a hajnalcsillag. Még egy kis türelem, nem sokára újongani fogok örömömben. Bízatok, én legyőztem a világot. A szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án, hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3 és 8 között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól: Bízatok, én legyőztem a világot. Ami János evangéliumából származik, 16:33. A himnusz több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Csütörtökön is derült, napos, száraz idő várható. Megélénkülhet az északkeleti szél, és 27-32 fok valószínű. Pénteken is derült, napos idő lehet, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó, hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok, és ma délelőtt Szappanos Tibor a vendégem, aki az Operaház magánénekese. Beszéljünk talán arról, hogy mit jelent az, hogy valaki magánénekes a Magyar Állami Operaházban. Hogy lesz valaki magánénekes, mit csinál? Kicsit mesélj magadról, a szakmádról.
3: Először is én is szeretném megköszönni a meghívást, illetve köszöntöm én is szeretettel a rádió hallgatókat. Hát, hogyan lesz az emberből operaénekes? Szóval semmiképp se úgy, hogy az ember ezt kitalálja magának, és akkor kijárja ezt a történetet. Ez egy olyan hivatás, olyan szakma, amivé alakul az ember, szóval hát gyermekkoromban már szerettem énekelni, de akkor ez azért még nem volt olyan nyilvánvaló, hogy olyan kimagasló lett volna az én tehetségem. Aztán egy idő után egyre jobban elmélyültem ebbe a dologba, és mivel baptista gyülekezetben nőttem föl, ahol rengetegféle területen lehetett megnyilvánulni, mármint zenei területen, ezért gyermekkórusban, ifjúsági énekkarban énekeltem, aztán majd később felnőtt énekkarban énekeltem. Úgyhogy a zene az abszolút része volt az életünknek, az életemnek, és hát ott ismerkedtem meg jobban, vagy kezdtem elmélyülni az éneklésbe. Nemes egyszerűséggel én azt éreztem, hogy az ének az egy olyan kapu, vagy ha mondhatom, kapcsolat közöttem és Isten között, ami segített nekem sokkal jobban megnyilvánulni, vagy kifejezni az érzéseimet a külvilág felé. Érdekes módon az emberek azt gondolnák, hogy aki színpadra lép, bármilyen formában legyen az előadó művész, színművész, operaénekes, az valami exhibicionista hajlam szükségeltetik hozzá, főleg, hogy az ember önmagát adja, kitárulkozik, és az érzéseit úgymond a idegenek elé föltárja. Hát én nem ilyen gyerek voltam, nem ilyen fiatal voltam, nagyon zárkózott voltam. Nehezebben éltem meg az én belső érzéseimet, sokkal inkább belső vívódásokba küzdöttem meg az én dolgaimmal. De az ének az egy olyan kifejező eszköz volt számomra, ami segített megnyilvánulni, kinyílni az emberek felé, mások felé, és ezt egy olyan csatornának éreztem, nem csak kifelé, hanem befelé, tehát magam irányába is, ami nagyon meghatározta az én fiatal koromat, az én tinédzser koromat, és ami nagyon-nagyon sok tinédzserkori problémán segített átlendülni. Úgyhogy alapvetően számomra az éneklés, a zene, az nem úgy indult, hogy valamiféle szakmakeresés, valami útkeresés, hanem segített az én tinédzserkori problémáimat feldolgozni, segített megnyilvánulni, segített egyszerűen kezelni az én kapcsolatomat például Istennel, vagy Isten felé.
2: Ha már a tinédzserkori vívódásokról meséltél, milyen zene segített téged az önkifejezésben, vagy stílustól függetlenül a zene segített?
3: Hát, mivel, hogy gyülekezetről beszélünk, gyülekezeti életről, tehát ez egy kicsit azért behatárolja a zenei életet, tehát elsősorban egyház zene, ezen belül sokféle műfaj azért létezik, könnyedebb is, meg klasszikusabb is. Én mind a kettőben nagyon otthonosan mozogtam, és nagyon otthon éreztem magam, akár kórusművekről legyen szó, akár pedig a könnyedebb műfajból, gospel irányába indulva. Tehát alapvetően engem a szövegek azok voltak, amik megfogtak, az ének szövegek, az ének énekeknek a dallamai, és ezeknek a mondani valója segített igazából a megnyilvánulásban, illetve hogy jobban ki tudjam fejezni magamat. Úgyhogy különösebben zenei irányzat olyan, ami egyfajta lenne, az nem volt meghatározó, hanem nagyon sokféle rétegből szedegettem össze a dolgaimat, és ezeket nagyon tudtam szeretni. Az minden esetre egy meghatározó élmény volt, amikor először ültem Nagyváradon egy szimfonikus koncerten. Ugye szokás a színház világba, illetve hát az operaházba is ugyanígy van. Hétfői nap az a Filharmónia számára van fenntartva, és akkor filharmóniai koncert, meg nem szokott akkor előadás lenni. És ez ugyanígy volt Nagyváradon is a színházba, úgyhogy bérletem volt, és oda jártam, hallgattam őket, az elképesztő hatással volt rám az élő zene, klasszikus muzsika, úgyhogy ott találkoztam először Mozart zenéjével élőben, Mahlerrel, Beethovennel, Schuberttel, Schumannal, és hát ezek hihetetlen benyomást tesznek az emberre. Kilép egy picit az egyház zenéből, kórus zenéből, találkozni egy másik fajta világgal, ami ugyanolyan mélységekig tudja az embert vinni szavak nélkül, hiszen szimfonikus zenéről beszélünk, tehát nem oratórikus zenéről. Úgyhogy alapvetően ezek a műfajok határozták meg az én zenei ízlésemet, zenei kíváncsiságomat, és ezekbe kezdtem el egyre inkább elmélyülni.
2: Ha nem sértelek meg, hány éves voltál ekkor, amikor így kinyílt előtted a komoly zene?
3: 15 évesen. Én egy dolgos, kétkezű munkás családból származom, tehát édesapám, édesanyám dolgozó emberek voltak, tehát nem ebben a kulturális közegben nevelkedtek föl. Úgyhogy otthon azért alapvetően nem az volt, hogy mi Mozartot vagy Beethovent hallgattunk volna éppenséggel minden este, de ennek ellenére a zenének a szeretete és a zene iránt való elkötelezettség a gyülekezeten, az egyházon belül az nagyon is komoly volt, és nagyon komoly érdeklődést mutatott a család iránta, és nagyon szívesen tereltek ebbe az irányba, hiszen anyukám és apukám is énekkarban énekeltek.
2: Én egy picit itt leragadtam, ne haragudjál, de mi késztet egy 15 éves kamas rácot arra, hogy vegyen magának egy filharmóniai bérletet? Honnan jött az ötlet, az ihlet?
3: Hát az ihlet az onnan jött, hogy ismerősök beszéltek róla. Tehát elmondták, hogy ez mennyire újfajta élmény, hogy

0: egyre, és aztán utána vettem egy bérletet. Tehát, hogy ez így alakult ki, tehát az embert megragadta a zenének a mélysége, a professzionalizmus, ahogy a zenészek játszottak, ahogyan kezelték, ahogyan szavak nélkül a zene tudott üzenetet közvetíteni az ember felé, és ahogyan megragadta a figyelmemet. És hát tinédzserkoromban, mivel eléggé befele forduló voltam, nekem ez nagyon sokat segített, hogy a világot ebből a szemszögből tudjam szemlélni, és elfogadni benne magamat.
1: Egyedül csináltad mindezt, vagy voltak társaid is? Tehát ilyen magányos farkas voltál ott a nézőtéren, vagy pedig voltak társak, akik elkísértek?
0: Volt egy-két barát is, de nagyon sokszor egyedül voltam. Szóval eleinte mindenképp szükség volt az embernek bátorításra. Ez egy új közeg volt, amiben az ember belépett. Hát engem ez nagyon elbátortalanított. Nem úgy éltem ezt meg, hogy én egyből jól éreztem, vagy természetesen mozogtam volna ebben a közegben. Úgyhogy eleinte igenis szükség volt barátokra. Volt egy zongoraművész barátom, akinek a segítségével sokszor sokkal jobban meg tudtam érteni ezeket a zeneműveket, és aztán már az ember, ahogyan ebbe beleélte magát, vagy megismerte ezt a közeget, akkor már egyedül is jól éreztem magam, tehát nem volt szükséges mindig a társaság vagy a kíséret.
1: Az élményen túl mi segített még abban, hogy végül is ez lett a szakmád? Milyen élmények határozták még meg a pályádat?
0: Mi gyülekezetünknek az ifjúsági énekkarában az énekkar vezető az Emmanuel Egyetemre járt ének és karvezetés szakra. És elég komolyan elkezdett ebbe belemenni, tehát sokkal szakmaiban, sokkal professzionálisabban kezelte ezt, mint addig megszokott, hogy mondjam, jól működő amatőr szinten. És ő szervezett egy tanfolyamot azok számára, akik érdeklődtek, behozott egy énekmestert az énekórákra, és az énekóra előtt egy-egy fél órában lehetett az énekmesterrel picit hangképzést tanulni, gyakorolni, szóval az első igazi komoly találkozásom a hangképzéssel az olyan 17 éves koromban történt meg, mikor is én jelentkeztem, hogy hát engem ez érdekel, lássuk, hogy van-e több bennem, mint amennyit csak úgy gondolok magamról, érdemes ezzel komolyabban foglalkozni, de ha nem is, ártani nem árt soha, hogyha az ember egy komoly szakembertől tanulhat. Úgyhogy akkor jelentkeztem az első énekórákra, elkezdett foglalkozni velem, és nagyon komolyan elkezdett bátorítani ebben a témában. Elég gyorsan kiderült az, hogy azért az átlagnál mégiscsak több adatot ezen a területen. Tehát nagyon gyorsan, óriási lépésekkel tudtunk haladni, egészen addig, hogy ő azt mondta, hogy el kellene gondolkodnom azon, hogy felvételizek én is erre az egyetemre, és megpróbálom ott az énekszakot, és akkor amennyire csak lehet képzem magam ezen a területen. Úgyhogy jó egy évig jártam magántanárhoz, énektanárhoz, szolféstanárhoz, zongoratanárhoz, hogy az ember egy picit a felvételire felkészüljön. És hát valahogy így volt ennek a kezdete, az első lépések.
1: Ha jól értem, igazán komolyan a zenével te 17 éves korodban kezdtél el foglalkozni. Ezek szerint addig csak ilyen műkedvelő szinten a gyülekezet berkein belül találkoztál a kórus éneklés különböző műfajaival?
0: Igen, alapvetően igen. Azért, hogy már kottát olvasni nagyon jól tudtam, hangszeren is megtanultam, hiszen a gyülekezetben volt fúvószenekar, és hát ott már megtanultam trombitán játszani, pozanon játszani, tehát a kottát olvasni azt elég hamar, 13-14 éves koromban már megtanultam, de természetesen tehát nem professzionális szinten, hanem amatőr szinten, ami ahhoz kellett, hogy azokat az egyszerűbb darabokat az ember elsajátítsa, és a kottából énekelve tudja visszaadni, vagy visszaénekelni.
1: Hát akkor nem voltál tipikusan futtatott csoda gyerek, mint amit most nagyon sokszor preferálunk bizonyos körökben. Hadd kérdezek egy olyat, hogy opera énekesnek születni kell, vagy ki lehet tanulni a szakmát?
0: Alapvetően én azt gondolom, hogy erre születni kell. Nagyon sok minden van, amit meg lehet tanulni, de az opera éneklés vagy játszás az alapvetően nem tartozik azon klasszikus szakmák közé, amit az ember egy iskola

0: padban, jó felfogó képességgel, az idő múlásával el tud sajátítani, tehát klasszikus értelemben véve meg tud tanulni. Ehhez mindenképp szükségeltetik a tehetség. Tehetség kérdése, ugyanúgy, mint a festőművészet, vagy bármilyen más alkotóművészet, szobrászművészet, képzőművészet. Ezt bizonyos mértékig vagy fokig lehet tanulni, el lehet sajátítani, de adottság tehetség nélkül semmiképp nem lehet.
1: Mi az, amit még pluszban hozzá lehet tenni a tehetséghez? Vagy hozzá kell tenni?
0: Mindenképpen nagyon sok mindent hozzá lehet tenni. Az ének technikát azért elég jól képzett szakemberek tanítják a Zeneakadémián, ahol én is tanultam, és a technikai részét azt mindenképp érdemes elsajátítani, és ott lehet képezni magunkat, el lehet mélyíteni a tudást, lehet pallérozni ezt a tehetséget. Ez, ami az ének technikát illeti. Aztán ott van, mivel opera játszásról, éneklésről beszélünk, ott van a színpadi, színészi tehetség, színész...
1: adottság.
0: Hát igen, igen, ugye a színjátszás, ami az operának része, tehát ez nem egy koncertműfaj, nem egy oratórikus műfaj, ahol az ember megáll a zenekar előtt, és akkor kottával a kézben előadja azt, amivel készült, hanem ugye abszolút díszletek, jelmezek vannak, és ez egy komoly zenei énekjátszás, tehát színház, és egyre inkább színház, mai kor, a 21. század egyre inkább ebbe megy, hogy sokkal nagyobb jelentőséget és igényt fektetnek arra, hogy az emberek ne csak egy koncert élményben részesüljenek, hanem igazi színház élményt kapjanak. Úgyhogy alapvetően az opera éneklés, opera játszás, az két részből tevődik össze. Az egyik része az éneklés, az ének technika, az ének tehetség, és a másik része pedig a színjátszás. Ha külön bontjuk, külön-külön kezelve is nagyon komoly szakma, és nagyon komoly képesítést jelent egyik is, meg másik is. Hát ugye a színművészeti iskolán, filmművészeti iskolán ugyanúgy évekig tanulják ezt a diákok. Nekünk a kettőt egybe kellett. Nyilván, hogy a hangsúly az opera játszásban, az éneklésen van. Tehát énekhang nélkül, tehetség nélkül az ember játszhat bármilyen jól, az nem elég, kevés. De ugyanakkor meg önmagában már csak a jó énekhang, a szép énekhang az nem elég. Az emberek sokkal többre vágynak. Úgyhogy a képzés, méghozzá a szakképzés, akár az énektechnika, vagy a színjátszás terén nélkülözhetetlen.
1: Ha információim nem csalnak, te 2002 óta műveled ezt a műfajt. Kedvenc szerepek, emlékek, valamolyan, amit érdemes lenne megosztani a hallgatókkal a szakmai pályafutásból.
0: Igen, nagyon pontos az értesülés. 2002 óta folyamatosan az Operaház színpadán vagyok, kisebb, nagyobb szerepekkel, tehát itt vannak főszerepek is, középszerepek is. Hát legemlékezetesebb nyilvánvaló, hogy az első fellépés. Az egy nagyon érdekes dolog volt. Pont akkor voltam másodéves a Zeneakadémián, méghozzá egy kortárs, magyar kortárs zenedarabnak a szerzője keresett meg, Fekete Gyula, a Megmentett Város című darabját mutatták be az Operaházban. Van zeneszerző verseny is, és ennek a zeneszerző versenynek a győztese volt Fekete Gyula, és az ő darabja a Megmentett Város. És az ő jutalma az volt, hogy ezt a darabot az opera színre tűzi, és játszani fogják. Fekete Gyula, ő a Zeneakadémián zeneszerzést tanított, és ő onnan ismert engem. Volt egy nagyon picike, mondhatni kétmondatos szerep ebben az egy felvonásos darabban, ez egy 45 perces darab volt, mivel úgy gondolta, hogy az én hangszínemet szeretné ő hallani, úgyhogy kézen fogott, és kijárta az akkori zeneigazgatónál, Győri Ványi Rád Györgynél, hogy meghallgasson engem. Bevitt oda, kaptam néhány percet, hogy valamit énekeljek, elővezettem Mozart Don Giovanniából Don Ottaviónak az áriáját, és akkor gyakorlatilag, miután meghallgatta a zeneigazgató úr az én éneklésemet, rögtön mondta, hogy hát természetesen az enyém a szerep. Amikor a kottát a kézbe vettem, úgy gondoltam, hát nem olyan nagy feladat ez, ennél már nehezebbeket is énekeltem. Hát a kortárs zenéről beszélve azért a legkönnyebb dallam is nehézzé válik, ha olyan a kíséret alatta, de ezen az ember hamar túllendül, azért tanultunk Bartókot, Kodályt, különféle kortárs darabokat, tehát úgy gondoltam, hogy nem lesz ez kihívás. Egészen addig még nem kezdtem el próbálni a darabot, és ott találkoztam a rendezővel, akinek az volt az elképzelése, hogy az egész darab folyamán, tehát 45 percig, a színpad egyik végétől a másik végéig masírozok fel, alá, legelől. És főleg azért volt ez érdekes, mert az a két mondatnyi kis áriám, amiben aztán makulátlanul meg kellett nyilvánulni, az a darab legeslegvégén volt. Úgyhogy ilyen módon a jelentéktelennek tűnő szerepből mégiscsak egy ilyen, hogy is mondjam, főszereppé avanzsált a dolog, és hát a kritikusok is nagyon érdekesen megjegyezték, hogy alapvetően ezt a szerepet meg sem említették volna, ha nem látják azt, hogy én 45 percig masírozok föl alá a színpadon. Úgyhogy átvitt és szó szerinti értelemben is begyalogoltam magam tulajdonképp az operaházba. Eleinte őszintén megvallom, nem annyira ízlett ez a lehetőség, de egyre inkább megtetszett, és egyre inkább megértettem a lényegét, hogy a rendező miért kérte ezt tőlem, és utána is dolgoztam még aztán a rendezővel, Halász Péterrel, akivel igazából mondhatni, hogy szinte nagyon jó barátságba kerültünk. Hát ez volt az első és legemlékezetesebb pillanat, ami végig el fog kísérni szerintem a pályámon. Kedvenc szerepem pedig azt hiszem, hogy Mozartnak a Szöktetés a szerályból Belmonte című szerepe. Ez igazi szerepálmom volt. Valamiért ezt az operát és benne Belmonte figuráját és áriáit még zeneakadémista koromban megtanultam, és hát mondhatom, hogy 11 évet vártam rá, hogy ezt elénekelhessem közönség előtt színpadon, zenekarral, jelmezben, díszletben. Úgyhogy volt ideje ennek a szerepnek megérni, volt időm felkészülni rá, és azt hiszem, hogy ez az egyik szerepálmom, ami teljesült, sőt, ősszel Glyndebourne-ban énekelhetem Angliában, és aztán februárban pedig majd Franciaországban, Tours városában fogom ugyanezt a szerepet énekelni.
1: Amikor hallgattam, ahogy mesélted az első fellépésedet, rögtön beugrott egy kérdés, hogy hogy lehet ezt stresszel bírni? Hiszen 45 percig nem énekeltél, a hangod sem volt olyan állapotban, fizikailag is ott kellett lenni, agyilag is, és a legvégén kellett úgy teljesíteni, hogy az elfogadható legyen.
0: Hát igen. Ez nekem is fejtörést okozott, fejfájást okozott, mert elég izgultam. Tehát azért mégiscsak ez volt az első megnyilvánulás, első megmérettetés, ahol azért ott ült az akkori zeneigazgató, akkor ott ült sok zenekritikus, és hát nagyon fontos volt az, hogy az ember milyen az első megszólalásában, hogyan sikerül ez. És bár eleinte mondom, tényleg jelentéktelennek tűnt a feladat, tehát úgy gondoltam, ó, hát ezt nagyon könnyedén, énektechnikailag nem okozott különösebb problémát, működni fog, de valóban 45 percig a reflektorfényben föl-alá masírozni, nem sétáltam, hanem masírozni kellett, tehát rendesen, mintha valami díszőrség lettem volna, és eléggé nehéz és bonyolult jelmez volt rajtam, úgyhogy rendesen izzadtam közben. Hát a próbák alatt számomra ez már nyilvánvalóvá vált, hogy mire ténylegesen oda kerülök, hogy el kell énekelnem ezt a kis áriát, amiközben eljátszottam saját magam felakasztását, tehát még azért bonyolító is volt ez a történet, rendesen kiszáradt a torkom. Úgyhogy azt találtam ki, hogy a színpad egyik és másik oldalára is elhelyeztem egy-egy pohár vizet, és a próbák alatt már be lehetett gyakorolni azt a pontot, amikor én tudtam inni. Ebbe volt segítségem, mindig van ott színpadmester, tehát nem az ügyelő, az ügyelőnek az ügyelőpult mellett kell ülnie mindvégig, de mindkét oldalon vannak színpadmesterek, akik segítik a mi ki- és be menetelünket, tehát ügyelnek arra kvázi, hogy időben minden szereplő ott legyen és bemenjen akkor, amikor kell. Hát én ki sem mentem, tehát én bementem a darab elején, és a legvégén jöttem ki, és ők pontosan tudták, hogy mikor van az a pont, amikor én kortyolhatok, úgyhogy hát ezzel a trükkel védekeztem a kiszáradás, meg a torkom kiszáradása ellen, hogy hát abban a pillanatban aztán mégiscsak úgy szólaljon meg a hangom, ahogy annak illik.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szappanos Tiborral, az Operaház magánénekesével, aki mai vendégem. A hírek és a zene után visszavárom minden kedves hallgatómat.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Mai vendégem Szappanos Tibor, a Magyar Állami Operaház magánénekese. Beszéljünk egy kicsit a gyökerekről. Hogy gondolkodol magadról? Hogy azonosítod magadat?
3: Alapvetően úgy azonosítom magamat, mint Istennek a gyermekét. Tehát Istennek a gyermekeként azonosítom magam, és semmiképp sem hiszek vagy bízok a véletlenekbe és a sorsszerűségbe. Én azt vallom, hogy az én életem, az én sorsom, jövőm, múltam, jelenem az Istennek a kezében van, és ő pontosan tudja, hogy mi vár rám, mi volt az én eddigi életemben, és hogy mire van szükségem. Persze ebbe az embernek van beleszólása. Tehát alapvetően Istennek az irányítását nem úgy élem meg, mint aki diktatórikusan kijelenti az ő dolgait az én számomra, és akkor nekem azt szerint kell cselekedni, hanem aki vezeti az én életemet az ő szent lelke által, és rámutat lehetőségekre, vezeti az én életemnek a fonalát, és hogyha az ember hisz, és hogy az embernek élő kapcsolata van az ő teremtőjével, akkor tökéletesen érti ezt a kapcsolatot, hogy miből fakad Istennek a vezetése, hogy hogyan van jelen az életünkben Istennek a vezetése, és hogy ez a vezetés nem egyfajta erőszakos vagy uralkodni kívánó vezetés, hanem egy olyan vezetés, ami az embert szinte mondhatni inkább csak elkíséri az ő élete útján. Úgyhogy a sorsszerűségben és a véletlenekben semmiképp sem hiszek. Én abban hiszek, hogy azok a dolgok, amik történtek az életemben, amik például az opera éneklés felé sodortak, azok nem véletlenszerű eseményeknek a sorsszerű összeállásából tevődött össze, hanem Isten csodálatos vezetésének a következménye az életemben.
2: Ezt a vezetést egy kicsit konkretizáljuk. Milyen családba érkeztél? Mik voltak azok a meghatározó gyerekkori élmények, amire úgy gondolsz vissza, hogy ezek formáltak, és ezek a mai napig elkísérnek?
3: Egy nagyon komoly hívő családba születtem bele. Édesapai nagypapám gyülekezetvezető volt, és rendkívül sokat szolgált, végzett szószéki szolgálatot, hiszen a II. Világháború után nagyon nehéz volt a helyzet, nem csak Erdélyben, hanem hát Európában még számos helyen, de mint Magyarországon is például. És hát a gyülekezetek sokszor lelkipásztor nélkül maradtak, ahol gyülekezetvezetőnek kellett végezni a lelkipásztori szolgálatot is. Nagypapám egyébként asztalos és hácsmester volt. Ez volt az ő hivatalos szakmája, de hívő emberként, hát az ember, ha komolyan megéli az ő hitét és Istennel élő kapcsolata van, akkor tudjuk, hogy a gyülekezetben megtalálják a különféle szolgálatok. Az ő életén abszolút nyomon követhető volt, és kitűnt az, hogy ő nagyon komoly hívő ember, úgyhogy ilyen módon került a gyülekezet élére, és aztán szolgált is. Most itt Biharfélegyházáról beszélünk, ahol az én édesapám származik. Szóval egy nagyon komoly hívő családban nőttem föl. Édesanyám oldalán szinte mondhatnám, hogy ugyanez a helyzet. Nagypapáimra sajnos már nem nagyon emlékszem, még az édesapám részéről, az atyai nagypapámra még gyermekkori halvány emlékeim vannak, de édesanyám oldaláról sajnos már nem ismerhettem őt. De a nagymamákkal annál inkább jó volt a kapcsolatom, gyermekként rengeteget nyaraltam ott, Biharfélegyházán, és édesanyám pedig Bihardiószegről volt, tehát ezek szomszédos települések, határmenti települések, Nagyvárattól egy olyan 30 kilométerre, és elég közvetlen magyar határral. Úgyhogy nagyon sok időt töltöttem gyermekkoromban az én nagyszüleimmel, akik szüleimmel együtt, de ők különösen, ugye hát a nagymamák erre olyan jól tudnak odafigyelni, vezetgették az én lépteimet, és próbáltak Istenhez közelíteni, megtanítani, imádkozni, Bibliát olvasni, akkor ugye a gyülekezetbe járni, és értékelni mindazt, ami ott történik. De mindezek ellenére az ember azt gondolná, hogy ha egy ilyen háttérből jön, akkor természetes, hogy ebben a isteni közegben, hívő közegben természetesen mozog. És minden, ami ott történik, az az ő számára természetes, megtanulja, elsajátítja a dolgokat, és összemosódik azzal, hogy ő valójában hisz, vagy nem hisz, beleszületett ebbe az egészbe, az ő természetének és a lényének valamikor a részévé vált. Nagyon sokan így gondolkodnak, hogy az ember, aki egy ilyen hívő családba születik, hát természetes, hogy hinni fog, és a többi, és a többi. Én nem tudom, hogy miért, vagy milyen indítatásból, de elég makacsul ellenálltam ennek gyermekkoromban. Tehát nem voltam hajlandó részt venni a közös bibliaolvasásban, ellenálltam a közös imádkozásnak, én nem voltam hajlandó megszólalni hangosan soha. Bármennyire is kérték, vagy jó indulatúan megfenyegettek, rám semmiféle hatással nem lehetett lenni. Vasárnapi iskolának egyenesen ellenálltam, tehát oda egyszer lehetett elcipelni gyermekkoromban, és utána tudom, hogy soha többet nem fogok oda járni. Úgyhogy volt bennem egy zsigeri ellenállás, ami a gyermekekben azért nem szokott lenni. Tehát most már két gyermekes családapaként, a fiam 8 éves, én látom, hogy azért nem ezzel az ellenállással születik az ember. Tehát sokkal könnyebben elfogadja ő például, nagyon könnyen lehet vele Bibliát olvasni, vagy akár imádkozni, és ennek ellenére furcsa, hogy én nem ilyen gyermek voltam. Gyermekek sokkal nyitottabbak, könnyebben elfogadják a hit dolgait, a hit kérdéseit, könnyebben bele tudnak ebbe az egész világba kapcsolódni, beleélni saját magukat. Én nem ilyen voltam. Tehát zsigerből elutasítottam mindezt, és mindenkinek a jó indulata és jó szándéka ellenére én tiltakoztam mindenfajta hívőneveltetés ellen. Tiltakoztam a gyülekezetbejárás ellen, tiltakoztam a bibliaolvasás ellen, tiltakoztam a gyülekezeti szolgálat ellen, tehát engem nem lehetett rávenni arra, hogy egy verset, vagy egy aranymondást, vagy bármilyen más szolgálatban részt vegyek gyermekként. Úgyhogy elég nagy fejfájást okozhattam az én szüleimnek, hogy hát mi lesz ebből, tehát ha a gyermekként ilyen, akkor milyen lesz majd a lázadó korszak, a tinédzser korszak. És hát nagyon érdekes az, hogy az embert ugye más emberek próbálják a helyes útra terelni. A maguk meglátása és szemszöge szerint, hát szülőként ugyanígy cselekszem. A gyermekemet azt szerint próbálom nevelni, ami szerintem helyes, vagy amit én helyesnek látok. De mégis azt gondolom, hogy az életünk egy sokkal magasabb irányítás alatt áll. És most felnőttként, visszagondolva az én gyermekkoromra, látom azt, hogy az én szüleimnek a jó akarata, a nagyszüleimnek a hite bármennyire is megfogható, kézzelfogható volt, és aktív az én életemben, mégsem volt elegendő ahhoz, hogy engem erre a helyes útra tereljenek. Nem volt elegendő arra, hogy megszerettessék velem Istent, hogy megszerettessék velem a hitet, a gyülekezetbejárást, de Isten ennél sokkal nagyobb. Tehát sokkal nagyobb a mi gondolatainknál, a mi cselekedeteinknél, és abszolút azt látom, az ő kezét látom abban, hogy szinte az egyik pillanatról a másikra változott meg az életemben.
2: Mi okozott változást? Mi volt az a fordulópont, amitől kezdve, vagy ami miatt elkezdett érdekelni ez az egész, vagy ami miatt nyitottál akár zenei téren, vagy bármilyen téren?
3: 90-ben a nővéreméknél nyaraltam Kiskörösön. Ők a rendszerváltozás után, vagy hogyan emlegetni szoktuk, a 89-es forradalom után, az első adandó alkalommal, amikor már hivatalosan, tehát nem szökni kellett, hanem papírokkal, átjöttek Magyarországra, és úgy döntöttek, hogy itt fogják folytatni az ő életüket. És 90-ben ők Kiskörösre költöztek, és oda jártak gyülekezetbe, és albérletben a Háló néninél laktak, Háló Gyulának az édesanyjánál. 12 évesen elkerültem oda, azzal a makadsággal, ami bennem volt, tehát azzal az ellenállással, amiről pont az előbb beszéltem. És hát valahogy, hogy nem lebetegedtem ezen a nyaraláson, és hát ágyba kényszerültem. És Háló néninek volt egy jó ötlete, hogy olvassak. Én azt mondtam, hogy nyáron kizárt, hogy olvasson az ember, főleg egy fiúgyermek nem fog olvasni a nyári szünetbe, inkább tévézni szeretnék, vagy nem tudom, vagy valami más. Hát ha már nem tudok játszani, vagy nem tudok kimenni, akkor tévézni szeretnék, és hát úgy adódott, hogy a tévé sem működött, hogy nem, abban most nem is akarok belemenni, nem tudom, tehát lehet, hogy ebbe volt egy kis emberi furfang, nem tudom, de Háló néni minden esetre jól csinálta a dolgot. Hát úgy adódott, hogy semmi más nem tudtam kezdeni, mint olvasni. És a kezembe adott egy ifjúsági regényt, Patricia St. Jones-nak a Győztes című könyvét, és ezt eleve rossz indításnak gondoltam, mert a könyv valami 300 oldal volt, és azt mondtam, hogy ez kizárt dolog, tehát ilyenben nem kezd bele az ember, de lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem volt annyi, de én akkor irgalmatlan vastagnak találtam a könyvet, de tényleg annyira unatkoztam, hogy úgy gondoltam, hogy mégiscsak jobb lesz, ha olvasok, valamivel elütöm az időt. Bibliát mégse fogok a kezembe venni, akkor legyen ez a regény, lássuk, hogy mit tud. Ahogy elkezdtem olvasni, ez pont egy velem egykorú gyereknek az esetét meséli el, ahogyan igazából visszaröpít a történet a bibliai korba, akkor, amikor Jézus élt, és az egész történet arról szól, hogy egy ilyen lázadó, igazi rossz tinédzser kisfiú, aki a szüleinek mindenben ellent mond, és egyáltalán nem fogad szót, és az ő szófogadatlanságából kifolyólag állandóan problémákba ütközik, és bajba kerül. Szóval nagyon tudtam azonosulni ezzel a kis regényhőssel, akinek az élete arról szólt, hogy az ő beteg nővérét Jézus meggyógyítja. És az ő beteg nővérenek a megváltozott életén keresztül találkozik ez a kisfiú is Jézus Krisztussal és a hittel, és aztán ő is megtér, és stb. Akkor annyira szíven ütött ez a történet, hogy arra gondoltam, hogy ez a Jézus, ez nem az a Jézus, akivel én eddig ismerkedni próbáltam, vagy akivel engem megismertetni próbáltak. Tehát itt valami vagy valaki másról van szó. A könyvet nem fejeztem be a nyaralási időszak alatt, de rettenetesen izgultam, hogy most mi lesz, nem fogom megtudni a történet végét. Úgyhogy elkértem Háló nénitől, és megkértem, hogy valahogy adja nekem, hazaviszem Nagyváradra, és befejezem, és majd valahogy visszajuttatom. Hát Háló néni természetesen nekem adta, és nem is kérte vissza soha többet. A lényeg az volt, hogy mire a könyvnek a végére jutottam, bennem kirajzolódott egy másik fajta kép Istenről, Jézus Krisztusról, aki a személytelenségből, vagy a nem létezésből személyessé és létezővé vált. És szinte egy ilyen tényleg 180 fokos fordulattal, ami nagyon rövid időn belül bekövetkezett, pár héten belül elkezdtem hinni, elkezdtem saját magamtól imádkozni, megszólítani ezt a Jézust, mert valahogy úgy éreztem, hogy kikerestem a történetet a Bibliából, elolvastam, és láttam, hogy hát igazából erről a kisfiúról szó sincs benne, de megragadott a történet mesélőnek a kreativitása, az, ahogyan létezővé tette, ahogyan a semmiből előhozta ennek a gyereknek a történetét, ahogyan én azonosulni tudtam vele, és ahogyan éreztem magamat, hogy pontosan ugyan ilyen az én Istenhez való állásom, az én hitem. Nem létező, a semmiből jön elő, és egyszer csak elkezd egyfajta kapcsolattá alakulni, mert elkezdek imádkozni, az imádságban megszólítom Istent, megszólítom Jézust, elkezdem olvasni a Bibliát, hát elolvastam azt a történetet, de ha már azt a történetet elolvastam, akkor olvasom tovább. És elkezd ez a könyv, ez az elképesztő régi, poros, dohos, unalmas könyv élővé válni. Maivá válni, és olyanná válni, ami hozzám szól, ami nekem szól, ami engem megérint. És úgy folytatódott ez a történet, hogy egyik vasárnap reggel mindenkinél hamarabb fölkeltem, és mondtam, hogy most megyünk imaházba, és szüleim rettenetesen megrémültek ezen, hogy de hát mi történt? Miért? Tudom, hogy nekem most szükségem van arra, hogy imaházba menjünk, sőt, én vasárnap iskolába akarok járni. Úgyhogy addig mondhatni 10 éven keresztül, vagy mit tudom én, 8 éven keresztül próbáltak beszoktatni már óvodás koromtól a vasárnapi iskolába, stb. És mindentől elzárkóztam, és abszolút ellenálltam ennek az egésznek. Vasárnap fölkeltem, miután befejeztem ezt a könyvet, és azt mondtam, hogy akkor én most menni akarok vasárnapi iskolába. És mondták a szüleim, hogy jó, nem tudjuk, hogy mi történt veled, vagy hogy miért akarod ezt, de hát legyen, hát semmi gond. És akkor tényleg az volt, hogy megkérdeztem, hogy melyik korosztályba vagy csoportba kellene nekem tartozni. Benyitottam oda, beültem a legelső padba, és akkor mindenki nézett, hogy hát úgy ismertek, tudták, hogy én vagyok a szappanos Tibi, akivel nem lehet szóba állni, aki nem barátkozik, aki nem jár ide, tehát nem értették, hogy most mégis mit keresek ott. És a vasárnapi iskola vezetője, hogy oldja ezt az egész feszültséget, meg hogy valahogy azért választ kapjanak erre a kérdésre, hát elkezdett mindenkitől mindenfélét kérdezni, többek között azzal a nagyon furfangos kérdéssel indított, hogy hát mégis ki miért jött ma ide, mit szeretne. És természetesen nem nálam kezdte, hanem úgy szépen lassan majd hozzám került, és akkor én elmondtam, hogy én azért vagyok itt, mert a nyáron olvastam egy könyvet, elkezdtem olvasni a Bibliát, a régi történelmi Jézus úgy érzem, hogy közel jött hozzám, hiszek benne, és szeretném őt megismerni. Tehát ezért vagyok itt. Mondom, és akkor most figyelek. Úgyhogy az én egész gyerekkorom és az én Istenhez való hozzáállásom egyik pillanatról a másikra úgy tudott megfordulni, hogy az én szüleimnek, nagyszüleimnek a hite, vagy évtizedes imádsága, imádkozása, szüntelen vezetni akarása, az egyik pillanatról a másikra Isten megváltoztatta azzal, hogy ő belenyúlt az életembe, és ő élővé tette mindazt, amiről a szüleim megpróbáltak engem meggyőzni.
2: Igen, ezt mi keresztények úgy hívjuk, hogy ez az újjászületés csodája. De hadd kérdezek egy furcsát. Szerinted a szüleid, nagyszüleid akarása, munkája, imádsága ezek szerint felesleges volt?
3: Semmiképpen. Hát ha ez így lenne, akkor szülőként nem törekednék arra, hogy a gyermekemet hitben neveljem, nyilvánvalóan nem. Igazából arra akartam ezzel csak rámutatni, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges, és ezt abszolút érzem és éreztem az életemben akkor, tehát semmiképpen nem volt hiába való, sőt, utána ő maguk is igazolást találtak ebben, hogy hát ez nem volt hiába való.
2: Azóta jó pár év eltelt, mert ha jól emlékszem, 12 éves voltál akkor, hát most nem annyi vagy. Az elmúlt évtizedek, eltelt évtizedek visszaigazolták ezt a döntésedet? Hogy gondolod?
3: Teljes mértékben visszaigazolták. A megtérésem pillanatától fogva, igazából 12 évesen még nem hoztam meg ezt a döntést. Az egy elindulás volt az életemben, egy komoly elindulás és egy komoly elhatározás volt. Még egy évet várnom kellett, amire teljes mértékben megértettem, hogy miért van szükségem megtérésre, miből kell megtérnem, és kihez kell megtérnem. Ez egy folyamat volt, amire tényleg már nem csak gyermeki ésszel tudtam felelni, hanem egy őszinte feleletet tudtam megfogalmazni Istennek, és valóban át tudtam adni az életemet, valóban engedtem, hogy újjászüljön, és hogy az ő szent lelke által kezdjen munkálkodni az életemben. Tehát ez egy nagyon meghatározó pont volt az életemben, és attól a pillanattól kezdve érzem Istennek a jelenlétét folyamatosan az én életemben, és azt, ahogyan ő végzi bennem az ő munkáját. Nem mondom azt, hogy nem voltak nehéz pillanatok, vagy olyan pillanatok, amikor ne kezdtem volna el kételkedni ebbe az egészbe, föltenni kérdéseket. Hát ugye az ember 13 évesen még azért nagyon sok folyamatnak előtte van, tehát nagyon sok folyamat lezajlik még az elménkben, lelkünkben, amire az ember eléri mondhatni azt a fajta érett kort, amikor már valamilyen szinten fiatalnak, felnőttnek tekintheti magát. És ezeken a fázisokon mind átestem, a kísértésekkel, próbákkal, bűnbeesésekkel együtt, amik nagyon is megkérdőjelezték az én hitemet, sokszor a megtérésemet, az odaszánásomat, akkor nagyon sokszor megkérdőjeleztem magamban, hogy valóban nem csak egy önámítás ez, amiben belehajszoljuk magunkat keresztényként. Hogy valóban igazuk van-e azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy mi az életet így próbáljuk meg megkönnyíteni, elfogadni a halál utáni életet, létet, megkönnyíteni magunknak a földi életet, a nyomorúságokat, a nehézségeket, és a lelki ismeretünket próbáljuk meg ilyen módon igazolni, próbálunk a bűntehertől, vagy bűntudattól megszabadulni, stb. Stb. Ezeken a lépcsőfokokon igazából mind átmentem. És mindig visszatértem arra a legelső alkalomra, arra a legelső pillanatra, amikor nem a szüleim megvallása, vagy nagyszüleim vallása által kerültem kapcsolatba Istennel, Jézus Krisztussal, hanem amikor az ő személyes megszólítása és megérintése által. És ez már az én számomra olyan bizonyítékként szolgál, tehát egy olyan transzcendens kapcsolat alakult ki, amit nem tudtam visszafordítani, vagy nem létezővé tenni. Tehát az ember, amikor ebben él, és nap mint nap része az életének azt, hogy imádkozik, hogy Istennel közösségben van, hogy az ő igéje által üzenetet kap fentről, akkor bármilyen nehézségek, kísértések, vagy próbák is érjék az embert, ettől nem tud elszakadni. És én azt láttam beigazolódni az elmúlt évtizedekben, hogy ez igenis valóság, nem önámítás és nem önmegnyugtatás, hanem ezt az életem részeként és valóságként élem, és remélem, hogy még fogom nagyon sokáig.
4: Köszönöm szépen, de itt most meg kell állnunk egy pillanatra, mert időnk elszaladt. Énekkel folytatjuk, mégpedig Szappanos Tibor fog énekelni, épp úgy, mint ahogy az előző rész után. Akkor Debussy-től a Tékozló fiú című oratóriumból a tenor áriát hallottuk, most pedig Héthalmi Agnus Dei című darabja csendül föl Szappanos Tibor előadásában.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Ma délelőtt Szappanos Tibor a vendégem, aki az Operaház magánénekese. Az elmúlt közel egy órában már nagyon sok mindent megtudtunk Tiborról, azt, hogy a határon túlról, Nagyváradról jött ide Budapestre. Aztán megtudtuk azt is, hogy 12 éves korában egy nagyon meghatározó élménye volt, egy Isten élménye, mondhatnánk így, ami aztán az egész további életét befolyásolta, de hogy mennyire befolyásolta, erről nagyon szívesen veszük, ha mesélsz egy kicsit, mert az én feljegyzéseim szerint te jártál keresztény iskolába, egyházzenésznek készültél.
1: Igazából az én szakmai életemet azt a hit oldaláról tudom megközelíteni, mert abszolút végig kísérte az én felnőtté válásomnak az időszakát, végig kísérte azt, hogy hogyan választom ki azt, ami aztán kenyérkeresetem vagy kenyéradommá is lesz. Persze ebben az időszakban abszolút nem gondoltam arra, hogy tényleg operaénekes leszek, és 16-17 évesen, amikor az ember már elkezd arról gondolkodni, hogy az érettségi pillanata egyre közelebb van, és valamilyen döntést meg kell hozni, hogy hova fogok menni, hol fogok tovább tanulni, milyen szakmát fogok elsajátítani, ez nagyon komoly fejtörést okozott. De egyre jobban éreztem magam például a gyülekezeti életben és a gyülekezeti szolgálatban. Gyakran, és mondhatni, hogy rendszeresen jártam missziós utakra. Tehát a környező szórványságban levő gyülekezetekhez jártunk, ahol nem voltak szolgálók vagy lelkipásztorok, és végeztünk rendszeresen imaórai vezetői szolgálatot, de még néha napján igehirdetőit is kellett végezni, ha úgy adódott, és természetesen akkor már zenei szolgálatot is, tehát kiálltunk, és énekeltünk hárman, négyen, és ez rendszeres volt. Tehát azért azt tudni kell, hogy a nagyváradi gyülekezet ebben az időben még bőven 800 fős gyülekezet volt, ahol óriási ifjúság volt, ahova Erdély különböző részeiről, Székelyföldről jöttek tanulni, úgyhogy az ifjúság már gyakorlatilag napjainkban akkorává nőtt, mint önmagába egy-egy különálló gyülekezet itt most Magyarországon.
0: Egy fiatal nagyon szeret fiatalok között lenni, ez teljesen természetes. De mi késztetett arra, hogy ebben az irányba tovább tanuljál?
1: Ha a jelenből indulok ki, és abból indulok ki, hogy operaénekesként mi az, ami a számomra a legtöbbet adja, akkor egyértelműen azt válaszolnám erre, hogy a zenén túl, az élményen túl, amit az ember kap, azon túl az egyik legfontosabb dolog, hogy adhat. Adhat másoknak. Adhat egy élményt, egy olyan fajta megközelítést, vagy egy interpretációt, ami csak bennem születik meg. Ahogyan én eléneklek, vagy előadok valamit a színpadon, az teljesen egyedi, mert abszolút az én érzéseimet tükrözi, viszem bele, az én hangszínem szólal meg, és az emberek megtalálják maguknak azokat a csatornákat, amik őket megérintik, vagy amik hozzájuk szólnak. Hát én ugyanígy voltam tinédzser koromban. A gyülekezeti szolgálatban alapvetően nem az volt az élmény számomra, hogy le tudtam kötni a fölös energiáimat, hanem az a fantasztikus, csodálatos érzés, hogy az én Istennel való élő kapcsolatomból valamit megoszthatok másokkal. A hitemnek megélése, másokkal való megosztása egy olyan generátorrá vált az életemben, ami abszolút arra késztetett, hogy nekem ebbe az irányba kell elindulni. Szeretek adni. Nagyon sokat kapok Istentől, nagyon sokat kapok magam is azáltal, hogy adok az embereknek, de alapvetően nem ez motivál, hanem az, hogy egyáltalán adhatok. Úgyhogy ez a fajta közösségi élmény volt az, ami aztán 17-18 éves koromra olyan módon ért meg nálam, hogy ebbe az irányba kell elindulnom. És ezért választottam akkor azt, hogy miután leérettségiztem, akkor az Emmanuel Egyetemre mentem. Gyakorlatilag egy ilyen kettős szak volt ez, teológia és egyházzene. Nem volt olyan módon professzionálisan összegyúrva, mint ahogy az ma már például a Baptista Teológiai Akadémián, vagy az ELTE-n van, hogy van külön ilyen egyházzene szak, hanem volt teológia, és akkor volt egyfajta zenei képzés, és akkor ezt a kettőt valahogy egyesítették. ami nem volt könnyű, nekem egy fél évbe adott esetben 12-13 tárgyból kellett vizsgázni, mert ugyanúgy végeztem a teológiai tárgyakat, mintha kvázi lelkipásztornak készülnék, vagy misszionáriusnak készülnék, és ugyanakkor pedig a zenei tárgyakat, ami jelentette szolfés, zeneelmélet, zenetörténelem, ének, zongora, furúja, tehát amit csak el lehet képzelni. És ráadásul az Emmanuel Egyetemen úgy volt kialakítva, hogy ezt a zenei részt a Kolozsvári Zeneakadémia kvázi kihelyezett tanszaka volt. Tehát tényleg olyan volt, mintha egyszerre két egyetemre járnék, és hát ilyen módon kerültem két dolog közé. A szintiszta teológia és az az irány, ami a teljes idejű Isten szolgálat felé terelt volna lelki munkásként, lelkipásztorként, és ott volt a másik, a zenei rész, ami már akkor igen jelentős részt követelt az életemből, mert megtaláltam azt a pontot, amiben igazán tudtam azonosulni és kifejezni saját magamat, a gondolataimat, az érzéseimet, és amiben a legszabadabb módon tudtam megélni az én hitemet Isten felé. Úgyhogy elindultam a professzionális hangképzés területén az ének tanulással, és ugyanakkor meg haladtam párhuzamosan a teológia részével, mint aki kvázi készül egy lelkipásztori szolgálatra. Két évig jártam erre az egyetemre, és ott ez alatt a két év alatt folyamatosan duruzsolt a fejembe, hogy valamelyiket választani kéne. Vagy egyiket, vagy másikat, mert úgy éreztem, hogy egyikben sem tudok egészet adni. Az egyikben is részt veszek egy kicsit, és a másikban is részt veszek egy kicsit, és ez nem jó. Nem elégít ki. Nem éreztem a teljességet abban, amit csinálok. Rendkívül hamar jöttek a sikerek az ének oldalon. Rendkívül hamar megtaláltak szóló szereplési lehetőségek. Nagyon roham léptekben haladtunk. A tanárnőm egy rendkívül jó tanárnő volt a Kolozsvári Zeneakadémiáról, és még alig tanultam nála egy éve, amikor az ő döntése alapján elmentünk a Kolozsvári Zeneakadémiára, ott abban az időben rendszeresen volt az, hogy a Lipcsei Bach Akadémia tartott egy hetes mesterkurzust a Kolozsvári Zeneakadémián, ahol volt hangszeres, énekes szóló képzés, hangképzés és kórus. És aminek a vége mindig az volt, hogy egy Bach oratóriumot, kantátát tanultunk meg, és jártuk vele az országot, és mutattuk be. Én úgy mentem oda alapvetően, mint aki az énekkari részébe akar részt venni ebbe a mesterképzésbe, de a tanárnő mégis azt mondta, hogy ha tanuljuk meg azokat a szóló részeket, akkor még nem tenorként tanultam, hanem bariton voltam. Tanuljam meg azokat az áriákat, és hát azért mutassuk meg a kurzus vezető tanárnak, hangképző tanárnak, lássuk, hogy mi lesz belőle. Legfeljebb tényleg maradok az énekkarban. Így kerültem Kolozsvárra, erre a kurzusra, erre a mesterképzésre.

előtt egy nagyon komoly műben, Bach karácsonyi oratóriumában a bariton szólókat énekeltem színpadon karmesterrel. És ez nagyon komolyan elgondolkoztatott, hogy vajon ez egy olyan talentum, amit el kell ásnom, vagy hagynom kell egy bizonyos szinten rekedni, és el kell fogadni azt, hogy hát ez itt maradt, ez ennyi, és használom egyébként a gyülekezeti életben, vagy akkor ki kell hajtani belőle a maximumot. És én akkor azt éreztem, hogy nekem ez egy nagyon komoly felelősség. Úgyhogy én akkor azt döntöttem, hogy a teológiát fogom hátrahagyni, mert hogy az ember igazából azt bármikor fölveheti, folytathatja is, de most van pont az a pillanat, amikor kibontakozóban van valami az életemben, aminek viszont mindenképp utána kell járnom, hogy mennyi van ebben. És akkor magamban azt a döntést hoztam, hogy a lehető legmesszibbre szeretnék ebben eljutni. Tehát a lehető legjobban szeretnék megtanulni énekelni. Hangsúlyozom, még akkor sem az volt a célom, hogy belőlem operaénekes legyen. Akkor is az volt a célom, hogy hozzuk ki ebből a lehető legtöbbet. Lássuk, hogy mennyit kaptam ezen a területen. Ebben az énektanárnőm nagyon nagy segítségemre volt, és az én lelki mentoraim is abszolút tudtak támogatni ebben. 18-19 évesen az ember még kellőképpen éretlen ahhoz, hogy mondjuk pont a teológiába mélyedjen el, ez határozza meg az ő egész életét. Tehát bőven lehet tanulni, és aztán később folytatni ezt az egészet. Én magamra nézve abszolút azt láttam akkor, hogy ráérek, és semmiről nem fogok lemaradni. Ott volt egy picit bennem az a kétel, hogy vajon most a hitet, az én Istennel való közösségemet, vagy az elhívásomat utasítanám-e el? Ez egy nagyon komoly dilemma volt akkor, amit 19 évesen el kellett dönteni. Hogy most mi lesz? Még egy évet jártam utána az Emmanuelre, és akkor abban az évben teljesen megerősödött bennem az, hogy Istentől nem véletlenül kaptam ezt a talentumot, Isten nem véletlenül hozta ki belőlem ezt a tehetséget, annak ellenére, hogy a családban nincsen zenész ember. És ilyen értelemben nincsen közünk a zenéhez. Én azt gondoltam akkor, hogy ez egy nagyon komoly felelősség és komoly teher, amire én nem reagálhatok egyszerűen úgy, hogy én tovább lépek, és nem foglalkozom ezzel. Úgyhogy akkor döntöttem el azt, hogy elindulok a Liszt Ferenc Zene Akadémia irányába, és itt fogok tanulni. Mehettem volna akár Kolozsvárra is, de az én énektanárnőm, aki egy román ajkú ember volt, azt tanácsolta nekem, hogy ő azt látja, hogy magyarként ebben a szakmában én nem fog tudni úgy érvényesülni Erdélyben, vagy éppen Bukarestben, hogy abban én jól érezném magam. És ő akkor azt tanácsolta, ha csak egyetlen egy lehetőségem van, akkor inkább nyugatra mozduljak el. Nővérem még akkor már Szentendrén éltek, ezért adott volt az, hogy nem szeretnék az én anyanyelvemtől elszakadni, sem az én kultúrámtól, tehát nem szeretnék egy idegen nyelvű környezetbe kerülni, Bécsbe, vagy Németországba valahova, ahova akkor azért már lehetett volna, bár azért sokkal nehezebben, még azért Románia akkor nem volt az Európai Unió tagja. És ezért esett a választás Budapestre és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Így aztán 98-ban feljöttem Budapestre, akkor még 2 évet jártam a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolára, a magánének szakra, hogy egy picit ráhangolódjak, tehát én a Kodály módszerről hallottam, de hát egyáltalán nem ismertem és nem tanultam. Úgyhogy nekem szükséges volt egy picit ráhangolódni az itteni módszerre, az itteni zeneelméletre, illetve nem utolsó sorban a hangom nagyot változott. Baritonként kezdtem, de teljesen egyértelművé vált, hogy én tenor leszek. És ebben a 2 évben, 98-tól 2000-ig tanultam a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, Németh Márta tanárnőnél. Dőlt el az véglegesen, hogy én nem bariton irányba, hanem tenor irányba fogok menni, tenor leszek, kinyílt a hangom, megjöttek a magasságok, és a Zeneakadémiára

0: 2000-ben már úgy felvételiztem, mint tenor, ahova mondhatni azt, hogy maximális pontszámmal vettek föl az első próbálkozásra, akkor kerültem Andor Éva tanárnőhöz. Tehát ezek a dolgok és sikerek, vagy hogy mondjam, tehát szinte minden gördülékenyen és akadálymentesen zajlott az én életemben, az én pálya választásomban, abszolút megerősített engem abban, hogy Isten nemhogy elítélne, vagy magamra hagyna ebben a döntésben, hanem abszolút támogat és mellettem van.
1: Azért, ha jól tudom, a teológia se szorult tökéletesen háttérbe, hiszen amikor előzetesen beszélgettünk egy véletlen találkozás kapcsán, akkor azt mondtad, hogy teológiára jársz, úgy mellékesen, vagy nem tudom, hogy mellékesen-e, szóval jársz teológiára. Miért fordultál végül is vissza ehhez az irányhoz is?
0: Hát egyáltalán nem mellékesen járok teológiára. Hát igen, az ember életébe, főleg a hívő ember életébe a szolgálat, a gyülekezeti élet az abszolút a hétköznapjainak a része. Tehát ettől az ember nem tud, de nem is akar elszakadni. Szükségünk van a gyülekezetre, szükségünk van arra a közösségre, ahova járunk. Nem csak azért, mert ugye a hasonlóan gondolkodó emberek közösségét keressük, hanem mert ahogyan az ige is tanít bennünket, tehát egymás hite által épülünk, és egymás hite által építjük egymást, nem utolsó sorban szolgálunk egymás felé. Amikor én átjöttem Magyarországra, és igazából az én tanulmányaim kiegyenesedtek és egy irányba fordultak, ez nem azt jelentette, hogy a gyülekezeti életből vagy a szolgálatból is kiléptem volna. Ez természetes részeként ott volt jelen az én életemnek, az én hétköznapjaimnak. Tanultam egy bizonyos irányba, de ugyanúgy ott volt az életemben jelen a szolgálat, mint annak előtt, amikor teológiára jártam. Akkor abban az időszakban én azt éreztem, hogy nagyon jó döntést hoztam. Nagyon sokáig vívódtam még azért, hogy vajon biztos, hogy jó döntést hoztam? Biztos, hogy jól döntöttem, hogy nem folytattam a teológiát, és annyit változtam 19 éves koromtól, most már 37 éves vagyok, hogy azt kell mondanom, hogy életem legjobb döntését hoztam meg akkor, amikor 10 évesen úgy döntöttem, hogy inkább elindulok a komoly zene irányába, és ennek a legprofesszionálisabb mélységéig belevettem magam, és ott hagytam a teológiát. A szolgálat abszolút jelen volt az életemben. Az Istennel való közösségemet egy pillanatig sem hagytam fel, vagy hagytam el. Ugyanúgy élő volt, ugyanúgy jártam gyülekezetbe, ugyanúgy tevékenykedtem, vezettem imaórát, ha kellett, igét hirdettem, ha kellett, fiatalok között munkálkodtam, elkezdtem kamatoztatni egyre jobban a gyülekezetben a zenei szolgálatomat, és egyre nagyobb részt vett ki ez az életemből, az ének tanítás, vezetés, tehát fiatalok között, konferenciákon elkezdtem szolgálni, énekléseket vezettem. A szolgálatomba teljes mértékben beépült a zene és az ének művészet. A teológia az úgy jött vissza az életembe, hogy 2012-ben, amikor már bőven 10 éve az Operaház színpadán voltam, és már mondhatni pályán voltam, Almási Mihály, lelkipásztor testvér, aki az én lelkipásztorom volt Pesterzsébeti baptista gyülekezetben, ahova jártam 6 éven keresztül, feleségemmel együtt, meghívott egy gyülekezeti átadóisten tiszteletre, Kiskunlacházára. Őszintén megmondva, addig soha nem jártam Kiskunlacházán, soha nem voltam, de még a környékén sem. Annyit tudtam, hogy Almási testvér nyugdíjba vonulása után átvette azt a körzetet, és már 3 éve szolgált ott, amikor is újjá építették a Kiskunlacházi baptista gyülekezetet, mert nem felújították, hanem ott volt egy régi épület, ami elbontásra került, és annak a helyére egy teljesen új imaház épült meg. Ennyit tudtam. A másik testvér felhívott telefonon, hogy lesz ez a megnyitó ünnepély, szeretné, hogyha elmennék oda és szolgálnék, zenei szolgálatot én végezném. Nagyon boldogan igent mondtam, elmentem oda, és az volt az első alkalom, amikor ott ültem azok között, az emberek között, és azt éreztem, hogy nekem ide vissza kell jönni. Ugyanazt éreztem akkor, amikor Kiskunlacházán először voltam, mint amikor tizenévesen jártuk azokat a körzetbeli kis gyülekezeteket, ahol nem volt szolgálattevő. Teljesen ugyanaz az érzés fogott el, és ugyanaz a fajta Isten élményem volt, miközben ott ültem, és éreztem, hogy nekem vissza kell jönni ezek közé, az emberek közé, ebbe a rettenetesen pici imaházba, összesen 50 szék fér be ebbe az imaházba. Úgyhogy elkezdtem járni oda vasárnaponként, szolgálni ezek közé, az emberek közé, zenei szolgálatot végeztem, tanítottam énekeket. Ez egy nem egy olyan gyülekezetről beszélünk, amelyik úgymond megújult épületében. Ez a gyülekezet sajnos bezárta a kapuit, a tagok ott hagyták, már gyakorlatilag senki nem járt oda. És úgy épült újjá ez az imaház, hogy egyetlen egy tagja nem volt az imaháznak, vagy aki járt volna oda. Tehát teljesen a semmiből, a nullából elkezdtünk Isten tiszteleteket tartani azon a helyen, ahol egykor volt egy működő gyülekezet. Bozsinka József barátommal kezdtük végezni ezt a szolgálatot. Ő akkor már a teológián tanult, és őt kísértem el vasárnapról vasárnapra. Ő végezte az igei szolgálatot, én pedig az ének szolgálatot. És hát úgy alakult, ahogyan ez ilyenkor alakulni szokott, hogy előbb-utóbb szét kellett váljunk, külön kellett váljunk, mert ő nem ért rá, ő is egy aktív zenész, tehát őróla is azt kell tudni, hogy egy nagyon sikeres tubaművészről van szó, aki egy hihetetlen sikeres részfúvós kvintetnek az alapító tagja, az Immedias Prasznak, akikkel egy mondhatni szakmai karriert visznek. Mellette neki is ott van a család, szakma és a szolgálat. És volt, hogy ő nem ért rá. Ilyenkor nekem kellett egyedül kimenni, és olyankor én végeztem mindent. Az ének szolgálattól kezdve az ige hirdetői szolgálatot. Nem volt új számomra a helyzet, vagy ismeretlen a szituáció. Nagyon otthon éreztem magam ebben. Már 2 éve végeztem ezt a szolgálatot, mikor 2014-ben a Halmási testvér megszólított, és megkért, hogy üljünk le egy kicsit beszélgetni. Akkorra a semmiből, a nullából odaig jutottunk Kiskunlacházán, hogy rendszeres 12-15 látogatónk volt. Eljutottunk odáig, hogy rendszeresen szerveztünk koncerteket ebben a kis imaházban, egyházzenei koncertekről van szó, amit meghirdettünk a városban, és mindig zsúfolásig megtelt az imaház. Úgyhogy nagyon nyitottan és nagyon szívesen fogadták ezeket a kezdeményezéseinket, és ebből adódóan alakult az ki, hogy ezek közül az emberek közül aztán voltak olyanok, akik nem csak a koncertre jöttek el, hanem utána a vasárnapi Isten tiszteletekre is. Almási Mihály testvér, amikor látta, hogy hogyan dolgozunk, hogyan munkálkodunk ebben a közösségben, akkor ő megkérte arra, hogy terjesszem ki ezt a munkálkodásomat, és menjek át Dömsödre is, ami Kiskunlacházától egy olyan 10 percnyi autóútra van, tehát a következő település, és hogy kezdjek el szolgálni abban a gyülekezetben is mellette. Én elgondolkoztam ezen, hogy azért ez most már kezd egyre komolyabbra fordulni ez a dolog. Az életem részévé vált az, hogy rendszeresen, vasárnaponként már nem csak egy-egy alkalommal szolgálok a gyülekezetben, ahova tartozók Pesterzsébeten, hanem rendszeresen minden vasárnap kell igei szolgálatot végezni, és zenei szolgálatot is végezni. Ekkor hangzott el a meghívás, hogy gondolkodjak el azon, hogy újra fölveszem az én teológiai tanulmányaimat, és folytatom a Baptista Teológiai Akadémián, mesterképzésen azt, amit én valamikor elkezdtem. Úgyhogy nem sokat gondolkodtam ezen, alig 1 hét gondolkodási idő után beadtam a jelentkezési lapomat Teológiai Akadémiára, felvettek, és gyakorlatilag most már a 2 éves mesterképzésből az első évemnek a végén vagyok.
1: Ha azonosítani kéne magadat, mert így most már megtudtuk rólad, hogy operaénekes vagy, családapa, férj ebből adódóan, illetve diák és igehirdető is, akkor mi vagy? Szappanos Tibor kicsoda? Vagy ez így mind?
0: Hát úgy kezdtem, hogy Isten gyermeke. És alapvetően ez mindent lefed. Az, hogy Isten gyermeke vagyok, Istenben hiszek, és mindent igazából az én hitemnek rendelek alá, és annak a bibliai célnak, hogy napról napra jobban hasonlítsak Jézus Krisztusra, akkor ez mindent meghatároz. Ez határozza meg az én családapai szerepemet, az én férj szerepemet, az én hivatásomat az operaházban, és az én szolgálatomat a gyülekezetben. Én azt gondolom, hogy az ember azokon a területeken, ahol van, elsősorban hívő ember. Elsősorban Istennek a gyermeke, és teszi azt, amire Isten őt elhívta, amire Istentől talentumokat, ajándékokat kapott. Mindegyikkel el kell számolnom. Akinek egyet adott Isten, annak azzal az egyel. Akinek kettőt, vagy hármat, vagy tizet, annak tízzel kell elszámolni. Én abban reménykedem csak, hogy Isten ehhez nekem ad elég bölcsességet, elég időt és elég türelmet, hogy azzal a sokkal, nem tudom mennyivel számszerűen, de amennyivel van, ne kevesebbel álljak majd elé, hanem ha lehet, még többel.
1: És ehhez én Isten áldását kívánom neked, és megköszönöm azt, hogy itt voltál velünk, és vállaltad a beszélgetést. Isten áldjon a munkádban, a magánéletedben és a szolgálatodban egyaránt.
0: Köszönöm szépen.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a rádió és televízió nézőit, de külön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Varga László püspök atyát, a Kaposvári Egyházmegye főpásztorát, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást és megosztott gondolataidat, amiket én nagy szeretettel olvasok a Szemlélekben, de máshol is a Magyar Kurírba és különböző egyéb közösségektől is hallott, általad elmondott, különösen lelki gyakorlatokon. Olyan evidenciákat mondta ezt, amit sajnos az emberek nem nagyon ismernek. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy osszuk meg, vagy osszad meg a gondolataidat a rádió és a televízió nézővel. De hát mielőtt erre kerülne sor, azért egy Varga László azért 56-os forradalom előtti nyáron született, és hát most ugye a 62. évét tapossa, Tapolcáról valaki, hogy Kaposvárig, egy kis életutat azért mutassunk, vagy adjunk át az érdeklődőknek. Nagy szeretettel köszöntelek, és akkor kezdjük egy kis bemutatkozással.
2: Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. A történetem az előbb kezdődött, mint 56. A nagyszüleim és a szüleim szeretete, hite példája, az még nem is tudtam róla, de már akkor ajándékként az enyém lett. Ezt később édesapám úgy fogalmazta meg, hogy olyan vagy, mint öreg apád. Én nem ismertem az ő édesapját, mert édesapám árva volt, amikor megnősült, akkor már nem éltek a szülei. De a nagypapa, az ő édesapja, különös érzékkel bírta az elesettek, a rászorulók iránt, és a faluban mindig ő volt az, aki összeszedte őket, segítette őket. Ezt miután én Somocsámsóba kerültem plébánosnak, akkor befogadtam a sérülteket, és édesapám ezt a kettőt összekapcsolta. Mivel ha a végéről kezdem, egy évvel ezelőtt szenteltek püspökké, és akkor a püspöki jelmondatom egyetlen egy szó volt, az irgalom. Igazából erre fűzte fel a Jóisten az életemet. Már a nagyszüleimen keresztül, aztán a szüleimen keresztül, de én akkor ezt még nem tudtam. Én csak megszülettem, akkor, amikor ő igent mondott a sok lehetőség közül rám, és vallásos családba, egy nagyon pici faluba, Sáskán éltek a szüleim, mivel az első gyermekük meghalt a szüléskor, ezért nagyon féltettek, hogy ha én megszületek, akkor velem is ez történik, hogy amikor vittek haza Tapolcáról a kórházból, vagy itt édesanyámmal, akkor a máterben, az alahalápon azonnal megkereszteltettek, hogy hát ha nem érem meg az út végét. De. És ez is érdekes, hogy fantasztikus a Jóisten, ahogyan előkészít mindent. A szentelésemkor mondták el a szüleim, hogy az engem keresztelő pap, akit üldöztek, és büntetésből volt ott Zalaalápon, azt mondta nekik, hogy belőlem pap lesz. És ők attól kezdve ezért imádkoztak, de soha nem árulták el, csak a szentelés után. Azért, hogy ne, hogy befolyásoljanak a döntésben, de kitartóan imádkoztuk, akkor is, amikor erre semmi esélyem nem volt, mert nem tanulhattam, vagy segédmunkás voltam. Mivel őket üldözték, édesapám kántor volt, édesanyám sekrestyés, úgyhogy nagyon egyszerűen, szerényen éltünk, és minden munkát elvállalt édesapám, hogy el tudja tartani a családot. A gyerekkorom szép volt, annak ellenére, hogy az iskolában, a felső tagozatban akkor már az irgalmatlanságot előbb megtapasztaltam, mint az irgalmat.
1: Ez hol történt az iskola?
2: Zalahalápon. Sáskán volt az első négy év, aztán Zalahalápon tanultunk tovább. Ott az igazgató nem akarta, hogy hittanos legyen az iskolába. Mindent megtett, hogy kiiktassa a hittant. Édesapám akkor is beiratott, amikor ezt nem akarta. És ennek az lett a következménye, hogy előkészítette a hivatásomat. Ezen keresztül is, hogy jó Isten, mert az igazgató megakadályozta, hogy fölvegyenek bárhova. Mivel édesapámnak megígérte, ha beírat 8. is, akkor ő elintézi, hogy Magyarországon nem tanulhatok a középiskolákban, vagy szakközépiskolákban. És de ez minden Isten kezében van. Mindent Isten tart fönn az ő szeretetében, és ő irányít. Csak ez visszatekintve látszik, akkor nem nagyon látszik. De ezzel a döntésével lehetővé tette, hogy egyetlen egy helyre jelentkezzek a tanulmányi vencésekhez, mert ott nem kérték a véleményét. Oda nem vettek fel, de Győrbe felvettek. A győri gimnáziumbát irányítottak, ahol nekem óriási élmény volt a szerzetes tanároknak, papoknak a
1: akkor
2: élete.
1: A Korzenszki Riád volt az igazgató? Vagy ő panorama?
2: Nem, a Danci Vilebád volt az igazgató. Ja. Nagyon szerettük. Igazából ő meg a matek tanárom volt az, aki elhitette velem újra, hogy én nem vagyok buta, én tudok tanulni, mert az iskolában ezt súlykolták belém, hogy aki vallásos, az buta, és hogy bebizonyítsák, mindig rontották a jegyemet. Én voltam a legrosszabb átlaggal fölvett diák az osztályunkba, 70-ben, 3,3-mal kerültem a győri bencésekhez, a többiek mind 4 fölött voltak. Viszont pont ennek a két paptanárnak a nagy bizalma, meg szeretete tette lehetővé, hogy elkezdtem javítani. Én nekik elhittem, hogy nem vagyok buta, ők mellém álltak, segítettek oroszból is, matekból is, és évvégére már mind a kettőből ötös voltam, és aztán fokozatosan élveztem, hogy nem igaz, amit mondtak, és tudok tanulni, és szerettem tanulni. Az is nagyon érdekes volt, hogy felajánlották a szüleimnek, hogy ha mégis az lenne bennem, hogy én esetleg pap leszek, akkor kérhetek egyházmegyei támogatást, mert fizetni kellett. De édesapám nem fogadta el, azt mondta, hogy ha nem lesz az, akkor neki bűntudata van, és nem tartja etikusnak, hogy én visszaéltem egy helyzettel. Úgyhogy inkább nélkülözött, inkább előteremtette, de ne legyen ilyen kedvezmény. Én nem készültem papnak. Bár azzal, hogy nagyon gyenge voltam fizikailag, kicsi voltam, és sovány, és gyenge, ez is megmentett sok mindent, mert nem tudtam részt venni azokba a bulikba, amiben a falusi srácok mind benne voltak. Én ebből kimaradtam, mert nem passzoltam a bandába. Így aztán olvastam. Rengeteget olvastam, és nagyon szerettem egyedül lenni, és nagyon szerettem olvasni. Mert akkor nem bántottak. Akkor én abban a világban lehettem, ami... A templom mellett volt a házunk, ott nőttem fel. A papokat is, akik ott voltak, mindig odajöttek a mi házunkba a plébánosok, és ott szüleim befogadták őket, ott ettek, aztán elvégezték a szentmisét, és visszamentek a máterbe. 17 éves voltam, amikor először mozdult meg bennem valami, hogy nekem hivatásom van. Nem tudtam mi ez, nem értettem. Aztán megkérdeztem a plébános, hogy mit kell csinálni, hogyha bennem ilyen vágy van, hogy jelentkednek el a püspöknél. És az ő kérésére, mikor megfogalmaztam a felvételi kérelmet, akkor beleírtam azt, hogy Budapesten szeretnék tanulni. Nem tudtam, hogy van vidéken, Budapesten teológia. Ő tudta, és azt mondta, hogy szerinte a tanulmányai miatt jelentkezve, vagy kérdezte a püspöktől.
1: Ki volt akkor a püspök?
2: Kádár László volt a veszprémi püspök, és ő azonnal azt mondta, hogy hát a központiba küldöm. De hát ez csak 2 év múlva valósult meg, mert közben belépett a katonaság.
1: Ja.
2: Ami
1: és az hol volt?
2: Lentibe a büntető ezredben.
1: Ez egy büntető
2: életem legszebb 2 éve volt.
1: Igen?
2: Minden, az életünk az üdvösség történet. Istenben és Istennel zajlik. De pontosan tudja, hogy mikor mit kell lépni. Még akkor is én nem értek belőle semmit, de hát nem köteles az orromra kötni az ő útjait. Nekem fel kell ismerni, hogyha él a kapcsolat. Nekem papírom volt arról, hogy alkalmatlan vagyok, testileg fejletlen, büszke voltam arra, hogy nem kell katonának lennem, mehetek tanulni, de hát a püspöknek le kellett adni a névsort, hogy kiket vett föl. A katonaság, ha kiegre, újra besoroztak, és akkor kezdődött a kaland, a tiszt azt mondta, hogy ha azt mondom, hogy nem akarok pap lenni, akkor ez a papír érvényes. Ha azt mondom, hogy pap akarok lenni, akkor ez érvénytelen. Mondtam, hogy az akarok lenni. Összetépte és besoroztak lentibe. Isten minden hatóságát mindig akkor tapasztalta meg a legintenzívebben, amikor az enyémnek vége volt. Az én minden hatóságomnak. Bekerültem egy rettenetes, számomra rettenetes közegbe. Mindenki idősebb, erősebb, erőszakosabb. És hát rám szálltak a katonatársaim elsősorban, hogy meg a volt tiszt is, aki közölte velem, hogy mindent meg fog tenni, hogy kiverjen magából a papságot. És egy hónap alatt kikészítettek nagyon, fizikailag is, idegileg is, már alig voltam, csak ittam a kávét, meg imádkoztam, de nem működött az a fajta vallásosság, amit én kaptam. Én hiába imádkoztam, idézőjelben, a helyzet csak romlott. és nem tudtam, hogy mi van. És akkor találkoztam, a Jóisten összehozott egy baptista fiúval, aki megkérdezte, hogy hát van-e szentírásod? Mert úgy hallom, pap akarsz lenni. Mondtam, hogy van otthon. Hogy nem jó helyen van, itt kéne lenni, sőt, olvasni kellene, sőt, meg kellene élni. Biztos, hogy mondták nekem ezt a hittanórákon, csak sose volt fontos. Most viszont életbe vágó kérdés lett, és odaadta a saját bibliáját. Hogy akkor
1: hogy hívták ezt a...
2: Ők Iván Imre. Most már nagypapa, a baptista lelkész volt sokáig a
1: barátom. De az valamikor az Iványi család, az metodisták, nem?
2: Nem Iványi, Iván.
1: Ja, Iván.
2: Iván Imre.
1: Ja, jó.
2: Balaton, Szászon, Szemesen,
1: igen.
2: Azon a részen volt lelkész. Most már nyugdíjas nagypapa. És akkor én azt mondtam a Jóistennek, hogy kössünk alkut. Én megteszem, elolvasom, amit mondasz, megteszem, amit kérsz. De ha nem jön be, amit ígérsz, nem akarok pap lenni, se keresztény, mert végem. Itt ezzel tönkre fognak tenni. Én ezt hívom a megtérésnek, ez volt életem első megtérés tapasztalata, amikor egy lapra tettem föl mindent. És a hegyi beszédnél kezdtem el olvasni a 8 boldogságot, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa, boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa, és akkor akkor már 18 éves voltam, úgy döntöttem, hogy én gazdag vagyok, mert a szegénynek csak az van, ami rajta van, nekem meg még a márhá zsákom is tele. Úgyhogy kiosztottam a kincstári cuccot, a málazsák tartalmát. A katonák nagyon örültek, mert elvitték és piára átformálták, eladták, és pia lett belőle. Én pedig 2 dolgot éltem át. Mindig féltem és szorongtam, mert kicsi voltam, gyenge voltam, megvertek, meg lehetett verni, és meg is csinálták, nem tudtam megvédeni magam, és az első, amit megtapasztaltam, alig, hogy ezt megléptem, hogy eltűnt a szorongás és a félelem. életemben először nem féltem, és nem szorongtam, és ez olyan döbbenetes tapasztalat volt, amit én nem ismertem, és a másik a szabadság. Egy belső szabadság, hogy én, nekem van lehetőségem másképpen dönteni. Olyan erővel tört rám ez a tapasztalat, hogy elkezdtem olvasni a Szentírást, és megcsinálni, amit olvastam. Hát a rovancs után azonnal jött az üldöztetés boldogsága, mert nem volt meg a cuccam, és bezártak. De boldog voltam. Azért, mert az igazságért üldöznek, Jézusért kaptam, és amiért nagyon boldog voltam, hogy fegyveres őr vigyázta az ima időmet. Senki nem zavarhatott soha.
1: Igen, jó.
2: Egy hétig ott én elmélkedhettem, imádkozhattam. És mivel másonét szabad voltam arra, hogy másonét lássam a világot, és másonét közelítsem, amit ők büntetésnek adtak, azt én ajándékként fogtam föl, mert másképpen működött. Én úgy éreztem, hogy most áll talpra a világ bennem, mert Isten országára került ez a világ, amiben élek. Aztán nagyon gyorsan az 5. fejezet végén ott van az ellenség szeretet, parancsa, és akkor úgy döntöttem, hogy nem vagyok hajlandó lőni. Nem taníthatnak megölni senkit, nem vagyok hajlandó megölni semmilyen ideológia nevében. Hát ez komoly bonyodalmakat jelentett a Varsói Szerződés hadseregén belül. De boldog voltam, és szabad, és megúsztam. Egyszer voltam olyan helyzetben, hogy majdnem megöltek ezért egy éles hadgyakorlaton, mert ott se lőttem, de hát a jó Isten az életünk ura, nem a különböző világi politikai hatalmak, úgyhogy így éltem még a 2 évet. Nagyon sokat bántottak, üldöztek, de kellett, hogy a hitemről tapasztalat legyen, hogy az, amit Jézus mond, az igaz, és arra rá lehet hagyatkozni. És ezt én soha nem tudtam. Ott tudtam meg élesben, a saját testemben vésd az Isten, hogy ez működik, és az élet igéje, az ma is élet az igéje. Aztán leszereltem 2 év után, és akkor a központi szemináriumba kerültem, ahol itt minden év végén kirúgtak. Nem tudtam, mi van. Nem árulták el, hát nem tettem össze rendesen a kezemet, meg én mondva csinált indokokkal, a püspökön viszont mindig visszaküldött. Aztán a 3. év közepén én mentem el, akkor úgy gondoltam, hogy de addigra már annyi bűnt, sebet, szennyet láttam meg az egyházam életéből, hogy nem bírtam feldolgozni. Ez nekem túl sok volt ez a
1: trauma
2: tapasztalat, és úgy gondoltam, hogy én nem akarok ebbe a zenekarba zenélni. Úgyhogy 3. év közepén, a vizsgére szakkedés közepén szépen elmentem, és hát a paskai, akkor már a paskai volt a püspököm, aki előtte rektorom, filozófia tanárom volt a központiben, neki jelentettem be, hogy nincs hivatásom, elmegyek, ő pedig azt mondta, hogy magának van hivatása, én csak betegszabadság rendelem, mert rendezed a dolgét, aztán visszaveszem. Én azt mondtam, engem többet nem lát, de nem így volt, mert...
1: Neki lett igaza.
2: Neki lett igaza. A Jóisten végig felhasználta őt. Ez is csodálatos. Ahhoz, hogy sikerüljön minden akadály ellenére a papság az életembe. Itt laktam a Tömi utcában, a lelkivezetőmnél, a Futókarcsi bácsinál. Segédmunkás voltam. Jelenleg akkor még semmit nem csináltam. Itt volt egy újabb megtérés élményem, amikor szembesített a Jóisten azzal, hogy hazudok. Megszöktem, mint Jónás a profétaság elől. És ez nagyon eltalált ez a szembesítés, de nem volt erőm visszamenni. És a Pilinszkinek a cikke az Új Ember címlapján volt, amit észrevettem. Az volt a cikknek a címe, hogy a címzet ismeretlen. És én elkezdtem olvasni, és az én voltam ez az ismeretlen címzet. Teljesen leírta az állapotomat, és ez oda vezetett, hogy szembesülve magammal elvégeztem egy nagy jónást, és tudtam, hogy vissza fogok menni, de nem tudtam, hogy hogyan. Ez megint a Jóisten segített, az igével már pünkös napján itt a Szondi utcai templomban voltam misén, de este, délelőtt már voltam a Tön utcában, itt egy családdal voltam, és én délelőtt hallgattam az olvasmányokat és az evangéliumot, de semmit nem jelentett. Itt viszont este eltalált a Szent Lecke, háromszor kértem az Urat, hogy vegye el a tövist a testemből, kéri, vagy írja Szent Pál, és ő mindig azt felelte, elég neked az én kegyelmem, az én erőmet, a gyengeségedbe lesz teljesen. És felhívtam a püspököt, hogy szeretnék vele beszélni. Fogadott, kérdezte, hogy mi történt. Mondtam, és ennyit mondtam neki, püspök úr, most már elég gyenge vagyok ahhoz, hogy pap legyek. Azt mondta, visszaveszem. Ide visszaküldött a központiba, itt megkérdezték, hogy harmadik vagy negyedéves akarok lenni. Mondtam, ha választhatok, akkor negyedéves, mert keresztfél évet leteszel egybe. Így lett, letettem az összes szigorlatot, az összes harmadéves, negyedéves vizsgát, már a negyedévben csak az első fél évet. A paskai püspök úr üzent, hogy hát, ha diákonos akarok lenni, akkor írjak egy kérvényt, mert nagy csütörtökön fölszentelne. Én nem ismertem gondolni arról, hogy én most sorra kerülhetek, hát igen. Ezek után nem. Megírtam a kérvényt, fölszentelt, és két hónap múlva politikai szerveződés miatt kirúgott. Kénytelen volt, mert neki diktáltak, és akkor megint utcára kerültem. Megint segédmunkás voltam, a Tárja Színházban dolgoztam, meg gyerekekre vigyáztam, ebből éltem. És én, amikor elköszöntem a püspököntől, megmondtam neki, hogy hol leszek. A Tömi utcában, a Karcsi bácsinál, ha kellek, akkor szóljam. És decemberben, 80 decemberében tört ki a varsói felkelés, és én abszolút biztos voltam, hogy a történelem ura nem csak azért vitte ki, vagy nem csak a lengyelekért lépett, hanem értem is. Két hét múlva csöngett a telefon, és a paskai hívott, hogy akar velünk találkozni. És elmondta, hogy most olyan a politikai helyzet, hogy visszavehet. És akkor Szegedre kerültem. Szegeden 6 hónap után rúgtak ki, alkoholizmus és a napirend súlyos áthágása miatt, de nem ez volt az igazi indok, hanem akkor találkoztam a püspökön, azt mondja, hogy mit csinált? Hát mondom, püspök úr, imádkoztam és sokan lettünk, és ezt nem tűrték. Mondta, hogy eldugom egy olyan helyre, ahol nem tud szervezkedni a szentelésig, mert a szentelést soron kívül megcsinálta. Aha. Így kerültem Atya pusztára. A kármeli teremetességbe, 40 napot töltöttem a pápa mellett a bakonyba, és 82. április 17-én pappá szenteltek, és 2 hét múlva, mire a szendi püspököt beiktatták, május 1-én a püspöki székbe, Veszprémbe, engem meg beiktattak a kápláni székbe, Várpalot.
1: Tehát Várpalotán kezdted
2: Várpalotán kezdtem a papi szolgálatot.
1: Hát, Lancikám, megmondom őszintén, én amikor hallom a te beszédeidet, akkor nem tudom, hogy mi az előzmény, de téged a Jóisten a tenyerén hordott. Minden nehézségeddel együtt, te erre a pályára teremtett téged.
2: Úgyhogy, a tenyerén hordott, de még sose csinált így.
1: Így van. Szóval az a igazi erős hit, ami benned van, meg amit kaptál is a szülőktől, nagyszülőktől, azt hiszem, az vezetett odáig, hogy végül is egy évvel ezelőtt azért mondhatnám azt, hogy azért a papi pálya egyik csúcsára értél. Tehát megért ezeket a nehézségeket, gondolom én, természetesen te érted át, végig szenvedni, mert azért ez nem egy könnyű dolog volt, de mindig volt benned az az erő, hogy már pedig ezen túl kell lépni. Ha jó partnerek is vannak, mint ahogy Paskai, Biboros úrra is gondolsz, meg másokra is, azért ez mind segített abban, hogy te mindez ilyen igazán őszintén mások számára is akár azt mondom, hogy példaértékként mondod el, úgyhogy én nagyon örülök neki. És végül is annyi, hogy még majd tartunk egy kis szünetet, utána folytatjuk, hogy a pályádnak az a része, ami eljuttatott téged egy másik egyházmegyébe, amivel II. János pápának is köze volt ahhoz, hogy,
2: igen.
1: hogy te most Kaposvár képviseletében vagy itt, és nem a Veszprém megyei érsekség képviseletében, úgyhogy egy kis szünetet tartunk, de nagyon szépen köszönöm én magam is azt, hogy amiket elmondtál, mert valahogy így kellene gondolkodni minden keresztény embernek.